0: a nagy számok törvény alapján itt akár több százezer forint jön össze. Az egész vízió alapja az volt, hogy egyszerre senkinek nem kell olyan összeget adnia, amit ő elvesz a konyhapénzből, elvesz valahonnan, és az neki ott hiányozni fog. Itt olyan összegeket adunk, ami nem hiányzik, amit amúgy elkölt bármire az ember. Mondhatnám, hogy egy vagy két gombóc fagylalt áráról beszélek, ilyen 1000 forint alatti összegek, és már tudtunk segíteni jó pár embernek. Kimentésekben tudunk segíteni, tehát akik éppen nehéz élethelyzetben vannak. Azt nem tudom ígérni, vagy nem tudjuk ígérni, hogy hosszú távon tudunk segíteni, de azt, hogy egy-egy kimentést végrehajtunk, egy nehéz élethelyzetből, egy tartozás, vagy valami ilyesmi, néhány százezer forint erejéig, azt meg szoktuk tenni.
1: Ez a Hit cselekedetei című sorozatunkban hangzik el ez a beszélgetés. Jó ezt hallani, hogy ilyen emberek is vannak. Akadnak társak is ehhez, vagy úgy gyűjtesz direkt emberekkel? Úgy tűnt nekem a Facebook oldaladon, hogy nem kell lasszóval fogni az embereket, hanem egyre többen jelentkeztek, hogy mindenki küld valamennyit, mindegy, hogy mennyit, valamennyit, és azt kérlek, mondd meg, hogy lehet, hogy te olyan nagyon jó hatással tudsz lenni az emberekre, akár a táplálkozási tanácsaiddal, bölcsességeiddel, vagy a mozgással kapcsolatos tanácsok, alvás, pihenés, vagy most ez a jótékonyság, hogy ez honnan van? Családból, vagy honnan?
0: Hát semmit nem szabad erőltetni, szerintem ez nem az én személyes varázsam lenne, hanem mindenkinek van ilyen varázsa. A kulcs talán az, hogy nem kell nagy hanggal, nem kell nagy erővel, vagy erőszakkal tenni semmit. Ha valami működik, és halkan az ember elmondja, akkor ahhoz csatlakozni fognak. Nehéz megmondani, hogy az anyagi világ és a nem anyagi világ között hol vannak a határok, de ugye az írásban is olvassuk, hogy valaki hatalommal tud beszélni, ugye Jézus is hatalommal szólt, hatalommal beszélt. Pedig ugyanolyan szavakat mondott, mint mások, és az ő szavai mégis hatalommal szóltak. Lehet, hogy az ad egy szónak talán erőt, hogyha van mögötte tartalom, illetve van mögötte cselekedet.
1: Hiteles személyiséged.
0: De ezt, hát nyilván ezt most nem fogom megerősíteni, vagy nem szeretném megerősíteni, mert te is hiteles vagy, ahogy beszélgettünk, hiszen te is, amit vallasz, azt abszolút megcselekszed, és erről beszéltünk is így műsoron kívül, de igen, szóval amikor a szavak mögött vannak tettek, többet gyógyítani, mint amennyit prédikálni. Többet tenni, mint amennyit beszélni. Egy szó mögött legyen két cselekedet.
1: Igen, szóval a cselekvő hit. Fő témánál maradva még, kérdezem, hogy meddig tart ez a úgymond kampány, vagy ez most egy időszak, vagy pedig tervezed esetleg kiszélesíteni, lehet-e hozzá csatlakozni? Ha együtt összefogunk, és a hallgatók is bekapcsolódnak, akár az egész ország bekapcsolódhat. És most az a lényeg, hogy minél több embert vonjunk be, és én szeretnék ebben, ha megengeded, melléd állni, ugye a rádiónkon keresztül.
0: Hát nagyon köszönöm.
1: Úgyhogy mondd el a címet, és kapcsolódjunk be mi is, mindannyian.
0: Tehát a cím az a Mikroadományozók zárt Facebook csoport, egyszerűen így beírjuk, elő fogja hozni, és oda be lehet jelentkezni, mi fölvesszük. Tehát ez egy nyitott, mindenki számára nyitott, nincs, tehát mindenki egyenrangúan szavazhat, egy like, egy szavazás jelent, eseteket, ügyeket hozunk fel, ki a maga környezetéből. Fontos, hogy ismerős, tehát ismerős eseteket hozunk, nem úgymond a vakvilágból, hanem van a szomszédságunkban, az ismeretségi körben valaki, aki szükséget szenved. Nagyon sok esetben, aki közé teszi az esetet a csoportban, már maga is támogatja az illetőt csomaggal, élelmiszerrel, de vannak határai egy embernek. Ha viszont itt most már 1600-an vagyunk, ha összefogunk, akkor már komolyabban. Tehát már akár 3-4 hónapra tudjuk fedezni egy nap alatt egy ember élelmiszer szükségletét, egy kedves hölgyet ki tudtunk menteni egy olyan 300 ezer forintos hiteléből, ami miatt egyszerűen nem tudott elmozdulni a helyéről, ott onnan, ahol éppen lakott. Egy héten belül ez megoldódott, tehát embereken tudunk segíteni, és ezzel nem találtam föl én sem a spanyol viaszt, hiszen nagyon sok segélyszervezet van az országban. Ez annyiban más, hogy a személyes környezetünkből hozunk embereket, névvel, név nélkül, tehát személyiségi jogok szem előtt tartásával nyilván, tehát minden megoldás játszik, és megfogalmazzuk a célt. Pontosan milyen célra gyűjtünk, mennyi összegre van szükség, és általában, hogyha egy ember 300-500 forintot bead, van, aki szokott hova tovább 1000 forintot is beadni, vagy akár 2000-et, akkor, akkor hamar összejön az összeg, hogy egy embernek az albérletét, az élelmezését, élelmiszerellátását, bármilyen ruházkodását meg tudjuk oldani, és minden esetet körbejárunk, mert sokszor az ember sajnos bizalmatlan, és hogy hát biztos, hogy az a pénz oda fog menni, ahova én adom, ezért személyesen utána telefonálunk, ha kell, elmegyünk, körbejárjuk az esetet, és egy vagy két tanút hívunk, akit fölhívok, aki elmondja, hogy tehát független ember, aki elmondja, hogy a szükséglet valós, és így tudunk segíteni. Ez tehát a mikroadományozók zárt csoport, és köszönöm, hogy erről beszélhetek.
1: De először is a Biogabi oldaladat, ugye? Tehát a Facebookon Biogabi.
0: A Facebookon van egy Biogabi Food Science, ugye Food Science, mint élelmiszertudomány, ez a hivatalos szakmai oldal, amit élelmiszertudományi táplálkozási anyagok, cikkek, friss érdekességek vannak, és van egy privát oldalam, ez a Tóth Gábor Biogabi. Ez a sima privát, ahol másról is írok, nem csak tudományról.
1: A következő témánk pedig a kézben tartott idő, az életidő, és az életerő gazdálkodás.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Vendégem Tóth Gábor, Bió Gabi, élelmiszertudományi tanácsadó, élelmiszeripari fejlesztőmérnök, aki éltető ételrecepteket ad. A következő percekben erről is lesz szó, valamint a életerő gazdálkodásról. Kézben tartott idő. Hogy lehet az életerővel gazdálkodni? Mert a pénzzel lehet, az idővel lehet, de az életerővel hogy lehet gazdálkodni? Hogy maradjon még legalább 99 éves korunkig?
1: Igen, jó a kérdés. Mindenképpen van egy született életenergiánk, ami nagyjából 20-25 éves korunkig eléri a maximumot, a csúcsot, majd nagyon lassan, de elkezd csökkenni. És azért ez nem ennyire lineáris, mert vannak életközépi válság, van fiatalkori válság, és van változókori és időskori válság, általában négy válságot élünk meg, de ezek ugye inkább tehát rövid idejű, nem túl hosszú idejű válság időszakok. Ezek között azonban az életerőnk mondhatni, hogy csúcson van, és ha visszagondolunk a régi világba, akkor még egy 50-55 éves emberre is azt mondták, hogy fiatal ember. Tehát ugye a régiek, a régi idősek, ha találkoztak egy faluban egy jó erős, meglett középkorú férfi, valaki mondjuk 50 fölött volt, akkor fiatalembernek szólították. Ma már egy 55 éves férfit nem szólítunk fiatalembernek, inkább egy 25-35 éveset. De ebből látszik, hogy már az életkor kitolódott látszólag, tehát matematikailag, de mégis a biológiai életkorunk az változott. Nem mindegy, hogy naptár szerint, vagy biológiai életkort számolunk, az életerőnk magyarosabban fogy, mint a régieknek. Tehát lehet, hogy valaki megél 70-75-80 évet, az életereje lehet, hogy 40 éves korban már nem annyi, mint a régi 40 éveseknek, az életerőnk fogy.
0: Ezért mi az oka?
1: Valószínűleg az, hogy túl hamar kiégünk, és itt ugye a stressz lehet mondani főként, tehát a szellemi, lelki és a fizikai erőnket nem osztjuk be jól.
0: Gabi, bocsáss meg, de stressz mindig volt. Hát az ősember is stresszben élt, amikor rohant az állatok elől, hogy meg ne egyék.
1: Késői lefihenés.
0: Nem akarom karikírozni, de érted, mire célzok. Tehát, és a háborúban, és a ókorban. Tehát mindig volt stressz.
1: Igen, de itt a stressz...
0: Provokatív a kérdés.
1: A stresszen nem csak azt a stresszt értem, hogy idegesség, feszültség.
0: Uh-huh. Mert hogy van rá ok, mert van...
1: Igen. Minden stressznek számít, ami a szervezetemet kibillenti a kerékvágásban.
0: A pozitív is,
1: igen. A negatív stresszekhez a szervezet, főleg a krónikus, hosszú távú, akkor nehezen tud alkalmazkodni. Nagyon sok kibillentő tényező van, megszakítás van. Tehát ugye, ha valaki hozzám szól, ha csörög a telefon, ha megnézem a közösségi médiát, kibillen, kizökken az agy, és ez egy stressz hatás. Tehát ma 10-szer, 20-szer, 50-szer annyi a stressz hatás, a kibillentő tényező, mint régen. Ugye régen az emberek elmentek a földekre kapálni, reggeltől délig megették az ebédjüket, délután kapáltak, és este hazamentek.
0: Rengeteget mozogtak,
1: és nem ezért voltak azok az így, tehát itt is volt stressz hatás, mert sütött a nap, meleg volt, a munka is egy stressz. Nem volt kibillentő olyan stressz hatás, ami úgymond oxidatív stressz lett volna, kifejezetten megbetegítő stressz lett volna. Ezért van szükség arra, hogy az életidő és életerőgazdálkodásról újra beszéljünk. Az életerő tehát született és szerzett képesség az embernek. Ezzel a kettővel kell gazdálkodni.
0: Tudunk javítani ezek szerint?
1: Igen. Egyrészt az alvás idő és a lefekvésnek az órája. Tehát, hogy hogyha egy 30-40 percet tudunk nyerni, már este az sokat számít. A vízbevétel növelése, a folyadék, az mindig életerő nyerességgel jár. A gondolatok tudatos terelése, tehát, hogy ne csapongjon a gondolkodás, a gondolat, az idegrendszer, a szorongás, a félelemnek a kordában tartása, a tudatos gondolatvezetés, azután, hát ahogy mondják is, hogy az időt csak idővel lehet legyőzni. Tehát az idő akkor folyik ki a kezünkből, ha nincsen napi rendünk, ha nincsen heti rendünk. Amikor az ember reggel fölkel, és nem látja a napját nagyjából, hogy hogyan, milyen sorrendiséggel fognak történni a programok, akkor kifolyik a kezéből az idő.
0: A gondolkodáshoz szeretnék még hozzátenni egyik kedvenc idézetemet, Gyökösi Ende, lelkész és pszichológus gondolata, hogy árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb, amire nézek, az vagyok. Tehát nagyon valóban jó. Ezt nem lehet eleget mondani, vagy ismételgetni, mert én magamnak is szoktam mondani, nem csak itten hirdetem a műsorokba, de tényleg ezt minden nap át kell gondolni, hogy mit olvasok, milyen filmet nézek, milyen műsort hallgatok, kivel beszélgetek. Jó, beszélgethetünk bárkivel, de miről? Nem. Hagyom-e magam befolyásolni, átbillenteni, kizökkenti, amiről az imént beszéltél, és hogy itt térjünk már egy picit arra rá, mert nagyon sok hallgató, meg ismerős vagy kollega is kérdezte, hogy a táplálkozás, az idegrendszer, a gondolkodás, ezek így hogy vannak összefüggésben?
1: A tápcsatorna, az emésztőrendszer, az egy olyan nagy felületű rendszer, ami tele van idegszálakkal. És ezt a bolygó ideg koordinálja. Ugye van olyan idegrendszeri részünk, amit nem tudunk akaratlagosan befolyásolni, és van olyan, amit tudunk. És a nem akaratlagos idegrendszerünkre hat a táplálkozás, az élelmiszer, és ez befolyásolja az agyműködést. Nagyon-nagyon sok minden van, amiről nem tudunk, de az agyunk dolgozik rajta. Tehát, hogyha nekünk minden egyes folyamatot kellene tudatosan befolyásolnunk, akkor ezzel menne el az egész lapunk, hogy döntsünk, hogy milyen hormon termeljen, milyen enzimet termeljen, az agy maga dönt. És ezeket a belső folyamatokat erős központi idegrendszer és hormonális működés szabályozza. Na most az étrendre visszahat. A tudomány annyiban fedezte fel ezt újra, vagy újonnan, hogy kiderült, hogy nem csak az agy ad parancsot a bélnek, a gyomornak és a bélnek, hogy mit csináljon, hanem úgy lehet elképzelni, hogy a bél és a bélben képződő anyagok parancsként működve visszahatnak az idegrendszerre és az agyra. Hogyha nincs elég B-vitamin, nem ettünk elég B-vitamint, akkor a bélben olyan információk képződnek, hogy legyünk éhesek, vigyünk be még több vitamint. Csak az ember, amikor éhes, akkor megint elkezd olyan finomított szénhidrátokat ennem be, megint nincs B-vitamin.
0: Jó kis túros táska.
1: Igen, ezáltal becsapjuk a szervezetet. A szervezet folyamatosan koordinál, és ugye ez a bélagytengely, és lényegében a mikrobiom, tehát a bélflóránk visszaüzen az agynak, hogy milyen jó vagy rossz helyzet van a bélben, és milyen új parancsokat adjon. Tehát egymást finom hangolja ez a két rendszer, és ezt nevezzük bélagynak, vagy bélidegrendszernek, ez a bélagytengely. Ebben nagy szerepet vár egyébként a hasnyálmirigy, mint vércukorszintbeállító szerv, a máj, és az egésznek a jelző szerve a bőrünk, amely pedig jelzi kívül, hogy tehát jelt ad, hogy jó vagy nem jó folyamatok zajlanak, és hogyha a bőrünket észleljük, hogy száraz, hogy zsíros, hogy pattanásos, hogy urtikária, tehát csalánkiütés van rajta, akkor az jelzi, hogy valamit nem csináltunk jól.
0: És ha valakinek tényleg tiszta, szép a bőre, akkor azt jelentheti, hogy nagyjából rendben van a táplálkozása?
1: Általában.
0: Vagy ez túl le van egyszerűsítve?
1: Általában azt jelenti, a bőr azért elég fontos szerv.
0: A bőr, a lélek tükre, ezt is szokták mondani kozmetikusok.
1: Igen, ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy nem csak a bőrtünetek, tehát nem csak a bőrnek a színe, vagy a...
0: állaga?
1: Igen, hanem tehát a bőrt összefogva, összecsípve, igen, a bőrnek az állománya, úgy mondjuk, hogy a kötőszöveti, tehát a bőrünk alatti kötőszövet. Hogyha cellulitok alakulnak ki, ugye főleg a combon, a popsi részen, az már enyhe gyulladásra utal. Tehát a bőrszövetünk alatt, ugye van egy természetes zsírszövet, és az rengeteg mindent megmutat arról, hogy hogyan táplálkozunk.
0: Kérdés az volt, hogy a stressz hatása a táplálkozásra, de most nézzük meg azt, kérlek, adjál is majd tanácsot, meg tippeket, hogy valakinek életében sok nehézség van, de legalább a táplálkozása és az alvása és a mozgása az rendben van, tehát rendszert alkot is kiegyensúlyozott. Mondhatjuk, hogy akkor ez jó hatása van teljes mértékben az idegrendszerre, és talán a stresszt is jobban fogja tűrni. Egyetlen. Vagy ez is egy ilyen optimizmus?
1: Nem, ez így van. Táplálkozás,
0: és
1: mozgás, alvás. Ez a hármas.
0: Tehát ugye mind ezt a háromért
1: zseniális.
0: Tudunk tenni.
1: Ez nagyon jó, ez a hármas. Tehát még egyszer, táplálkozás, mozgás, alvás, mind a háromért tudunk tenni. A rendszer. Fontosabb a testnek, fontosabb a rendszer elsősorban, mint tehát az, hogy mikor eszünk például, mint az, hogy mit eszünk. A mit eszünk is fontos, mert sokat beszélünk róla, hogy...
0: Mindjárt jön az is, hogy mit fogunk enni. Igen.
1: De a szervezet először időt mér, mindig időt mér. Nagyon
0: milyen
1: fontos...
0: szigorú ez a szervezet, igen. Gabi.
1: Igen, mert az életünket felel, és mivel a gyomorban olyan erős sav van, ami életveszélyes, a bélben életveszélyes toxinok vannak, ez nem játék. Tehát itt minden az idővel versenyzik, és hogyha nincs rendszer az életünkben, akkor nem tudja kiszámolni a test, hogy mikor termelje azt a bivajerős pH-jú, bivajerős kémhatású sósavat, a lugokat mikor termelje a hasnyálmirigy, hogyan állítsa be a vércukorszintet, majd az inzulin, mikor kezdődjön az inzulin képződése. A mikrobiom, ugye mindegyik bélflóra, mindegyik törzs más termelésért felel. Ha össze-vissza étkezünk, akkor ez nem tud órami pontossággal működni, akkor megzavarodik. Ugye tudjuk, hogy minél érzékenyebb a rendszer, annál könnyebben meghibásodik. A szervezetünk nagyon érzékeny, ezért könnyebben meghibásodik.
0: Ezért van ez a rengeteg betegség.
1: Igen, de van egy öngyógyító mechanizmus, nem egy, hanem sok öngyógyító mechanizmus van beépítve. Úgy szoktam mondani, hogy nagyon nehéz megbetegedni, mert a szervezet bár óramű pontosságú, de nagyon jól alkalmazkodik, és nagyon sok dolgot úgy meggyógyít, hogy észre se vesszük, hogy meggyógyította.
0: És nem is
1: tehát
0: szól.
1: Tehát a tudtunk és akaratunk nélkül, éjszakai, főleg éjszakai időszakban nem is szól, ő automatikusan begyógyítja a gyomornyálkahártyát, pedig fekélyünk lenne reggelre. De ő éjszaka az begyógyítja a bélhámrendszert, a vérnyomás befolyásolja, akkor éjszaka számos hajszálér, ami éppen elpattanás határán van, vagy a hasi aortánk, ami vagy az agyban egy ér, ami úgy agyvérzéshez vezetne egy nap múlva, ő azt behegeszti. És sokszor nem is gondoljuk, hogy az öngyógyítás milyen jól működik. És nem mindegy, hogy mit eszünk, mert ezekből tud dolgozni az öngyógyító mechanizmus is.
0: Isten teremtésében ez is egy külön csoda, maga az ember szervezet, ahogy te most ezt elmondtad, ezek döbbenetes dolgok, hogy nem biztos, hogy sokan tudják a hallgatók, én biztosan nem tudtam eddig, hogy ilyen öngyógyításra igen. képes a szervezetünk. Szerintem akkor mostantól háláljuk meg neki. Kérlek, Gábor, hogy beszéljünk most arról, hogy mit tegyünk, hány óránként lehet enni, mit kerüljünk, és utána vitaminszedés, vagy inkább nyersanyagból vegyük ki, tehát próbáljuk a C-vitamint, az összes vitamint hasznosítani. Tehát én szerintem, aki ezt így végighallgatta, Gábor, amit te most az imént mondtál, hogy milyen sokat tesz értünk a szervezetünk, Istennek hála, akkor most szerintem mindannyian kezdjünk el egy új életet, egy új étrendet.
1: Három dolgot emelnék ki. Az első az, hogy az energiadús fogásokat csökkentjük. Ide tartozik minden, ami tésztaféle, ami rizs, ami krumpli, ami olajban sült, ami fánk, lángosok, hamburgerek, stb. Ugye a szénhidrátdús köret az egy határon túl nem hiányzik a testnek, és csak gyulladásokat okoz. Tehát csökkentjük az energiabevitelt. Hogyan tudjuk ezt megoldani? Növeljük a gyümölcsfogyasztást mondjuk reggel, és a zöldségfogyasztás délben és este. A zöldségek egy részét levessel, krémlevessel, vagy nagyon-nagyon sűrű, mint a régiek, ezek a nagyon-nagyon tartalmas, sűrű palóclevesek.
0: Akkor megáll benne a kanál. Igen, azt tudsz.
1: Levesekkel, de a levesekhez nem eszünk például a kenyeret, vagy ha igen, akkor nagyon-nagyon mértékkel, és inkább pirítóst. Tehát a reggeli gyümölcsfogyasztás nagyon fontos, és itt nem kell bonyolultra gondolni, tehát nem kell narancsot meg banánt vásárolni állandóan, hanem egyszerű hazai gyümölcsöket, bogyósokat, ami éppen érik, nyilván a tavasztól őszig.
0: És az almát az alma, ne felejtsük.
1: Almát ki. Ne felejtsük el, így van. A sütőtök, a cukkini, általában a tökfélék rendkívül hasznosak, és nem drágák általában. A káposztafélék ugyanígy. Tehát egy párolt káposzta, vagy ahogy a régiek készítettek akár fermentált káposztából ételeket, akár édes káposztából különböző káposztás ételeket, és gerslit tettek bele, tehát ugye árpa gyöngyöt főztek bele, barnarizst főztek bele, vagy éppen a paradicsomlevesbe sokan zabot, zabpenyhet főztek a régen, nem fehér tésztát. És ha már zabpehely, akkor a kovászós, vagy hát a gyors élesztős technológiájú kenyereket leváltanám időnként kásafélékre. Újabban ugye terjed a csiamagpuding is, és egy-két evőkanál csiamagpuding úgy megdakad, úgy megduzzad a víz vagy növényi tej hatására, hogy nagyon laktató lesz, omega-3-ban gazdag. De egy könnyű zabkását is lehet, tehát zabpelyhet forrázok, és pár szem dióval, mandulával, gyümölcsel, és nem kell túlédesíteni, nem hiszek a túlédesítőt.
0: Egy pici méz azért lehet,
1: mehet egy pici méz, agavészirup, de alapvetően aszalványokkal édesítünk. Az egészséges műzli, fahéj az mindenképp, tehát különböző ilyen jogis fűszerek, de ha lehetséges, akkor aszalt áfonyával, kevés datoljával, mazsolával, aki szereti, és nyilván egy pici mézzel. Fontos, hogy az agyunk, ízlelőrendszerünk nevelhető. Tehát könnyen át tudjuk nevelni, reméljük, hogy könnyen, akár a kevésbé sós, kevésbé édes ízekre a szervezetünket.
0: El tudod képzelni, hogy aki tényleg húst hússal evett egész életében, és lángos, meg
1: fokról
0: sör,
1: fokra.
0: Meg stb. Mondok el tudod képzelni, őszintén ez lehetséges?
1: Igen, nagyon sokat tapasztaltuk. Kell hozzá egyéni elszántság, akarat. Annak idején még Celsiel professzor úr mondta, hogy Magyarországon az első szívinfarktus után változtatnak az emberek, de még ott sem mindenki. Tehát, hogy nem kell megvárni.
0: Erre akartam célozni, hogy legtöbben, amikor megbetegszenek, már csak akkor lépnek.
1: Igen. Hozzám is általában olyan emberek fordulnak, akik már valamilyen betegséget kaptak, abban szenvednek, és azon szeretnének javítani. Az egészséges ember úgy érzi, hogy a kivétel. Hogy ő kivétel lesz, mert az ő szülei is sokáig éltek, és ő sem fog megbetegedni, de ez ma már nem így van. Ugye itt beszéltünk az oxidatív stresszről, ne felejtsük, ugye szabad gyökök, tudom, hogy ez egy szakmai kifejezés, de fontos tudni, hogy a szervezetünkben számos ilyen reaktív elem, ilyen hogy nevezzem ezt, olyan romboló molekulák vannak, amelyek amerre csak mennek, pusztítanak. Ezeket az antioxidánsok kötik le. A mai ember szervezetében túl sok a romboló molekula, és túl kevés a védő, az antioxidáns. A régieknél ez fordítva volt, sok antioxidáns volt, és kevés romboló. Hogyha ez a kettő egyensúlyban van, akkor hosszabb ideig fogunk élni.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Egyik közös kedvenc muzsikánk szólt most, Svetlana Moldvából egy részlet. Tóth Gábor, Bió Gabi a vendégem. Élelmiszertudományi tanácsadó és élelmiszeripari fejlesztő mérnök. Éltető ételrecepteket ad, és arról is beszélünk, hogy táplálékod legyen az orvosságod, és orvosság legyen a táplálékod, mondta Hippokratész. Az vagy, amit megeszel, azt azért azt már ugye elég gyakran hallották a kedves hallgatók is, és mi is ezt a témát járjuk körbe, hogy mi az, ami jót tesz az idegrendszernek, mi az, ami segíti az életünket. Ugye van ez a pici kis nyelv a szánkban, az is olyan szomorú, hogy nagyon sokan azért eszünk mindenféle olyan ételt, ami egyébként egyáltalán nem hasznos, mert olyan jó íze, sós, csípős, édes. Ugye? Fontosan. Te is beszéltél erről, hogy ugye az ízek, és hogy ezen olyan nehéz változtatni, hogy az ízlelő bimbók, nem tudom hány van, de az a pici kis nyelvecske, mindent elront, a beszédünkkel is, ugye ez igen. Is a Bibliából is idézhetjük, megint csak a Jakab leveléből. A következő percekben arról szeretnélek kérdezni, hogy valóban szükség van-e a táplálék kiegészítőkre, vagy hogyha okosan jól táplálkozunk, amiről már beszéltünk az imént is, akkor az úgy elegendő, meg betartjuk a nagyon fontos, amit mondtál, hogy a rendszer. Miért is van szükség mégis a táplálék kiegészítőkre?
1: Megnövekedett az igény, főleg a szabályozók iránt. Tehát, ahogy mondtam is az előbb, hogy túl sok szénhidrátot nem, tehát energianövelő kiegészítéseket nem adunk. Tehát, hogy a nassolás, gyakran az energiadús, a nassolnivaló. Vitaminokról van szó, nyomelemekről van szó, ásványanyagokról van szó, egyedi élelmi rostokról. A rostok között is van különbség. Van olyan rost, ami kifejezetten támogatja a bélflórát, ilyen a cikória. A gyermekkorunk kávéja, ugye a cikória kávé, vagy ugye ilyen pótkávé jelleggel, egy zseniális prebiotikum, ezt ha megisszuk, ez célzottan csak a jó flórát támogatja. A fekete kávénak ilyen jó hatása nincs, de a cikória kávénak van. A mediterrán vidékeken van egy olyan növény, amit úgy neveznek, hogy földi mandula, vagy tigris magyarul más néven, és a portugálok, spanyolok ezt pörkölik, és ebből készítenek pótkávét. Ez a földi mandula kávé is egy zseniális, olyan, mint nálunk a cikória, náluk a földi mandula kávé, egy ilyen prebiotikum. De ma már itthon is kapható ez, és mi a fejlesztésnél előszeretettel használjuk a földi mandula lisztet, egy fantasztikus. Ezen kívül a vitaminok közül nyilván a D-vitamin, bár ilyenkor most a napfényes órák száma növekszik, a D-vitamin, a magnézium és a B6, amit szoktunk még javasolni, a D-vitamin mellett a K1, K2, a K1 általában a bélben képződik, K2-t az jó bevinni. Tehát nem minden van benne, nem tudok annyi zöld salátát enni, hogy kellő K2-t vigyek be.
0: Nem lehetünk nyúszik, meg kecskék.
1: Igen. Úgyhogy most azt mondom, hogy a tudományt érdemes vagy jó kihasználni a saját javunkra, hogy ha már van tudomány, ha már ismerjük a vitaminokat, akkor ne zárkozzunk el. Én pontosan tudom, hogy ebből üzleti szféra világ lett, és mindenki a saját portékáját szeretné eladni. Ezért nem is termékekben, hanem molekulákban gondolkodunk.

0: részt, tehát belső szabályozók. Hiába kis mennyiség, ugye tudjuk, hogy minél fontosabb egy ember egy tömegben, annál kevesebb van, tehát vagy egy beosztás, annál kevesebb van abból a típusú beosztatból. Tehát a szervezetben is minél fontosabb egy vegyület, annál kevesebb van belőle. Tehát magyarul anyamellemek a legfontosabb vegyületek a testünkben, és a vitaminok. Itt ugye a C-vitaminról beszélni lehet, de ma már azért, hogyha Szent Györgyi professzor élne, nem csak a C-vitaminról beszélne. Én szinte biztos vagyok benne, hogy ő a vitaminok egymással való arányáról beszélne. A C-vitamin támogató különböző növényi színanyagokról, mondok egy példát, ugye a szeder, a ribiszke, vagy hogyha valaki, mint az én anyukám is gyakran leszelt biocitrom vagy citromhéjat a süteménybe, és sajnos megsütötte utána a süteményt, mármint azért is sajnos, mert a citromhéj nyersen. Tehát a citrusok, a biocitrusnak a héja nyersen, egy fantasztikus antioxidáns. Tehát meg lehet találni azokat a növényeket, hogy étrend kiegészítők nélkül is be tudjunk vinni nagyobb koncentrációban színes vegyületeket, színanyagokat. Időnként én veszek egy üveg gránátalma levet, de csak havonta egyszer, és akkor néhány napig egy ilyen kupicával fogyasztok belőle, máskor meg levet veszek. Áfonya levet veszek, ezek nem olcsó dolgok, de nem is kell ezeket állandóan, hanem rotációban egymással váltva. Aztán sörélesztő pejhet teszek mondjuk egy leveshez, egy főzelékhez, egy fasírthoz.
1: Nagyon jó, ezt próbáltam.
0: Igen, enyhe sajtos ízt is, hogy nem létezik ennél töményebb B-vitamin koncentrátum. Ugye régen még, amikor ha valaki ismeri, hogy idősebb Serilla Györgynek a munkásságát, aki az élesztőt nyersen ette, és nagyon-nagyon jó egészségnek örvendett sokáig. Ugye ma már élő sütőélesztőt nem eszünk, hanem a sörélesztő pejhet, ami már nem él, úgymond inaktív, de benne van mindenféle vitamin és szelén, és ha már szelén, a szelénbevitel viszont fontos, nincs olyan élelmiszer, talán egy-két dióféle pekán dió kivételével, a szelénből nem tudunk eleget enni, és naponta, ha nem jut be ez 55 mikrogram szelén, akkor egy hatalmas antioxidáns rendszer, de úgy képzeljük el, hogy egy nagyon, tehát egy mamut alszik, fekszik, és nem indul el, egy antioxidáns mamut, ha szabad így mondani, ez a glutatión rendszerünk. Glutatión alapja a szelén, de ott a cink, ott a réz, és ott a vas.
1: Milyen tünetekkel jár, mondjuk, hogy ismerjük föl, hogy szelén hiány?
0: Fáradékonyság, az az nehézség, hogy titokzatos, alattomos. Tehát egyre többször betegszünk meg, fejfájósak vagyunk, elkezd hullani a hajunk. A szelén hiány inkább immunrendszeri gyengeségben nyilvánul meg, fertőzésekre való hajlam. Az a baj, hogy nem, a szelén nem mutatja meg magát úgy, mint egy C-vitamin hiány, ugye egy vérző íny esetében látjuk, hogy C-vitamin hiány van. Nem látványos, viszont a rengeteg daganat mögött, a rengeteg fertőzéses probléma mögött, ott vannak a hiány állapotok, és ezen belül is a szelén. És mire az ember rájön, hogy beteg lett, gyakran már késő. Tehát, hogyha valaki beteg lett, és utána szelént kezd pótolni, akkor nyilván eső után köpönyeg, valamennyire segíteni fog, de már nem tudja megelőzni a betegséget, amit megkapott.
1: Tehát akkor összefoglalva, vannak olyan ásványi anyagok vagy vitaminok, amiket ezek szerint nem kell minden nap, de van a szelén, amit minden nap kell pótolni.
0: Igen, így van. A szelén ilyen, és én azt mondom, hogy a cink és a réz is, ezek egyébként általában hüvelyesekben. Hát ki az, aki megeszik naponta mondjuk egy 20 deka csicseri borsót? Hát senki szerintem. Dióférjét, mandulát, pekándiót, pisztáciát sem fogunk, nem is olcsó. Márpedig ezekből meg kéne enni 10-20 dekát naponta, hogy
1: bejusson. Mindegyikből 10-20 dekát?
0: Hát nem, valamelyikből, mondjuk valamelyik dióféléből meg kéne ennünk 3 evőkanál szezámmagot őrölve, felfőzve szezámkrémnek vagy tahinit. Van, aki fél, hogy elhízik.
1: Egész nap csak ennénk, igen. Gyakorlatilag.
0: Igen, hozzá kell tenni, hogy régen azért az élelmiszerek magasabb tápértékűek voltak, és az embernek kisebb volt az igénye. Most az olló másfelé nyílt, ugye az ember igénye növekedett. A lényeg az, hogy zöld levelek. Vegyünk bébispenótot, készítsünk káposztás ételeket, gyarult káposztát vehetünk.
1: Párolva is lehet, vagy inkább nyersen együk.
0: Párolva a káposzta könnyebben emészthető, és jó a bélnek.
1: És mi a jó kis káposzta? Tészta jutott eszembe, de ezt nem ajánlod, mert tészta, gondolok.
0: Hogyha több a káposzta és kevesebb a tészta, akkor igen, lehet ezt is fogyasztani. Időnként megengedhető nyilván. Ott az édesburgonya, ott a sütőtök.
1: Padlizsán, gomba, az kimaradt még az étrendből. Így van. Pedig az is nagyon hasznos.
0: Ma már az airfryerek világában, ugye most már olaj nélküli levegővel sütünk, tehát most már az airfryer elérhető árban van, úgyhogy lényegében szinte olaj nélkül, nagyon finom levegővel sütött zöldségeket lehet készíteni. Ez egy

0: forradalmi dolog, azt gondolom, egy konyhai.
1: Ezt ajánlod? Tehát abszolút. Akkor ez hasznos.
0: Én szinte napi szinten fogyasztom az airfryerben sütött, sőt, én teljesen zsíradék nélkül készítem, egy picit száraz lesz, olyan chipszerű lesz, vékonyra vágom a gombát, édesburgonyát, és még a cukkinit, padlizsánt is. Esetleg én bevalamint a végén teszek hozzá pár csepp zsíradékot.
1: Milyen hogy zsíradékot? Ne süljön.
0: Olívaolaj, lennagolaj, kukoricot, sírolaj, de inkább olíva is lennagot teszek hozzá. Tényleg csak pár cseppet.
1: De kell is az a kis zsíradék, úgy emlékszem.
0: Felszívódáshoz kell, igen. Sárgarépát is szoktam, édesburgonyát is szoktam. Nagyon-nagyon hasznos, és jól lakok tőle. Úgyhogy amikor azt kérdezted, hogy mit lehet csinálni, hogy lehet elindulni, akkor azt mondom, hogy így például, tehát az zöldség. Ha valaki sertéspörköltet vagy csirkepörköltet eszik, próbálja ki azt, hogy nem kivesz maga el egy hatalmas adag galuskát, vagy nokedlit, hanem a nokedli egy harmad, nagy adag párolt zöldség, és mehet a pörkölt mellé. Ez a kezdet. És már is ott tartunk, hogy a kalória felére csökkent.
1: Innen folytatjuk nyáron, mert azt beszéltük meg, hogy minden évszakban találkozunk, és különböző tippeket, vagyis táplálkozási ötleteket adsz. Addig is mindenkinek jó új életkezdést, illetve jó létvágyat kívánok.
0: Ez nagyon jó. Én is
1: köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm a beszélgetést, megköszönöm Bolyás János munkáját, Isten áldjon meg titeket, és a hallgatókat
0: köszönöm
1: is.
0: Szépen.

Elhangzott a Quaterka. Tóth Gábor élelmiszeripari fejlesztőmérnök, élelmiszertudományi tanácsadó volt Mári Szabó Eszter vendége. Műsorunkat 6 hónapig visszahallgathatják a www.katolikusradio.hu oldalon.

0: az LGT felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra van. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyházzenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, a Váci Székesegyház karnagya. Mostani műsorunkban egy érdekes és értékes zenei különlegességet szeretnék bemutatni. Joan Cerreros, spanyol zeneszerző, Missa de Battala című művét. Cerreros bencés szerzetes pap volt az 1600-as években. A Monserrati kolostorban volt novícius, ahol zenei tanulmányait is kezdte, Joan Marc nevű bencés zenészpapnál. Ezt később Madridban tovább fejlesztette, aztán visszakerült Monserratba, ahol az apátság karnagyaként halt meg 61 éves korában, egy gazdag és tartalmas zeneszerzői és előadó művészi élet után. A Missa de Battala azt jelenti szó szerint, hogy csata mise. A nápolyi királyság meghódítását ünnepli benne a zeneszerző, illetve azt a bizonyos csatát, melynek során Nápolyt meghódították. Bár a barokk korban keletkezett a zenemű, mégis a késő reneszánsz kétkórusos technikával készült, saját korához képest tehát régi zene. Érdekes visszhang effektusokkal, élvezetes akusztikai hatásokkal, és a csata hevületét, de a győzelem ünnepélyességét is jelző és érzékeltető dobolásokkal és részhúvósok megszólaltatásával. Joan Cerreros Missa de Battala című művét előadja Hesperion ének és zenekar, vezényel Jordi Savall.

Johann Cererols Missa de Battala című műve hangzott el. Előadta a spanyolországi Hesperion énekés zenekar. Vezényelt Jordi Savall. Elköszön önöktől a szerkesztő, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Johann Sebastian Bach B-dur brandenburgi versenyének második tételét a Liszt Ferenc kamarazenekar adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Ady Endre műveit hallják.
3: Nagy messziről ködölt a bükk, gőzölt a sík, áradt az ér, s fáradt testemben hirtelen ott a záporverte mezőn. Piros dalra gyújtott a vér, piros dalra gyújtott a vér. Szinte sercent, úgy nőtt a fű, zengett a fény, tüzelt a nap, szökkent a lomb, virult a föld, táncolt a föld, táncolt az ég, és csókolt minden az ég alatt, és csókolt minden az ég alatt. Káprázó városi szemem behúnyom ennyi csók előtt, rebegőn és nyugtalanul és halkan kérem az urat, áld meg ezt a csókos mezőt. Áld meg ezt a csókos mezőt. Itt is, ott is asszonycsapat kapál, hol majd életterem. Ó, mégis, mégis élni jó. Erősek és fiatalok, s a lábuk térdig meztelen. S a lábuk térdig meztelen.
4: Sötét haja szikrákat szórt, diószeme lángban égett, csípője ringott, a büszke kreol arca vakított. Szeme vágya, eper ajka, szíve csókja mindig könnyes. Ilyen volt a legszebb asszony, az én fiatal anyám. Csak azért volt ő olyan szép, hogy ő engem megteremjen, hogy ő engem megfogadjon, és aztán jöjjön a pokol. Bizarr kontján ült az átok. Ez az asszony csak azért jött, hogy szülje a legbizarabb, a legszomorúbb fiút. Ő szülje az átok sarját erre a bús magyar földre, az új hangú tehetetlent, pacsirta álcás sirály. Fénye sincs ma a szemének, feketéje a hajának, töpörödött béna asszony az én édes jóanyám. Én kergettem a vénségbe. Nem járt tőle olyan távol senki, mint torz életével az ő szomorú fia.
5: A föl-föl dobott kő. Föl-föl dobott kő, földedre hullva. Kicsi országom, újra meg újra hazajön a fiad. Messze tornyokat látogat sorba, szédül, elbúsong, s lehull a porba, amelyből vétetett. Mindig elvágyik, s nem menekülhet magyar vágyakkal, melyek elülnek, s fölhorgadnak megint. Tied vagyok én nagy haragomban, nagy hűtlenségben, szerelmes gondban, szomorúan magyar. Föl-föl hajtott kő, bús akaratlan. Kicsi országom, példás alakban te orcádra ütök. És jaj, hiába minden, ha szándék, százszor földobnál, én visszaszállnék, százszor is, végül is.
6: Az idő rostájában. Kezében óriás rostával áll az idő, és rostál egyre. Világokat szed, és rostál ki vidáman, és nem keseregve, s búsul csak az, akit kihullat. S aki kihull, megérdemelte. Az ocsút az idő nem szánja. Aszott nemzetek, hűlt világok, tört életek, mi az más vágya, halálra valók, s nem kár értük. Szóljak próféták új szavával, nem kik mertek tagadni múltat, de kik nem magvak a jövőnek, mindig azok, akik kihullnak, világok, népek, girhes eszmék. Fonnyadtak, s összezsugorodtak, így szól az új próféta ének. Az Úr, az idő áll örökké, de elmúlnak a renyhe népek, s velük együtt a tiszta lótok. Ó, aszadtak, és be nem teltek. S ó, magam is fajsorsom osztván, be igazság szerint hullunk ki a kegyetlen óriás rostán, kedvét nem töltvén az időnek.

Sion hegy alatt. Borzolt fehér isten szakállal tépetten fázva fújt szaladt az én uram a rég feledett nyírkos vak őszi hajnalon valahol Sion hegy alatt. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott. Bús és kopott volt az öreg úr. Paskolta, verte a ködöt, rórát ér a harangozott. Lámpás volt reszkető kezemben, és rongyolt lelkemben a hit, s eszemben a régi ifjúság. Éreztem az Isten szagot, s kerestem akkor valakit. Megvárt ott a Sionhegy alján, s lángoltak, égtek a kövek. Harangozott és simogatott, bekönnyezte az arcomat. Jó volt.

0: ebben kárhozott. Csak tudnék egy gyermeki imát. Ő nézett rám szomorún, s harangozott. Csak nagyszerű nevedet tudnám. Ő várt, s aztán felszaladt. Minden lépése zsoltár ütem, halotti zsoltár. S én ülök sírván a Sion hegy alatt.
1: Hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben. Mert hinni akarok. Mert sose volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden imává vált. Most minden egy husáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szűzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kelletek. Hiszek Krisztusban. Krisztust várok. Beteg vagyok. Beteg. Megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok e nagy világon. S az Isten is, ha van, és én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is, olyaj, nagyobb titok.
0: Menekülés az Úrhoz. Beszép a régi kép, a tiszta. Beszép volt a világon élni. Beszép volt az a lázadó, mégis uras, szent össze-vissza. Imádkozni is tudtunk néha, de mindenképp Istené voltunk. Nem akartan és nem tudón legbőszebb óránk se volt léha. Beszépeket elhittünk akkor, és a poklot hogy elfeledtük, és most a pokol muzsikál. Fülünkben száz és szörnyű akkord. Megszakadt szép imádkozásunk, pedig valahogyan van Isten, nem nagyon törődik velünk, de betakar, ha nagyon fázunk. Imádkozzunk, hogy higgyve higgyünk, van Isten, de vigyázz magára. Van Isten, stán éppen olyas, kienekben valaha hittünk. Adjuk neki hittel magunkat. Ő mégiscsak legjobb kísértet. Nincs már semmi innivaló. Higgyünk hát, a van, vagy nincs Úrnak. Mert ő mégis legjobb kísértet. S mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senki vagy emberi az élet, az

0: Nyár délutáni hold Rómában. Sandítva száll Rómára. Fecske rajkövetséggel vigyorog vígan széjjel nyár délutáni hold. Nagy kékség és pirosság, most újból-újból hozzák régből azt, ami volt. Szent mezők pára fátylat, hegyek álomszint váltnak, diadalok s romok, nap s hold közé beszőve, hanyattan az időben Róma sűrök forog. Ó, gyönyörű örökség! Változó ős szent község, Urbs, te felettető! Az én élet poklából, lelken testem kilából, te szent védőtető! Ím magam idehoztam, védj és boríts be mostan, te szép, te bölcs, örök. Örökkön éltem, élek, csupán hüvelyt cserélek, mint Ulisses görög. Áldom a nyüzsgő Rómát, mindennek átfogóját, pulyásan is nagyot. Ma, hogyha úgy akarnám, alkonyi álom karján akár Rémusz vagyok. Nézem a mai nőket, a volt és lesz időket. Berégen élek itt, s be minden élet mindegy, s a hold már ismer minket. Vigyorog, s nem hevít. Sandítva száll Rómára. Róma június elején.
1: Párizs az én bakonyom. Megállok lihegve, Párizs, Párizs. Embersűrűs gigászi vadon. Pandúrhada a szájas Dunának vághat utánam. Vár a Szajna, s elrejt a bakony. Nagy az én bűnöm, a lelkem. Bűnöm, hogy messze látok és merek. Hitszegő vagyok álmos fajából, s mágiára vinne egy irán szagú szittya sereg. Jöhetnek. Párizs szívén fekszem. Rejtve, kábultan és szabadon. Hunnia új szegény legényét őrzi nevetve, s beszórja virággal a bakony. Itt halok meg nem a Dunánál. Szemem nem zárják le csúf kezek, hív majd a Szajna, s egy csöndes éjjel valami nagy-nagy bús semmiségbe beleveszek. Vihar sikonkat, haraszt zörrenhet, Tisza kiönthet a magyar síkon, engem borít erdők erdője, s halottan is rejt, hű bakony erdőm, nagy Párizsom.
2: Őrzők, vigyázzatok a strázsán, csillagszórók az éjszakák, Szent János bogarak a kertben, emlékek elmúlt nyarakon, Florenc nyarán s összekeverten, búcsúztató őszi lídónak emlékei a hajnali párás, díszkócos tánci termen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem halhatnak soha. Őrzött elevenek és holtak, szívek távoli mosolya reátok néz, aggódva árván. Őrzők, vigyázzatok a strázsa. Őrzők, vigyázzatok a strázsán, az élet él és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres s ostoba feneségek. Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék, s a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szép beszőt hitét. S akik még vagytok őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán.
3: Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Ady Endre műveit hallhatták, Latinovics Zoltán, Sinkovics Imre, Bánfi György, Kállai Ferenc, Pap Zoltán és Lázár Csaba előadásában. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először Szószóló című műsorunkat hallják, melyben a Magyar Állami Népi Együttes elmúlt 75 évéről beszélgetünk. Ezután a Lélekszava című műsorunkat hallgathatják meg Sinkovics Andrea szerkesztésében. Jó vételt és tartalmas időtöltést kívánunk Önöknek! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a Magyar Állami Népi Együttes elmúlt 75 évéről beszélgetünk. Tartsanak velünk!

Idén 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes. Mihályi Gábor Kossuth és Harangozó Gyula díjas, érdemes és kiváló művész, együttes vezető, táncművész beszélt az 1951-es kezdetekről, amelyben cigányzenére alapozták a táncokat. Majd szólt az 1970-es évekről, a kibontakozó néptánc mozgalomról. Ezután az 1998-as arculatváltásról beszélt, a historikus táncokról és a világzenei inspirációról. Végül a 2002-es évektől napjainkig tért ki, amióta ő vezeti a táncegyüttest. Mihályi Gáborral, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjével, Császi Erzsébet beszélget.

0: Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A Magyar Állami Népi Együttesnek az úgynevezett székházában vagyunk, az első kerületben a Korvin tér 8 szám alatt. Ez a hagyományok háza, itt birtokolnak egy területet, és itt is próbálnak. Az együttes vezetőhöz jöttünk, Mihály Gáborhoz, aki Kossuth és Harangozó Gyula díjas, érdemes és kiváló művész. Az idén 75 éves együttes 1951-ben alapították meg. Feladata a magyar nyelvterület népművészeti hagyományainak, mint nemzeti értéknek a gyűjtés, életben tartása és színpadi formában való továbbadása. Mi volt a cél 1951-ben, amikor megalapították?
1: Több volt ez, mint egy együttesnek a megalapítása. Természetesen az is egy nagyon fontos kulturális esemény volt, meg kulturpolitikai esemény is volt. 1951-ben vagyunk, a diktatúra sötét időszakában, a példa a nagy Szovjetunió, ahol ugye már hosszú évek óta működött az úgynevezett Mojszejev együttes, amelyiknek feladata az volt, hogy egyrészt színpadi formában mutassa be a Szovjetunió sokszínű nemzetiségét, az természetesen, ha lehetséges, akkor mindenképpen boldog formában, olyan táncokon keresztül, amivel bizonyítható, hogy a kolhozba kényszerítés ellenére az orosz paraszt vidáman él a Szovjetunióban. Most azért Magyarországon ennyire nem volt durva az elvárás az együttessel szemben, de olvasva az alapító okiratot és az előtti felterjesztés, a minisztertanácshoz ment ez, hát azért valami hasonló ideológiát vártak el a társulattól. Ennél azért fontosabb, hogy az együttes megalapítása gyakorlatilag a professzionális színpadi néptánc megalakulásával is járt együtt Magyarországon. Rábai Miklós mellett azért egy nagy szellemi holdudvar állt fel az együttes mellett. Például Csenki Imre, kiváló karmester, zeneszerző, ő vezette a kórust, és hát ne feledkezzünk meg Kodály Zoltánról, aki bábáskodott az együttes mellett. Ő volt az, aki azt javasolta, hogy professzionális cigányzenészekből álljon össze egy ütőképes 15-16 fős zenekar, és aztán annyira szívén viselte az együttes sorsát, hogy a sokak által ismert Kállai kettős kórus művet az Állami Népi Együttesnek írta, amiből aztán Rábai Miklós az első bemutatkozó előadásra egy kórus művet is készített. Ez egy sok szempontból egy meghatározó volt az együttes életében, és hát az a tehetség, ami Rábai Miklós és a körülötte lévő zeneszerzők, Gulyás László, a már említett Kodály Zoltán, Csenki Imre, Daruczi Bárdos Tamás, Bárdos Lajos egy elképesztő siker szériát tudhattak maguk mögött. Gyakorlatilag meghódították a világot. Európától, Kínáig, Dél-Amerikától, Egyesült Államok, sőt a Távol-Keletre is, Japánba eljutottak. Tehát ez az együttesnek egy nagy, legendás időszaka, amire mi nagyon büszkék vagyunk, hiszen hát ez a kezdet. Ha ők nincsenek, akkor mi nem lehetnénk ma itt.
0: Más elvárások voltak, viszont következtek a 70-es évek, amikor elindult a néptánc mozgalom, és ez hatással volt a Magyar Állami Népi Együttes életére is. Új emberek érkeztek, mint például Martin György, illetve felhasználták Martin Györgynek a gyűjtését, Timás Sándor volt az együttes vezető, új látásmóddal kezdték el szerkeszteni a műsoraikat. Mit jelentett ez?
1: Egy művész együttes életében természetes módon vannak nagyon nagy sikerek, és szinte természetes módon történnek hullámvölgyek. Elfárad az alkotói erő, vagy éppen ahogy az Állami Népi Együttes volt, Rábai Miklós meghalt. És az őt követők, hát nem igazán tudták azon a színvonalon továbbvinni az együttes, mint ami azelőtt történt. Tehát volt egy beszűkülés, volt egy útkeresés, és ehhez társult, hogy valóban a 70-es években ez az új folklorista mozgalom Magyarországon is teret nyert, ami egyébként szerte a világban volt, nem csak Magyarországon, de talán nálunk volt legerősebb és leghatásosabb, ami mondjuk talán úgy fogalmazhatnék, hogy Az a városi értelmiség, és itt most nem csak Tímár Sándor és Martin Györgyről van szó, hanem Nagy Lászlóról, Széchy Margitról, és még más olyan Kósa Ferenc filmrendező, vagy Sára Sándor, tehát az a népies értelmiség egyszerűen kutatni kezdte az identitását, és azt úgy próbálta a színpadra állítani, hogy az minél inkább közelebb kerüljön az úgynevezett eredeti tiszta forráshoz. Ugye mi folyamatosan, akik ebben a kultúrában élünk, újra és újra beidézzük Bartók Bélát, aki ugye szarvassá vált fiak, nagyon híres kolindájának az a vége, hogy a szarvasok nem isznak másból, már nem ihatnak másból, csak tiszta forrásból. Az a szellemi gondolat, ami irányította itt valóban a 70-es években a folklór iránt érdeklődő értelmiséget, és hát ehhez kapcsolódott egy fiatal nemzedék, amelyik szintén kíváncsi volt a gyökereire, hát hogy elindult a táncház mozgalom. De elindultak a kézművesek, elindultak a paraszti kultúrának más szegmenseit is elkezdték kutatni, tehát ez nem csak a táncra szorítkozott, de hát mi, mint akik a táncról fogunk, számunkra ez a meghatározó, és akkor jött az Állami Népegyüttesnek egy másik felívelő időszaka, Tímár Sándor filmjelzett korszak, ami szintén hasonló sikerekkel volt megáldva, mert én már több mint 40 éve vagyok az Állami Népegyüttesnek a tagja, tehát én fiatal táncosként én részese voltam annak az időszaknak, hiszen Tímár Sándor kinevezés után 2 évvel már én is a társulat tagja lettem. Tímár Sándor szerte dolgozott az országban, és egy új társulatot nem csak szellemiségében, hanem tagjait tekintve is egy új társulatot akart építeni, és akkor hívta a vidékről azokat a tehetséges fiatal táncosokat, akiket megismert, akiknek ő a mestere volt.
0: A következő változás 1998, amikor Sebő Ferenc lett az együttes művészeti vezetője, és karigazgatónak felkérte Mihály Gábort, aki most az együttes vezető. Mi volt a jellemző erre az időszakra?
1: Igen, Tímár mester elment nyugdíjba, és egy új vezetést éreztünk szükségesnek. Szóba került az én művészeti vezetői kinevezésem is, sőt egy darabig, mint megbízott művészeti vezető dolgoztam is a társulatnál, de úgy éreztem, hogy a korom alapján még én nem tudom ezt minden szempontból teljes mértékben ellátni, így aztán Sebő Ferencre esett a választásunk, aki ugyanolyan ikonja volt a táncház mozgalomnak, mint a Tímár Sándor, csak ő zenei oldalról fogalmazta meg mindazt művészileg, mint amit Tímár a tánc oldaláról. Ami jellemző volt arra az időszakra, hogy arra a megállapodásra jutottunk Ferivel, hogy próbáljunk meg meghatározni műfajokat, tágítsuk a műfajok körét, ne csak a paraszti táncoknak az antológia-szerű színpadra állítása legyen, az is egy fontos, és az továbbra is vezérlő elfként jelenjen meg, de tágítsuk a műfajokat. Elkezdtünk kutatni a történelmi táncok irányába. Így áll színpadra például a Táncos Magyarok, amelyek gyakorlatilag a honfoglalástól, a reneszánszon, barokkon, a reformkor, Vermunk csárdásain keresztül egy nagy antológiát állított színpadra, felmutatva mindazt a körülbelül 1000 éves tánchagyományt, amit itt a magyarság létrehozott. De nyitottunk a színpadi műfajok felé is. Színpadra állítottuk az első magyar operát, ez Pikó Herceg és Jutka Perzsinek a történetét meséli el, aminek a szövegkönyve megvolt, de a zenei világa természetesen nem, az elveszett, úgyhogy ennek a zenét aztán a Sebő Feri idézőjelbe reprodukálta, tehát ez volt egy irány, és a harmadik pedig a világzene felé fordultunk. Akkor volt egy művészeti tanács az Állami Népi Együttes mellett, aminek természetes módon tagja volt Sebő Ferenc, és akkor azt mondták egy előadásom után, hogy nézd itt a világba, ha látsz valami olyan új megfogalmazási módot, amelyik adaptálható a mi kultúránkra, a mi világunkra, akkor azt nézd meg, és hozd ide Magyarországra, és valósítsd meg. Hát így született meg a Naplegenda előadásunk, 2001-ben mutattuk be, tehát ebben az évben 25 éves, óriási sikerrel játszottuk Kínától, Szerbiáig, Franciaországtól, Ausztriáig, és ugyanúgy repertoárban, és még mindig nagyon szereti a közönség.
0: Mi volt az újdonsága?
1: Az újdonsága az az volt, hogy Nikola Parov zeneszerzőt bíztunk meg, aki egy Magyarországon élő, elsősorban a mediterrán kultúrába járatos, de ismeri a magyar zenét is. Ő egy nagyon izgalmas világzenét állított színpadon, aminek persze nagyon erősek a gyökerei. Ez némi stilizációt kívánt a tánc részéről. A gondolatisága is egyetemesebb volt, hiszen a napról szólt az előadás. Már rögtön a kezdet egy sumér naphimnusszal indult, amit narrációként vezettünk be. Ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor a nap ciklikus repüléséhez rendeltük hozzá az emberi életnek a történéseit. Tehát ahogy egy nap alatt van reggel, dél és éjszaka, mint ahogy van nyár, ősz és tél, ugyanúgy az emberi életnek is hozzá lehet rendelni bizonyos pillanatait, és aztán így született meg ez az előadás.
0: Következő időpont az 2002, amikor Mihály Gábor átvette az együttest. Milyen célokkal, milyen tervekkel indult neki ennek a feladatnak?
1: Először is nagy rémülettel. Visszagondolva az akkor már 51 éve létező Állami Népi Együttesre, a két nagy elődre, akiket, ha Rába is személyesen nem is, de a munkásságát igen, de Timár Sándort közelről, még akár nem csak mester tanítvány, hanem akár baráti viszonyban is voltunk. Hát azért mondjuk azt, hogy voltak rémületes pillanataim, hogy na most akkor hogyan is tudok ennek megfelelni. Aztán, mivel azért nem a semmiből indult ez, én már akkorra mondjuk azt, hogy elismert koreográfussá váltam a színpadi néptáncművészetben, ez egyrészt jelentette azt, hogy az Állami Népegyüttesen már több előadásom elkészült, másrészt pedig dolgoztam Szolnokon a Tisza Tánc Együttesnél, és azért hozom be kiváló barát mert én 10 évet dolgoztam ott, és én azt hiszem, hogy azon kívül, hogy ott tanultam meg, hogy hogyan is kell a színpadon dolgozni és koreográfiát készíteni, de talán ott tanultam meg azt is, hogy hogyan kell együttest vezetni, hogy kell olyan közösséget formálni, hogy kell egy, hát remélem, hogy nem lesz félreérthető, egy barátságos diktatúrát kialakítani, hiszen a színpadon nincs mese, tehát idézőjelben diktatórikusnak kell lenni, de hogyha a társulat tagjai érzik, tudják, hogy a szigorúság mögött szeretet is, és a jobbító szándék van, akkor ez teljesen természetes lesz. Ezen a két dolgon egyrészt, hogy talán már akkor sejtettem, hogy hogyan is kell ezt az együttest majd vezetni, meg némi tudással is már fel voltam vértezve, így aztán egy idő után meggyőztem saját magamat, hogy jó lesz ez, Misi, csináld, menj a saját fejed után, és aztán el is indultunk. Én is azt gondoltam, hogy amit a Szebő Feritől tanultam, vagy együtt kialakítottunk, hogy különböző műfajokat kell meghatározni. Nem szabad a tradicionális hangvételű táncokból show műsort csinálni. Arra ki kell alakítani egy más műfajt, akkor azt ott kell megcsinálni. Ha kortárs szemléletű előadásokat akarok csinálni, azt nem kell összekeverni a tradicionálissal. Mindegyiket hagyjuk meg a saját maga stílusában, alakítsunk ki műfajokat, így legalább vagy négyet én is kialakítottam, és ezáltal nem csak azok az előadások válnak tiszta profilúvá, hanem egy szélesebb közönséget is el tudok vele érni. Hiszen azok, akik csak a tradicionális néptáncot szeretik, azok arra jönnek. Nem terhelem őket más tartalmakkal, gondolatokkal. Akik fogékonyabb a kortárs megfogalmazások felé, akkor az oda jönnek, vagy aki a világzenét szeret, akkor arra jön. Amit egyébként tapasztaltam, hogy valahogy az Állami Népegyüttes egy átjárást is biztosít. Tehát, hogyha valaki eljött egy, mondjuk megint mondom akkor, egy tradicionális előadásra, és az nagyon tetszett neki, akkor egyszerűen kíváncsi lett, és akkor mit csinálnak ezek, amikor nem ilyet csinálnak, hanem akkor valami más csinálnak. Tehát sikerült egy átjárást csinálni, és így aztán azt mondhatom, hogy visszatekintve 21 néhány évre, hogy sikeres az együttes, és remélem, hogy ez így is marad.

0: melyek azok a műfajok, amelyeket kialakított, és milyen előadások jellemzőek ezekre a műfajokra?
1: Tradicionális megfogalmazású előadások közül sokat tudnék említeni, például a Kincses felvidék. Egy antológia sorozatnak egy része, mert az volt a tervem, hogy készítsek egy a mai Magyarországtól elszakított területek kultúráját bemutató antológia sorozatot. És akkor az első a Kincses felvidék volt, aztán készítettünk egyet Megidézett Kárpátalja címmel, aztán Erdélyből több is készült, például az Örök kalotaszeg, vagy az Édeskeserű előadás, amelyik azon kívül, hogy a erdélyi táncokat mutatja meg, arra dilemmára próbál választ adni, hogyha elhagyjuk a szülőföldünket, és egy új világba érkezünk, az azzal jár, hogy elveszítjük az identitásunkat, vagy az új közegben is képesek vagyunk annyit megőrizni a múltunkból, a történelmből, hogy a magyarságunk megmond. És aztán ez folytatódott a délvidék feldolgozásával. A világzenei vonalon is mentünk tovább, hiszen színpadra állt a Pannon Fresco előadásunk, Pannoniának is ugye hívták. Tehát itt egészen a római kortól próbáltunk szinte egy ilyen történelmi tablót felállítani, amik napjainkig vezetett. De színpadra állt a verbunkos, a nemzeti tánc születése. Ez a reformkorra koncentrálódott, és azt próbálta megmutatni, hogy a reformkor vezető magyar nemessége hogyan fordult a saját kultúrája felé, hogy utasította el például a német nyelvű színházat, hogyan utasította el a német zenét, és próbált kialakítani egy magyar zenét, és magyar táncot. Így született meg a verbunk és a csárdás, és aztán ezt folytattuk tovább, hogy ezek a nemesi táncok hogyan szűrődtek le a parasztságunkhoz, és hogyan élnek még napjaink is ennek az emlékei. Ezen kívül még volt egy harmadik irányzat, ahol a kortárs megfogalmazás felé léptem el, mind tartalmában, mind pedig formájában, miközben nem kellettől megijedni ettől a szótól, mert itt csak arról van szó, hogy a tradicionális táncokat és zenéket nem ilyen táncrend miatt tesszük egymás mellé, hanem a mozdulat érdekel bennünket, és bármilyen mozdulatot összepárosítunk egymással, akkor egy gondolatot kifejez. És akkor itt talán két előadást mondanék, az egyik a Hajnali Hold, ami hát rendkívül büszke vagyok rá, egyrészt azért, mert személyes élményből táplálkozott. Édesanyámnak az utolsó 5 évében szinte minden este ott voltam nála, és akkor ápoltam, meg testvérem is besegítettek, és édesanyám mesélte a történeteit vég nélkül. Vagyis nem vég nélkül, mert 5-6 története volt, és mindig azt mesélte, de hát talán a legérdekesebb volt, vagy ami rám a legnagyobb hatással volt, hogy nem volt 3 éves, amikor meghalt az édesanyja, és 82 éves korában is úgy siratta, mint hogyha ez tegnap történt volna. Na szóval ez az előadás az ő története, csak nők szerepelnek benne, csak arról szól, hogy milyen női principiumok, karakterek léteznek, vagy létezhetnek. Persze, nincs itt ebben minden, hát Istenem, hogyha én meg tudnám fejteni a női lélek rejtélyét és sokszínűséget, akkor nagyon ügyes lennék, de mondjuk 85 percig mesélek róla, miközben 85 évig lehetne. Egyébként az a pillanat, ez az előadás, ugye a Hajnali Hold, az a pillanat, mielőtt a hold eltűnik, és megjelenik a nap. Azt gondolom, hogy az a természetes, hogy a nő és a férfi együtt élje az életét. Tehát igenis, hogy én azt gondolom, hogy van ez a pillanat, amikor minden nő vágyik arra, hogy fölkeljen a nap, és megtalálja az élete párját. A másik hasonló ebben a műfajban készült előadás, amit szintén nagyon szeretek, ez a Szarvasének. Ez a Bartók kantáta profánájának a inspirációja. Ugye Bartók orosz nagyfaluban a 30-as évek elején, ha jól tudom, gyűjtötte egy román asszonytól ezt a kolindát. Nagyon sokféle kolinda van, és én kettőt használtam ebből. Ez inspirálta az én előadásomat. Ugye ez a Kolinda arról szól, hogy van egy apa, akinek van 12 fia, nem tanítja őket semmi mesterségre, csak erdőben járni, szarvasra vadászni. És ezek a fiúk addig-addig járogattak, hogy szarvassá váltak. És az apa az Aranyhídnál találkozik velük, és hívja a fiaikat, hogy gyertek haza, anyátok vár, a serlegek töltve, a fáklyák már égnek, és a fiúk azt mondják, hogy mi nem mehetünk. Mi testünk már gúnyába nem járhat. A mi agancsunk nem fér be a szobába, hegyek és völgyekbe férünk be. A mi patánk már nem léphet tűzhely hamujába. Mi már nem ihatunk pohárból, csak tiszta forrásból. Persze ez az eladás sokkal többről szól. Számomra is volt egy pillanat, amikor leszakadtam a szüleimről. Ez mindnyájunk megéljük. Ez egy természetes történet, hogy felnövünk, a felnőtt világ beavat bennünket egy új helyzetbe, már nem vagyunk gyerekek, elszakadunk a szülőktől, és ez erről szól, arról a dilemmáról, hogy hogyan és miképpen is tudjuk mi ezt megélni és feldolgozni, és hát arról az anya szenvedésén keresztül, hiszen bemutatom ebbe az előadásba az anyát is és az apát is, hogy ők is miközben szenvednek, de hát el kell fogadniuk az életben azt a sorsot, hogy a fiúk, ahogy szoktuk mondani, vagy a lányok kirepülnek az ablakon.
0: Önök rendkívül sokat utaznak, 4 világrész 45 országába léptek fel, 10 millió néző előtt. Budapesten évente 90-100 előadást tartanak. Ezek a statisztikai adatok, és most vegyünk az életből egy példát. Februárban egy rendkívüli fellépésem voltak Kínában, ahol a világ legnagyobb nézettségű televíziós csatornája közvetítette a műsorokat más nemzetek táncosaival együtt. Mi volt ez pontosan?
1: Február 16-a, ez a Hold új év ünnepe Kínában, úgy ők egy másik naptár szerint élik az életüket, ezt úgy kell elkezdeni, mint nálunk a szilvesztert. Tűz és a ló éve lett a 2026. A történet 3 éve azelőttől indult, amikor egy kínai menedzser és menedzsment iroda ránk talált, és elhívott bennünket egy fesztiválra. Ez egy Langfang nevezetű város. Ugye ilyen kis falvak vannak sok Kínában, amilyen mondjuk 4 millióan élnek. Ez a Langfang is egy ilyen kis falucska volt, ahol Kelet-Ázsia legnagyobb Silk Road Art Center, tehát Selyemút kulturális központja épült, és itt volt egy nagy fesztivál. Itt szerepeltünk, itt csináltunk 2 teltházas előadást, olyan 2500 férőhelyes nézőtérrel. Ennek lett a folytatása, hogy következő évben ugyanez a menedzser vitt bennünket újra Kínába, ahol már Pekingbe léptünk föl, a pekingi nagyszínházban volt 2 előadásunk, és szintén egy ilyen 6 milliós falucskában, Magyarországon teljesen ismeretlen Hebei nevezetű városban léptünk föl, és aztán ez folytatódott. Tavaly karácsonykor bejelentkezett Kínából az a menedzser ügynökség, amelyik, mert egyik előadásunkat streamelték, tehát Facebookon lehetett interneten keresztül nézni az előadásunkat, na most így ezt ők ezt látták, beleszerettek, és akkor azt mondták, hogy na akkor mik azok a feltételekkel, amivel el tudnánk jönni Kínába. Megállapodtunk, 11 férfi táncos kértek, és akkor mi február 6-án kirepültünk, és hát egy 8-10 napos rendkívül intenzív próba folyamatnak a végén jutottunk el valóban ehhez a gála műsorhoz, amit azt mondanak, hogy általában olyan 800 millió és 1 milliárd közötti nézettsége van. Ez egy 4,5 órás show volt, 1000 szereplővel, tehát elképesztőek ezek a kínai méretek, tehát mi ezt nagyon nehezen tudjuk valahogy elhelyezni az agyunkba, hogy ez most micsoda léptéket is jelent. Őrületes színpad, nagy nézetméterenként emelkedett, süllyedt, elképesztő látványelemek, és rendkívül színes fellépő kar, ahol a tradicionális kínai táncoktól voltak nemzetközi sztárok, mint például az Állami Népegyüttes, vagy volt egy spanyol flamenco együttes, de nem tudom, hogy ismerőse a hallgatóságnak, de volt egy duett, amit Jackie Chan énekelt, és egy Lionel Richie. Talán a 80-as években voltak ők híresebbek, de ezek szerint Kínában még nagyon szeretik őket. Meg hát persze mostani kínai általunk teljesen ismeretlen kínai popsztárok, mert ahogy a televízióba érkeztünk már a főpróbák idejére, hát ezer számra az emberek, mint a Los Angelesben az ilyen filmes díjátadáson, és akkor sikítottak, meg fényképeztek. Hát gondolom, hogy kevésbé mi miattunk volt ez a tömeg. De mindenesetre mi úgy éreztük, hogy ez nekünk is szól. És a szereplők között még persze mindenféle műfaj, esztrázene, elképesztő akrobaták, tradicionális zene is persze. Hát Kínában 53 nemzetiség van. A Mongóliától egészen lehet délig pazar viseletekbe, fantasztikus előadásokkal, de nem vallottunk szégyent, és ezt nem csak azért mondom, mert hogy megtapsolt bennünket a közönség, hanem volt hétfőjén ettől a menedzser ügynökségtől érkezett egy levél, hogy akkor március végéig kérik az ajánlatunkat, mert akkor 2027-ben turnéztatnának bennünket Kínába, úgyhogy ezerrel dolgozunk, hogy el tudjuk küldeni. Szóval örök emlék, különleges, rendkívül különleges, izgalmas, és hát azt hiszem, hogy boldogok lehetünk, hogy ezt megéltük. Egy kis trükköt megint csináltunk, már ez előtti turnén is néha van egy kis szabad, és akkor elmentünk a kínai nagyfalra, és akkor mielőtt a biztonsági szolgálat odaér, a fiúk mindig táncolnak egyet, és aztán az fölkerül a Facebookra, és akkor óriásit megy. Az első is talán valami másfél milliós nézettsége volt Magyarországon. Hát ez is gyarapszik, főleg úgy, hogy kínaiak is felvették, és már ott mutogatták nekünk, hogy az anyátok a kínai nagyfalon táncoltatok.
0: Ebben a hónapban Budapesten is lesz egy különleges előadás, Kallós Zoltánra fognak emlékezni. Kallós Zoltán születésének 100. évfordulójára. Ő egy 20. századi magyar népzene és néptánckutató, meghatározó alakja, Erdélyben élt. Ritka magyar az előadás címe. Hogy fogják megidézni Kallós Zoltánt?
1: Nem könnyű. Nem könnyű, mert egy óriási életműről van szó. Nekem volt szerencsém személyesen találkozni Kallós Zoltánnal még a 80-as években. Ugye ő volt egy nagy kapocs. Ő tudta, hogy hol vannak keresztelők Erdélyben, hol van lakodalom, hol rukkolnak a katonák, és akkor az érdeklődő magyarországi fiatalok, meg a tudósok, azok mentek, és akkor ott táncot tanultak meg, gyűjtöttek meg, filmet csináltak. Hála jó Istennek, éppen ezért a Kallós Zoltán által gyűjtött zenék, dalok, azok a magyar folklór zenét, énekeket művelőknek kezében a torkában van. Gyakorlatilag egy szerkesztést kellett csinálni, a szerkesztését Kelemen László vállalta. Én rendezem az előadást, a táncokat pedig az Állami Népi Együttes mellett Székelyudvarhelyi Udvarhely Táncszínháznak a táncosai közösen idézzük meg Kallós Zoltán szellemét. Persze nem az élet útját járjuk végig, hogy most akkor kiskorában biciklizett, meg nagykorában, meg már iskolába járt, meg itt volt, meg ott volt, hanem inkább azt a szellemiséget. És azokon a gyűjtött dalokon keresztül, mert az a szellemiség nem csak Kallós Zoltán szellemisége, hanem a mi szellemiségünk is. Annak a hagyománynak a szellemisége, amit generációk ott, Erdélyben, évszázadokon keresztül kicsit csiszolgatva adtak tovább és tovább, és akkor most itt nekünk az a dolgunk, hogy ezt tárjuk a újra és újra, mondhatnám azt, de akár mondhatnám is a világ nyilvánossága elé, de legyek szerény a magyar nyilvánosság elé, mert nem csak az bizonyítja ez az előadás, meg egyáltalán a mi létezésünk, hogy volt ez a kultúra, és akkor most mi ezt színpadra állítjuk, hanem azt is bizonyítja, hogy ez él. És ez folytatódni fog. Már faluban nem. De azok a közösségek tudomásul kell venni, széthullottak. Nagyon nehezen épülgetnek esetleg itt-ott egy megszállott pedagógus, vagy egy megszállott református lelkész, vagy éppen egy pap révén. De nincsen baj. Hát vannak új közösségek, mint például az Udvarhelyi Táncművész, Magyar Állami Népegyüttes, az amatőr és ifjúsági együttesek százai Magyarországon, a zenekarok, az énekesek. Zokoghatnánk, hogy már a faluban nem hajunk, de semmi baj. Ők megtették a dolgukat. Nekünk az volt a dolgunk, és akkor most térek vissza Kalóz Zoltánra, nekik az volt a dolga, hogy még időbe énekeltesse föl ezeket az énekeket, hogy ne kottából kelljen kifundálni, hogy hogyan is lehetett az az ének. Mert Bartóknak, Kodálynak és Martinnak, aki meg a táncokat gyűjtötte, és Kallósnak, aki újra ki a zenét és éneket, azt köszönhetjük, hogy még hogyha két dimenzióban is, vagy hangfelvételről, ha zenéről van szó, de ott van az eredeti mód, ahogyan kell és szükséges ezt a kultúrát továbbadni és művelni.
0: Igen, aki járt már Erdélyben, akár néptánztáborba, vagy lakodalomba, vagy látta az eredeti adatközlők, hogy hogy táncolnak, annak más az eredeti, meg más a színpadi tánc, mert az eredetiben mindenki a saját figuráját hozza, de a színpadon egyformán kell mozogni. Ez vajon veszít a jelentőségéből a tánc, vagy nem az egyénen van a lényeg, hanem az, hogy közösen bemutassák a hagyományokat?
1: Ez egy nehéz kérdés. Amint a tánc kikerül az eredeti helyzetéből, tehát nem lakodalomba, önszórakoztató funkciót tölt be. Vagy mondjuk, amikor énekel az ember, és nem a vidámságát mutatja csak, vagy amikor valami keserves énekel, és akkor valami belső lelki szomorúságát segít feldolgozni azzal, hogy énekel. Ugye ezek személyes dolgok. Hát abban a pillanatban, amikor ez a kultúra felkerül a színpadra, akkor kikerül ebből a közegéből, tehát nem működhet úgy, mint ahogy az eredeti közegében. De hogyha értőkézzel nyúlunk hozzá, mondjuk beszéljünk az Államnépegyüttes táncosairól, képesek az uniformizálás csábító erejét elengedni, nagyon könnyen sikeres tud állni, hogy hú, sokan egy, tök egyformán, hú, ez nagyon hatásos, na hát ezt hívom én show-nak, amit más műfajba kell csinálni. Az a dolgunk, hogy próbáljuk meg valahogyan azt a táncműködést színpadra vinni, amelyik megfelel a színpad követelményeinek, de nem tagadja meg az eredeti táncot. Tehát a tánc a térben is úgy mozog ügyesen, koreográfusként, mint hogyha azért valamilyen spontán, organikus módon, mint ahogy a lakodalom, és hol egyszer erre táncolok, hol akkor észreveszem, hogy a haverom ott van, akkor oda táncolgatok, és akkor ott folytatom, vagy a zenész előtt akarok táncolni, mert most én nagyon duhaj vagyok, vagy elbújok a sarokba. Tehát van a táncnak egy ilyen organikus belső működése. Most egy ügyes koreográfus ezt úgy tudja színpadra, hogy miközben az hatásos, mellette spontánnak is tűnik. A másik nagyon fontos az, hogy karakterek jelenjenek meg a színpadon. Tehát nem uniformizáljuk a mozdulatokat, hanem mindenki próbálja maga testére formálni. Itt vannak a kiváló filmek, látjuk őket, de nem szabad leutánoznom nekem a Visai 62 éves Répa Feri bácsinak a táncát. Hát ő 62 éves volt, amikor felvették, én meg vagyok 22, most nem én vagyok 22, hanem az a táncos. Megtanulja, hogyan ismeri a tánc belső működési elvét, és aztán szépen a saját képére formálja. És akkor így mégis születik valami hagyományhoz közelibb reprodukció, de ez a reprodukció mégis túlmutat egy kicsit az eredetén, alkalmazkodik a közönséghez, hogy a közönség számára ez hatásos legyen, lekösse. Egy lakodalomban nem biztos, hogy valaki jegyet venne arra, hogy most akkor beül az elsősorba, és akkor három óra hosszán keresztül nézi, hogy hogy táncolnak, össze-vissza. Tehát itt ki kell elégíteni a közönségi igényeket, hogy belelásson, hogy 5 perc alatt összesűrítsük egy falunak a táncát, hogy akkor annak a legfontosabb jegyei ott megjelenjenek előtte.
0: Valószínű, hogy ezt lehetett látni a Magyar Menyegző című filmben is, amit nemrég mutattak be, ezt a magyar filmet. Erdélyben is forgatták, Magyarországon is, és a Magyar Állami Népi Együttes is dolgozott benne, táncoltak mit táncoltak.
1: Igen, koreográfusként is dolgoztam benne, meg a társulatom táncosként is. Ez egy nagyon, nagyon vagány történet, gyorsan mondom, és csak azért mondom gyorsan és rövideket, hogy fölkeltsem a hallgatói érdeklődést, hogy nézzék meg, mert évtizedek óta nem láttak ilyen tánccentrikus és a hagyományhoz közeli filmet, amelyik egyébként meg mellette nem csak arról szól, az a történet, hogy két fiatal a 70-es években, akik érdeklődnek a paraszti kultúra után, elmennek Erdélybe, ott az egyik fiú beleszeret egy kalotaszegi, mérai lányba, és hát persze nem olyan egyszerűen történik ez a dolog, vannak kis csavarok benne, de hát ezt már csak a filmben fogják megtudni, hogy mik ezek a csavarok. Na és hát itt kellett nekünk egy lakodalom egy napját végig idézőjelbe táncolni, legalábbis azokon

0: De azért egy kicsit bele kellett itt is nyúlni, mert hát 2 perc alatt kellett mondjuk egy kalotaszegi gyors csárdást, mert egyszerűen nem engedi a film, tehát nagyon kellett sűríteni, miközben úgy, hogy a természetessége megmaradjon.
1: Budapesten voltunk a Hagyományok házába, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjével, Mihály Gáborral beszélgettünk az együttes elmúlt 75 évéről. Az együttes a Hagyományok házában és szerte Magyarországon mutat be néptáncműsorokat. Jöjjenek el önök is, és nézzék meg őket. Császi Erzsébetet hallották.
2: Idén 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes, melynek vezetőjével Mihály Gábor, Kossuth és Harangozó Gyula díjas, érdemes és kiváló művésszel Császi Erzsébet beszélgetett.

Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Nátrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.

0: A lélek szava. Egyházi kis szótár.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt. Mint élő kövek, épüljetek fel rá lelkiházzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Az 1. Péter levél 2. fejezetének 4.-től az 5. verséig kormos

Tisztelt rádióhallgatók! Szent Péter apostol első levelében az egyháztani vonatkozás is igen jelentős a tanító részek közül, a második fejezet első és tizedik versek közötti szakasz, és ezen belül különösen a következő mondatok. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt. Mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. A szerző Krisztust sarokkőként mutatja be, amelyet ugyan elvetettek, mégis élő. Világos utalás ez Jézus kereszthalálára és feltámadására is. Az élő kő, az élő szikla kifejezés jól mutatja a feltámadt Úr jelentőségét az egyházban. Fenntartja és élteti azt. Ugyanakkor a Jézussal való közösség által a megkereszteltek is élő kövekké válnak, vagyis részesülve feltámadt életében hozzá hasonulnak, és cselekvő tagjai lesznek annak a közösségnek, amely őre alapul. Az egyház miben létét két kifejezés jelöli: lelki ház és szent papság. A ház itt bibliai szóhasználat alapján templomot jelent, amely lelki, mert a Szentlélek van jelen benne, illetve a Szentlélek munkálkodása révén formálódik. A szent papság értelme pedig, az eredeti görög kifejezést alapul véve, papi feladatot ellátó testület. Az egyház tehát olyan közösség, amely papi feladatot tölt be azáltal, hogy lelki áldozatokat mutat be, vagyis a keresztények áldozatát a Szentlélek segíti és hatja át. Tisztelt rádióhallgatók! Nagyon fontos megjegyezni, hogy a levél egészéből arra következtethetünk, hogy az elkötelezett keresztény életről van itt szó. Az irat fő tanítása azt sugallja, hogy a keresztények életáldozata az erkölcsös magatartás, továbbá a jó cselekedetek, valamint a szenvedések türelmes elviselése. Így a hívek tanúságtévő élete az, amely által, mint az úgynevezett egyetemes papság részesei, kifejezik a Krisztus által elnyert különleges méltóságukat, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul rendelt nép vagytok, hogy hirdessétek annak nagy tetteit, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. Ez az első Péter levél második fejezet 9. verse. Olyan szép és megható mindez. Fölvetődnek azonban bizonyos kérdések, amelyeket most mindenképpen föl kell tennünk. Jézus Krisztus valóban élő kő, Jézus Krisztus valóban élő szikla a te személyes életedben? Van-e Jézussal lelki kapcsolatod? Imádkozol-e rendszeresen? De legalább ennyire fontos, hogy fejleszted-e tudatosan a hitedet? Például olvasod-e a katolikus egyház katekizmusát? Tisztában vagy-e katolikus keresztény hitünk igazságaival? Amikor döntéshelyzetekbe kerülsz, ő hozzájárulsz-e először? El tudsz-e csendesedni ő előtte, hogy meghalljad a szavát, a tanácsát? Mered-e megvallani a hitedet más emberek előtt? Ajándéknak tartod-e, hogy Krisztushoz, a feltámadotthoz tartozol,
és így te magad is élőkő lehetsz.

Másrészt, és itt most különösen nagy figyelmet kérek mindenkitől, hogyan tekintesz te az egyházra? Olyan lelki családként, amelyet Jézus Krisztus alapított, és amelyben továbbra is ő munkálkodik a Szentlélek által, vagy pusztán egy olyan társaságként, melyben megnyugvást keresel, vagy egyszerűen jól akarod magad érezni benne? Szíven talál-e téged annak a valósága, hogy amióta megkereszteltek, és különösen a bérmálás szentsége révén, neked az egyházban feladataid és kötelességeid vannak. Feltétlenül föl kell adnod a kényelmes, illetve közömbös álláspontodat mondván, engem a mások ügyei nem érdekelnek, a Jóistennel akarok találkozni, imádkozom, megtartom az előírásokat, de többre nem vállalkozom. Az egyház községed pedig nem pusztán valami emberi képződmény, hanem lelki ház és szent papság, amelyben lelki áldozatokat mutathatsz be nap mint nap azért, hogy minél több ember utat találjon az egyház községedbe, a te bátor kiállásodat, képzettségedet, a Krisztusról való beszédedet, jó cselekedeteidet és a bajokban való türelmességedet látva. Vezessen és segítsen az egyház lelke, a Szentlélek. Amen.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Mai összeállításunk munkatársai Bércesi András, Németh Tamás és Sinkovics Andrea nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta.
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Vivaldi E-moll fagott versenyének első tételét hallották a Capella Savaria és Ferjencsik László előadásában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra van. Következik az értékmentő.
3: Hogyan változott Attila alakja a nyugati népek történetében? Mely krónikaírók fantáziájának eredménye a kutyafülű Attila kép? Egyebek mellett erről is beszélt Bozóki Edina, a Poetyi Egyetem történésze a Magyar Nemzeti Múzeum pódium beszélgetésén, illetve előadást is tartott az ELTE-n jelenlegi kutatásairól. Az antik szarkofágok és a keresztény erekék kapcsolatáról is kérdeztük budapesti tartózkodása alatt. Bozóki Edina az Attila a Hun király és legendái című kötet szerzőjének nevében is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető Pál Amanda. Magyarul is olvasható az Attiláról szóló könyve. Így volna is egy apropója, hogy újra erről a könyvről beszéljünk, már évekkel ezelőtt megjelent, ugye? De hogy itt Magyarországon, Budapesten most van a Nemzeti Múzeumban egy Attila kiállítás, ahova eljött. Látta? Mit szól hozzá?
4: Elvezettek, láttam, és nagyon tetszett, mert nagyon érdekes, mert nem csak a régészeti része van bemutatva, hanem az is, hogy mi lett a visszhangja, mi lett a képe a évszázadok után, úgyhogy egészen a mai napig bemutatták, még a plakátok is vannak minden. Ez tényleg nagyon érdekes, és megtudtam azt is, hogy nagy siker, mert már, hogyha minden jól megy, körülbelül 100 000 látogató lesz júliusig. Nem, nagyon, nagyon tetszett, és lesz egy nagyon nagy katalógus, mert van egy kis katalógus, de lesz egy kétkötetes tanulmánykötet, ami meg fog jelenni.
3: Elsősorban ugye szentek, illetve hagiográfiával, ilyesmivel is foglalkozik, így a középkori szent kultusszal, meg legendákkal. És ebben a könyvben Attilához köthető ilyen legendákat is összegyűjt. Melyek ezeknek a jellegzetessége?
4: Én itt tanultam az ELTE-n, és 71-ben fejeztem be a francia történelem szakot. Én főleg történelem szakos voltam, szóval az volt a főszakom, és egy évvel később művészettörténetet is, mert az csak később lehetett felvenni az én időmben. Ez engem a vallástörténet érdekelt már ebben a korban is, és ez nagyon régi dolog, de én a Katár eretnekségről akartam írni egy doktorit, és aztán ez volt az egyik fő oka annak, hogy elmentem Franciaországba és Poitiersba, ahol van egy ilyen kutatóközpont, a Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, de nem ott írtam a doktorimat, hanem a École pratique des hautes études 5. szekciójában, ami a vallástörténetnek felelt meg. A 70-es években én már Poitiersban éltem, a doktorimat megvédtem 77-ben, azt ki is adták aztán 80-ban, de aztán volt egy olyan periódus, hogy elmentem Kanadába személyes okok miatt, mert ott éltem a jövendő gyermekeim férjével, és csak azután kezdtem egy egyetemi karriert, amikor az új egyetemeket szervezték. És akkor visszajöttem Montrealból, Kanadából, és 93-kor kezdtem, nagyon öreg koromban, 45 éves voltam, egy egyetemi karrier. De voltak már sok publikációim, és akkor kezdtem igazán a szent kultusszal foglalkozni, mert előtte én a középkori ráolvasások szövegéről is írtam egy kis könyvet, érdekeltek az amulettek, stb. Az is, de hát az egyetemi kutatási területnek ez nem felelt meg, mondjuk kicsit kicsi volt, és kicsit speciális, és akkor kezdtem a szent kultusszal foglalkozni, és főleg az erekje kultusszal. És az elején Boulogne-sur-Mer egyetem voltam, amit akkor alapítottak, szóval a 90-es évek legelején. két év múlva lett egy fiatal kollégám, belga kollégám, és akkor megszerveztünk egy nagyon fontos kollokviumot az ereklye kultuszról 97-ben. És annak nagyon nagy sikere lett, annyira, hogy fiatal doktori értekezések is lettek a témáról, meg az úgy folytatódott, akkor divatba hoztuk az ereklye kultusz tanulmányozását, de nem csak vallási szempontból, hanem politikai szempontból is, és az a habilitációs értekezésemnek ez volt a témája, ereklye kultusz és politika. Ennek az volt az újdonsága, hogy persze az egyháznak, meg az a kolostoroknak, a templomoknak az ereklyék birtoklása az nagyon fontos volt, mert 8. századtól be kellett tenni az oltárokba is ereklye darabokat, stb. De ami engem érdekelt, az, hogy a világi hatalom miért érdeklődik az ereklyék iránt. Persze ők is templomokba hozták be, vagy hozatták be, de amikor részt vettek az ereklye kultusznak a különböző manifestációiban, az azért volt, mert egyrészt azt remélték, hogy a szentek, akiknek az ereklyéit dicsőítik, majd közben járnak értük a mennyben, de másrészt azért is, mert az ereklyéknek van ez a csodatevő hatalma, és az nem csak gyógyulást tud hozni, hanem katonai győzelmet, meg meteorológiai csodákat is, hogy megállítja az árvízt, vagy az esőzést, vagy hogyha szárazság van, akkor meg vizet hoz, stb. Szóval az ereklyéknek a körmenetével. Emiatt Nagy Konstantintól kezdve királyok, császárok, világi hatalmak, mint grófok, stb. Igyekeztek megszervezni ereklyék átszállítását, az latinul ez a transzláció szó. Amikor ez megtörtént, hatalmi központjaikba behozatták az ereklyéket több esetben, és amikor ez megtörtént, akkor ők maguk részt vettek ünnepélyesen ezeken a ceremóniákon, például hordozták ők maguk, persze ott voltak a papok meg püspökök is, azt is jelentette, hogy a szakralitás és a világi hatalom együtt tudott működni, mutatta a népnek is esetleg, hogy nem csak világi hatalom van, hanem ők is közben járnak ahhoz, hogy az ég megáldja a földet, meg a népet. A legfontosabb, Szent Lajos megszerezte a Krisztus pasióinak az ereklyéit, amiket a 1239 és 42 között volt, azokat addig Bizáncban őrizték a legnagyobb részét. Volt egy latin császár, Baudouin, gazdasági nehézségei voltak, és ezt ő zálogba tette Velencébe. És Szent Lajos akkor kiváltotta a zálogból, szóval megvette. Tulajdonképpen nem lehet megvenni az ereklyéket, mondjuk elvben, de hát azért ez történt, és olyan óriási pénzért kiváltotta az zálogból, és ez több fázisba megérkeztek Párizsba, és akkor ezeknek az ereklyéknek a befogadására építette a Szent Csapelt. Pár év múlva az felépült, az még mindig megvan. Az ereklyék legnagyobb része is eltűnt. Volt egy óriási szekrény, ilyen ereklyetartó szekrény. Lehet látni középkori miniatúrákon, de ezt francia forradalom során lerombolták, és az ereklyék nagy részét is, kivéve a tövis koronát, ami mindig megvan a Notre Dame-ban, és azt meg is mutatják, ha nem tévedek, minden pénteken, de annak már nincsenek meg a tövisei, mert azt szétosztották, mint ereklye darabokat. Ezzel ilyen dinasztikus vagy politikai stb. Kapcsolatot lehetett teremteni, hogy olyan körülbelül 100 tövisről van még, írásbeli tanúság van ezekről.
3: Alapvetően, hogy egy az ereklyékkel foglalkozik, és akkor meg a legendákkal is itt jön a képbe Attila. Ő hozzá milyen középkori francia legendák, mondák fűződnek?
4: A legfontosabb, ami persze kicsit fel van fújva, hogyha lehet így mondani, ez Szent Genoveva, Genevieve legendája, aki Attila kortársa volt, és Genoveva lehet mondani, hogy majdnem kortárs életrajzában, vitájában benne van az, hogy Genoveva összehívta a párizsi asszonyokat, hogy imádkozzanak, hogy a város ne legyen megtámadva, és emiatt ő az 5. századtól kezdve legendás személy lett, emiatt a motivum miatt. Az az igazság különben, hogy Attilának valószínűleg nem volt szándéka arra menjen Párizsig, mert ez nem nagyon fontos város volt. Másrészt Orléansba ment Attila, mert onnan aztán ott át lehetett kelni a folyón, és valószínűleg, de ezt nem lehet egészen pontosan tudni, de valószínűleg a Vizigot királyságot akarta megtámadni, de Orléantól aztán ő visszament. Attila később úgy van beállítva, nem csak Franciaországban, de nyugaton, mintha a keresztényeknek ellensége lett volna. Erről semmi kortárs dokumentum nem szól. Később aztán több szent legenda szerint Attila kivégeztette egyes szenteket, például Troa közelében történt, aztán vannak olyan mártírok, ez Nikázius és a testvére, akit szintén Attila áldozatának tartanak, de jóval később a Karoling korszakban, mármint a legendákat akkor írják, és pedig ők valószínűleg a vandáloknak voltak az áldozatai. Később Olaszországban vannak főleg olyan legendák, ott lesz a szörnyképe, Attila szörnyképét ott kezdik majd kiszínezni. Akkor még a franciákhoz hozzá kell tenni, hogy a galliai hadjárata az 451-ben volt. Nem volt igazán sikeres, mert vissza kellett menni Orléansba, mert akkor a püspök imádságainak révén római hadvezér Aesius megérkezett, stb. És aztán visszament kelet felé, és akkor volt ez a híres Catalaunumi csata, aminek a pontos helyét azt még most se tudjuk igazán. Ennek ellenére szóval nem csinált nagy rémes pusztításokat Galliában, mai Franciaországban, viszont Franciaországban az iskolakönyvek, főleg a 19. században Attila úgy volt beállítva, mint egy rémes pusztító. Mindenki, akivel beszélek Franciaországban, az mindenki tudja, hogy ahol Attila átment, ott a fű nem nő ki újra, hogy a hunok a nyereg alatt puhították a húsokat. Szóval ezek nem lehet megérteni, hogy ez miért ment át a mikorunkba, szóval a 19. században, tankönyvekbe, stb. Attilának ez a nagyon rémes képe. Másrészt, ahol kicsit több oka van arra, hogy rossz legyen a képe, az Olaszország. Ez a második nyugati hadjárat, az 452-ben volt. Attila előbb megtámadta nyáron Aquileját, ami egy nagyon gyönyörű, tavaly voltam ott, különben nagyon fontos város volt. Az ostrom az elég sokáig tartott, végül aztán sikerült neki bevenni a várost, ami egy tényleg fontos város volt, és onnan aztán az írások tanúsága szerint is ment a Pó folyó völgyében. Nem lehet egész jól tudni, hogy mit tudott, mely városokat tudta lerombolni, de eljutott körülbelül Milánóig, és aztán van ez a híres találkozó a pápával, de az nem Rómában volt, hanem a Mincio folyó mellett a pápa, nagy Leó pápa feljött észak felé, és volt egy találkozás, és ebből is egy nagy szent legenda lett, ha lehet így mondani, mert 8. századtól kezdve csodás elemek veszik körül. Az biztos, hogy Attila nem ment megtámadni Rómát, sőt, ezután a találkozás után visszafordult Pannonia, szóval a hatalmi központja felé. 8. századtól kezdve vannak ezek a legendák, az első legenda szerint megjelent egy alak karddal az égbe a pápa fölött, Szent Péterrel azonosítják, és aztán még hozzátesznek Szent Pált is, és ezt lehet különben a kiállításon van a Raffaello freskójának a másolata, az ez a legnagyobb kép a mostani kiállításon. Lehet látni ezt a jelenetet.
3: Említette, hogy a szörnyű Attila képet azt Itáliában írják a történetírók. Mi lehet annak az oka, és hogyan alakul ez ki?
4: Isten ostora, ez a motívum először nem Attilára van alkalmazva, de aztán így utána Attilának lesz az egyik attribútuma, hogy őt úgy állítják be, mint ahogyha Isten csapásként küldte volna a hunokat, hogy az emberiséget a bűneikért mentse meg. Olaszországban szóval ennek van realitása, hogy ő tényleg eleget pusztíthatott, de elég rövid ideig, 452-ben, lombardiai városokban. Van ez az eredet mondat is, hogy a velenceiek Attila támadása miatt a lakosok elmenekültek a laguna felé, és ez a Velence alapításának a mondája vagy legendája kiszínezik aztán főleg a 13. századi velencei krónikákba, amiknek az egyik francia nyelven van, mert a francia Észak-Itáliában nagyon, nagyon fontos volt, míg az olasznál is fontosabb volt. Az olasz krónikák kiszínezik. Egyébként mielőtt Attila jött volna északi Olaszországba, több észak-olasz város eredete a Trójából elmenekülő embereknek van tulajdonítva, ami az is nagyon érdekes. Ezen kívül a Velence alapításának a mondáján vagy legendáján kívül Attila egy igazi irodalmi hős is lesz Észak-Olaszországban, mert a 13. században írnak először francia-olasz nyelven írt prózai munka, Estuar d'Attil, ahol elmesélik, hogy volt egy magyar királykisasszony, akit bezártak egy toronyba, hogy semmi kísértés ne érje el, és volt egy gyönyörű fehér agár vele, és azzal párosodott, és Attila e kettőnek a fia. Azért ábrázolják aztán kutyafülekkel, meg ilyesmivel. Ebben a mesében, ez igazi mese, Attila aztán örökli a királyságot, és akkor lesz a kereszténység ellensége, és akkor támadja meg Aquileiát, Páduvát, és egy több más észak-itáliai várost, és akkor kitaláltak még nem létező antik királyokat is, Aquileiának a királyát, és Páduvának a királyát, akik harcoltak Attila ellen, és ennek a történetnek az a vége, hogy Páduva királya megöli Attilát. Ez a történet, ez aztán népkönyvé is lesz, most nem akarom az összes részletét elmondani, de szóval még a 19. században is még kinyomtatták, ez elég rövid ez a történet, és kinyomtatták, mint népkönyvet, mint ponyvakönyvet. Na most ennek mi az oka, egész pontosan nem lehet tudni, de az biztos, hogy a 13. század és utána is a magyar királyság vagy a magyarok képe Olaszországban nem volt olyan pozitív, mert főleg Velence és a magyar királyság között, hát például Zára, stb. Birtoklása, meg Dalmácia birtoklása körül konfliktusok is voltak, szóval ez talán az egyik oka.
3: Mindenesetre érdekes, hogy milyen különböző Attila képek alakultak ki. Magyarok pont egy ilyen őst választottak magunknak a középkorban.
4: Annak több oka lehet, először is még azelőtt, hogy a 13. századtól kezdve a magyar krónikaírásban lesz ez a magyar hun rokonság kifejlesztése. Azelőtt már a nyugatiak, amikor a 10. században a magyarok kalandozni kezdtek nyugatra, akkor visszaemlékeztek valamennyire a hunokra. Huni, hungári, latinul, az maga a szó már hasonlít. Másrészt mi ennek a másik oka? Másrészt az is, hogy Attila hatalmi központja valószínűleg talán Nagyalföldön, mai Magyarország területén, vagy a középkori Magyarország területén. Ez a lovas nomád életmód, az is rokonságot teremtett. Ez a nyugatiak felé. Az, hogy volt-e magyar népbe, aki ugye nem nagyon egységes, amikor bejöttek 9. század végén Magyarországra. Volt-e valami mítosz Attiláról, azt nem lehet tudni. A másik az, hogy a középkorban minden nép, nem maga a nép, hanem az írók, az értelmiségek keresték az eredetét és valami nemes eredetét a népüknek. Most már beszéltünk a Nyugat-Európában, nem csak az olaszok, akikről beszéltem, hanem franciák is trójai eredetet. Az volt a nemes eredete a népeknek, Trójából elmenekült személyek voltak az ősei a népnek. Hát Magyarország ezt már, ugye, aki később érkezett Európába, nem tudott trójai eredetről beszélni, és kellett valami nemes eredetet, és valószínűleg ez is annak az oka, hogy Attilára gondoltak. Főleg a kézai krónikában, a Kun László idejében írt krónikában van ez kifejtve, hogy már a hunok és a magyarok két testvértől származnak, ugyanaz az eredet, Hunor és Magor, nem is csak rokonság van, hanem az eredet az egy nép. Aztán Attila kézainál, meg aztán az összes későbbi történésznél, azt hiszem a 19. századig ideális király lesz, mert például a háborúi nyugat ellen, stb. Azt úgy mutatják be, mint hogyha az idegenek hatása alatt kezdte volna, mert a hunoknál, már mint Attila udvarában, seregében nem csak hunok voltak, hanem azt aztán jól tudjuk pozitívan, hogy egy csomó germán, vagy alán, vagy iráni is, türk, stb. Eredetű népség is volt, úgyhogy főleg eposz van, meg a Dietrich, az volt az egyik tanácsadója Attilának, ezeket a nyugati hadjáratokat úgy állítják be egyes középkori és későbbi krónikákban, mint ha nem is Attila kezdte volna, hanem sugálták volna neki. Minden esetre szóval a magyar, először persze latinul írt krónikába, Attila úgy jelenik még, mint egy ideális király, aki bőkezű volt, nagyon gazdag is volt, bőkezű volt, és sokkal több sikeres hadjáratot tulajdonítanak neki, mint amit csinált. Elment még Spanyolországba, még Afrikába is, szóval ez egyre jobban el van túlozva. Teljesen pozitív hős, ideális hős lesz.
3: Ha már itt volt Budapesten, akkor az Eltén tartott is előadást, antik szarkofágok és az erekjék középkori erekjék kapcsolatáról is.
4: Új témám lenne, mert az erekjék kultusz kapcsán most 21-ben kiadtam egy könyvet, egyébként ezt a Covid, szóval akkor még több időm volt, mert már azért nyugdíjban is voltam, szóval akkor írtam ezt a könyvemet, ahol főleg az erekje felfedezésekről írtam, csodás módon néha elfelejtett, vagy abszolút nem ismert szenteknek az erekjét felfedezték, ezek persze mind legendák. Néha olyan szenteknek az erekjét, akikről valami ismeretség már volt, de sok esetben ezek tényleg abszolút ismeretlen szentek. Hogy fedezték fel őket, vagy volt egy megjelenés, a szent megjelent, és mondta, hogy keresd meg a síromat, tegyél át egy templomba, vagy valami méltó helyre, stb. Néha sírleírás, vagy szarkofág leírás, de néha azt is megemlítik. Különben direkt keresték az erekéket, amikor újjáépítették a templomokat. 10. századtól kezdve, ez aztán még több 11. században, 12. században is. Egyrészt a Nyugat-Európában voltak a viking támadások is, délebben voltak az arab támadások, szóval nagyon sok helyen. 10. századtól kezdve kezdték renoválni a kolostorokat, kolostori templomokat, és akkor, amikor újjáépítették a templomot, akkor néha találtak erekéket, és néha az le van írva, hogy volt egy szarkofág. Írásos emlékek relatívan sok van erről, de ami még érdekesebb, tárgyi emlék is van. Amikor felfedeztek erekéket, vagy volt már egy szent, akit dicsőíteni akartak, akkor 5. századtól kezdve áttették őket egy antik római kori szarkofágban, és ebből nagyon sok még megvan. Több esetben lehet tényleg tudni, hogy mikor történt. Más esetben ez csak egy hagyomány, hogy ez meg az a szent ebben a római szarkofágban volt eltemetve, de nagyon sok van, főleg a példák persze Franciaországban vannak, Olaszországban persze még több. Miért használták, újra felhasználták a római szarkofágokat? Mert egyrészt nagyon szépek voltak, másrészt régiek voltak, antikok voltak, és az arra is használt, hogy nem csak, hogy egy szép sírba temetik el egy szentnek a maradványait, hanem azzal azt is akarták bebizonyítani, hogy ez egy régi kultusz. Olyan régi, mint maga a szarkofág, szóval az egy kicsit le van egyszerűsítve, de ez is ennek az. Természetesen az antik szarkofágokat nem csak a szentek erekére használták fel újra, hanem a nagyvilág hercegek, királyok, stb. Temetésére is. Az megint egy külön téma. Nem volt arra rezerválva, hogy csak szentek erekéjét temessék el benne, de nagyon, nagyon sok példa van, és ezt a témát szeretném elmélyíteni, szóval nem csak az írásos emlékeket vizsgálni.
3: Az elmúlt percekben Bozóki Edinával, a Poetyi Egyetem történészével beszélgettünk, aki az Attila, a Honkirály és Legendái című könyv szerzője nevében is. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
0: Elhangzott az Értékmentő.

0: Giuseppe Verdi művét B. Nagy János és a Magyar Állami Operaház zenekara szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Rendkívül száraz volt az idei április Magyarországon, közölte a Hungaromet ZRT szombaton a Facebook oldalán. Azt írták, áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede. A legtöbb térségben alig esett, 9 mérő állomáson nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. A szakemberek szerint ez az egyik legszárazabb április 1901 óta. Tömegével veszítik el a tajszámukat a magyarok, írja a Portfólió. Több mint 348 ezren tartoznak a legalább 6 havi egészségügyi szolgáltatási járulékkal Magyarországon, derül ki a NAV januári adataiból, amelyeket a 24.hu szerzett meg. A 2020. júliusa óta érvényes szabály szerint 6 hónapnyi hátralék után érvénytelenítik a tajszámot, és az érintettek elesnek az ingyenes állami orvosi ellátástól. Az elmúlt 5 évben több mint 782 ezer tajszámot vontak be emiatt. A pannonhalmi főapád szerint a választások miatti megosztottság túlment egy határon. Hortobágyi T. Cyril pannonhalmi főapád a magyar közélet súlyos megosztottságáról, az egyház és a politika viszonyáról, valamint a múlt feldolgozásának hiányáról beszélt a HVG-nek adott interjúban. A beszélgetés során hangsúlyozta, a közjó fontosabb, mint a politikai megosztottság, és a béke apró, következetes döntésekből épül fel. A teljes cikket a HVG oldalán olvashatják. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban, írja a Magyar Kurír. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én a dubai Szent Mária katolikus templomban nemzeti ökumenikus imádságot rendeztek a békéjéért. Paolo Martinelli püspök Dél-Arábia apostoli vikáriusa úgy fogalmazott, a béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. Robert Fico szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, szombaton kezdett telefonbeszélgetésükben, hogy Szlovákia támogatni fogja Ukrajnát az Európai Uniós csatlakozási folyamatban, közölte Volodymyr Zelenszky az X-en. A telefonbeszélgetés során Zelenszky kijevi látogatásra hívta Ficót, és cserébe Fico is Pozsonyba invitálta az ukrán elnököt, írja a híradó.hu. Demográfiai válság fenyeget Ausztria egyes térségeiben, írja a híradó.hu, amit a Világgazdaság is közölt. A szakértők szerint a munkaerő hiány tovább nőhet, ami ahhoz vezethet, hogy teljes régiók néptelenné válnak. A legnagyobb visszaesés Karintia és Burgenland térségében várható, ahol 2050-re több mint 12%-kal csökkenhet a foglalkoztatás. Végül az időjárásról. Vasárnap zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek, és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt. Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát, nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi.
1: Szent János evangéliumának 14. fejezetéből az elsőtől a 12. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Giovanni Gabrieli szonátájának részletét az Il Giardino Armonico szólaltatta meg. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes.

0: és ajánljuk életünket a Jóisten kegyelmébe, kapaszkodjunk az ő megtartó kezébe. Stúdióbeszélgetés Makkai László, görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával. Leó pápa az olasz püspöki konferencia alkalmazottainak: juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa az olasz püspöki konferencia dolgozóit és családtagjait, mintegy 200 főt. Szolgálat, hovatartozás és küldetés. Ez a három alapszempont kell, hogy meghatározza mindennapi munkájukat, amelyen részt vesznek az egyház életében.
1: Vi saluto cordialmente, vi ringrazio per il prezioso servizio che svolgete presso la Conferenza Episcopale Italiana.
0: A Szentatya örömmel és hálával köszöntötte az olasz püspöki konferenciánál és az ahhoz kapcsolódó hivataloknál dolgozó alkalmazottakat, akik Matteo Zuppi bíboros elnök és Giuseppe Baturi főtitkár vezetésével érkeztek az audienciára. Kényes és fontos feladatot látnak el, mivel az olasz püspöki konferencia az Olaszországban működő részegyházak hiteles szeretet közösségének a jele. Isten népének jogos képviselete az országban, mely a püspök karon belül segíti az egységes működést, összhangban Péter utódával, Róma püspökével, Olaszország prímásával. Köszönet tehát mindazért, amit a különböző szinteken tesznek, a legrejtettebb és leghétköznapibb feladatoktól a legismertebbekig. Minden intézménynél fontos a hűség, amellyel munkájukat végzik, legyen az egy odafigyeléssel végzett ügy, egy jól előkészített értekezlet, türelemmel meghallgatott személy, odaadóan kivizsgált kérdés, vagy a környezet rendben tartása. Egyszerű, de hasznos és Isten előtt nagy dolgok, melyek mindenki a vált szolgálják. Az egyház életében semmi nem kicsi dolog, ha hittel, szeretettel és közösségi szellemben végzik. Leó pápa három szempontot ajánlott megfontolásra a püspökkari hivatali dolgozóknak. Az első, munkájuk szolgálati természete.
1: I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
0: A hivatalok nem önmagukban működő rendszerek, hanem olyan eszközök, amelyek segítik az olaszországi püspököket és egyházakat a szeretett közösség szálainak megtartásában, az egység megőrzésében, mely evangéliumban gazdag és bővelkedik a felebaráti gesztusokban. Nagy felelősséget igénylő munka ez, ami a szolgálatot szolgálja, mások munkáját segíti, lehetővé téve sokak hozzájárulását, a helyi egyházak támogatását a jó hír terjesztésében. Részt vesznek Isten nagy családjának küldetésében. Az egyházban szolgálni ugyanis nem egyszerűen azt jelenti, hogy betöltünk egy funkciót, hanem tevékeny tagokként részt veszünk annak a testnek az életében, amelynek feje az Úr. Sosem mi, vagy hivatalaink, programjaink állnak a középpontban, hanem ő, és minden tevékenység akkor leli meg értelmét, ha valamilyen módon segíti a vele való találkozást és egységet. A másik szempont a hovatartozás.
1: La sposa di Cristo, infatti, non si può servire da spettatori.
0: Krisztus jegyesét ugyanis nem lehet nézőként szolgálni, csak annak a szeretetével, aki tudja, hogy oda tartozik, a hit és a szeretet közösség kötelékében, ami elsősorban kegyelmi ajándék, Isten ajándéka. Végezzék ezért mindennapi munkájukat egy misztérium, egy történet, egy terv részeként, ami megelőzi őket és túlmutat rajtuk. Az a hivatásuk, hogy környezetükben formába öntsék az evangéliumot, elősegítsék az egységet és a békét, türelmesen és alázattal, kölcsönös gondoskodással. Ennek tudata határozza meg azt, ahogyan önmagukra tekintenek, ahogyan beszélnek, másokat hallgatnak, kijavítanak és támogatnak, valódi evangéliumi stílusban élve életüket. Isten népe életének harmadik alapvető dimenziója a küldetés.
1: La Chiesa esiste per annunciare Cristo.
0: Az egyház azért létezik, hogy Krisztust hirdesse, hidakat építsen, kötelékeket hozzon létre, befogadást és segítséget nyújtson mindenkinek, aki

0: támaszra, meghallgatásra, szeretetre szorul, és az olasz püspöki konferencia dolgozói részt vesznek ebben a küldetésben. Olyan korban élünk, ahol mély átalakulások jellemzik a családot, az iskolát, a munkát, a kommunikációt, a társadalmi részvételt, a hitátadást Olaszországban is. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy ne zárkozzunk be, ne féljünk, hanem nagylelkűen munkálkodjunk azon, hogy az evangélium elérjen és megvilágosítson minden embert. Szűz Mária, Assisi Szent Ferenc és Szénai Szent Katalin Olaszország védőszentjei oltalmába ajánlva az olasz püspöki konferenciát, az olaszországi egyházakat és Isten egész népét, Leó pápa Isten áldását kérte rájuk. Leó pápa az amerikai pápai alapítványhoz. Segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Zarándoklatuk alkalmából fogadta a Szent Atya a Papal Foundation 1988-ban alapított amerikai jótékonysági szervezet tagjait, mintegy 800 főt a Vatikánban. Köszönetet mondott azért a támogatásért, amelynek révén papok, szerzetesek folytathatják tanulmányaikat, a helyi egyházak működését lehetővé teszik, részt vesznek a pápa karitatív szolgálatában.
1: Well, this is our first opportunity to meet since I was called to take on the role of Bishop of Rome and Pope.
0: Jól lehet ez az első alkalom, hogy pápaként találkozik a szervezet tagjaival, már korábban megtapasztalta működésük áldásos eredményeit. Perui püspökként személyesen látta, hogy a Csiklájói Egyházmegyében számos projektet segítettek nagylelkűen. Pápasága első éve alatt pedig építő volt szembesülni az alapítvány segítő tevékenységének volumenével. Leó pápa mély háláját fejezte ki, amiért állandóan segítik Péter utódát abban a küldetésében, hogy gondját viselje az egyetemes egyháznak. Örömteli az a hír is, hogy évről évre nő az alapítvány tagjainak száma, valamint hogy növelni akarják a támogatást és új módokat találni a segítésre.
1: Your visit occurs during the Easter season, a time focusing on mission as well as peace.
0: Látogatásuk a húsvéti időszakra esik, amikor a küldetésre és a békére összpontosítunk. Feltámadása után Jézus azt a feladatot bízta az apostolokra, hogy legyenek hírnökei, és megígérte nekik, hogy mindig velük lesz ebben a küldetésben. A pápa és a püspökök az apostolok utódaiként ezt a feladatot folytatják az igehirdetésen és az evangelizáló munkán át. De a keresztség erejében az egyház minden tagja osztozik az evangélium hirdetésének felelősségében, a szavak és a szeretet szolgálat révén. Azáltal, hogy projekteket, humanitárius segélyeket és ösztöndíjakat finanszíroznak szerte a világon, a pápai alapítvány tagjai részt vesznek az egyház állandó evangéliumi küldetésében. Nagy lelkűségük végtelen sok embernek lehetővé tette azt, hogy közösségében konkrétan megtapasztalja Isten jóságát és kedvességét. Papok és szerzetesek részesülhettek felsőfokú képzésben segítségükkel, aminélkül nem tanulhattak volna Rómában a pápai egyetemeken, és így az egyház jövőbeli vezetőjévé nevelték őket. Leó pápa mindannyiuk nevében mély elismerését fejezte ki az amerikai jótékonysági szervezetnek. Kedves hallgatóink, a következő percekben stúdióbeszélgetést hallhatnak Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával.
2: Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Makkai László atyát, pasztorálpszichológust, aki egy könyvvel érkezett a kezében. Olvasom a címét: Mélységek mentén, a papi hivatás krízisei és kísérése pasztorálpszichológiai nézőpontból. Utolsó beszélgetésünk alkalmával éppen a papi életről szóltunk, a papi élet örömeiről, szemben a nehézségekkel. Folytassuk ezt a beszélgetést itt. Először is arra kérdek, kedves László atya, hogy mutasd be ezt a könyvedet.
3: Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a rádióhallgatókat. A Mélységek mentén című könyvnek a bemutatója az nagy héten volt. Fábri Kornél püspök atya írta az előszót a könyvhöz, és mit is jelent az, hogy mélységek mentén? Én azt gondolom, hogy a papságunk többféle mélységeken megy keresztül. Az egyik ilyen mélység talán az, amikor az imádságnak a mélységében tudunk létezni, amikor valóban akkor megszólítjuk az Istent, vagy akár a szentmisét bemutatjuk, annak a mélységét át tudja élni egy pap. Ez egyfajta lelki öröm, és nyilván egy lelki töltekezés is a pap számára, és egy másik mélység, amikor viszont krízisbe kerül, nehézség éri, kudarcok érik, esetleg nem találja a saját küldetését, hogy mit is kellene csinálni, hogyan is kellene végezni a dolgát a mindennapokban, ez szintén egy másik mélység, ami az ellentéte annak a ima mélységnek, amit a papság esetleg a krízisekben meg tud élni, és ez a mélység talán drámaibb, nagyon nehezen tud olykor-olykor egy-egy pap segítséget kérni, segítségül hívni azt a szemét, aki éppen akkor az ő mélységéből ki tudja hozni. Önmagában a könyv nagyon egyszerű, Kornél püspök úr is fogalmazza, nem ad mindenre választ, de kísérni tud azokon az utakon, ahová a papa kríziseit éli meg. Három olyan területet emelnék ki, ami nagyon fontos a könyv tekintetében. Talán az első az, hogy fókuszál a könyvre, a prevencióra, a preventív oldalára. Ez nyilván a kispapságot, papnövendékeket érinti.
2: A megelőzésre.
3: Hogyan tudjuk esetleg segíteni már, hogy felkészültebben érjen krízis kispapokat, papokat? Hogyan tud erre felkészülni? Hogyan tudja felismerni ennek a jeleit, a krízisnek a jeleit? Hogyan tud ez ellen küzdeni, honnan kitől kérhet segítséget. Értelemszerűen érdemes az egyházmegyét bevonni ebbe a folyamatba, hiszen fontos, hogy az egyházmegyék számára is legyenek olyan lehetőségek, hol a pap tud és mer segítséget kérni, akár egyházmegyei spirituálistól, akár keresztény pszichológustól, pasztorálpszichológustól, vagy akár paptestvértől, de sok esetben tapasztalom azt, hogy a püspököket is fel lehet hívni, hogy valaki elmondja maga krízisét, bánatát, szomorúságát. Egyfajta kooperáció is benne van a könyvben, amikor a papság és a püspök együtt tud kooperálni azon a krízisen, azon az ügyön, amiben éppen benne van, akár egy alkoholizmusnak a nehézségéből hogyan lehet kijönni, akár egy olyan mélységből, mély krízisből, amikor a küldetés, mint olyasmi, torpan meg a pap életében, hogyan lehet ezen túllendülni, hogyan lehet akár egy helyezéssel is új kívások elé állítani az adott atyát, vagy hogyan lehet esetleg új feladattal megbízni, ami szintén egyfajta inspirációt tud adni az újrakezdésre, hiszen minden egyes változtatás, változás az ember életében egy újrakezdésnek is a lehetősége. Éppen ezért írtam a könyvben is, hogy a krízis az nem a vég, hanem sokszor az átalakulásnak a kapuja.
2: A krízis maga elkerülhetetlen?
3: Mivel olyan segítőhivatásban vannak az atyák, szeretesek, szeretesnővérek, hogy napi szinten találkozunk emberekkel, emberi sorsokkal, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, ezért a krízis azt gondolom, hogy nem elkerülhető. Tehát valamilyen szinten bele tudunk jutni a krízisbe, legfőképpen azért, mert amikor az ember már csak ürességet érez a munkájában, nem lát benne kihívást, vagy éppen azt tapasztalja, hogy amit én végzek, azt senki nem köszöni, nem hálálja, meg nem mond egy jó szót azért, amit én tettem, hiszen sokszor mi ezt is várjuk, emberek vagyunk, jó esik egy válveregetés, egy készfogás, egy beszélgetés, egy kávézás valakivel, tehát fontosak, hogy a kiutat is meg tudjuk találni, és valóban, akik emberekkel foglalkoznak, segítőhivatásban dolgoznak, előbb-utóbb ez a mélység, ez eléri a papot, a szeltes nővért, de a lényeg mindig az, hogy tudjunk és merjünk segítséget kérni, akkor, amikor ennek a jeleit felismerjük, küldetésünkben felismerjük az életünkbe. A kríziseknek legtöbb része, én azt gondolom, és itt az atyák figyelmét is szeretném felhívni, a krízisek legnagyobb része az én tapasztalataim alapján az ima élet elmaradása. 90%-ban visszavezethető az egy egyházi személynél, hogy amikor az imádság alul marad, nem lesz központi hely, de a munka, a feladat az viszont túlnyomó többségben, mondhatnám azt, egy munka alkoholizmussá válik, és az imádság nem támogatja ezt a feladatot meg, akkor azt gondolom a krízis nem elkerülhető.
2: Kicsikét széjjel húzom az értelmezési mezőt, orvosok, tanárok, tehát hasonló kvalitású emberek életében a krízis hasonlóképpen elkerülhetetlen?
3: Hasonlóképpen elkerülhetetlen. Nyilván vannak megtartó erők, amik segítenek átlendítni a krízisen, tehát én például javaslom mindig azt, hogy legyen valami hobbing, legyen valami olyan kikapcsolódásunk, ami nem a munkánkhoz köt, tudjon egy egyházi személy sportolni is, ha arról van szó, tehát fontosak azok, hogy az ember megtalálja a rekreációnak is azt az oldalát, ami segíti azt, hogy ő ember tudjon maradni. Ugyanakkor a papságban van még egy örömteli helyzet, megküzdési mód, ezt így is szokták hívni, mégpedig az ima élet, a szentmise, vagy a Krisztussal való találkozás, vagy éppenséggel a gyónás, amikor valaki egy életgyónást le tud tenni, vagy éppen a problémáit tudja feldolgozni lelki beszélgetésben, gyónásban. A megküzdési palettáink sokkal tágabbak, mint akár a más hivatásban élők, akár szociális szférában dolgozók, orvosok, ügyvédek, bárki, akinek esetleg szintén emberekkel tartja a kapcsolatot. Nekünk papoknak, ha az ima életünk rendben van, és már pedig miért ne legyen rendben, akkor mindig ott van az, hogy van valaki felettünk, a gondviselő Isten, aki ki tud bennünket hozni ebből, akarok is kijönni belőle, és csak az Isten ért szeretnék megváltozni azért, hogy jobb ember legyek, jobb pap legyek, és az Isten az a legfőbb erőm, aki ebben ki tud hozni, és mozgatni tud azért, hogy én valóban újból a hivatásomnak tudjak a mélységében élni.
2: Azért a pap az evangélium az öröm hírembere. Így indultam el 82-ben, amikor engem pappán szenteltek, és ma is örömhír hirdetek. És összegségét tekintve az én napjaimnak a közepe, itt Rómában most már 12 esztendeje egyfolytában, azért öröm, ezt én merem mondani, és hogyha valaki megkérdez, hogy havárjuk a mevalászló, hogy hogy érzed magad, akkor sokszor visszakérdezek, hogy hát nem látod? Nézem az arcomra. Én azt érzem, hogy van bennem valami, és nincsen bennem semmi rendkívüliség. Csak egyszerűen azt tapasztalom, amit a Jóisten ad mindannyiunknak, hogy az ő kezében vagyok. És ez egy nagyon jó dolog.
3: Én azt gondolom, hogy igen, rajtunk embereken kell, hogy látszódjon, és rajtunk papokon is, hogy mi az örömhírt visszük, és az örömhírt adjuk, és nem csak adjuk, szeretnénk tartóssá tenni ezt az örömhírt az emberek életében. Olyan ez, mint amikor az ember belép egy templomba, és vagy azt mondjuk, hogy egy díszletet látunk a templomban, vagy azt látjuk, hogy ez a templom nagyon át van imádkozva az emberek imádsága által, és hogy van olyan kisugárzása a templomnak, hogy meghív az Istennel való találkozásra. Ilyenek vagyunk mi emberek is, papok is. Nagyon érdekes az első helyem, amikor kerültem, és a templomba mosolyogva mondtam el a prédikációmat, mert örültem, hogy ott vagyok, és a végén megvártak fiatalok, és velük is beszélgettem, és mosolyogtam rájuk, és később mondta el az egyik hittanosom, hogy az anyukájának az első kérdése az volt, hogy mosolygott-e rátok a pap, rátok fiatalokra, mert ha nem mosolygott, akkor egy szomorú pap, és nem fog benneteket szeretni. Tehát, hogy apró dolgokból tudják a hírek leszűrni azt, hogy az az ember, akivel ott találkozol, az valóban az örömhírnek a hirdetője, látszik rajta, éli azt, amit ő megimádkozott, és amit ő tovább akar adni, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen fiatal papnak kellene lenni, de még az idősebb papokban is látom azt a kegyelmi állapotot, ahogy az ő az egész életét az Istennek szentelve megimádkozta, a nehézségből kijött, ki tudott jönni, segítettek neki. Volt, amikor tényleg azt tapasztalom idősebb paptestvérek, amikor megkeresnek, hogy én nem vagyok boldogtalan pap, így nyugdíj előtt, azt mondja, mindig boldog pap voltam, és ezt adtam át a híveknek is. És hogy én ezt kérem a fiatal papoktól, hogy ne csontosodjunk be a struktúrába, hanem merjük megélni szabadon az örömünket, ezt adjuk tovább, és tegyük tartósra az emberek életében.
2: Nagyon köszönöm, így legyen, kísérje áldás a bűségért mentén könyvedet. Köszönöm a beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
0: Makkai László görögkatolikus pasztorál pszichológus atyával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus. 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Rendkívül száraz volt az idei április Magyarországon, közölte a Hungaromet ZRT szombaton a Facebook oldalán. Azt írták, áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede. A legtöbb térségben alig esett, 9 mérő állomáson nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. A szakemberek szerint ez az egyik legszárazabb április 1901 óta. Tömegével veszítik el a tajszámukat a magyarok, írja a Portfólió. Több mint 348 ezren tartoznak a legalább 6 havi egészségügyi szolgáltatási járulékkal Magyarországon, derül ki a NAV januári adataiból, amelyeket a 24.hu szerzett meg. A 2020 júliusa óta érvényes szabály szerint 6 hónapnyi hátralék után érvénytelenítik a tajszámot, és az érintettek elesnek az ingyenes állami orvosi ellátástól. Az elmúlt 5 évben több mint 782 ezer tajszámot vontak be emiatt. A pannonhalmi főapád szerint a választások miatti megosztottság túlment egy határon. Hortobágyi T. Cyril pannonhalmi főapád a magyar közélet súlyos megosztottságáról, az egyház és a politika viszonyáról, valamint a múlt feldolgozásának hiányáról beszélt a HVG-nek adott interjúban. A beszélgetés során hangsúlyozta, a közjó fontosabb, mint a politikai megosztottság, és a béke apró, következetes döntésekből épül fel. A teljes cikket a HVG oldalán olvashatják. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban, írja a Magyar Kurír. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én a dubai Szent Mária katolikus templomban nemzeti ökumenikus imádságot rendeztek a békéjéért. Paolo Martinelli püspök Dél-Arábia apostoli vikáriusa úgy fogalmazott, a béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. Robert Fico szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek szombaton kezdett telefonbeszélgetésükben, hogy Szlovákia támogatni fogja Ukrajnát az Európai Uniós csatlakozási folyamatban, közölte Volodymyr Zelenszkij az X-en. A telefonbeszélgetés során Zelenszkij kijevi látogatásra hívta Ficót, és cserébe Fico is Pozsonyba invitálta az ukrán elnököt, írja a hiradó.hu. Demográfiai válság fenyeget Ausztria egyes térségeiben, írja a hiradó.hu, amit a Világgazdaság is közölt. A szakértők szerint a munkaerő hiány tovább nőhet, ami ahhoz vezethet, hogy teljes régiók néptelenné válnak. A legnagyobb visszaesés Karintia és Burgenland térségében várható, ahol 2050-re több mint 12%-kal csökkenhet a foglalkoztatás. Végül az időjárásról. Vasárnap zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Tomaso Antonio Vitali G-moll sakonjával folytatjuk adásunkat, előadja Sara Cheng hegedűn.

Tommaso Antonio Vitali G-moll sakonját Sara Chang játszotta hegedűn. 6 óra 15 perc. John Powell Egészen ember, egészen élő című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A legtöbb neurózisból adódó szenvedés hibás szemléletmód eredménye. A neurotikus ember, így vagy úgy, hamis képet alakított ki az életben elfoglalt helyéről. Mivel szerencsétlennek érzi magát az egymással ellentétes elvárások között, megengedi, hogy életét a körülmények alakítsák, és ez egészen odáig megy, hogy végül csupán a sors áldozatának érzi magát. Betöltheti-e célját bármilyen terápia addig, amíg a hamis életfelfogások érintetlenek maradnak? Frankl felismerte, hogy az egyén saját élettapasztalata mennyire korlátozza a világképét, ezért a terápiában nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a destruktív világképet megkérdőjelezze. A logoterápia feladata az, hogy felfedje a világnézet nem megfelelő logikai alapjainak hibáit, és hogy elősegítse a világkép helyesbítését. A látásmód terápiának az a célja, hogy segítsen megtalálni azokat a téves képzeteket és látásmód torzulásokat, amelyek boldogtalanságunk és neurotikus szenvedéseink gyökerében rejlenek. Ahhoz, hogy sikeresen elvégezzük a látásmód terápiát, először fel kell tennünk a kérdést, mit érzek? Csak ezután léphetünk tovább az érzéseinket kiváltó okok felé, és tehetjük fel a kérdést, hogy milyen észlelések és elképzelések váltották ki ezeket az érzéseket. Hogy látom ezt a helyzetet? Mi rejlik az én általános szemléletmódomban, hogy ez a helyzet ilyen érzelmeket válthat ki belőlem? Ahhoz, hogy közelébe férkőzzünk érzelmeink, torzulásaink, amelyek hasonlítanak a már betokosodott szálkához, általában tisztáznunk kell az érzelmeinket. Miután szavakkal vagy szavak nélkül felszínre hozzuk a fájdalmas érzelmeket, általában tisztában tudunk gondolkodni. Az érzelmi túlterheltség könnyen eltorzítja az értelmet. Az érzelmek tisztázása olyan, mint a levegő megtisztítása, vagy egy fülsüketítő zaj megszüntetése. Az érzelmi túltelítettség majdnem minden esetben a felismerhetetlenségig elhomályosítja az ember látásmódját. Ez a probléma tovább bonyolódik azáltal, amit leginkább az érzelmek élethosszig tartó felhalmozásának neveznénk. A fel nem szabadított érzések felgyülemlenek és felhalmozódnak. Például tételezzük fel, hogy nálam magasabb rangú emberek, szülők, tanárok és ehhez hasonlók ismételten hülyének neveznek. Ilyenkor sohasem tudtam szabadon engedni a sértettségemet és a haragomat, mert akik becsméreltek, azok a szüleim vagy más, fölöttem álló emberek voltak, akiknek hatalmuk volt fölöttem és megbüntethettek. Ha az ilyen érzelmek éveken át felgyülemlenek, hajlamossá válhatok arra, hogy túlzott mértékben válaszoljak erre. Valószínűleg mély sértettséggel vagy erős dűkitöréssel fogok reagálni minden olyan megjegyzésre, hogy képességeim alacsonyabb rendűek. Más szóval, ha valaki még egyszer hülyének nevez, reakcióm nem kizárólag annak az embernek fog szólni. Nagyon is valóságúan reakcióm azon százakra fog irányulni, akik az évek során, mint egy kivégző osztag, legyilkolták intellektuális önbizalmamat. Valójában szüleimre, tanáraimra és arra a nagy gyerekre fogok reagálni, aki a lakótelepen nekem támadt. Az alakterápia kétségtelenül sok embernek segített. Ennek egyik oka az volt, hogy elfogadható eszközöket kínált a sok éve felhalmozódott érzelmek fellazításához, felszabadításához és végül eloszlatásához. Egy jó sikoly, egy jó zokogás, egy jó rúgás a szimbolikus párnába, gondosan elrendezett körülmények között, hogy senki se sérülhessen meg, és senkit sem manipuláljunk, valószínűleg jó ötlet. A látásmód terápiához és a személyes növekedéshez felbecsülhetetlen nagy segítség, ha van az embernek egy barátja, aki megteremti a szükséges légkört az érzelmek szabad kifejezéséhez. Csak akkor tudjuk megtalálni érzéseinket és az azokat okozó, mögöttük rejlő látásmódot, ha gyakoroljuk azt a jogunkat, hogy birtokba vegyük és kifejezésre juttassuk igazi érzéseinket. Az érzelmek mindig az észlelésből nőnek ki. Köztudott, hogy Sigmund Freud szerint a legmélyebb és legkárosabb torzulások a szexuális tapasztalatok és az agresszió, mások, tárgyak és akár az én ellen irányuló destruktív, erőszakos viselkedés területén találhatóak. Freud egykori tanítványa Alfred Adler felvetése szerint
Az emberi neurózist az a tévhit vezérli, hogy az egyénnek saját személyes felsőbbrendűségét kell igazolnia, anélkül, hogy a közjót figyelembe venné. Az emberi növekedés és a teljes élet kognitív megközelítését a tévképzett hipotézis és a racionális érzelemterápia kidolgozását ma Albert Ellis nevéhez kötik. Ellis elmélete szerint az ember páratlan racionális és irracionális lény. Minden érzelmi és pszichológiai probléma irracionális és logikátlan gondolkodásra vezethető vissza. Ez az irracionális gondolkodás és nyomán a gondolatok eltorzulása többnyire az élet korai szakaszának tanulási tapasztalataira vezethető vissza, bár ezeket a tapasztalatokat nem lehet kizárólag a gyermekkorhoz kötni. Az ókori római filozófust Epiktétoszt idézve, Ellis fenntartja, hogy az emberek érzelmi és pszichés zavarait nem az események vagy a dolgok idézik elő, hanem az azokról alkotott látásmódjuk. Például önmagában az a tény, hogy valaki kicsi vagy beteg vagy kopasz, nem eredményez szükségképp érzelmi vagy pszichés zavart. Ha azonban eltorzítom a jelentőségét ezeknek a tényeknek, vagy túl fontosnak tartom őket, akkor fájdalmas gondjaim lesznek. Ellis szerint ezért a boldogságot és a teljes életet egyedül a gondolkodás újrarendezésével lehet elérni. Ellisnek nem az volt az elsődleges célja, hogy kidolgozza a személyiség fejlődésének az elméletét, mégis azt állítja, hogy a korai gyermekkor tanulási tapasztalatai mélységesen hatnak az ember racionális, irracionális gondolkodására és viselkedésére. A későbbi élet boldogtalansága a gyermekkorban elsajátított torz gondolatok fennmaradásának köszönhető. Mivel érzéseinket, gondolataink vagy elképzeléseink váltják ki, az érzelmi egyensúly csak az ember gondolkodásának kiigazításával lehetséges. A helyzet hibás értelmezéssel vezet érzelmi és pszichológiai zavarhoz. Csak úgy juthat el valaki az érzelmi harmóniához és a helyes viselkedéshez, ha ellenáll az irracionális és a valóságtól elrugaszkodott gondolatoknak.

0: Dvorzsák Édor vonós szerenádjának részletét a Szent Martin Akadémia zenekara adta elő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Országos fejlesztés indult a turisztikai mikro-, kis- és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítésére. Csökkent a nyaralók iránti kereslet a koronavírus járvány idején mért rekordhoz képest. Ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Országos fejlesztés indult a turisztikai mikro-, kis- és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítésére, közölte az MTI-vel a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány. A Turizmus E-Akadémia elnevezésű 1200 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással megvalósuló országos fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern e-learning platformot, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat nyújt a szektor szereplőinek. Magyar Péter leendő kormánya valamennyi tagját bemutatta az elmúlt hetekben. Az új kormányról Lesti Árpád politikai elemzőt kérdezte Pécsi Krisztina a pénteki Kerengőben.
3: Ha megnézzük a jelenleg ismert kormányzati névsort, azért láthatjuk, hogy sok mindenkinek van már kormányzati tapasztalata, elsődlegesen az elmúlt 16 év alapján, tehát a Fidesz kormányzás idején voltak bizonyos fontosabb szerepekben, akár államtitkárok, minisztériumi alkalmazottak, tanácsadók, de a kormánynak egy jelentős része kapcsolódik abszolút az Orbán kormányok valamelyikéhez. Láthatjuk, hogy eszmeileg is valószínűleg sokan kapcsolódnak a jobboldali gondolatvilághoz és szavazóbázishoz, hiszen nagyon sokan egyházi vonalon mozogtak, akár tanultak, akár állásukat ott töltöttek be. De ez ugye nem biztosítja azt, hogy kormányozni fognak tudni. Akiknek volt ugye államtitkári pozíciójuk, ők legalább már láttak belülről minisztériumot. Egy civil életből belecsöppenni a politikába mindig nehéz. Ami itt azt gondolom a legnagyobb kihívás az az, hogy van egy 140x fős frakció, és gyakorlatilag itt mindenki új képviselő. Életükben nem láttak még egy plenáris ülést, és nem tudják, hogy hogyan is működik a parlamenti munka. Hozzá kell tennünk, hogy ez a parlamenti munka, ez inkább már vitaparlament lesz, semmint munkaparlament. A 90-es években munkaparlament volt ott. Nem csak szimbolikus viták zajlottak, hanem komoly jogszabályi munka is zajlott, és nagyon fontos elveket kellett átbeszélni, de most már jó pár éve azt láthatjuk, hogy a parlamenti munka igazából ez csak már a szavazásnak a helyszíne, és ott vitatkoznak a képviselők. Gyorsan bele lehet ebbe tanulni, de ez mégiscsak idő. És ugyanígy idő megszokni azt, hogy az ember egy hivatalt vezet. És akkor van még ott az a probléma, hogy meg kell szokni egymást. Ne felejtsük el, hogy ezek a személyek, akik most kormányzati funkcióba kerülnek, vagy országgyűlési képviselők lesznek, jellemzően nem ismerik régóta egymást. És a Tisza kormányzás szempontjából szerintem ez lesz a legkritikusabb, hogy a következő egy-két évben ez a 140x, valamint ez a 16 fő hogyan fog tudni együtt dolgozni, ki tudják-e alakítani egymáshoz a bizalomnak a megfelelő fokát.
0: A pannonhalmi főapád szerint a választások miatti megosztottság túlment egy határon. Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát a magyar közélet súlyos megosztottságáról, az egyház és a politika viszonyáról, valamint a múlt feldolgozásának hiányáról beszélt a HVG-nek adott interjúban. A beszélgetés során hangsúlyozta, a közjó fontosabb, mint a politikai megosztottság, és a béke apró, következetes döntésekből épül fel. A teljes cikket a HVG oldalán olvashatják. Több mint 100 kis településen gyűjti vissza a rászoruló családoknak kölcsönzött elektromos fűtőtesteket a Máltai Szeretett Szolgálat, írja a Magyar Kurír. A karitatív szervezet 24 szociális nap erőművének bevételeiből több mint 2000 rászoruló család összesen 162 millió forint értékű energiát kapott az áprilisban lezáruló fűtési idényben, hogy kölcsönzött fűtőpanelekkel fűthesse otthonát a legszebb legszegényebb településeken. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Európai Uniós támogatásból a felzárkózó települések program részeként építette ki szociális naperőműveit, melyek bevételéből kisgyermekes családokat támogatott október és április között. Csökkent a lakó ingatlanok iránti kereslet a nyaraló övezetekben az 5 évvel ezelőtti járvány időszakban elért rekordhoz képest, írta az MTI-hez eljuttatott közleményében az ingatlan.com szombaton. A szerkesztőt hallják.
4: Az ingatlan hirdetési portál friss, a nyaraló szezon közeletének apropóján készült elemzése az elmúlt évek január-április időszakának keresletkínálati adatait vizsgálva bemutatja az éves és 5 éves változásokat is. Az eredményekből kiderül, hogy a mérsékeltebb érdeklődés visszafogta a drágulás ütemét is a klasszikus nyaralópiacokon, ám a különböző üdülőövezetek teljesen eltérő pályán mozognak, írták. A balatonparti településeken 2021 és 2026 között megközelítőleg 59%-kal csökkent az eladó lakóingatlanok és nyaralók iránti érdeklődés az év első 4 hónapjában, éves szinten pedig 12%-os visszaesés látható. Mint írták, a tiszatavi települések az elmúlt évek egyik legérdekesebb nyaralópiaci területévé váltak, bár itt is csökkent a kereslet a járványidőszakban elért rekordhoz képest. A velencei tónál 5 év alatt 36%-kal csökkent a kereslet, éves összevetésben viszont lényegében stagnálás látható, ami stabil keresletet tükröz. Az elemzésből kiderül, hogy a Balaton továbbra is a hazai nyaralópiac legnagyobb értékű térsége, de az elmúlt 5 évben itt volt az egyik legerősebb keresleti korrekció, a déli parton 62%-kal, az északi parton 57%-kal csökkent a kereslet 2021 és 2026 között az év első 4 hónapjában. Éves összevetésben a déli parton 17%-os, az északi parton 10%-os visszaesés történt. A kisebb vevői nyomás ellenére a Balaton árazása továbbra is prémium szintet mutat. Somogy vármegye déli partot lefedő balatonparti településein 1 millió 200 forint, Veszprém vármegye partmenti településein 1 millió 210 ezer forint az átlagos négyzetméter ár. Zala vármegye balatoni térsége ennél alacsonyabb árszintet képvisel, ott 899 ezer forint az átlagár. A déli part legnagyobb piaca Siófok, ahol 2311 eladó ingatlan szerepel a kínálatban 1 millió 270 ezer forintos átlagos négyzetméter árral. A legdrágább somogyi települések között Balatonszemes áll az élen 1 millió 550 ezer forinttal, Szántód 1,5 millió, Balatonöszödön 1 millió 400 ezer forint az átlagos négyzetméter ár. Az északi parton Tihany továbbra is külön kategóriába esik, 1 millió 840 ezer forintos átlagos négyzetméter árral. Balatonfüreden 1,5 millió forintos négyzetméter árral lehet ingatlant vásárolni.
0: Rendkívül száraz volt az idei április Magyarországon, közölte a Hungaromet ZRT szombaton a Facebook oldalán. Azt írták, áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség 1/10. A legtöbb térségben alig esett, 9 mérő állomáson nem volt mérhető csapadék az év 4. hónapjában. A szakemberek szerint ez az egyik legszárazabb április 1901 óta. Donald Trump megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot pénteken a kongresszusnak küldött levélben. Az elnök azután fordult levélben a törvényhozáshoz, hogy 60 nap eltelt a katonai művelet megindítása óta, ami a törvényben foglalt időtartam, és azt követően minden további katonai akcióhoz kongresszusi jóváhagyásra lenne szükség. Donald Trump ugyanakkor a katonai erők kivonásának és az Iránra való nyomás gyakorlás megszüntetésének szándékát nem jelezte. Beterjesztették a román parlamentbe azt a törvénytervezetet, amely szerint nyilvánossá tennék a romániai rendszerváltozás első 2 éve diplomáciai iratait. Gáspár Sándor tudósít.
5: A kormányhatározat tervezet csütörtökön felkerült a román külügyminisztérium honlapjára is. Hanát Szoljuk külügyminiszter részletezte, hogy az 1989 utáni átmenet első éveiből 5376 iratról van szó, amelyeket 768 archív mappában őriznek 100 folyométernyi levéltári polcon. A bányászjárások és a májusi választások mellett Mihály király látogatására vonatkozóan. Emellett a Szovjetunióval folytatott levelezés aktái is 30 évnyi titkolódás után nyilvánosságra kerülnek, hangsúlyozta a miniszter. Ebben szerepelnie kellene, hogy kértek segítséget a rendszerváltozás első napjaiban, heteiben, amiről annak idején a román rádió is hírt adott, de később a hatóságok hevesen tagadták. A Szovjetunióval kapcsolatban két témakört is megjelöl a közlemény. Reakciók a Szovjetunióban az 1989. december 22-i forradalomra, illetve együttműködési, jószomszédi és baráti szerződés a Szovjetunióval. Kitérnek Németország újraegyesítésére is 1990-ből, valamint kétoldalú kapcsolatok Mihály

0: a nyilvánosságra hozatalát is ígérik. A külügyminiszter jelzése szerint az érintett dokumentumok már több mint egy évtizede nem minősülnek államtitoknak, tehát nincs különösebb akadálya annak, hogy most nyilvánosságra kerülhessenek.
1: A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete megtartotta összekötői találkozóját, ahol az év eseményeit és programjait tekintették át a tagok. A Magyar Nagycsaládos Egyesület a régió egyik legnagyobb civil szervezete, amely jelenleg meghaladja a 750 tagcsaládot. Nyíri Kata jelenti.
2: Egy összekötő feladata, hogy mivel ismeri a faluját, ahol lakik, hamarabb el tudja érni a családtagokat, és jobban tudja tájékoztatni a rendezvényekről, programokról, ezzel is segítsük a családokat.
3: Mondja Sápi Éva, aki az Ugocsai Szőlősgyulán élő nagycsaládosokat fogja össze, és vonja be őket a nagycsaládos szervezet programjaiba. Tarpai József elnök kiemelte, a programok tervezésekor mindig figyelembe veszik a tagcsaládok igényeit, észrevételeit.
4: Nagyon fontos ilyenkor, hogy összejöjjünk negyed évente az összekötőkkel. Nagyon fontos ebbe a bizonytalan világba, hogy egy kicsit lelassuljunk, leüljünk. Hát ilyenkor nem csak egy program bemutató van, meg megbeszéljük az elmúlt programokat, hanem ilyenkor kis csoportos megbeszélések vannak, ahol elmondják az összekötők is, hogy ők hogy élték meg az elmúlt programot, az elmúlt időszakot, milyen javaslataik vannak, mi az, ami kevésbé sikerült elérnünk, és mi, amiben erősek lehetünk. Én azt látom, hogy a tagság az nőtt, tehát hogy elég stabil az a 750-760 család, akik itthon vannak. Azt is látjuk, hogy olyan 500 család az, aki aktív, és az egy 200 család eléggé passzív, tehát hogy kevésbé jönnek programokra. És itt mindig az összekötő találkozón, itt mindig megbeszéljük azt is, hogy hogyan lehetne aktivizálni a családokat. Például ilyen az Agyenergia programunk is, vagy a Önállátó Nagy Család, ahol például kitétel az, hogy minimum egy évben egy program részt kell venni, és akkor tud a család szociális támogatást is kérni. Így döntött az elnökség, és reméljük, hogy ez motiválja a családokat, hogy vegyenek részt a programjainkon.
1: Számos orosz városban törölték vagy jelentősen korlátozták a május 9-ei a II. Világháborús győzelem emlékére tartott katonai díszemléket az ukrán drón csapások fenyegetése miatt, írja a Portfólió. Szamarában, Kujbisev téren már május 1-én elkezdték elbontani a korábban felállított színpadot és a lelátókat. A krasznodári határ terület kormányzója a megyeszékhelyen teljesen lemondta a katonai díszemlét, a felvonulást pedig csak online formátumban tartják meg. Hasonló döntés született Kaliningrádban is, ahol több helyi lap beszámolója szerint a katonaság már leállította az előkészületeket. Szentpéterváron megtartják ugyan a parádét, de komolyabb haditechnikai eszközök nélkül. Moszkva is visszafogottabb formátumban készül a május 9-ei parádéra, miközben Oroszország tűzszünetet kért az ünnep idejére. Közlekedési hírek következnek.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hét végére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Szakaszosan lezárják a félútpályát manap közben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. A 18. kerületben a Nagykőrösi úton szakaszos sávlezárása kell készülni az autópiacnál ma napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Ma üzemkezdettől 8 óra 30-ig az 1-es villamos a Göncárpád városközpont és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncárpád városközpont és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Kovács Botond, BKK Info.
1: A várható időjárásról. Vasárnap zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Főbb híreink még egyszer röviden. Országos fejlesztés indult a turisztikai mikro-, kis- és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítésére. Csökkent a nyaralás.

Lók iránti kereslet a koronavírus járvány idején mért rekordhoz képest. Ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó.

0: figyelmüket. Multidéző, Zsoldos Szilviát hallják.
1: Ma 2026. május 3-a, húsvét 5. vasárnapja, és anyák napja van. Isten éltesse Tímea és Irma nevű kedves hallgatóinkat. A Tímea Jókai Mornév alkotása az Aranyember című regényében, feltehetőleg a görög Eutümia névből. Ennek jelentése jó és tisztelet. Az Irma germán eredetű női név, Irmin germán isten nevéből származik. Ma Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe van. Jakab Jézus 12 tanítványának egyike. A hagyomány szerint ő volt Jeruzsálem első püspöke, akit kortársai az igaz, igazságos melléknévvel illettek. Alatta a kereszténység nagyban hódított a zsidók között, emiatt 62-ben a jeruzsálemi templom tetejéről letaszították, de még élt, amikor megbocsátott gyilkosainak. E megbocsátó magatartása miatt lett a haldoklók védőszentje. Vértanúságának helyén Jeruzsálemben felépítették a Szent Jakab templomot. A 6. században csontjait igazolhatóan Rómában Szent Fülöp csontjaival együtt helyezték el. Szent Fülöp az első században élt apostol, a kalaposok, a kiskereskedők, cukrászok és tímárok védőszentje. Szent Péterrel, Szent Andrással egy napon lett Jézus tanítványa. Jézus keresztre feszítése után a hagyomány szerint a kis-ázsiai Hierapolisban élt, és itt is szenvedett vértanúhalált. Relikviáit állítólag Rómába vitték, és a 12 apostolnak szentelt bazilikában helyezték el. Szent Fülöp, Uruguay védőszentje és Luxemburg patrónusa is. 160 éve, 1866-ban ezen a napon született Malonyai Dezső író, művészettörténész, néprajzkutató. Volt Munkácsi Mihály titkára, valamint a Pesti Napló, később a Budapesti Hírlap tudósítója. 1897-ben hazatért. Szépirodalmi munkáiban többnyire modern, nagyvárosi, főként budapesti történeteket dolgozott fel. Színpadra írta Rákosi Viktornak az erdélyi nemzetiségi kérdés problémáit tárgyaló regényét, az Elnémult harangokat, ezzel nagy közönség sikert aratott. 1904-től népművészeti gyűjtésbe kezdett, s 5 kötetben kiadta a Magyar Népművészete című munkáját, a Magyar Népművészet forrásértékű adattárát. Malonyai Dezső 1916-ban hunyt el Budapesten. 135 éve, 1891. május 3-án alakult meg a Magyar Balneológiai Egyesület, melynek célja a gyógyfürdők, gyógyvizek hasznosítása volt. Az ülést korelnökként Korányi Frigyes vezette le. A Magyar Balneológiai Egyesület orvostudományi osztályának 141 tagja volt. 125 éve, 1901. május 3-án hunyt el Ejzele József kazángyáros, a magyar gyáripar egyik fejlesztője. Először silózógépeket készített, majd 1867-ben fémöntödével bővítette gyárát, 4 évvel később pedig kazánkovács műhelyt rendezett be. Az 1860-as évek elején még 25-30 munkással dolgozó gyár a századforduló előtt már igazi nagyüzemmé bővült, és az akkor már a mai Váci úton működő Ejzele vasgyárban készült vízcsöves gőzkazánok viharos sebességgel hódították meg az egész országot. Ejzele József gyára már jóval a halála után a közeli szomszéddal, a Lánkgépgyárral egyesült, s attól kezdve kazángyárként működött. 145 éve, 1881. május 3-án született Mauritz Béla mineralógus Kassán. 2 cikluson át elnöke volt a Magyar Honi Földrajzi Társulatnak. Számos, addig nem ismert hazai kőzettípust írt le. Feldolgozta és vizsgálta többek között a Mecsek vulkanitjait és a Dunántúli bazaltokat. A II. Világháború után idő előtt nyugdíjazták, az akadémikusok közül is kizárták, de tovább dolgozott a Földtani Intézetben és a Magyar Nemzeti Múzeum ásvány- és kőzettárában. Mauritz Béla 1971-ben halt meg Budapesten, az MTA 1990-ben rehabilitálta. 35 éve született Szent Carlo Acutis olasz honlaptervező Londonban. Számítógépes ismereteiről és az eukarisztia iránti mélységes odaadásáról volt ismert, ami életének központi témájává vált. Már 14-15 évesen hittant oktatott, emellett önkéntesként segített a hajléktalanoknak és a szegényeknek. Számítástechnikai

0: technikai tudását a katolikus közösségek honlapjainak gondozására fordította. Létrehozott egy virtuális múzeumot is az eukarisztikus csodákról. 2006-ban 15 évesen hunyt el. 2025. szeptember 7-én 14. Leó pápa szentté avatta. Május első vasárnapja az anyák napja is Magyarországon. Először az ókorban rendeztek tavaszi ünnepet az anyák tiszteletére a görögök. A legújabb kori hagyomány az Egyesült Államokból terjedt el, de Ausztriában 1924-ben a katolikus egyház kezdte azzal a hangsúllyal terjeszteni, hogy az iparosodással és gazdasági törekvésekkel együtt járó elvilágiasodás ellenében a természetes és egészséges élet és az anyaság mellett emeljen szót. Magyarországon is az 1920-as években kezdődött megünneplése a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg.
1: A mai multidézőt Zsoldos Szilvia készítette.
2: Jó Istenem, felébredtem, te ölködtél, én feledtem. Köszönöm, hogy megtartottál, hogy felettem, virasztottál. Amen.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 7 óra.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: A Föld súlya következik. Május kiemelten a családok hónapja, melynek központi eleme a családok nemzetközi napja, amelyet 1994 óta minden évben az ENSZ kezdeményezésére május 15-én ünneplünk. A májusi családi ünnepkör fő pillérei még az anyák napja május első vasárnapján és a gyermeknap, amit május utolsó vasárnapján ünneplünk. A Föld súlyában krízisben lévő anyákról és a megfogant gyermekek védelméről Kisevi Horváth név Toldi Hajnalka életvédőt, az Élet van te benned mozgalom vezetőjét, Berta Kata kérdezte.
4: Milyen alapokra építi az embert mentő munkát, amelyet az Élet van te benned mozgalommal indított el?
5: A Szentírásban olvashatjuk, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy azért teremtettelek benneteket, hogy boldog életet éljetek, hogy bőségben legyen az életetek. Az életünk erről szól. Azt szeretnénk, hogy mindig boldogok legyünk. De hát nyilván ez nem valósulhat meg, hiszen vannak az életnek buktatói, vannak krízishelyzetek, vannak olyan helyzetek, amiket nem tudunk megoldani emberi ésszel, emberi cselekedetekkel. És hát Isten ezért is van, hogy ebben segítsen minket, hogy így legyen teljes az életünk, akár a kríziseinkkel együtt is. És ezt kell tudnunk megélni, hogy Istenhez tudjunk közelíteni ezekben a krízisekben, és akkor tudjuk teljesen megélni az életünket. Akkor látjuk azt, hogy ő nem véletlenül adta ezeket a dolgokat az életünkbe. Lehet, hogy valakinek egy hivatása kezdődik el egy nagy krízis után, sok ilyen emberről lehet hallani. Nekünk is egyébként így kezdődött a pályafutásunk az életvédelemben, hogy egy krízis helyzetbe kerültünk, amiből igazából semmivel nem lehetett kimászni, csak Istennel. És ráadásul nekünk a gyerekeink is segítettek ebben, ők nyitották fel a szemünket, hogy hát már pedig ezt itt csak Isten tud segíteni.
4: Beszélhetünk erről a krízis helyzetről.
5: Ez egy haláleset volt, és ez volt az édesanyám, és ez volt, hogy a gyerekek azt mondták, hogy hát nagyon szomorúak, nagyon sajnálják, de ő már úgyis a mennyben van, és innentől tulajdonképpen nem volt kérdés az, hogy ez így van, ez így igaz. És hát ez az életnek az értelme, hogy ezt felismerjük, hogy megszületünk, először is inkább megfogantatunk, mert innen indul az élet, a fogantatás pillanatától, már akkor az a genetikai állomány, az már meghatároz minket egészen az új lenyomatunktól kezdve, a szemünk színéig, a bőrünkig, mindent meghatároz az egy pillanat, és ez tart ugye egészen a természetes halálunk pillanatáig, amikor aztán találkozunk a megváltóval, és hát a kettő közötti időt szeretnénk ugye jól megélni az életünkben, teljesen és boldogan, és minden ezt sugallja nekünk, az összes plakát is, igazából a reklámok is, minden ezt szeretné nekünk mondani, hogy igen, élj boldogan, élj teljességben, csak nem mindegy, hogy ezt hogyan valósítjuk meg.
4: Mire gondol?
5: Tehát ezt lehet ugye világi módon is, hogy igen, akkor megveszek ezt, megveszek azt, és akkor azt gondolom, hogy boldog vagyok, és teljes az életem. De lehet úgy is, hogy ez, rájövök, hogy ez nem ez a teljesség, hanem az, hogy felismerem a hivatásomat, hogy tudok élni ebben a hivatásban, akkor is, hogyha nehéz, hogy vállalom a gyerekeket például, vagy vállalom azt, ami a hivatásommal járó nehézség, és ezeket megélem, és minden percét megélem a napnak, minden percét megélem az életemnek, és hát így lesz aztán teljes az életem, és ugyanígy minden percét meg kell élni ezeknek a kríziseknek is, mert hogyha valaki ezek elől elfut, vagy nem akarja megélni, inkább magába húzódik, vagy nem akarja megélni, szerintem ez a jó szó, akkor az biztos, hogy valahol ki fog ütközni az életében, és biztosan nem fogja magát jól érezni, és nem fogja magát teljesnek érezni, és az életét sem. És hát ez nagyon nehéz, tehát hogy valaki a krízisben éljen, vagy a krízist megélje, és akkor is sem tudjon Istenre figyelni. Szerintem ez a legnehezebb lehet az életünkben. De mégis, hogyha ezt valahogyan meg tudjuk tenni, akár ugye szükségünk van egy közösségre ahhoz, hogy ezt meglépjük, mert önmagában az ember az nem feltétlenül képes erre, de mondjuk egy közösség, akár a család a legkisebb közösség, de akár egy nagyobb közösségnek is, ha tagjai vagyunk, az már rengeteget tud számítani ebben, akkor könnyebben tudjuk ezt megélni. És az életünk is sokkal teljesebbé válik, már csak azért is, hogy közösségben vagyunk.
4: Hogyan kerül az élet reflektorfénybe, ami a fogantatásunktól a természetes halálig tart? Hogyan fejtik ki ezt a témát?
5: Az életünk a fogantatás pillanatában kezdődik. Amikor ugye a két sejt egyesül, akkor már egy új genetikai állományú egyed fejlődik, aki egy személy. Tehát már attól a pillanattól kezdve személy, hogy megfogant. És ezért nem is kérdés, hogy védjük-e, vagy nem védjük ezt az életet. Pontosan ugyanolyan élet, mint egy már megszületett bármilyen korú embernek az élete. Az sem kérdés, hogy a kisebb 3-4 éves, 5 éves, akárhány éves gyerekünket megvédjük-e bármilyen hatástól. Tehát ez sem lehet kérdés, hogy ezt a kis embriót, mert akkor még embriónak hívjuk, megvédjük-e bármilyen hatástól ugyanígy. És ugye ez a bármilyen hatás, ez sokan csak azt gondolják, hogy ugye csak az abortusztól kell megvédeni, hogy az életét ne oltsuk ki. De nem, tehát én legalábbis úgy gondolom, hogy nem. Tehát már a cigarettafüsttől is meg kell védeni. Már attól, hogy hangosan kiabáljunk, vagy veszekedjünk, vagy bármilyen behatás érjen minket, már ettől is meg kell védenünk ezt a kis embert, mert mindent érez, pontosan ugyanúgy, mintha már kint lenne az anyaméből. Ugye sokszor jön ez, hogy nem éreznek fájdalmat, de igenis éreznek fájdalmat. Megvan, hogy hányadik héttől kezdve érez a magzat fájdalmat, De hát ezek már kutatások bizonyították, tehát ez nem egy kitalált dolog, hanem ezek biológiailag kutatták. Tehát hogyha bárki elgondolkodik azon, hogy ez egy sejtcsomó-e, vagy egy emberi lény, akkor csak egy biológia könyvet kell elővenni, és már is ott le van írva feketén-fehéren. Az, hogy a társadalomban miért jelent meg az, hogy egy sejtcsomó, és miért van ez a tévképzet, vagy miért adják át ezt a téves információt, ugye nagyon sokszor ez jön elő mondjuk egy családba, hogyha egy fiatalkorú mondjuk várandós lesz, akkor szülők, nagyszülők azok legyintenek, hogy ó, hát ez még nem is ember, nem, ez csak egy sejtcsomó. De hogy ez egy nagyon téves információ, és nagyon elterjedt, és nagyon le kell dönteni ezt a tabut, vagy ezt a rossz információt, mert ez nem igaz.
4: Pedig ezek nagyon erős hangok.
5: Sajnos az életvédelemben nagyon sok ilyen információt kellene átírni, felülírni. És nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezeket folyamatosan hangoztassuk, és nem csak egyszer, meg nem csak kétszer, hanem folyamatosan benne legyen az emberek fejében. Úgyhogy a magzati életvédelme az ezért nagyon fontos, mert ők nem tudnak ugye beszélni, tehát az ő hangjukat még nem halljuk. Meg hát ha megszületik, még ugye egyébként akkor sem tud beszélni, tehát ugyanez, hogy még akkor is ugyanúgy maga tehetetlen egy baba, amikor megszületik. Tehát igazából nekik erre van szükségük, hogy akik tudnak helyettük beszélni, azok beszéljenek, és azok védjék meg, és hát ezek vagyunk mi, akik el tudjuk mondani, hogy már pedig ez élet, már pedig ez a fogantatástól kezdve élet, és már pedig ezt védeni kell, és nem lehet bántani semmilyen módon.
3: A Földsúlya rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

0: Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. 14. Leó pápa apostoli látogatást tett több afrikai országban, a közelmúltban, többek között Algériában, Szent Ágoston, Algéria területén született és működött Hippó püspöke volt, a pápa pedig Ágoston rendi szerzetes, ezért is különleges volt ez a látogatás. Volt egy magyar szemtanúja az eseménynek, Hardi Titus bencés szerzetes Pannonhalmáról, aki a 70-es években évekig élt ebben a muszlim többségű országban, lévén édesapja mérnökként itt dolgozott. Ő osztja meg velünk élményeit.
2: A Szentatya egy hihetetlen nyugalommal, méltósággal, mélységgel volt jelen. Egyszerre mosolygott, és gyönyörű volt a jelenléte, nem tudok más mondani erre. Az a fantasztikus, hogy itt egy kis csoda történt. Tudnék, hogy rendkívül vigyáztak rá az algériai hatóságok, elképesztő mozgósítás volt, minden utcasarkon, minden 5 méteren állt egy rendőr, fantasztikus biztonság előkészületek voltak, és emiatt a találkozások is nagyon-nagyon ellenőrzöttek voltak, hogy akkor, ha találkozik mondjuk muszlim fiatalokkal, hogy akkor ki mehetett oda, és hogyan, és hogy kell viselkedni. Tehát azt mondták egyébként a algéri érsekatya, hogy hát valójában kicsit fagyos légkör volt, mert mindenkinek ülni kellett, nem volt szabad tapsolni, nem volt szabad fölállni, tehát így nagyon ellenőrzött volt, de noha nem tudott a Szentatya találkozni itt közvetlenül az algériakkal, a találkozás mégis megtörtént, és bárhol, ahol jártunk, mindenki újonnan mondta, hogy itt járt a pápa, eljött hozzánk, és olyan tanúságtételeket hallottunk, hogy az fantasztikus, néhányat hadd idézek ezek közül. Az egyik az így szól, hogy az első alkalom, hogy valaki nem azért jön hozzánk, hogy a kőolajunkra vagy a gázunkra szerződjön, hanem érettünk jön el. Tehát, hogy átjött az, hogy a Szentatya az nem bizniszember, és nem üzletet akar kötni, hanem valami egészen más képvisel. Egy másik pedig azt mondta, hogy a pápa a béke embere, az egyetlen, akire mindenki figyel a világon, és ő tud a békéről beszélni. Hát ez megint fantasztikus volt ezt hallani egy muszlim részéről. És egyetlen az, hogy ki a pápa, meg mi az ő szerepe az egyházban, meg a világon, ez most esett le igazán az algériaknak, mert hát mondom, hogy egy muszlim ország, úgyhogy ők nem nagyon tudták, hogy ki az a pápa, most mindenki tudja Algériában.
3: Igen, tehát a világ első számú erkölcsi tekintélye, ez most itt napvilágot kapott.
2: Ez teljesen egyértelművé vált. Egy másik ilyen momentum, ami fantasztikus volt, a protokoll látogatásnak része az, hogy Algérban egy ilyen államfőnek el kell látogatnia a mártírok emlékművéhez. Ez egy nehéz pont, mert ez ugye az algériai szabadságharc folyamán meghaltak számára emelt emlékmű. Persze azt, hogy tudnunk kell, hogy ez úgy történt, hogy 54-ben elkezdtek robbangatni, ezek terrorista akciók voltak, és ebből olyan nagy sorozat volt, és annyira lehetetlenné vált az együttélés franciák meg a algériaiak között, hogy végül 62-ben a franciák összecsomagoltak és elmenekültek.
3: Vagy másfél millióan, nem?
2: Igen, tehát az ország 10%-a az európai francia volt, 1 millió francia és zsidó élt, akik mindannyian menekültek. Tehát szóval ez egy nagyon érdekes pont volt. Na, és itt fantasztikus mély mondatokat mondott, amire azt gondoltam eredetileg, hát biztos csak egy protokoll átlátogatás lesz, és egyáltalán nem az volt. És ebből egy részt hadd emeljek ki, mert miután elmondja azt, hogy milyen gazdag Algériának a múltja, és hogy ő itten az egész algériai múlt előtt meghajtja a fejét, meg a nép előtt, amelynek milyen mély lelkülete van, a következőket mondja. Emlékezzünk arra, hogy Isten békét akar minden nemzetnek. Olyan békét, amelyik nem csak a konfliktusoknak a hiánya, hanem az igazságosság és a méltányosságnak a kifejeződése. Ez az a béke, amelyik egy kiengesztelődött szellemben lehetséges csak, ott, ahol jelen van, a megbocsátás. És az igazi megbocsátás, a szívnek a megbocsátás, a szabadsága csak akkor fog megtörténni, amikor már a sértődésünkhöz nem adunk hozzá sértődöttséget, a múltnak a sérelmét nem hánytargatjuk fel újra meg újra, hanem a szívünkben megbocsájtunk. Gyönyörű. És ez olyan hihetetlen volt, hogy erről tudott beszélni, hogy a szívünkben meg kell tudnunk bocsátani, a múlton túl kell tudnunk lépni, bármi is történt ottan, és azt gondolom, ez magyarok számára is hatalmas üzenetet rejt ma magában, hogy igen, volt 48-49, meg volt egy Trianon, meg volt egy 56, és rengeteg minden joggal mondhatok azt, hogy mennyi szenvedés, fájdalom volt a múltunkban, de ha mindig csak a múltnak a sérelmét hátorgatjuk fel, nem tudunk élni.
3: Tudta-e a Szent Atya, hogy a koncelebrálók között, hogy ott vagy?
2: Egészen közel állhattam hozzá, de nyilván itt a fókusz máson volt, tehát nem hinném, hogy ez most itt különösebben leesett volna számára. Ott álltam 2 méterre tőle, bevallom, elővettem a fényképezőgépemet is, úgyhogy ott megvan a pillanat, ahogyan bejön a templomba, meg ott letérdel, ez egészen megrázó volt, hogy hogyan belépett az Algiri bazilikába, a Notre Dame d'Afrique bazilikába, akkor először letérdel ott az oltári szentség Szűz Mária előtt, és imádkozik. És csak utána kezdődik bármi is. Tehát az első gesztus az adott, hogy imádkozik, és megint szimbolikus, és egyszerre még annál több jelentősége volt, hogy az imában tudunk egyáltalán az iszlám világgal párbeszédbe elegyedni, hogy mi is imádkozó emberek vagyunk.
3: Mennyire fundamentalista az algériai muszlim világ, amit te láttál?
2: Ezek teljesen túl vannak. Tehát ez a 2000-es évek elejére ezen ők túljutottak, és egy dologban egységes Algéria népe, hogy ebből ők még egyszer nem kérnek. Szóval amikor volt a bizonyos arab tavasz, akkor Algéria nem moccant meg, mert tudták azt, hogy még egyszer ők nem akarnak ilyen belső háborúskodás vérfürdőt. Fantasztikus kedvességgel fogadtak mindenhol, a legegyszerűbb helyeken, az utca embere megkérdezi, hogy honnan jöttök, kik vagytok, mit csináltok itt, Isten hozott Algériában, derülünk, hogy itt vagytok. Könnyekig megható jelenetek sorozatának voltam a része, Algérban is, Annabában is, Konstantinban mindenhol az az élménye volt, hogy ilyen tátorokkal fogadtak bennünket. Tudnélik, ez a 90-es évek annyira hat, hogy ottan csúnya dolgok történtek, hogy nincs turizmus Algériában. Nincsenek. Nagyon elvétve, nagyon kevesen vannak. Egyébként nehéz is vízumot kapni. Nekünk magyaroknak most könnyű volt, be kellett adni a papírokat, 2 hét után megkaptuk, minden rendben ment, de nincsenek turisták, szóval, hogy örülnek annak, hogyha valaki meglátogatja őket, hogyha azt látják, hogy érdeklődnek az emberek Algéria iránt. Nagyon nagy élmény most oda eljutni. Mindenki csak bátorítani tudok, hogy most menjenek Algériába, mert egy autentikus magrebi arab világgal tudok találkozni.
3: Ágost Noreni szerzetes közösség van-e az országban, illetve Hippóban mit lát az ember?
2: Hippó az egy nagyváros lett, Algéria a 4. legnagyobb városa, több 100 000-en lakják, és ebben a nagyvárosban megmaradt a bazilika, a Szent Ágoston bazilika, egy kis dombtető van, gyönyörű kilátás van ott a bazilikától a tengerre, és ott mögötte van egy egyházi kézen megmaradt épületegyüttes, ahol élnek Ágoston szerzetesek. Tehát van egy kis Ágoston szerzetes közösség, akikkel külön találkozott a Szent Atya, és velük külön volt egy ilyen privát alkalom, amikor ott voltak. Tehát abszolút látogatható, megvan, élő egyház közösség van, illetve meg lehet tekinteni a romai romokat, amiket kiástak, és amik láthatóak, de hát ez egy régészeti feltárás inkább. Mindenki csak bátorítani tudok, hogy a Szent Atyának a szövegeit érdemes megkeresni, elolvasni, és átelmélkedni azokat.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Hardi Titus bencés szerzetessel beszélgettünk 14. Leó pápa algériai látogatásáról, melynek szemtanúja volt. A vasárnap 8-kor kezdődő Templom térkép című műsorunkban további élményekkel gazdagít minket. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Hét óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! Rendkívül száraz volt az idei április Magyarországon, közölte a Hungaromet ZRT szombaton a Facebook oldalán. Azt írták, áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede. A legtöbb térségben alig esett, 9 mérőállomáson nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. A szakemberek szerint ez az egyik legszárazabb április 1901 óta. Több mint 100 kis településen gyűjti vissza a rászoruló családoknak kölcsönzött elektromos fűtőtesteket a Máltai Szeretetszolgálat, írja a Magyar Kurír. A karitatív szervezet 24 szociális naperőművének bevételeiből több mint 2000 rászoruló család összesen 162 millió forint értékű energiát kapott az áprilisban lezáruló fűtési idényben, hogy kölcsönzött fűtőpanelekkel fűthesse otthonát a legszegényebb településeken. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Európai Uniós támogatásból a felzárkózó települések program részeként építette ki a szociális naperőműveit, amelyek bevételéből kisgyermekes családokat támogatott október és április között. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imád Dubájban, írja a Magyar Kurír. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én a dubái Szent Mária katolikus templomban nemzeti ökumenikus imádságot rendeztek a békéért. Paolo Martinelli püspök, Dél-Arábia apostoli vikáriusa úgy fogalmazott: a béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. Robert Fico szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek szombaton folytatott telefonbeszélgetésükben, hogy Szlovákia támogatni fogja Ukrajnát az Európai Uniós csatlakozási folyamatban, közölte Volodymyr Zelenszkij az X-en. A telefonbeszélgetés során Zelenszkij kijevi látogatásra hívta Ficót, és cserébe Fico is Pozsonyba invitálta az ukrán elnököt, írja a híradó.hu. Giorgia Meloni kormánya a második leghosszabb az olasz köztársaság történetében, ezt maga az olasz miniszterelnök írta a közösségi oldalán szombaton. Meloni hangsúlyozta, hogy az eredményt nem ünnepelendő célként éli meg, hanem még erősebb felelősségként az olaszok iránt. A kabinet 2022. októbere óta immár 1287 napja van hivatalban. A rekordot a Silvio Berlusconi vezette kormány tartja 1412 nappal, amelyet Meloni kabinetje szeptember elején érhet utol. Végül a várható időjárásról. Vasárnap zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hét végére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. A 18. kerületben a Nagykőrösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál ma napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. A Terész körúton a Margit híd irányában a Nyugati térnél lezárják a visszakanyarodó sávot ma 8 órától 13 óráig csatornatisztítás miatt. Kovács Botond, PKK Info.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 7 óra 50 perc. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, majd Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, rádiónk vezérigazgatója fűzi hozzá gondolatait.
1: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt. Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát, nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi.
2: János evangéliumának 14. fejezete az úgynevezett búcsúbeszédek kezdete. A beszéd Jézus biztató, vigasztaló mondásával kezdődik, majd a tanítványok kérdéseire adott válaszokkal folytatódik. A tanítványokat vigasztalni kell, hiszen a szöveghelyzet szerint Jézus épp az imént mondta el nekik, hogy el kell hagyni a világot, hogy útra kell, és ők nem mehetnek vele. Illetve, hogy Júdás elárulja, Péter pedig megtagadja őt. A búcsúbeszédek retorikája ugyan megszólaltatja Tamást, Fülöpöt, majd Júdás Tádét is, de valójában az ő kérdéseik is mind Jézus szavaira, Jézus személyére, a Jézus által kinyilatkoztatott igazságra vonatkoznak, és így hozzá vezetnek újra meg újra. Megszólal tehát a tanítványok bizonytalansága, de ez ismételten Jézusnak ad teret, hogy erősítse őket, helyesbítse nézeteiket, feltárja szeretetét. Jézus az átmenet állapotában van. Még a földön beszél, de már úgy, mint aki tudja, hogy Istentől jött, és Istenhez tér vissza. Még előtte áll a nagy átmenet, de teljes a bizonyossága, világos a célja. Ugyanebbe az átmenetbe, illetve az atyával való bensőséges közösségbe avatja be tanítványait is. Nyíltan beszél a teljes megértés közvetlenségével. A látás, amiről többször is szó esik, valamit már megsejtett az örök életből. Aki hagyja, hogy Jézus ilyen módon megszólítsa és a szívére beszéljen, azt hite által már maga a feltámadott szólítja és vezeti. Mert úton van a tanítvány is. Úton van félelmek, mulandóság, kételyek és remények közepette. Ismeri Jézust, de nem mindig látja benne az atyát. Ismeri Jézus tetteit, de nem mindig fedezi fel bennük, bármi nagyszerűek is, azt a szeretetet, amellyel Jézus szerette a világot. A tanítvány hiszi Jézus ígéreteit, de olykor nem lát tovább a pillanatnyi aggodalmainál, és ezért szem elől veszti az Urat, aki előre ment, aki már az atyához érkezett, aki úttá és igazságá lett a számára. Jézus élete mélységes bizonyítéka volt annak, hogy a teljes élet az atyánál van, az atyával való bensőséges közösségben van. És ezért tanítja az ember élet értelmességét, végső célját is így, az atyánál lenni, az atyánál lakni. Jézus út, mert elénk élt egy életformát, az odaadást, az atya iránti hűséget, az emberek iránti irgalmat, hol szelíd, hol meg kemény szeretetet. Út, vagyis történelem, fejlődés, folyamat, amely elénk szalad és velünk tart. Út, amelynek célja van, nem értelmetlen és nem parttalan. Sőt, ő az út. Jézus igazság, a szó bibliai értelmében, vagyis megbízhatóság, hűség, bizonyosság. Olyan igazság, amely valóra válik, és valóra váltható. Igazság, amely egy, és éppen ezért minden igazságban jelentkezik, jelen van. És Jézus az élet, Isten ajándékainak teljessége. Megtalált kincs, amelyet mindig odaadnak. Tett, amelybe szívét, lényét, felfoghatatlan teljességét beleadta valaki. A pászka, vagyis a húsvét szó jelentése ősi értelmezés szerint átmenet. Átmenet a halálból az életre, átmenet a jelenből és az időből a végső jövőbe, az örökké valóságba. Húsvétban élni azt jelenti, hogy megtaláltuk az átjárót. Kiszabadultunk a végesség és mulandóság szorításából, és ezért az életünk dirib darab jelenetei imár örök egységben, az új és örök élet közvetlen közelségében formálódnak. Amit fizikailag átjárónak, kapunak képzelünk el, valójában valaki, egy személy, a vele való találkozás és kapcsolat. Jézus önmagáról mondta, én vagyok az ajtó a juhok számára, védelmet és közösséget ígérve így a hozzátartozóknak. Majd pedig, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam.
0: A vasárnapi evangéliumról Martos Levente Balázs esztergombudapesti segédpüspök, rádiónk vezérigazgatója elmélkedését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
3: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Vincenti zarándoklatot tartottak a herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából május 2-án Esztergomban, számolt be a Magyar Kurír. A bíboros nyughelyéhez az ország számos pontjáról érkeztek zarándokok. Az esztergomi bazilikában bemutatott szentmisén Felföldi László pécsi megyés püspök arról beszélt, az egyház, közösség, család, ifjúság, nevelés, küldetés kérdésköreiről Vincenti József bíboros is világosan és határozottan foglalt állást. Ezt az örökséget kell folytatni ma is. Felföldi László homiliájában azt is hangsúlyozta, a világnak szüksége van tanúságtételekre, hogy legyőzze korunk tévútjait. Megjelent a Máltai Tanulmányok 2026-os első száma, olvasható a Magyar Kurírban. A Szolidaritás határok nélkül globális erőterek, nemzetközi életterek címmel megjelent tanulmánykötetet a szerzők kerekasztal beszélgetésen mutatják be május 4-én 17 órától a Máltai Szeretetszolgálat Batthyány téri országos központjában. Gyorsan és biztosan körvonalazódik a Tisza kormányban, egészségügyi kérdésekben nem az egészségügyi miniszter fog dönteni, hanem a gazdasági miniszter, írta a KDNP ügyvezető alelnöke szombaton a közösségi oldalán. Az MTI beszámolója szerint Latorcai Csaba úgy fogalmazott, az, hogy a gazdasági miniszter megteheti, hogy egy egészségügyi kérdésben felülírja az egészségügyi minisztert, komoly kérdéseket vet fel, és azt jelzi, hogy a Tisza kormány számára az egészségünk nem érték, hanem üzlet. A politikus szerint nem szabad üzletté tenni az egészséget. Folyamatosan zajlanak az egyeztetések Iránnal, ugyanakkor ezek eredménye nem kielégítő, hangoztatta az amerikai külügyminisztérium szóvivője szombaton. Tommy Pigott a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban közölte, hogy az amerikai adminisztráció folytatja a maximális nyomásgyakorlás politikáját az iráni vezetésre. Együttműködik az Egyesült Államokkal a NATO, hogy megértse a németországi haderő kivonással kapcsolatos döntésének részleteit, közölte Alison Hart a NATO szóvivője szombaton, miután Washington bejelentette, 5000 katonát kivonnak Németországból. A szóvivő közölte, a csapatkiigazítás hangsúlyozza annak szükségességét, hogy Európa továbbra is többet fektessen be a védelembe, és nagyobb felelősséget vállaljon a közös biztonságért. Túl sokan vannak Nagy-Britanniában, akik nem veszik észre az antiszemitizmus terjedését. Ezt Keir Starmer brit miniszterelnök a BBC brit közszolgálati rádió szombati hírmagazinjában jelentette ki. Ugyanakkor ismét erőteljesen bírálta az Irán ellen indított amerikai-izraeli hadműveleteket is. A brit kormányfő kijelentette, maradéktalanul támogatja a véleménynyilvánítás szabadságát, de szerinte a zsidó közösség számára rendkívül veszélyes jelszavakat, például az intifáda skandálását büntethetővé kell tenni. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb, késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: 8 óra 4 perc. Templom térkép.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Leó pápa afrikai apostoli útja a közelmúlt napokban zajlott, és annak egyik állomása Algéria volt, amelynek hála Istennek volt egy magyar tanúja is, Hardi Titus bencés szerzetes, ő a beszélgető társam. Kedves Titus atya, neked Algéria miért volt fontos, hogy részt vegyél ezen a pápai eseményen, apostoli látogatáson? Mi az, ami téged Algériához köt, szíved miért vonzott Algériába?
5: Algéria nekem a gyerekkoromnak egy nagyon jelentős része. Édesapám mérnök volt, és az 1970-es években lehetősége nyílt arra, hogy kooperáns mérnökként Algériában kapjon munkát, és én így 5 éven át Algériában éltem. Konstantin városban voltunk, és ott tanultam a francia nyelvet, francia iskolában jártam, és találkoztam az egyházzal, egy nagyon zsinati egyházzal találkoztam, amelyik első kézből kapta zsinati impulzusokat, amik azért Magyarországon akkoriban nehezebben érkeztek, hiszen tudjuk, hogy mennyi szűrön keresztül tudott csak bejutni bármi is Magyarországra. Úgyhogy nekem ez egy meghatározó élmény volt. A identitásomban is később meghatározó volt, amit ott láttam abban az egyházban, az mozgott bennem, hogy annak az értékét azt szeretném itthon is látni, és hogy itthon is gyümölcsözzön mindaz, amit a második Vatikán zsinat hozott és jelentett számunkra.
4: Ez az egyház, amit te megismertél a 70-es években Algériában, mennyiben volt algériai egyház, és mennyiben volt francia egyház?
5: Nem volt algériai egyház a tekintetben, hogy bár 130 éven át, tehát 1830-tól 1862-ig Algéria az Franciaország részét képezte, nem gyarmatnak tekintették, hanem tengertúli megyének tekintették a területet, de különös módon ki volt mondva, hogy nem volt szabad az egyháznak a helyiek között missziós munkát végeznie. Úgyhogy a helyiek azok megmaradtak alapvetően muszlimnak, nagyon kevesen lettek keresztények közülük, és a helyiek azok a franciák voltak, akiknek a nagyon nagy többség az 62-ben elhagyta az országot. És egy izgalmas elágazási ponthoz érkezett az egyház vezetősége, meg az ott élők, hogy most akkor az egyház is összecsomagol le és elmegye. És sokan úgy döntöttek, hogy nem, ez a mi hazánk, nekünk itt küldetésünk van, és jelen maradunk. És innentől kezdve egy nagyon fontos fejezet indult el, hogy ez az egyház, ez vajon az algériak számára gyarmati múltnak a leszármazottja, vagy valami másról van-e itt ez szó. És az egyház nyilván csak azt tudta mondani, hogy mi nem Franciaország vagyunk, mi nem azt képviseljük, hanem mi keresztények vagyunk, mi Krisztus képviseljük, mi Jézushoz tartozunk, mi ezt a hitet éljük itten meg. És bizony sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ez az üzenet át tudjon menni a helyiekhez, és be tudják fogadni. Nem francia volt az egyház a tekintetben, hogy bár francia nyelvű volt akkorban gyerekkoromban, de már akkor is jellemezte az, hogy akik Európából vagy máshonnan érkeztek, és keresztények voltak, azok itt találtak otthonra. Tehát ott a vasárnapi szentmisén többségi franciák mellett voltunk magyarok, volt román is, és bolgár, meg más nációkban is voltak, és emlékszem nagyon arra, hogy volt egy egyiptomi ilyen osztálytársam is, aki egyiptomi kopt keresztény volt, de hát ez volt a keresztény templom, úgyhogy ide jött ő is szentmisére, és akkor együtt vettünk keresztül rajta, és nekem nagy meglepetés volt, hogy egy alapvetően arabul beszélő fiú mit keres ebben a templomban. Az egyháznak ezt az igazi katolicizmusát, az egyetemességét én először ott tapasztaltam meg.
4: A mi plébániánk, a felső Krisztinavárosi templom, és a ti családotok ide kötődik, és onnan tudom, hogy az egyrészt a Pattantyús Károly vezette énekkar tagjai voltatok, és hát a ti családotokban 3 gyerek egyházi pályára lépett. A te testvéred, aki Afrikában orvosként működik, a 8 boldogság közösség tagja, a te másik testvéred a tezéi közösségnek házas emberként komoly segítője és tagja, te meg bencés szerzetes vagy Pannonhalmán. Mi az, amit ti köszönhettek ennek, és talán ez szerepet is játszott abban, hogy az életeteket erre a pályára, ebbe az irányba alakítottátok?
5: Nagyon nagy hálával kell gondolnom mindig a szüleimre, akik ide a hitútján elindítottak, és akikkel természetes volt az, hogy amit megérkeztünk Algériába, keressük meg azt, hogy van-e itten egyház, mert annyira keveset tudtunk, mikor elindultunk Magyarországról, hogy azt gondoltuk, hogy mi egy teljesen muszlim világba érkezünk, és egészen az megtörtént, ezt utólag egy elmerem most már mondani, hogy édesanyám plébánosától kapott szent ostját az anyukám 73-ban, hogy hát legalább majd karácsonykor tudjuk áldozni, mert hogyha nem lesz templom. Most ehhez képest teljes volt a meglepetésünk, hogy Konstantinba érkezve nem csak hogy templom volt, hanem püspöki székhely, és a püspök atya, meg hát az egyház közössége fogadott bennünket. Jellemző volt, hogy az első közösség, aki igazán befogadott minket, és azonnal befogadott minket, az a templomi közösség volt. Tehát mi oda elmentünk, megtaláltuk a templomot, elmentünk vasárnap, és azonnal a mise után oda jöttek hozzánk, hogy kik vagytok, honnan jöttök, ja, hogy magyarok vagytok, hogy itt van 4 gyerek, ja, hogy nincsen autótok, hát akkor hétvégén elviszítették ezt a tengerparton, mert ez természetes volt, hogy a hétvégén Algériában a tenger megyünk, mert hogy jó idő van, klassz a tenger, nagyszerű strandok vannak, akkor legyünk ott. Úgyhogy azonnal a közösség az ott született meg. Tehát hogy az első, amit mondanék, az, hogy az egyház az közösség. Az egyház ott él, ahol a közösség van. Ez egy ilyen evidenciánként járt át bennünket. A másik az, hogy itt számíthatunk egymásra. Számon tartanak bennünket. Itt mindenki fontos, én fontos vagyok, hogy legyek a hittanórán, fontos esetleg a miniszterállásunk, szóval a jelenlétünk az nagyon fontos volt. Ott is azonnal a bátyám az énekkarnak a tagja lett, édesapám is, meg az egyik nővérem is, szóval, hogy ez egy nagyon élő közösség volt. A másik, amit szeretnék mondani, az, hogy nyilván nagy kihívás volt itt a gyarmati múlt után ennek az egyháznak a létezés, hogy ez hozzá tud jelen lenni, és azt nagyon megértették, hogy csak akkor tud ez itt élni, ha radikálisan, hitelesen az evangéliumot élik meg. Úgyhogy én egy olyan püspök atyát ismertem ott meg, a Scotto atyát, aki később meg is bérmált Annabában, majd még később meg visszatérek, szóval, hogy olyan püspök atyát, aki mindenkinek a püspöke volt, a legegyszerűbb kis autóval közlekedett, ez a Renault 4-es volt, minden stoppost mindig felvette, hihetetlen tisztelete volt a helyi muzulmán közösségben, mert igazán tisztán az evangéliumot élte meg.
4: Emlékszem erre a Renault 4-esre, ugyanolyan sebváltója van, mint a Trabantnak volt, egy ilyen kar, amit a kormány mellől húztál ki és irányítgattad, klasszikus autója volt a francia autóiparnak. Tehát ez a millió, ez befogadott benneteket. Édesapádnak, a családnak ebből a hitvalló katolikus millióból, életmódból nem volt problémája? Tehát a szocialista Magyarországról kiküldött magyar mérnök tényleg szabad emberként létezhetett Algériában akkor?
5: Számukra a szabadság országa volt Algéria, tehát amennyire nem most tudott lenni Magyarországon a kommunizmus, és mindaz, amit az jelentett, kint egyszer csak mi azok lehetünk, akik vagyunk, és azt rögtön kell mondanom, hogy az algériai emberek számára, amelyik ugye többségében muszulmán közösség, az, hogy az ember vallásos, az a világ legtermészetesebb dolga. Ugye egy legendás esetre emlékszem, hogy az egyik kooperáns magyar mérnök, aki érkezett, egy jó kommunista káder volt, nem volt vallásos. És amikor ott a vámosra beszélgettett valahogyan, és akkor rátért, hogy na akkor, ja igen, akkor keresztény vagy, akkor milyen vallású vagy, te katolikus, református, evangélista? Mondom, nem, én ateista vagyok. És hát teljesen leesett az áll a vámosnak, és elkezdte győzködni, hogy nem, hát neked akkor kereszténynek kell lenni, mert nem lehet, hogy valakinek nincs a vallása. A vallás nélküli ember azt nem tekintették százasnak. A kommunizmus ottan picit Algériában is próbált ottan valójában terjeszkedni, de őszintén mondom, hogy az, akinek nem volt vallása, azt úgy tekintettek rá, hogy ottan valami defekt van. Úgyhogy a lényeg az, hogy nekünk a világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy mi vallásosak vagyunk, templomba járunk, és így tiszteltek bennünket.
4: 70-es években ott voltál gyermek Algériában, 4 éven át. Most 2026-ban visszatértél, lehet, hogy nem először tértél vissza, de az apropója a látogatásodnak az volt, hogy oda ment 14. Leó pápa. Először járt pápa Algériában. Hogyan sikerült becsatlakoznod abba a forgatagba, amely a pápa látogatást kísérte?
5: Folyamatosan megmaradt a kapcsolatunk az algériakkal. Tehát egyrészt vannak régió barátaink, édesapám a 80-as években visszatért egy 3 éves kooperációra, én mondtam új misét 87-ben Konstantinban, aztán 90-es években nem lehetett utazni, az egy szomorú időszakot előre életében, de 2012-ben visszamentem, ott ünnepeltem a 50. születésnapomat, 19-ben kint voltam egy osztállyal, egy ballagó osztályt kivittem, és egy fantasztikus utunk volt, a helyi egyház fogadott bennünket a különböző helyszíneken, úgyhogy ez a kapcsolat ez abszolút élő az algériai érsekkel is, meg a konstantini püspökkel, aki akkorban plébános volt, úgyhogy így azonnal adódott, hogy amit megtudtam az, hogy a Szent Atya megy Algériába, hogy a algériai bíboros érsekétől kaptam a pecsétes meghívó levelet.
4: Második János Pál Marokkóban járt, számtalan helyen járt a világban, Afrikában. Miért történhetett meg, hogy Algériába mosított el először pápa, legalábbis az elmúlt 2000 évben, vagy 1500 évben?
5: Egészen pontos választ nem tudok adni, részleteket igen. Algérnak a nagyon fiatal, friss bíboros érseke, Ferenc pápa utolsó konzisztoriumán kreált a bíborossá, Jean-Paul Vescót, ő azonnal meghívta Leó pápát, hogy jöjjön Algériába. Tudni kell, hogy előtte már 2 alkalommal volt járt Algériában, úgy, mint az ágostonosoknak az általános elöljárója. Ugye Szent Ágoston az Algéria pont az a Konstantin környékén ott született Tagasztéban, és a püspöki helyszíne, a város, a Hippo, az a mai Annaba város, ez a konstantini egyházmegye, tehát ez mind Algéria területén van, úgyhogy ez biztos, hogy az egyik ilyen meghatározó ok volt. De a másik, amit gondolok, az talán az, hogy Algéria egy kiváló lehetőséget adott arra, hogy a keresztény iszlám párbeszéd terén ez egy mérföldkő legyen. Én ezzel a várakozással mentem, hogy itt olyan beszédek fognak elhangzani, amiket utána idézni fogunk évtizedek elteltével, és azt hiszem, hogy ez megtörtént. Tehát itt a Szent Atyának olyan fontos mondatai tudtak elhangzani, ami lehet, hogy ilyen evidenciával máshol nehezebb lett volna elmondani.
4: Emlékszem rá, második János Pál marokkói látogatása azért volt történelmi, mert először fordult elő, hogy egy mecsetben és muszlim fiatalokkal találkozik a római pápa, tényleg annak a folytatása ez a látogatás.
5: A mostani látogatásnak is az egyik számomra legdrámaibb fényképe az az algériai nagy mecsetben van. Most erről azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas mecset. Tehát ez a világon azt mondják, hogy a második legnagyobb mecset, Szaúd-Arábiában van egy nagyobb, egy gyönyörűség. Szóval erre méltán büszke Algéria, hogy az elmúlt évtizedekben ők ebbe investáltak, hogy egy fantasztikus központot építsenek fel. Most lényeg az, hogy ebbe a mecsetbe ellátogatott, és van egy kép, amint a kvázi a szentélyben, ott áll a Szent Atya, és mellette az algéri főmufti, mindketten hófehérben, egy gyönyörűséges kép, ami önmagában mindent elmond, hogy együtt ott állunk az örökkévaló előtt, megvalljuk, hogy egy a mi Istenünk, ugyanannak az Istennek vagyunk a gyermekei, és testvérek vagyunk ebben a hitben. Szóval ez mindent elmond ez a kép, ahogy a nők ott egymás mellett ilyen hihetetlen méltósággal, elfogadással, tisztelettel egymás iránt ott állnak.
4: A hatalmas muszlim többségben a kicsiny katolikus egyház él. Milyen körülmények között él? Mit tapasztaltál? Visszatekintve arra, hogy mi volt a 70-es években ahhoz is, illetve hát volt az, említett, hogy az a 90-es évek, van az a számomra csak filmélmény, az a rettenetes dolog, amikor a trapista szerzeteseket lemészárolják. Tehát volt egy nagyon sötét kor az algériai közelmúltban. Ez a múlt?
5: Igen, erről néhány szót muszáj váltani, hogy érthető legyen. Nagyon nagy kérdés volt az, hogy azon túl, hogy a megmarad az egyházi struktúra, tehát van Algírban egy érsekség, annak vannak püspökségei, Konstantin, meg Orán, és van a Szaharának egy püspöksége, tehát ez a négy egyházmegye alkotja az algírai egyházat, meg van néhány szerzetes, néhány papbácsi, tehát hogy ezen túl menni, kik a hívőközösség? Mert ahogy mondtam, nagyon kevés az algírai katolikus. De elképesztően fontos üzenete ennek az a jelenlétnek a megmaradása, tehát arra gondolok, hogy Fekete-Afrikából nagyon nagy számban jönnek egyetemisták tanulni Algériába. És ezeknek a fekete-afrikaiaknak, akik között vannak sokan katolikusok, az egy létbevágóan fontos kérdés, hogy a hitüket itt éveken át tudják-e gyakorolni, vagy nem tudják, és ők, ahogyan mi otthon találtunk a 70-es években az egyházban, és közösségre lelkünk, hogy befogadott bennünket, ők ugyanezt élik meg. Tehát most, ma jelenleg az algéri egyház, ez egy nagyon színes képet ad, amelyben nagyon sok fekete van, nagyon sok fekete egyetemista, és mellette mondjuk Algérban ott vannak a diplomáciai testületnek a tagjai, akik számára ez fontos, vagy ott dolgozó külföldiek ott vannak, tehát egy nagyon színes nemzetközi egyház. Visszatérve arra, hogy a 90-es évek az mi is volt, a 90-es években Algérával rászakadt egy tőlük teljesen idegen iszlám fundamentalizmus, amelyik rendkívül erőszakossággal lépett fel. Most ennek az okait nem boncolgatnám, mert az előadás kereteit túlmutatna, de a lényeg az, hogy egy rendkívül véres, végülis polgárháború tört ki, amelynek során ezek az iszlám fundamentalisták próbálták a hatalmat megragadni, legdurvább módszerekkel próbálták ezt megtenni, senkit nem kíméltek, kiadták a jelszót, hogy innen minden keresztény távozzon, itten csak a muszlimok maradhatnak, és azoknak pedig kötelező követni innentől kezdve a sáriát, minden lánynak a kendőt kell viselni, aki nem annak elvágják a torkát, és ez így ment, több mint 100 000 halottja van ennek a 90-es éveknek, és ezeknek a túlnyomó többsége nyilván azok a helyi muszlimok. Vértanút viszont adott az egyház, és ez egy fantasztikus jel volt, ahogyan az egyház megmaradt és ott maradt. Ebből van egy nagyon drámai pillanat, amit az itt szeretnék felidézni, már szóba jött. Tudnék, amikor az első vértanúk megszülettek ebben az egyházban, akkor Rómában rendelték az egyházak vezetőit, előjáróit, hogy akkor ti miért vagytok még ottan, és mit csináltak ottan, és miért nem jöttök el, hogyha ez ilyen veszélyes. És amikor ez a nagyon kemény kérdés megkapták, hogy akkor mondjátok, hogy mi a ti hitvallásotok, akkor a Cleveri atya, Orránnak a fiatal püspöke, aki a szószóló lett, a következőket mondta. Az egyház nem egy multinacionális cég, amelyik, hogyha a piac nem jól működik, becsukja a boltot és elköltözik. Az egyház ott van az útkereszteződéseknél, ahol az emberi lét sűrűsödik, és amikor a barátunk bajban van, nem hagyjuk ott. Mi ott élünk Algériában, igaz, hogy kevesen vagyunk, de mi történik, hogyha mi is elmegyünk? Mert az igaz ugyan, hogy van, aki nem szívesen lát minket az iszlám fundamentalisták, de ott vannak azok, akik zokogtak, amikor eltemettük a testvéreket Gargajában, ott vannak azok, akik zokogtak, mikor mi onnan elköltöztünk, ott vannak a sánták, a pénák, a púposok. Ha mi is elmegyünk, akkor az evangélium hol marad?
4: Az evangélium és az egyház, algériai egyház szociális karitatív tevékenysége hol marad, ugye?
5: Az is hol marad, és erre az ott lévők fölálltak, meghajoltak, megtapsolták, és visszamentek, és tényleg utána a püspök atya is vértanú halált halt, tehát, és ezeket őket boldogá avatták. Na most ez is egy fantasztikus mérföldkő, hogy ez a szenti avatása ezeknek a vértanúknak Algériában tudott megtörténni. Tehát az algériai államhatóság, amely nagyon erősen uralja az országot, az engedélyezte, hogy a pápa követte bíborosa, az szenté avas, boldogá avassa Oránban ezt a 19 vértanút.
4: Fantasztikus.
5: Ez volt 2018-ban
4: történt. Tehát ez még Ferenc pápa idején volt akkor.
5: Igen, pontosan azokban az években volt, és hogy folytosan, tehát hogy az az őskeresztény mondat, hogy a keresztények vérehullása az magvetés, az szemük láttára megvalósult. Tudnilik, azáltal, hogy ők ottan kiálltak, egyszer csak egészen más lett a pozíciója, a helye, tekintélyének a kis egyháznak, ahol a tibréni szerzetesek éltek.
4: Tehát a trappisták. A trappista szerzetesek.
5: Pontosan. Oda most minden hétvégén mennek, százával zarándokolnak muszlimok. És kérdezősködnek, hogy most akkor mi ez itten, meg kik éltek itt, meg hogy van ez, hogy mi ez a kereszténység? Úgyhogy a vértanúság az mindig meghozza a gyümölcsét.
4: Kedves Titus atya, sokan látták ezt a filmet, emberek. Istenek és emberek. Volt kísérlet rá, hogy újra trappista szerzetesek telepedjenek ott, meg nem tudom, hogy ez megvalósult-e. Ott most van keresztény jelenlét.
5: A Kolostorba trappisták nem tudtak visszamenni. A Sömennöv közösség él ott, és nagyon szépen gondozza a helyet. Van egy papjuk, van rendszeresen szentmise nyilván, és fogadják a látogatókat, amit mondtam, azok pedig sokan vannak, tehát el lehet menni Tibrinbe, akár lelki gyakorlatra, visszavonulni, csendben lenni. Én az osztálya 19-ben ott voltam, akiket Pannonhalmáról elzarándokoltam, és döbbenetes élmény volt számunkra, hogy ott laknunk a szerzeteseknek a celláiban.
4: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Hardi Titus Bence és szerzetessel beszélgettünk, algériai élményeit osztotta meg velünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: Elhangzott a templom térkép.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Várnai Zseni. Az örömök kertje.

Talán nem is olyan messze, nem is olyan régen. Élt egy szép, sápadtarcú ifjú asszony. Ennek az asszonynak volt egy gyönyörűséges kisfia, aki olyan jó és olyan szelíd volt, mint a kezes bárány. A fiatal anya nagyon szerette kicsiny fiát, és mindig könnybe lábadt a szeme, amikor rátekintett. Nevetni nem látta még soha senki őt, mert nagyon nehéz volt az élete. Csak akkor mosolygott, mikor a kisfiának mesélt. Így nőtt, növekedett Péterke, így lett 7 esztendős. Ekkor már okos és komoly gyerek volt, gyakran elbeszélgetett édesanyjával, és megosztotta vele gondjait. Egy napon, mikor a gondfelhők sötét árnyékot borítottak anyja arcára, a kis Péterke ölébe simult, és meleg karjával szelíden átfont a nyakát. Mondd, anyám, miért vagy mindig szomorú? Miért nem nevetsz te is olyan vidáman, mint más édesanya? Úgy fáj a szívem, hogy mindig csak szomorúnak látlak. Az anya felsóhajtott. Ha csupán egy szál virágom volna az örömök kertjéből, mindjárt megtanulnék én is mosolyogni. Bizony, kisfiam. Péterke nem felelt, de magában elhatározta, hogy elmegy, megkeresi az örömök kertjét, és elhozza onnan az örömvirágát szomorú édesanyjának. Egy éjszakán, mikor édesanyja mélyen aludt, csendesen kibújt ágyacskájából. Odahosont anyja nyoszójájához, és megcsókolta őt. Azután elindult, hogy megkeresse az örömök kertjét. Ment mendegélt úttalan utakon, vad erdőkön keresztül. Kis cipője már foszlányokká szakadt, és az erdei bozót megvérezte gyenge lábát. Bogyókkal, gyökerekkel csillapította éhségét, és a kis hegyi patakokból szomjúságát. Ment, mendegélt. Útközben vadállatokkal is találkozott, de nem félt tőlük. Tudta jól, hogy nem bántják, mert neki el kell jutnia az örömök kertjébe, hogy elhozhassa az örömök virágát édesanyjának. Egyszer egy medve barlangjában keresett éjjeli pihenőt. Jól elhelyezkedett a puha moha ágyon, mikor nagy dörmögve megérkezett az öreg mackó. Már-már haragosan kitessékelte volna barlangjából a kis betolakodót, de az bátran ránézett és megszólalt. Medve bácsi, ugye tudod, hogy te nem bánthatsz engem? Ugye tudod, hogy nem szabad bántanod, mert nekem meg kell találnom az örömök kertjét, hogy elvihessem az örömvirágot az én szomorú édesanyámnak. A medve, mintha megértette volna a gyermek szavát, melléje feküdt, és bozontos bundájával melengette őt. Néha vad ordasok barlangjában érte az éjszaka, de az ordasok se bántották. Így lassan-lassan átvergődött a rengeteg erdőn. Az erdő szélén egy öreg anyukával találkozott, aki krumplit sütögetett. Nagyon öreg lehetett már az anyóka, mert a haja egészen fehér volt. A háta annyira meggörnyedt, hogy az orra majdnem a földet söpörte. Péterke nem ijedt meg tőle, hanem bátran megszólította. Anyóka, meg tudod-e mondani, merre van az örömök kertje? Ugye megmutatod nekem az utat, mert el kell hoznom onnan az örömök virágát, hogy megtanuljon örülni az én szomorú édesanyám. Az anyóka ránézett vizes, öreg szemével, és mikor megszólalt, mintha a föld mélyéből kongott volna a beszéd. Bizony, bizony, fiacskám, én 100 esztendőt megértem,
de az örömök kertjének még a színét se láttam. De nem messze innen van a bánatok erdeje. Arra felé tudom az utat. Ha akarod, fiacskám, elvezetlek oda. Péterke megköszönte az anyóka szíves jóságát, és tovább sietett. Ment, mendegélt. 7 nap, 7 éjjel vándorolt egyfolytában, míg végre elérkezett egy nagy vízpartjára. Olyan nagy volt ez a víz, hogy a túlsó partját még csak sejteni se lehetett. De Péterke nem ijedt meg, mert tudta a meséskönyvből, hogy ez csak az Óperenciás tenger lehet. Az Óperenciás tenger partján, csónakja szélénél üldögélt, egy nagyon-nagyon öreg halász, és hálót kötögetett. Péterke bátran megszólította őt. Apóka, te bizonyára tudod, merre van az örömök kertje. Ugye elvezetsz oda, hogy elhozhassam az örömök virágát az én szomorú édesanyámnak. 100 esztendőt megértem, felelt az öreg halász. De az örömök kertjének hírét se hallottam. Ám itt van nem messze a könnyek szigete. Ha akarod, oda szívesen elviszlek a csónakomon. Péterke megköszönte szépen az apóka jó indulatát, de nem ült bele a csónakba, hanem folytatta útját a tengerparton. 7 nap, 7 éjjel ment szakadatlan, de bizony az út nem akart véget érni. S a tenger most is csak olyan végtelennek látszott, mint amikor a partjához ért. A fáradtság annyira elgyötörte Péterkét, hogy leheveredett a csillogó fövényre, és elaludt. Nem tudom, meddig tarthatott mélységes álma. Egyszerre csak csodálatos ének szó ütötte meg a fülét. A gyermek fölnézett a magasba, a feje fölött egy csillogó, aranytollú, óriás madár énekelt. Ilyen szép, ilyen kacagó, trillázó víg éneket Péterke még sohasem hallott. Az aranytollú madár, mikor megunta a repdesést, leszállt, és megpihent egy parti sziklán. Szeme úgy ragyogott, mint a piros rubin, és aranytollai a napfényével vetekedtek. Péterke megszólította a madarat. Aranymadár, te bizonyára tudod, merre van az örömök kertje. Azt is tudod, hogy nekem el kell mennem oda, hogy örömvirágot vihessek szomorú édesanyámnak. Hogy ne tudnám, felelt az aranymadár. Onnan jövök éppen, oda is röpülök vissza. Ha akarod, kicsiny emberke, fölülhetsz a hátamra, és elviszlek az örömök kertjének kapujáig. Péterke megköszönte az aranymadár jóságát, és gyorsan felült a hátára. Csak jól kapaszkodj meg, emberke, szólt a madár. Nehogy belepottyanj a tengerbe, mert az örömök kertje az Óperenciás tenger túlsó partján virul. Péterke úgy is cselekedett. Jól átölelte az aranymadár nyakát, és 2 szemét behunyta erősen, nehogy elszédüljön. A madár hatalmas szárnyai villámgyorsan hasították a levegőt, és Péterke egyszerre csak érezte, hogy már lefelé ereszkednek. Most kinyithatod a szemed, szólt a madár. És Péterke majdhogy meg nem vakult a nagy fényességtől, mert az örömök kertjének kapujában voltak.

Az aranymadár letette Péterkét, és trillázva röppent be a kertbe. A bámuló gyerek pedig káprázva állt a kapu előtt. Bizony, mert a kapu és kerítés színaranyból volt, és a szivárvány minden színében pompázó virágok virítottak mögötte. Péterke felújjongott. Hát itt van. Itt van az örömök kertje. Itt virulnak a csodálatos örömvirágok. Nem is egy szálat, de egy egész csokorra valót viszek majd az én szomorú édesanyámnak. Nem sokáig tétovázott, hanem megrántotta a fénylő harangocskát a kert kapuján. Hangos csilingelés verte föl a kertet, és csak hamar egy aranyruhás ember kukucskált ki a kapun. Mi a kívánságot, kisfiú? Kérdezte barátságosan. Egy csokorra valót szeretnék vinni az örömök virágából az én szomorú édesanyámnak, hogy megtanuljon nevetni. Kérlek, engedj szakítanom, mert nagyon sietős az utam visszafelé. De az aranyruhás ember fölkacagott. Nem úgy van az, kisfiú. Vajon voltál-e már előbb a fáradtság kertjében? Hoztál-e onnan egy fénylő aranyalmát? Ha örömvirágot akarsz vinni édesanyádnak, menj el előbb a fáradtság kertjébe, s ha elhozod az aranyalmát, kapsz érte cserébe

0: nyugban csüngött le róla. Bizony-bizony, senki sem ismerte volna fel benne a szép kis Péterkét. Arcát barnára égette a nap, és amint a végtelen országutakat járta, olyan volt, mint egy kis csavargó. Az éhségtől és szomjúságtól már alig volt jártányi ereje. A kapu előtt egy kicsit kipihente magát, és amikor erőre kapott, megrántotta az ezüst csöngettyűt. A csöngettyű végig csilingelt a kerten, és nem sokára egy ezüstruhás ember rést nyitott a kapun. Éppen csak, hogy kidugta rajta a fejét. Péterke pedig bekukucskált a kis résen, és látta végtelen nagy kertet, amely tele volt aranyalmákkal. Mi áradban vagy, kicsi fiúcska? Kérdezte az ezüstruhás ember. Egy aranyalmát kell vinnem a fáradtság kertjéből az örömök kertjébe, hogy kaphassak érte örömvirágot, szomorú édesanyám számára.
1: Az nem megy olyan könnyen, felelte az ezüstruhás. Vajon voltál-e már a szenvedések kertjében, és elhoztad-e onnan az aranyalma magját? Ha meg akarod szerezni a fáradtság kertjének aranyalmáját, menj el, fiacskám, előbb a szenvedések kertjébe, és hozd el onnan az aranyalma magját. Ezzel becsukta az ezüst kaput Péterke orra előtt. Péterke egy kis ideig állt, áldogált a kapu előtt, de aztán ökölbe szorította kezét, és megindult a szenvedések kertje felé. Meg kell szereznem az aranyalma magját. Így beszélt magában. Meg kell szereznem, hogy megkaphassam érte az aranyalmát, és érte cserébe az örömvirágot, szomorú édesanyám számára. És ment, mendegélt, pihenés nélkül megint, hét nap és hét éjjel, míg végre elérkezett a szenvedések kertjének kapujához. Fekete vasból volt ez a kapu, és Péterke szívét valami nehéz sejtelem járta át, mikor megrántotta a fekete vasharangot. A vasharang komoran megkondult, és csak hamar kinyílt Péterke előtt a szenvedések kertjének kapuja. Egy sötét arcú ember nyitotta ki, és megkérdezte Péterkét, hogy mi járatban van. A fáradtság kertjéből küldtek ide, válaszolt Péterke, hogy elvigyem innen az aranyalma magját. Ezért cserébe kapok aranyalmát a fáradtság kertjéből, az aranyalmáért pedig örömvirágot adnak majd az örömök kertjében, hogy megtanuljon örülni tőle az én szomorú édesanyám.
2: Az nem megy olyan könnyen, fiacskám, mondta a fekete ember.
1: Ha egy aranyalma magot akarsz a szenvedések kertjéből, hét álló esztendeig kell szenvedned érte. Gondold meg jól, mielőtt belépsz ide. Péterke szíve megremegett, de így szólt.
0: Meg kell szereznem az aranyalma magját, hogy cserébe aranyalmát kapjak érte, az almáért pedig örömvirágot az örömök kertjéből szomorú édesanyám számára. Aztán erős elhatározással és megkeményített szívvel belépett a szenvedések kertjébe.

megkapta az aranyalma magját. Felújjongott, és röpülni szeretett volna, mint a madár, hogy minél hamarabb elvihesse az örömvirágot szomorú édesanyjának. De tudta jól, hogy előbb még el kell mennie a fáradtság kertjébe, az aranyalmáért. Gyorsan útnak indult tehát, és 7 nap 7 éjjel ment egyfolytában, míg végre újra ott állott a fáradtság kertjének ezüst kapujánál. Türelmetlenül rántotta meg az ezüst harangot, és alig tudta bevárni, míg kaput nyitottak neki. Elhoztam az aranyalma magját, lihegte az ezüst ruhásnak. Kérlek, add ide gyorsan az aranyalmát, hogy megkaphassam érte az örömök kertjének virágát az én szomorú édesanyám számára. Csak ne olyan hevesen, fiacskám, felelt az ezüst ruhás ember. Aki aranyalmát akar a fáradtság kertjéből, annak el kell ültetnie benne az aranyalma magját, és 7 álló esztendeig öntözni, gondozni a kikelő palántát, míg a sudárfává nő, és megterem rajta az aranyalma. Gondold meg, fiacskám, mielőtt belépsz, mert kemény munka vár reád. Péterke szemét elhomályosították a könnyek, de belépett a fáradtság kertjébe. Elültette a kis aranyalma magot, és öntözte, őrizte, vigyázta, becézte 7 álló esztendeig, míg végre egy reggelen megpillantotta rajta a várva várt aranyalmát. Vad örömmel szakította le, és rohant vele az örömök kertje felé. 7 nap 7 éjjel szaladt egyfolytában, míg végre becsöngethetett az aranykapun. Az aranyruhás ember nyitott neki kaput, és megkérdezte tőle, mi járatban van. Íme, elhoztam a fáradtság kertjének aranyalmáját. Kérlek, adjál nekem rögtön legalább 1 szál örömvirágot, hogy elvihessem az én szomorú édesanyámnak. Csak ne siess olyan nagyon, fiacskám, válaszolt az aranyruhás. Ha te egy virágot akarsz az örömök kertjéből, 7 esztendeig kell öntöznöd itt a mások örömvirágait, s a 7 esztendő elteltével azután szakíthatsz egyet magadnak is. Péterke összeharapta az ajkát, és belépett a kapun. 7 álló esztendőt töltött az örömök kertjében. Egy távoli zugból nézte a mások örömét, hallgatta mások kacagását, és öntözte mások örömvirágait. Keserű lelkű, szomorú legény lett belőle, és bizony nem hasonlított már a hajdani kis vidám Péterkére. Péterkéből nagy, szomorú Péter lett, akiben csak azt tartotta még a hitet, hogy mégis elviheti egyszer az örömvirágot az ő szomorú édesanyjának. Végre a 7 hosszú esztendő is letelt, és Péter áhítatos szívvel szakíthatott az örömök virágából. Rohanni kezdett. Futott erdőkön, hegyeken át, míg végre nagy messziről megpillantotta édesanyja hajlékát. Akkor lelassította lépteit, mert eszébe jutott, milyen hosszú idő telt el azóta, hogy itt hagyta őt. Mi minden történhetett azóta? Végre mégis bekopogtatott. Egy őszhajú asszony nyitott neki ajtót. Egymásra néztek, és nem is szemükkel, de a szívükkel ismerték föl egymást egy azon pillanatban. Kisfiam, édesanyám. Azután egymás nyakába borultak, és sírtak. De ezek a könnyek már az öröm könnyei voltak, és utána, mint eső után a szivárvány, oly ragyogó mosoly sugárzott az édesanyja szeméből.
A fiú ekkor átnyújtotta anyjának az örömök kertjének virágát, ő a szívéhez szorította, de szemét le nem vette egy pillanatra sem visszatért fiáról. De hiszen te magad vagy, fiacskám, az én örömöm virága. Ó, miért is mondtam néked, hogy az örömök kertjének virágát áhítozom, mikor te itt voltál nekem, kisfiam. És amint nézték egymást, egyszerre csak, mintha valami csodálatos kéz letörölte volna róluk a 3x7 esztendőt, ott álltak egymást átölelve, ifjan, boldogan. Hol van a virág? Az örömök kertjének virága, kérdezte ijedten Péter, mert mintha elfújta volna a szél, úgy eltűnt édesanyja kezéből. Az anya csak ennyit válaszolt. Most már itt van a szívemben, és nem hervad el soha. És miközben szólt, az öröm fénylő gyöngyei peregtek szeméből.

Várnai Zseni, az örömök kertje. Felolvasta Pápai Erika. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Elromán Kata. A varázsdobozt hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Több mint 100 kis településen gyűjti vissza a rászoruló családoknak kölcsönzött elektromos fűtőtesteket a Máltai Szeretetszolgálat, tudósította a Magyar Kurír. A karitatív szervezet 24 szociális naperőművének bevételeiből több mint 2000 rászoruló család összesen 162 millió forint értékű energiát kapott az áprilisban lezáruló fűtési idényben, hogy kölcsönzött fűtőpanelekkel fűthesse otthonát a legszegényebb településeken. Az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz Radnai Márka Tisza párt alelnöke, Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök szombaton a Facebookon. A Tisza párt elnöke azt írta, a társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozzák a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Az intézet működési ideje 5 évre szól, feladata kifejezetten elemző, javaslattevő és módszertani jellegű, tette hozzá Magyar Péter. Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban, írta Vitézi Dávid, a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán szombaton. Lázár János a döntést azzal indokolta, hogy a tenderek nem voltak megfelelően előkészítve. Vitézi Dávid szerint emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapja a nyakába. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az Orgonák éjszakáján, május 23-án Pünkösd vigíliáján, tájékoztatta a szervező Filharmónia Magyarországa a Magyar Kurírt. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzásvilágát, az idei programsorozat egyik újdonságát, a gyertyafényes hangversenyek jelentik. Egy korábbi illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginia államban, jelentette a Kat Press katolikus hírügynökség szombaton, amit a híradó.hu is közölt. A szalvadori származású Evelio Menjivar Ayala, aki eddig segédpüspök volt Washingtonban, 20 éves korában illegálisan vándorolt be az Egyesült Államokba 1990-ben, hazája fegyveres konfliktusai elől menekülve. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubájban, írta a Magyar Kurír. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én a dubai Szent Mária katolikus templomban az ökumenikus imádságon Paolo Martinelli püspök, Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott. A béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra négy perc. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Műsorunkkal a 406 esztendeje ezen a napon született Zrínyi Miklósra emlékezünk.
4: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégeimet, Szörényi László Széchenyi díjas irodalomtörténészt, kritikust és Hóvári János történészt, turkológust. Hozzáteszem, hogy nem mellesleg az urak mindketten ex-diplomaták, vagyis szellemben és lélekben ebben a tekintetben is közel állnak ahhoz a személyhez, akiről ma beszélgetni fogunk. Zrínyi Miklós horvát származású, magyar rálett családból származó főnemes, költő, politikus, hadvezér és haditudós volt. Mai műsorunkban ráemlékezünk. Sors bona nihil aliud, azaz jó szerencse, semmi más. Ez volt Zrínyi Miklós jálmondata. Szerénységre val ez a választott vezér gondolat, hiszen a nevezett személyt nem csupán fortuna, hanem a hazaszeretet, vitézség, hősiesség és erkölcsösség vezette egész rövidre szabott életútján.
5: Zrínyi Miklóssal egyébként a szerencse nem volt kegyes, hiszen a halála egy borzalmas baleset, ami egyébként tragédia, mert a korabeli Magyarországnak az egyik legkiválóbb elméje, politikusa, gondolkozója lett egy szerencsétlen vadász balesetnek a halottja. Előtte azonban azt kell, hogy mondjam, a szerencse vele volt sokszor. A harctereken igen, fiatalon, a Muravidéken nagyon sok csatát megnyert, és az a téli hadjárata 1664 januárjában és február legelején, az egy szerencsésen alakuló hadjárat volt. A magánéletébe ezt azonban már nem mondhatnánk el, hiszen felesége korán hirtelen meghalt, ha jól emlékszem, három gyermeke is halt meg, akik megszülettek. A Nomen est omen, a szerencse a fiával, Zrínyi Ádámmal, aki egy nagyon kiváló képességű ember volt. Ő rá az a sors vált, mint a költő dédapjára, Zrínyi Miklósra, ő Szalánkeménnél egy nagyon kemény csatába, egy nagyon kemény lovas rohamba 1691-ben elesett, ezzel haltak ki nagyjából a Zrínyék.
6: Ez a jelszó, ez igen gazdag és sokféleképpen értelmezhető, ez a sors bona nihil aliud, ugyanis egyrészt a kiválasztottság tudatot tükrözi, úgy érzi a tulajdonos, aki ezt jeligeként használja, hogy ő benne minden adottság megvan ahhoz, hogy sikeres legyen. Viszont tisztában van azzal, hogy van valami ellenséges hatalom, amelyen nem úr, azért legyőzheti. Tulajdonképpen ez az ellentét erre épít az ő egész jelképvilága. Az, hogy a hajó, amin ül, ugye ha Sziréna kötet címlapjára gondolunk, amely faksimilében is megjelent, és ez a címlap egyébként is igen híres, és sokszor reprodukálják, akkor láthatjuk azt, hogy a hajó az egy dióhéj alakú valami. Hátul van egy kormánylapát, vagy fardísz, amely egy öreg embert ábrázol, és előbb pedig egy angyalszerű, puttószerű gyermekfej, és középen a férfi, tehát a három kor, ugye, mint a három szent királya, magyar királya között, ahol Imre ugyan nem lett megkoronázva, de ő az ifjú, László a férfi, és István a vén, az ikonográfia szabályai szerint. Tehát a magyarságnak a egymás után következő, egy családban megismétlődő, és egymásnak a jogart átadó, mert valami olyasmit tart a kezében, nem a kormány tartja, hanem egy ilyen buzogányt, amely vezérre utal. A dolognak van politikai magyarázata, ez világos, amikor az öccse megcsinálja a horvát fordítást, és ott rögtön két hajó van, és lehet már látni, hogy hova visz, tehát királyság várja. Hát Szinyi Péter az tehetségtelenebb, kisebb stílusú és sajnálatra méltó, a bátya nagyságát meg nem értő egyéniség volt. Noha szegény Zrínyi maga Miklós az nagyon szerette, és beépítette az eposzba is, mint valódi testvér, de az egész a, hogy úgy mondjam, az etikáját vagy a szimbolikáját nem értette. Ő a földi boldogulásra gondolt, de nem gondolt az üdvösségre. És arra, hogy hát ez a szigeti veszedelem, ez arról szól, hogy az Isten oda jut, mintha már olvasta volna Vörös Martit, mármint az Atya Úristen, hogy megbánja azt, és ősz lesz és öreg, hogy a földet teremtette, illetve hogy a magyarokat mindenféle jókban részesítette, megajándékozta, elhozta az ígéret földjére, hogyha kölcseit is olvasott az Úristen, mindent olvas előre, és miért megírnák, tehát ez teljesen nyilvánvaló, a Tokaj szülőveszélye és a Kunság bezeje azok mind. Mit csinálnak a magyarok? Rosszalkodnak. Egyfolytában rosszalkodnak, és ráadásul megtagadják az urat.
4: Ki ezért aztán jár nekik az Isten büntetése.
6: Ő ezt előadja az angyalnak az első énekbe, aki megrémül, mikor megtudja, hogy ő rá micsoda rettenetes leckét rótt az úr, hogy most menjen le a pokolba, és ott az a legtót biztassa föl, hogy Szulejmán lázítsa föl, és pusztítsák el Magyarországot. És hát azért mégis vannak ott jó emberek, is próbálja az angyal protezsálni a magyarokat, és erre az úr leinti gúnyosan, hogy hát te akarsz engem kioktatni. Menjések szépen, fiacskám. Na hát ez az. Első és nagyon sokáig az egyetlen költő, aki képes felfogni azt, hogy a magyarság az úgy választott nép, mint a zsidók. Vagyis, hogy abszolút nem érdemlik meg, de az úr valamilyen ismeretlen oknál fogva mégiscsak ragaszkodik hozzá.
4: Bünteti őket, de azért segít is rajtuk.
6: Most természetesen hát nem csak a Bibliát olvasta az egyéb Miklós, hanem latinul teológiát is, és Szent Ágostont főleg nagyon sokat, és Pázmány nem hiába volt a gyámja, valamint a pápa is megajándékozta a 8. Orbán a verses kötetével, amelynek a legkiemelkedőbb darabja talán a Mózes éneke, Mózes 5. könyvének 32. fejezete. Mózes megtudja azt, hogy ott fog meghalni, mielőtt az ígéret földjére tenni a lábát, különböző disznóságok miatt, amelyeket ugye elkövetett ő és a népe, de az úr megengedi, hogy elbúcsúzzon és fölvázolja a jövőt.
4: Szerettem volna egy másik jelmondatot is felidézni, ami a Ne bántsd a magyart, az török áfium ellen való orvosság című hadtudományi műből való. Volenti nihil difficile, vagyis aki akar, annak semmi sem nehéz. Egy rendkívül sokoldalú, nagy jellemű politikus, hadvezér, költő, prózaíró az, akit a személyében tisztelhetünk. Ő akart is, tudott is, hadvezérként és költőként egyaránt nagyot alkotott, és sajnálatos, hogy 44 esztendősen egy tragikus vadász baleset ennek véget vetett. A korabeli közvélemény annyira gyászolta, hogy nem is akarták elhinni, hogy valóban vadász baleset történt, és a bécsi udvar felbérelte gyilkos fővadász hírlelték bűnösnek a halálában. Kíváncsi volnék, hogy mennyi lehetett a politikai merénylet valószínűsége, mit mondanak erre a történészek?
5: Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen legenda. Az a koronatanú, aki ott van, akinek a karjai között meghalt Zili Miklós, az a Betlen Miklós, akinek minden oka megletett volna rá, hogy a Habsburgról csak rosszat írjon. Az emlékiratait egyébként nagyon érdekes, ehhez a helyhez közel 1708 körül az eszéki várbörtönbe, ahova hozzák, és a Habsburgok fogja kezdél írni. Nem is véletlen, hogy ezzel kezdődik az emlékirat, hiszen közeledik Csáktornya fele, Erdélyből hozták át az eszéki várbörtönbe, tehát ő koronatanú, és hát nálánál jobban a Habsburgokat, azt hiszem, hogy senki nem gyűlölte.
4: Tehát az ő vallomása perdöntő ebben
5: van,
4: a kérdésben.
5: Így van, minden más az úgy gondolom, hogy belemagyarázás a dolgokban.
4: Beszéljünk először röviden a prózai műveiről. Az imént említettem már a török áfium ellen való orvosságot. Talán ez a legismertebb műve a Szigeti veszedelem mellett. Machiavelli haditanai szolgáltak mintául a műben, de nagyon-nagyon önállósággal kezelte, teljes mértékben a hazai viszonyokra alkalmazta Zrínyi ezeket. Mi ennek a műnek a fő mondani valója?
5: A fő mondani valója, hogy a magyarságnak föl kell ébrednie abból az álomból, amiben él, a magyarságnak erőt kell mutatnia. Zrínyi Miklós, mint egy művelt ember, aki korabeli európai viszonyokat átlátta, tisztában volt azzal, hogy az a nyugat-európai erő, amely eddig nem tudott mit kezdjen az oszmánokkal. Ez úgy meg fog indulni, és egyébként része volt 1663-64-ben mindennek a megindulásnak, és hogy a magyarság a saját érdekeit védeni tudja, ahhoz más típusú katonákra van szükség. Nem azokra, akik elveszik a jobbágyoktól a dézsba bort, meg a dézsba buzát, hanem olyan emberekre, akik mindazokat az új katonai, taktikai elemeket, mindazt az új technikát, ami Franciaországból jött, azokat ismerik. És megmagyarázni azt, hogy magyarok, szedjétek össze magatokat. És ezt furfanggal, ésszel, összefogással, odüsszeuszi leleménnyel. Csak hát erre tudjuk, hogy a kortársak nem nagyon
4: Jóval, hiszen nem volt alkalmas.
7: Így van, ez a probléma.
4: Ő komolyan hitte, hogy a magyarok esetleg saját erejükből is képesek lehetnek kiűzni a törököt, és nem. Így megerősödve talán még a Habsburg elnyomás ellen is fellázadhatnak?
7: Ő sosem mondott ilyet, hogy realista volt. De Magyarország ki tud állítani 20-30 ezer olyan katonát, aki kiváló katona, ő ezt szerette volna, hogy Magyarország egy odüsszeuszi ereje legyen a török kiverésének. A magyar történelem problémái pont abból következnek, hogy akkor, amikor megkezdődik a török küzdése Magyarországon, mondjuk az első 10 évben több magyar harcol a török oldalon, mint a felszabadító hadsereg körejében, és még azért 1697-ben az Entai csatában, és azért a tököli 6-7-8 ezer magyart még össze tudott szedni maga mellett, akik a török hadseregnek a vitézei. Ő látta azt, hogy persze a Habsburg abszolutizmusnak vannak olyan lépései, amelyek a magyar rendi világgal szembe vannak, de a magyar rendi világ fölött is elment az idő. Tehát Magyarországnak mindazokat az új változásokat, amiket a Bécsi udvar nem azért próbál bevezetni, hogy a magyarokat bántsa, hanem egy működőképes birodalmat akar, hogy ebbe a magyaroknak kreatívan kellett volna megtalálni azokat az eszközöket, amivel Magyarországot abban a helyzetébe, abban a fantasztikus helyzetébe, ami 1608-tól volt, második Mátyás, olyan rendi jogosultságokat ad Magyarországnak, amely ezek hihetetlenek, hogy ezeket megőrizze, megújítsa, és tulajdonképpen a halála előtt készült a nagy bécsi tárgyalásaira, hogy a magyarság sorskérdéseire tárgyaljon, hát erre nem volt lehetősége, és a politika más jellegű embereknek a veselényi. Rendsz, aki egy jóképű ember volt, akit mindenki szeretett, úgy beszélt, hogy az emberek akartak hallani, és az Rinnyi Péter, akinek egy ilyen sajátos elképzelése volt arról, hogy az Rinnyiekre milyen szerep várhat, és hát ebből lettek a magyar tragédiák.
4: Az előbb második Mátyást említette, van Zrínyinek egy olyan című műve, hogy a Mátyás király életéről való elmélkedések. Ez azt bizonyítja, hogy az önálló magyar államiság eszménye és eszméje elevenen élt benne, és valószínűleg a többi prózai műve is ennek a gondolatrendszernek a jegyében született.
7: Ez egy önellentmondás, az egyik oldalon szeretnénk egy erős államot, mint amit Hunyadi Mátyás, egy jól működő, központosított államot működtetett, a rendi jogokat eltaposta, ahogyan csak tudta. Na most benne élünk egy olyan magyar világba, ahol mindig a magyar rendi jogokat őrizzük, azok határozóak, és amikor Bécsből valami olyan központosítást akarnak indítani, amit Hunyadi Mátyás is nagy szeretettel csinált, akkor azok rosszak. Tehát vannak fajta ellentmondások, de én úgy gondolom, hogy a Klanicai Tibor által kibontott gondolatsor, hogy megértette a Franciaországból jövő abszolutizmusnak a lényegét. Zrínyi Miklós mindazokból a könyvekből, amiket olvasott, és látta azt, hogy a hatalom gyakorlásban egy új korszak jön el, professzionálisabb államirányítás, professzionális hadsereg volt szükség, és ebbe a magyar rendiségnek, Pozsonynak és Bécsnek valahogyan meg kell egyeznie, csak ellenállás az egy rossz út, hát sajnos ez lett az egyik út, amit követtek. A másik megoldás az az Eszterházy Miklós világából jövő együttműködés és a pozícióknak egy sajátos védelme, egy kompromisszuma, egy alkodozás politikája, amit hát ő ügyesen tudott volna továbbvinni.
6: A legnagyobb csalódás, ami őt éri életében a politikai elképzelése során, az a második Rákóczi György, aki az egyik eredeti meggyőzése szerint alkalmas lett volna egy nemzeti abszolutizmusnak a megteremtésére, ha nem úgy akart volna a török áfiútól, tehát a rémálomtól, tehetetlenségből szabadulni, hogy a lengyel trónra tör, ami aztán Erdély pusztulását és a magyarság esélyeinek a végzetes hanyatlását hozta el. Tovább mennek bizonyos gondolatok, hogy hogyan lehet nemzeti abszolutizmus teremteni. Zényinek a zsenie megérzi ezt, hogy itt a pillanat, amikor még számítanak ránk, még gondolnak ránk, és talán lehetünk valakik.
4: Mint ahogy Hunyadi személye ilyen kitüntetett szerepet kapott, úgy választotta dédapját, a szigetvári hőst, a szigeti veszedelem hőséül dédunokája. 15 énekből áll ez a hősi eposz. Mi volt ennek a megírásával a szerző elsődleges célja?
7: Hát, hogy emléket állítson a dédapjának, a másik dolog pedig, hogy megmutassa mindaz, ami benne van a török áfiumban is, hogy a magyarság, hogyha összefog, akkor rendkívül dolgokra képes. Tehát arról szól, hogy a dédapja egy rendkívüli képességekre rendelkező ember, aki egyébként azért bukik, mert a jóisten, mint ahogy a Szörényi tanár úr elmondta, hát elege volt a magyarok rosszalkodásaiból, de valóban az a történet Szigetvárnál, hogy az utolsókig ott vannak Zrínyi Miklós mellett, a Ciszi és az emberei. Ez összefogásról szól, arról a magyar katona összefogásról, ami biztos, hogy megvolt előtte is, megvan utána is, megvan a Donkanyarban, megvan mindenütt, egy ilyen általános magyar érzés gondolatvilágról, ami a legnagyszerűbben, vagy a leginkább dokumentáltabb, költészetileg leginkább megragadottan a szigeti történetben van benne, amihez megvoltak a különféle előtanulmányok, hát ő minden ismert, hiszen leírja, hogyha valaki egyébként részleteket akar tudni, az olvassa Istvánfit, de tőlem ne várja, hogy olyan részletekbe megyek, mint Istvánfi,
4: mert hát én lényeget akarom.
7: Mindent ismert.
4: Tasszó, Marino, hát Vergilius, óriási műveltsége volt, ez már a professzor úr szavaiból is kiderült. Hát von Hausaus beszélt három nyelvet, magyart, horvátot és olaszt, hozzátanulta a latint, és értett törökül és németül is. Ugye hát Bécsben, Grazban, Nagyszombatban folytatott egyetemi tanulmányokat, és óriási hatással volt rá egy hosszú itáliai tanulmány, amit az egyetemi évek után.
6: Csodálatos szerencse folytán a könyvtára katalógusa megmaradt, és annak nagy része, ami nem kalódott el, vagy nem loptak el, az meg is van most Hála Isten Zágrában.
4: Ez volt a Biblioteka
6: Zrínyiána. De mivel ő volt a kegyura a családi kripta szerepét is betöltő Szent Ilonai Pálos Kolostornak, aminek szintén hatalmas könyvtára volt, tehát teológiát nem gyűjtött, mert egyszerűen átballagott oda. Kiderül egy leveléből például, hogy aztán mi volt az első magyar ember, aki olvasta a Don Quixote-t. A Donki olaszul megvolt neki.
7: És rendkívül fegyelmezetten olvasott. Tehát emlékszem rá, egyszer olvastam a Tacitus jegyzeteit. Tehát megvolt az a penzóm, hogy minden este, borozás után vagy borozás előtt, ő azért pár oldalt olvasott, nagyon figyelmesen Tacituszt, értelmezett, és arról jegyzeteket készített.
4: Európai mintákat használ föl, ugyanakkor magyar hagyományt követ a verselésben. Tehát ismerősen cseng számunkra, még akkor is, hogyha nehéz olvasmány. Az volt már saját korában is, és Arany János úgy tudom tervbe vette, hogy korabeli nyelvre átigazítja ezt a művet.
6: Hát, Szerencsére
4: ez nem következett be.
6: Rádai próbálta először, utoljára Kanyaró Ferenc, Arany középen. Arany Jánosnak van egy mondata az Ünnyi és Tasszóban. Ott tudnélik a ritmusról, tehát a metrumról beszél, nem pedig a szórendről, és azt mondja, hogy hát, ha úgy olvassuk, ahogyan őt erre az antik mintaképei fölvátorították, akkor bizony nem öcög az a vers. Tehát magyarul, akkor úgy lehet olvasni a hangsúlyos verset, mintha időmértékes volna azokkal a veszők után következő szünetekkel, melyek az időmértékes versben megfelelnek a hosszúság rövidség követelményeinek. Ez abszolút zseniális dolog. Most kapaszkodjunk meg. Akadt egy kortárs költő, akit ő föltehetőleg talán személyesen is ismer, de mindesetre olvasott. Cabrera, aki 8. Orbán pápának, akivel Zrínyi találkozik tanulmány útján, és aki megajándékozza őt saját verseivel, megvan a dedikált példány, aki megpróbálta a különben hangsúlyos természetű olasz nyelvbe visszacsempészni az időmértéket. Itt valami hasonló kísérletről van szó. Van még valami. Nekem ugye nagyon megköszöntem az elején, hogy ezt az idézetet adtad, hagyom olvasom akkor föl. Nem az eposzból való, hanem az Idő és a hírnév, a Vitéz Hadnagyból való.
4: Igen.
6: Kifejti azt, hogy mi a különbség és mi a közös abban, amiről eddig beszéltünk, hogy politikus hadvezér lángelme, közéleti lángelme, állami lángelme, nemzeti lángelme, valamint költői lángelme. Némely szót egy kicsit meg kell magyarázni, mert mindegyik ma is érthető szó, csak nem mindig ugyanazt jelenti. Az idő szárnyon jár, soha semmit nem vár, és foly, mint erős folyás. A folyás itt nem azt jelenti, hogy elromlott a vízcsap, hanem folyamot jelent. Föltartóztatatlan, mint a Duna. Vissza soha nem tér, mindent a földre vér, vagyis lever, mindeneken hatalmas, vagyis győzedelmeskedik, ő gazdagot, szegényt, összveront egyszerint, nincs néki ellenállás, tehát az idő, az ugye mindenható, ez három verszak. Most következik három másik verszak, ami az ellenkezőjét mondja. Csak egy van, időtül, s az ő erejétül, aki békével marad, vagyis amelyen nem tud hatalmat venni az idő. nem félkaszájától, nem sebes szárnyától, üdő rajta elolvad, vagyis mint a viasz a napfényen. Az tündöklő hírnév, mely dicsőségre rév, az mindenkor megmarad. Ha valaki azt hiszi, hogy a hírnév és a dicsőség azonos, akkor nagyon téved és nem érti a verset. A dicsőség itt üdvösséget jelent. A hírnév pedig az azt jelenti, amit ma jelent a dicsőség, tehát magyarul. A világ két részből áll. Az Isten teremtette a világban az örökké valóság. Oda kell jutnunk, mert onnan jövünk, de nem biztos, hogy oda jutunk, mert az idővel kell küzdenünk, és az idő pedig lehet, hogy elpusztít bennünket, és elolvadunk, és semmivé válunk. Viszont, hogyha hírnevet szerzünk, vagyis a lehető legnagyobb, legtökéletesebb módon kötelességeinket teljesítjük, az lesz a dicsőségre rév, az a híd, amelyen átjuthatunk az örökké valóságba.
4: Búcsúzzunk Zrínyi Miklóstól még két idézettel. Kóvári tanár úr szorgosan jegyzetelt, mi alatt Szörényi professzor úr felolvasott és lábjegyzetelt élőszóban.
7: Hát én egyetemista koromtól hallgatom, és mindig újat tanulok tőle.
4: Én is így vagyok vele, köszönjük szépen.
7: Az a vers, amit én kaptam, igen? Az a következőképpen hangzik, vers részlet pontosabban. Nem írom pennával, fekete tentával, de Szabján Élivel, ellenségvérével az én örök híremet. Ez a hitelességről szól, hogy én nem beszélek. Én, hogyha harcolni kell, harcolok, és bátran harcolt 1644-ben első Rákóczi csapataival, hát ő szerzi meg az erdélyeknek az ászlait, nem a testőreit küldi előre, több alkalommal a muraközi török betöréseknél olyan veszélyhelyzeteket vállal, amit ő neki, Gróf Zrínyi Miklósnak nem kellett volna.
4: Mindig az élen lovagolt.
7: Tehát az élen lovagolt, egy hiteles ember volt, aki egyébként tudta, hogy mindabból a grófságból, mindabból a hagyományból őnek úgy kell viselkedni, hogy a nagyság az nem egy olyan, hogy ezt megöröklöm, hanem a nagysághoz fel kell nőni.
4: Jár az embernek,
7: és ezért tenni kell, és ez a becsület volt benne, és ez a becsület az egyik legnagyobb Zrínyi üzenet, és hogyha a 21. században valamit, tehát sok mindent meg kell őrizni Zrínyiből, ez az egyik dolog, hogy teszünk a dolgokért, és becsülettel teszünk.
4: Következzék záradékul a magyar barokk líra egy parányi gyöngyszeme Zrínyi Miklóstól. Befedez a kék ég, ha nem fed koporsó. Órám tisztességes csak légyen, utolsó. Akár farkas, akár emészen meg holló, mindenütt fejül ég, a föld lészen alsó.

0: Trezor, válogatása a Magyar Katolikus Rádió archívumából. A 406 esztendeje ezen a napon született Zrínyi Miklós költőre, hadvezérre emlékeztünk. Szörényi László irodalomtörténésszel és a 2023-ban elhunyt Hóvári János történésszel Liptai Katalin beszélgetett. A műsor 2020-ban készült.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, reggeli hangulónkban Mozart Jupiter szimfóniájának első, második és negyedik tétele csendül fel. A Kamerata Akadémika Salzburgi játszik, vezényel Vég Sándor.

Mozart Jupiter szimfóniájának első, második és negyedik tételét a Kamerata Akadémika Salzburg adta elő. Vezényelt Vég Sándor. Áldott napot kíván a hanguló szerkesztője, Mári Szabó Eszter.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Több mint 100 kis településen gyűjti vissza a rászoruló családoknak kölcsönzött elektromos fűtőtesteket a Máltai Szeretetszolgálat, tudósította a Magyar Kurír. A karitatív szervezet 24 szociális naperőművének bevételeiből több mint 2000 rászoruló család összesen 162 millió forint értékű energiát kapott az áprilisban lezáruló fűtési idényben, hogy kölcsönzött fűtőpanelekkel fűthesse otthonát a legszegényebb településeken. Az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz Radnai Márka Tisza párt alelnöke, Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök szombaton a Facebookon. A Tisza párt elnöke azt írta, a társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozzák a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Az intézet működési ideje 5 évre szól, feladata kifejezetten elemző, javaslattevő és módszertani jellegű, tette hozzá Magyar Péter. Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban, írta Vitézi Dávid, a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán szombaton. Lázár János a döntést azzal indokolta, hogy a tenderek nem voltak megfelelően előkészítve. Vitézi Dávid szerint emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapja a nyakába. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az Orgonák éjszakáján, május 23-án, Pünkösd vigíliáján, tájékoztatta a szervező Filharmónia Magyarországa a Magyar Kurírt. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzásvilágát, az idei programsorozat egyik újdonságát, a gyertyafényes hangversenyek jelentik. Egy korábbi illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginia államban, jelentette a Kat Press katolikus hírügynökség szombaton, amit a hiradó.hu is közölt. A szalvadori származású Evelio Menjivar Ayala, aki eddig segédpüspök volt Washingtonban, 20 éves korában illegálisan vándorolt be az Egyesült Államokba 1990-ben, hazája fegyveres konfliktusai elől menekülve. A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubájban, írta a Magyar Kurír. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én a dubai Szent Mária katolikus templomban az ökumenikus imádságon Paolo Martinelli püspök, Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott. A béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagy részt 20 és 25 fok között várható. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a Szent Mise után jelentkezünk. 10 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Salgótarjánból, a Kisboldogasszony templomból. A szentmisét bemutatja Varga András esperes plébános. Orgonán kísér Diósi Tamás orgonaművész. Közreműködik a Cantate Domino kórus Csohány László névezetésével. A Magyar Katolikus Rádió és az MTVA közösen közvetít.

0: Imádkozzunk családjainkért, ó Szent József,
1: légy házunk ura, kis családunk patrónusa, egyetértés és szeretet egyesítse szíveinket, az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat, küzdelmünkben légy vezérünk, lényekben példaképünk, átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit, zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos, engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodás, ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen szűz anyánknak, hogy családunk kicsi háza Názáretnek legyen másra. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Húsvét 5. vasárnapján szent misénket 20 éve elhunyt férj, édesapa és nagyapáért, valamint elhunyt szülőkért, nagyszülőkért és keleszülőkért, és ezen a mai napon, május 1. vasárnapján élő és elhunyt édesanyákért is imádkozom. Imádkozunk ebben a szent misében, amelyben szeretettel köszöntelek benneteket, akik itt vagytok Salgótarján főplébánia templomában, valamint szeretettel köszöntöm a Katolikus és Kossuth Rádiót hallgató hívőket, akik határon innen és határon túl belekapcsolódnak a mi imádságunkba, hogy imádságunk tiszta szívvel szólhasson a Jóistenhez, és meghalljuk a mai Szentírásnak az üzenetét, szívünkbe fogadhassuk. Most a szent mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

keresztséget, hogy akiket a szent keresztségben megújítottál, oltalmad alatt bőtermést hozzanak, és eljussanak az örök boldogságra. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódást támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, s az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt, bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohóruszt, Nikántort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket. És az Isten igéje tovább terjedt, úgy, hogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek. Ez az Isten igéje.

0: Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt, mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az írás, íme Sionban kiválasztott becses szegletkövet helyezek el, és nem val szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. A botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban, választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. Ez az Isten igéje.
1: Istenem.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbe vinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek a

0: nagy bölcselő Platón mondta, amikor közeledett élete vége, kétségek között éltem, bizonytalanságban halok meg, és nem tudom, hogy hová megyek. Pedig ő az ókori gondolkodók között szellemóriásnak számít. A Krisztus előtti 4. században élt aténi filozófus azonban nem is mondhatott mást, mint amit annyi meg annyi kortársunk érez ma is. És tudjátok, a mai evangélium épp ezért egész emberi, vallási életünkre nézve döntően fontos üzenetet tartalmaz. Krisztusban, kedves testvéreim, kedves remény zarándokai! Milyen jó, hogy elhangzik Jézusnak a búcsú beszédében ez a kijelentés, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Pontosabban azt jelenti ez a kijelentés, hogy meg ne zavarodjatok, össze ne kuszálódjék a ti szívetek. Jézus akkor mondja ezt, amikor János evangéliuma arról számol be, hogy már Júdás eltávozott, Jézus megjövendölte Péternek a tagadását, és beszél az ő búcsú vételéről, amit az apostolok nem értenek. Megrendültek, értetlenség gyötri őket, nem tudnak azonosulni azokkal a szavakkal, amiket Jézus mond nekik, és félelem uralkodik el az ő szívükön. És tudjátok, valami hasonlót éltek át Mózes korában élt vándorló zsidók, amikor megtorpantak az ígéret földje előtt, ezért Isten azt mondta nekik, Mózesen keresztül, az Úr, te Istened elét helyezte az országot, lép be, vedd birtokba, ne félj, és ne légy bátortalan. Pál apostol később ezt tartja hihetetlen nagy kincsnek, Korintusiakhoz 2. levélben, 4. fejezetben írja, mindenfelől szorongatnak, de össze nem törnek, kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk, üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk, földre terítenek, de el nem pusztulunk, testünkben Jézus kínszenvedését hordozzuk szüntelen, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. Sok idős, hűséges pap és világi hívő átélte a kommunista, ateista évtizedekben a megmaradás alaptörvényét, amelyről nem egyszer, nem kétszer az idős paptestvérek úgy be is számoltak. Nékem fiatalnak, amikor elindultam a hivatásom útján, a következőt mondták, nem félni, és nem hagyni, hogy megfélemlítsenek. Akik határozottan bíztak Jézusban, hittek ígéreteiben, azok erősen tudtak maradni, akár börtön járt érte, akár előmenetelük megtörése volt az ára. Miért? Azért, mert valami biztonságérzet töltötte el őket, és érezték, hogy szívükben, lelkükben, hogy az események kulcsa nem az én kezemben van, de nem is az ellenségeim kezében, mert Isten irányítja a történelmet. Aztán a mai evangéliumnak egy másik csodálatos üzenete, Jézus határozott messiási öntudatának megnyilatkozása, amikor azt mondja Tamásnak a hihetetlen csodálatos kérdésére, hát Uram, hát hova mégy? Hát nem tudjuk, hogyan ismerhetnénk hát az utat? És erre mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez az út nem kőből, bitumenből épült út, hanem ez a lélek útja, Benne van a cél is, a cél pedig nem más, mint az igazság és az élet. És azt gondolom, hogy valami módon erre ismertek rá az apostolok, amikor nevükben Péter hűségnyilatkozatot tesz. János evangéliumának 6. fejezetének a végén olvashatjuk, amikor a tanítványok közül sokan elmennek, amikor Jézus beszél arról, hogy ő az eukarisztiában saját magát adja, és azt mondja, hogy aki eszi az ő testét, és issza az ő vérét, annak örök élete van. Ezt nem tudják sokan elfogadni, elmennek, ránéz a 12-re, és kérdezi tőlük, ti is el akartok menni? És Péter hűségnyilatkozata így szól, Uram, kihez menjünk, neked örök életet adó igéid vannak. Szent Ágoston szerint ez az egyetlen nyitott út, amelyről már korábban jövendöltek a proféták, amelyet egyetlen filozófia sem képes megadni. Nyitott út mindenkinek a lélek szabadságára, írja Szent Ágoston, és erről az útról senki sincs letiltva, kizárva, ez a királyi út, amely mindenkié. És záró gondolatként pedig korunk legtragikusabb betegsége nem a rák, nem a szívbetegségek, hanem a kiúttalanság. Erről beszélnek a fiatalkori öngyilkosságok és az öregkori kedvvesztés, közömbösség, szomorú esetei. A céltalanság, a reménytelen kiúttalanság öl, maga tehetetlenné, lemondóvá, önmagunkba zártá tesz. Meg kell tanulnunk együtt haladni a sikertelenségekkel, a küzdelmekkel, a gyengeségeinkkel, anélkül azonban, hogy egy pillanatra is feladnánk magát az utat. Az élet értelmét, célját keresni kell, és ha keressük, akkor keressük jó helyen. Jézusnál ezt megtalálhatjuk, mint Péter is mondta, hogy Uram, kihez menjünk, neked örök életet adó igéid vannak, most ezen igékből hallhattunk párat, ha valaki még nem tette, kapcsolódjatok bele a Biblia egy év alatt levő csodálatos sorozatba, ma már a 123. részt hallhattuk, amelynek a fényében nézve életünket, nézve esetleg életünk nehézségeit, egészen más színben fogjuk látni, és megtapasztalhatjuk azt a nyugalmat, amelyet ugyancsak Szent Ágoston fogalmaz meg így, nyugtalan a mi szívünk, Istenünk, amíg meg nem nyugszik benned. Amen. Most pedig az apostoli hitvallással valljuk meg együtt hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim mennyei Atyánkhoz, akinek házában Jézus Krisztus számunkra is lakást készített.
1: 14. Leó pápáért, akinek megválasztása első éves évfordulóján emlékezünk, hogy legyen ereje másokat megerősíteni, és Isten szándéka szerint vezesse népét az üdvösség felé. Könyörögjünk az Úrhoz!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mindazokért, akik tévedésből, az igazság megismerésének hiányából, vagy rossz akaratból másút keresik boldogságukat, és csalódnak, hogy rátaláljanak. Könyörögjünk az Úrhoz!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mindazokért, akik félelemből, helytelen istenképpel, vagy csak megszokásból hisznek, hogy öntudatos, felnőtt, megtapasztalt hitre jussanak. Könyörögjünk az Úrhoz!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mindazokért, akik a szeretetet és a szabad élet akadályát látják az evangélium törvényében, hogy rádöbbenjenek, ez az igazi kibontakozás a teremtő szeretetnek, a szabad személyiségnek és az örök életre rendelt emberi méltóságnak. Könyörögjünk az Úrhoz!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mindazokért, akik lelkiismeretük szavát követve kultúrák és vallási szokásokban nevelkednek, anonim keresztényként tartoznak hozzánk, hogy eljussanak a teljes igazságra, a Krisztusi útra és az Atyával való életközösségre. Könyörögjünk az Úrhoz!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mindazokért, akik földi vágyakozásaik és kereséseik után már hazaköltöztek, megleljék közelségedben azt, amit itt a földön csak halvány életképként sejtettek. Könyörögjünk az Úrhoz!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk és Istenünk, tekints megengesztelődve népedre, amely szent fiad áldozatával járul színed elé. Jóságoddal segítsd a földi életben, hogy elnyerje az égi hazát, Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, Isten élete,

Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány, mert odadta értünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvét öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, s vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, amírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, városunk pártfogójával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy a helyébe vagy jöjj, hanem csak egy szóval.

Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a Te népedhez és minket, akiket a mennyei

Mindszenti József herceg, prímás, érsek, bíboros, akinek szombaton emlékeztek Esztergomban halálának 51. évfordulójára, így nyilatkozik. Egyetlen földi szónak sincs édesebb csengése, mint ennek az egynek, anya. Érző, hálás fiúi szív sem tudná megmondani, mi is ő neki az édesanya. De annyit el kell mondania, Isten után a legnagyobb jótétemény. Igen, május első vasárnapján különösen is erre emlékezünk, földi és égi édesanyát köszöntve, mi most ezt a Te vagy földi éltünk énekkel, imádsággal tegyük meg a záró áldás előtt.

mielőtt a záró áldást adnám, és elköszönnénk hallgatóinktól is, hadd kérjelek még benneteket valamire. Nekem 45 évvel ezelőtt volt Sopronba, így május első vasárnapja után a hétfői nap, az érettségi napja. Hétfőn érettségiző fiataljaink tanúságot tesznek arról, amit tanultak, hogy mindinkább ez sikerüljön, majd imádkozzunk értük. Most pedig álljatok fel mindnyájan, és fogadjátok a Jóisten áldását, amely békét közvetít, mert a krisztusi békének gyógyító ereje van személyes életünkben, a családi asztalnál, és közösségeink megújuló találkozásaiban. Az

0: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítettünk Salgótarjánból, a Kisboldogasszony templomból. A szentmisét bemutatta Varga András esperes plébános, orgonán kísért Diósi Tamás orgonaművész, közreműködött a Cantate Domino kórus Csohány László névezetésével. A Magyar Katolikus Rádió és az MTVA közösen közvetített.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 2 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Mindszenti zarándoklatot tartottak a herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából, május 2-án Esztergomban, számolt be a Magyar Kurír. A bíboros nyughelyéhez az ország számos pontjáról érkeztek zarándokok. Az esztergomi bazilikában bemutatott szentmisén Felföldi László pécsi megyés püspök arról beszélt, az egyház, közösség, család, ifjúság, nevelés, küldetés kérdésköreiről Mindszenti József bíboros is világosan és határozottan foglalt állást. Ezt az örökséget kell folytatni ma is. Felföldi László homiliájában azt is hangsúlyozta, a világnak szüksége van tanúságtételekre, hogy legyőzze korunk tévútjait. Ünnepi üléssel kezdődik hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése, írta az MTI. A hétfői nyilvános eseményt az Akadémia YouTube csatornáján élőben közvetítik. Május 5-én kedden tartják a tisztújítást, amelyen az intézmény új vezetőit megválasztják, és ugyanezen a napon Krasznahorkai László Nobel-díjas írót is köszöntik. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A dokumentum szerint az ösztönző rendszerek elsősorban a járműbeszerzést támogatják, miközben a jövőben a tényleges használat és a mérhető környezeti hatás kerülhet a középpontba. A Mérnöki Kamara javaslata egy olyan integrált ösztönző modell kialakítása, amely egyszerre szolgálja a környezeti célokat, a gazdasági fenntarthatóságot és a társadalmi igazságosságot. Motoros és kerékpáros mentők is szolgálatba álltak május 1-től Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A gyors beavatkozó egységek mozgékonyságukkal segítik az ellátást, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A motoros és kerékpáros mentők havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget. Azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt, tudatta a leendő miniszterelnök a Facebook oldalán szombaton. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy szerinte az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el. Rendkívül száraz volt az idei április Magyarországon, közölte a Hungaromet szombaton a Facebook oldalán. Azt írták, áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede. A legtöbb térségben alig esett, 9 mérőállomáson nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. A szakemberek szerint ez az egyik legszárazabb április 1901 óta. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban május első vasárnapján Mária énekeket hallhatnak a Csíksomlyói kegytemplomból. A magyarság kultikus Mária kegyhelyét a hagyomány szerint Hunyadi János alapította 1441-ben, s szerepel IV. Jenő pápa 1444-ben kelt oklevelében is. A kegyhely zenei örökségéről először 1659-ben kelt feljegyzés. Új orgonát vettek Brassóban, az első orgonista pedig népénekeink egyik legelső egybegyűjtője és kiadója, Kályoni János lett. Amikor a csíki katolikusokat János Zsigmond erőszakkal unitárius hitre akarta téríteni, azok 1567 pünkösd szombatján a hargitai ütközetben legyőzték. A győzelmet Szűz Mária segítségének tulajdonították, s innen ered a pünkösdi búcsújárás. A mai kegytemplom 1802 és 1879 között épült. Szentélyében a napba öltözött asszony késő gótikus kegyszobra a 16. század elejéről való. Nevei a népajkán Segítő Mária, Csodákkal ékeskedő Mária, Csíki csodálatos boldogasszony, Sok csodákkal jeleskedő Mária. A csíksomlyói búcsúsok, szenténekei, keresztény évszázadaink Mária tiszteletének hűséges őrzői. A kegytemplom énekkara most e századok Máriás lelkiségének emlékeit eleveníti fel, Adorján Attila és Bíró János előénekesek, valamint Borcsa Gergely orgonista közreműködésével, Bíró János csíksomlyói kántor vezényletével.

0: Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban május első vasárnapján Mária énekeket hallhattak a Csíksomlyói Kegytemplomból a templom énekkarának előadásában. Közreműködött Adorján Attila és Bíró János előénekesek, valamint Borcsa Gergely orgonista, vezényelt Bíró János Csíksomlyói kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-3333-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc. Gasztronómiai magazinunk az asztali áldás következik. Ha étrendünk többféle növényfajt és ezek változatos fajtáit tartalmazza, az nem csak táplálkozásunkat teszi változatosabbá, hanem az élelmiszerbiztonságot is erősíti. Innen nézve különösen fontos az ősgabonák szerepe. Ezek ugyanis kedvezőtlenebb feltételekkel is sikerrel termeszthetők, növényvédőszer használata nélkül. Dr. Szira Fruzsinát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatóját az intézet feladatairól, valamint a tönke és az alakor ősbúza tulajdonságairól és a mindennapi étkezésben várható szerepéről is kérdezte a szerkesztő Zsoldos Szilvia.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Az Önki 2011 óta létezik. Mi egy dedikáltan ökológiai vagy biogazdálkodással foglalkozó kutatóintézet vagyunk. A fő célunk, hogy Magyarországon az ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodást népszerűsítsük, illetve a kutatásban megjelenő eredményeket közvetlenül be tudjuk csatornázni a termelők felé. Talán a specialitásunk az az úgynevezett on-farm működési modell, ami azt jelenti, hogy a vizsgálatainkat vagy tudományos kutatásainkat leggyakrabban üzemi körülmények között végezzük, tehát működő gazdaságokban állítunk be viszonylag egyszerű kísérleteket, amelyek olyan kérdésekre keresik a választ, amely a gazdálkodónak is fontos és a gyakorlatban is hasznosítható választ ad.
1: És akkor ezek ismeretében lehet a következő gazdálkodónak ajánlani például, hogy ő mit vessen?
0: Igen, ez is egy fontos kimenete, ugyanakkor az is fontos, hogy ugye milyen területen, milyen körülmények között gazdálkodik az adott termelő, tehát ez sokszor regionális különbségeket is jelent, de néha táblaszintű különbségek is vannak, úgyhogy legtöbbször ez ilyen személyre szabott, egyedi válasz egy konkrét problémára. Ugye ez a mezőgazdaság szépsége is, hogy biológiai alapokon nyugszik, így nagyon sok a változó tényező.
1: Az időjárásról ugye mindenki tud, de még mik azok a meghatározó tényezők?
0: A talajadottságok, az, hogy milyen felszerelés, milyen gépesítés, milyen gépparkkal rendelkezik az adott gazdálkodó, illetve az is, hogy ő milyen célból szeretne milyen növényt termeszteni. Legnagyobb különbség például, hogy mondjuk takarmány célú vagy élelmiszer célú termeléssel foglalkozik, és akkor onnantól kezdve lehet a növényfajokon vagy fajtákon gondolkozni, vagy ugye ökológiai gazdálkodásban különösen fontos a fajta választás, vagy egy változatos vetésforgó, tehát melyik növényt melyik után érdemes vetni, milyen időben, mikor érdemes aratni, illetve vannak minőségvizsgálatok is, amiket közösen vagy külön-külön végzünk, amely ugye a termés minőségéről ad útmutatást.
1: Van egy mindennapi kenyerünk, mint a programjuk, ahol 50 génbanki fajtát tesztelnek. Ez mit akar?
0: A Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ mintaprogramjáról van itt szó. Ők is azt tapasztalták, hogy az elmúlt jó pár évben nagyon megnövekedett termelői oldalról is az az igény, hogy szeretnének tájfajtákkal, régi fajtákkal vagy különlegesebb gabonákkal foglalkozni. És ugye a génbanki tételek egyik jellemzője, hogy ezek viszonylag kis mennyiségben elérhetőek a gazdálkodók számára is. És ugye a szántóföldi növénytermesztésben 10 deka maggal mondjuk, ami egy viszonylag nagy mennyiségű génbanki tételnek számít, nehéz mit kezdeni. És a mintaprogram egyik célja, hogy ezeknek a a fajtáknak az elérhető vetőmag mennyiségét növelje vagy javítsa. Tehát ezt úgymond fel kell szaporítani ezeket a génbanki tételeket, hogy egy gazdálkodó számára is értelmezhető, mondjuk zsáknyi mennyiségű vetőmag elérhető legyen belőle. Úgyhogy a mintaprogram egyik célja az elérhető vetőmag mennyiségének a növelése. A megváltozott klimatikus vagy időjárási körülmények miatt szükséges azt is vizsgálni, hogy jelenleg ezek a tájfajták hogyan teljesítenek, és a mintaprogram másik célja, hogy minél több adatot, akár sütőipari minőséggel kapcsolatban begyűjtsünk ezekről a fajtákról. Az első 50 tétel 2026 őszén kerül majd elvetésre, tehát ez egy most induló program.
1: Mi lesz ebben az 50 tételben?
0: Olyan ígéretes tájfajták, régi búzafajták vagy ősgabonafajok, amelyek az eddigi elérhető adatok alapján jelenleg is alkalmasak termesztésre.
1: Leginkább szárazságtűrő növényekkel kísérleteznek? Vagy mi a legfőbb szempont?
0: Ez ugye nagyon komplex kérdés. Nyilván a vízhiány és a szárazság egy fontos szempont, de a ökológiai gazdálkodásban ugye a nyomelnyomó képesség, betegség ellenállóság, az, hogy mennyire magas szárú egy adott gabona, mennyire dől meg, ezek mind-mind olyan szempontok, amelyeket vizsgálni szükséges.
1: Magyarországon az ökológiai gazdálkodás, ha ki lehet fejezni százalékban, akkor ez mennyi?
0: Jelenleg 7% körül van az ökológiai művelés alatt álló területek nagysága. Ez valóban még egy számjegyű szám, azonban folyamatosan növekszik ez a terület, úgyhogy biztató a tendencia.
1: Miért fontos ez, hogy növekedjen? Mondjuk azt, hogy 1945 előtt talán mindenki szinte ökológiai gazdálkodást folytatott, és akkor most történt 80 év alatt egy hatalmas változás, talán rájöttünk valamire?
0: A zöld forradalomhoz kötődik, az 1960-as évekhez. Ugye az intenzív mezőgazdasági technológiák megjelenése, amely együtt járt ugye az intenzív műtrágya használattal, növényvédőszer használattal, modern fajták megjelenésével, amikor egyértelmű és legkifejezettebb célja a mezőgazdaságnak, hogy adott területről minél nagyobb termést takarítson be. És ugye a termés mennyiség az valóban lényegesen növekedett ez alatt az időszak alatt, azonban jelen évtizedek után jutottunk el arra a felismerésre, hogy a termés mennyiség eléréséhez a környezetet nagyon jelentős mértékben károsítottuk, és azok az erőforrások, amelyekről azt gondoltuk, hogy végtelenül elérhetőek, mégiscsak véges erőforrások, amelyek már a jelenlegi termelést is hátráltatják, és az intenzív mezőgazdasággal szemben jelent meg az ökológiai gazdálkodás, amely alapvetően nem a külső input anyagokra alapozza a termesztést, hanem a természetes folyamatokra, természetes szerves anyag utánpótlásra, növényi ellenálló képességre, fajta választásra, sokféleségre, és mindig is volt egy réteg, amely fontosnak tartotta ezt a típusú gazdálkodási módot, de az intenzív növénytermesztés vagy mezőgazdaság alapvetően egy profitorientált tevékenység, ahol a fenntarthatósági szempontok sosem első helyen érvényesültek.
1: Aki ökológiai gazdálkodást folytat, annak is meg kéne tudni élnie ebből, meg lehet-e?
0: Valós igény, hogy aki mezőgazdasággal foglalkozik, az szeretne ebből megélni. Nem könnyű a helyzet. Ennek ellenére az ökológiai termékek iránti kereslet az a nagy statisztikák szerint nő. Ez még továbbra is nagyon alacsony, és ugye mindig kritikaként fogalmazódik meg, hogy a biotermékek vagy ökológiai termékek azok drágábbak, mint a konvencionális termékek, és ez valóban így van, hiszen sokkal nagyobb emberi erőforrás igénye és tudás igénye van az ökológiai gazdálkodásnak, és ezzel szemben ugye, mivel nem használunk szintetikus növényvédőszereket, műtrágyát, ezért a termés mennyiség is valamivel alacsonyabb, úgyhogy emiatt az ár az nem lehet ugyanaz. Azonban, hogyha egy kicsit más, hogy tekintünk erre az egyenletre is, mondjuk beleszámolnánk azokat a környezeti károkat, amelyet az intenzív mezőgazdaság okoz, akkor a biotermékek ára már korán sem lenne ennyire magas. Csak ugye a jelenlegi rendszerben ez nem jelenik meg különbségként, a fogyasztó csak azt látja, hogy a biotermék drágább, de az, hogy pontosan mi miatt és mi van mögötte, ez sajnos nem egyértelmű egyelőre.
1: Hogyha két almát kiteszünk az asztalra, ugyan kívülről nem biztos, hogy látszik, hogy melyik a bioalma és melyik nem. De ugye nem csak az árában van különbség, hanem talán a beltartalmi értékében is.
0: Igen, ez abszolút így van, ugye a biotermékek kapcsán egyértelműen kijelenthető számos tudományos eredmény is igazolja, hogy alacsonyabb szermaradvány értékekkel rendelkeznek. Ha ez kívülről nem is látszik, a beltartalomban jelentős különbségeket lehet mérni a biotermékek előnyére. A vitamin, illetve az egyéb beltartalmi értékek mennyisége az nagyban függ a termesztés körülményeitől, a talajadottságoktól, a fajta választástól, úgyhogy emiatt ez nem általános igazságként jelenthető tény, viszont a szermaradványokkal kapcsolatban vitán felüláll a biotermékek előnye.
1: Ugye környezeti szempontja is vannak az ökológiai termesztésnek. Milyen előnnyel jár a környezetre akkor az ökológiai termesztés?
0: Ugye azt gondolom, hogy átlag fogyasztó viszonylag kevésbé van tisztában azzal, hogy tulajdonképpen hogyan is történik akár egy szántóföldi növénytermesztés, milyen sok vegyszert használunk a termesztés során. Én továbbra is ezt emelném ki, hogy a biogazdálkodásban semmilyen műtrágyát, illetve szintetikus növényvédőszert nem használunk, és ugye ennek az a következménye, hogy teljesen más mezőgazdasági gyakorlatokat alkalmaznak az ökológiai gazdálkodásban, és tulajdonképpen az ökológiai gazdálkodás, mint egy egész rendszert fontos megérteni, ahol nem csak a fogyasztó, de a talaj, a környező állatvilág, és tulajdonképpen az ökoszisztéma egészének az egészsége van a fókuszban. Ebbe beletartozik a víz, a talaj és a teljes ökoszisztéma. Illetve van egy úgynevezett méltányosság elve, hogy az összes szereplő szempontja figyelembe van véve, és emiatt ez a mezőgazdasági gyakorlat egy rendszer szintű látásmódot is megkövetel attól, aki ezt alkalmazza, és ugye itt legtöbbször a termelésről beszélünk, de ez tulajdonképpen kiterjed az egész értékláncra, tehát ugye a vetőmagtól kezdve egészen a végtermékig nyomon követhető és szigorúan szabályzott az ökotermékek előállítása.
1: Ebbe azért az is beletartozik, nem, hogy mondjuk a méhek nem kapnak mérgezést a virágoktól, hogyha madarak megeszik a hernyókat, vagy egyéb kártevőket, tehát hogy ez egy ilyen rendszer, ami régen is jól működött, csak egy kicsit elfelejtettük, és akkor most ehhez próbálunk visszatérni.
0: Igen, ez valóban így van. Ugye ez nem csak amiatt van, hogy nem használunk rovarirtószereket, hanem amiatt is, hogy az ökológiai gazdálkodásban különösen fontos szempont a biológiai sokféleség megőrzése. Tehát akár ugye, ami a szemnek sokszor kicsit rendetlennek tűnik, de az, hogy egy tábla szélén virágzó növénysávok vannak, azok a méhek, peporzók hasznos egyéb szervezetek számára különösen fontosak. Vagy akár említeném a kistáblás mezőgazdasági gyakorlatokat, ugye nem több száz hektáron keresztül ugyanazon növényt termesztjük, hanem sokkal változatosabb azoknak a növényfajoknak a száma, amelyet termesztenek ökológiai gazdálkodásban.

0: Mi is még az ömkinek a feladata? Itt az ősgabonák és az ömki összefüggéseit próbáljuk meg egy kicsit megvilágítani.
1: 2015 óta foglalkozik az ömki ősgabonákkal. Ugye ősgabonáknak azokat a búzafajokat nevezzük, amelyek aratáskor nem csupasz szemmel kerülnek ki a kombányból, hanem egy pejvalevél is védi a szemeket. Emiatt egy plusz feldolgozási lépésre, a hántolásra van szükség.

0: Körülmények között is jól teljesítenek, tehát olyan körülmények között, amelyet az ökológiai gazdálkodás jellemzi, itt is stabil, kiszámítható termést képesek hozni, és viszonylag kevés agrotechnológiai beavatkozás nélkül is termeszthetőek.
1: Melyek ezek, és mi a különbség azon kívül, hogy hántolni kell?
0: Igen, ősbúzafajok közé a pejvásgabonákat soroljuk. Ide tartozik az alakor, a tönke és a tönköly. Ezek közül talán a tönköly, ami a legismertebb, de az utóbbi évtizedben azt hiszem az alakor is egyre nagyobb népszerűségnek és ismertségnek örvend. A tönke talán a legkevésbé ismert ebből a három gabonafajból, és ezen is dolgozunk, hogy a fogyasztók a tönkét is megismerjék.
1: Ha megörlik, milyen lisztet kapunk belőle?
0: A tönke búza a durumbúzának a legközelebbi rokona. Ez egy kemény szemű búza, leggyakrabban tésztafélék vagy kekszek készítésére ajánlják, de tulajdonképpen bármi elkészíthető belőle, mint az őszi búzából. Egy fontos különbség van, hogy a tönkéből készült kenyér, ez az alakorra is jellemző, nem lesz könnyű, lukacsos szerkezetű, ezek sokkal tömörebb kenyeret adnak, ez annak a következménye, hogy tulajdonképpen egyedül az őszi búza az a fajta, amelynek olyan glutén szerkezete van, amely lehetővé teszi ezt a sokak által kedvelt, rugalmas, laza szerkezetű kenyeret. Bevált praktika, hogy bizonyos százalékban, úgymond, mint ízesítő anyag keverjük a tönkelisztet, mondjuk búzalisztel, attól is egy nagyon karakteres és különleges kenyeret kaphatunk.
1: Milyen a színe? Mert ugye az alakor, ha jól tudom, sárga, vagy sárgás színű lisztje van, akkor a tönke milyen?
0: Ugye a tönke esetében, ha megnéznénk egy kalászt, vagy tönke szemet, akkor nagyon nagy változatosságot figyelhetnénk meg. Tehát különböző színűek, a sötét barnától egészen a fehérig terjed a tönkének a színe, és ez hatással van a lisztre is. De jellemzően elmondható, hogy valamivel sötétebb a tönke liszt, mint mondjuk egy azonos kiörlésű búzaliszt, és valóban az alakor színe sokkal inkább sárgás, ez a magas lutein tartalomnak köszönhető. A glutén sikér kapcsán pedig annyit érdemes tudni, hogy mindegyik gabonafaj tartalmaz glutént, tehát cöliákiások vagy allergiások ugyanúgy nem fogyaszthatják, mint ahogy a búza termékeket. Vannak sikérképző fehérjék, ha pontosan akarunk fogalmazni, ugye ez a glutenin meg a gliadin, és amikor ehhez vizet adunk, az a sikér. De köznyelvi értelemben a sikér és a glutén az nagyjából szinonim fogalom.
1: Azt mondta, hogy a tönke az inkább akkor ilyen keményebb kekszek, tehát olyan élelmiszerekhez való, amik nem a rugalmasságra építenek.
0: Igen, így is lehet fogalmazni. Talán az alakor esetében ezt könnyebb szavakkal leírni. Ugye az alakor kenyérre is jellemző, hogy tömörebb, és hogyha tésztát készítünk belőle, akkor ez egy ilyen folyós tészta lesz, amiatt az alakor kenyeret, hogyha 100% alakorból készül, akkor azt formában érdemes sütni. Ellenkező esetben egy ilyen szétterülő lepényt fogunk kapni.
1: Igazából a tönke is, meg az alakor is kiválthatja majd, hogy nem a hagyományos búzalisztet a háztartásban.
0: Vannak dolgok, amiket búzából sokkal egyszerűbb megsütni, pont amiatt, mert hogy a búza rendelkezik egyedül azokkal a szerkezeti tulajdonságokkal, ami miatt egy ilyen önmagát megtartó, könnyű szerkezetű kenyér süthető belőle. Ez részben ízlés kérdése is, azt gondolom, hogy egyre inkább megszoktuk ezeket a nagyon puha, nagyon foszlós, péksütemény jellegű kenyereket, amely egészségügyi szempontból nem igazán előnyös, ugye sokkal több élelmirostot kellene fogyasztanunk, és emiatt kiváltható ezekkel a lisztekkel az őszi búza, vagy a hagyományos búza termékek, de azért ezeket szokni kell. Tehát aki például a teljes kiörlésű kenyerektől is óckodik, azt gondolom, hogy nem biztos, hogy elsőre ízleni fog neki mondjuk egy 100% tönkéből, vagy 100% alakorból készült kenyér, de az is fontos előrelépés, ha mondjuk 10-20%-ban használunk keverve ilyen liszteket.
1: Hála Istennek visszajöttek a kovászolt kenyerek. Ezekből a lisztekből, a tönkéből és mondjuk az alakorból lehet-e kovászos kenyeret készíteni?
0: Abszolút. Ugye tulajdonképpen mindent lehet kovászolni, és ugye ezek a lisztek legtöbbször nem csak amiatt, mert biotermékek, hanem amiatt is, mert viszonylag kis területen termesztik őket, és kisléptékű kistermelői feldolgozásból származnak, általában magasabb árat képviselnek, és a kovászolás, illetve a kézműves kenyér készítés technológiája az, ahol ezek a lisztek igazából

0: ahol érvényesülni tudnak. Nyilván nem a legolcsóbb kategóriájú kenyerek esetében tudnak ezek versenyek lenni, hanem abban a fogyasztói csoportban, ahol ez megjelenik szempontként, akár a fenntarthatóság, akár az íz, akár a kovászolás, mint feldolgozási technológia.
1: Sokszor orvosok is ajánlják, hogy váltsunk lisztet, és hát, hogyha otthon megsütjük, akkor azért nem annyival drágább talán.
0: Valóban nagy különbség van a között, hogy mondjuk pékségben vásárolunk-e kenyeret. A másik oldal pedig igen, otthon sütött kenyér esetében a liszt ára nem annyival magasabb, hogy ne lehessen esetenként kipróbálni.
1: Az ősgabonákkal 2015 óta foglalkoznak, és az is lényeges, hogy a teljes ökológiai termékpálya, tehát az őrlés, a csomagolás hazai vállalkozásoknál valósuljon meg. Ez miért fontos nekünk?
0: Ahhoz, hogy egy ökogazdának vagy biogazdának érdemes legyen termeszteni egy különleges növényt, ahhoz az is szükséges, hogy a belőle készült terméket el tudja adni, illetve a fogyasztó megvásárolja. És ugye nekünk a vizsgálataink során nem csak az fontos szempont, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen fajták vagy fajok alkalmasak a magyarországi ökotermesztésre, hanem az is, hogy azokat a szereplőket, akik az ökotermékpályán belül feldolgozásra, értékesítéssel foglalkoznak, azokat összekössük, és emellett egy tájékoztató információs kampányt is szoktunk tervezni, pont a fogyasztói ismeretterjesztés miatt, mert hiszük, hogyha a fogyasztó tudja, hogy egy adott termék mögött mi van, honnan származik, milyen lépéseken keresztül került az asztalára, akkor kialakul egy olyan bizalmi viszony, amely a fogyasztónak is megadja azt a plusz információt, hogy biztos lehet benne, hogy az egy egészséges termék, és emiatt a plusz információ és hozzáadott érték miatt hajlandóbb, magasabb árat fizetni ezekért a termékekért. Sajnos a Magyarországon megtermelt biotermékek legnagyobb része, közel 100%-a feldolgozatlan formában exportcikként kerül értékesítésre, és ugye nekünk is célunk, hogy egyrészt a hazai feldolgozást erősítsük, és támogassuk, hogy minél több itthon megtermelt alapanyag feldolgozott formában kerüljön a fogyasztók asztalára. Ugye a feldolgozás a gabonák esetén az őrlést is jelent, tehát már egy liszt is ugye feldolgozott terméket jelent. Ez az a terület, ahol van mit tennünk, és van sok feladat.
1: Van egy receptgyűjteményük is. Miket tartalmaz ez a receptgyűjtemény, és mondjunk is egy-két ötletet.
0: A honlapunkon elérhető és ingyenesen letölthető egy szerkesztett PDF fájlban egy ősgabona receptfüzet, ahol alakorból és tönkéből készült ételek receptjei találhatóak meg. Ez nagyon változatos ételféleségeket foglal magában, a gabonakolbásztól, a risotton át, az egyszerű kevert süteményen keresztül tulajdonképpen sokféle étel elkészítésére ad konkrét receptet vagy ötletet, szép képekkel illusztrálva.
1: Valaki akkor már megfőzte mindezeket? Tehát ez egy kipróbált recept?
0: Igen, abszolút. Saját kis receptekről van szó. Egy kolléganőnk, aki ugye a kiadvány szerkesztője, ő ezeket végig főzte, de volt egy Facebook kampányunk is, ahol be lehetett küldeni bevált recepteket, és ezek némelyike is szerepel ebben a receptes füzetben, illetve pékek receptje is szerepelnek.
1: Ön például mit próbált ki ebből a recept füzetből?
0: Nekem az egyik kedvenc kevert süteményem, amely ilyen gyors mentő ötlet, a banános tönke vagy alakor kenyér, igazából bármilyen ősgabona vagy teljes kiörlésű lisztből meg lehet sütni. Azért szeretem, mert nagyon gyorsan elkészül, és annak ellenére, hogy sok teljes kiörlésű lisztet tartalmaz, egy nagyon puha és szaftos sütemény. Banán is van benne, tehát a pulton megbarnult banán tökéletes erre a célra. Mindig nagy sikert aratott, úgyhogy nekem ez az egyik kedvenc recept. Szintén érdekes felhasználási lehetőség az ősgabonáknak az egész szemben való felhasználása, mint rizs helyettisítő vagy bulgur, tehát az alakort és a tönkét is egészben megfőzve kiváló köretet lehet készíteni.
1: Tehát például a risottót is egy ilyen egész szemből képzeljük el, egész gabona szemből?
0: Igen, abszolút, tehát rizshez hasonlóan egy alakor risottó vagy tönke risottó is készülhet ezekből a gabonákból, de számos édes és sós keksz recept is megtalálható, ezek is viszonylag egyszerűen elkészíthető rágcsálnivalók. Ha süteményeknél maradunk, akkor van alakoros gyümölcskenyér recept, és egy ilyen tönketésztás, lazacos, penótos pitét is készíthetünk a receptes füzet alapján.
1: Hogy lehet egyrészt ezekhez a lisztekhez hozzájutni, illetve hol keressük a recepteket?
0: A tönke liszttel kapcsolatban azt kell mondjam, hogy ez nagyon kevés helyen érhető el. Habár jelenleg most az első Pesti Malom webshopjában ugye a tájfajta bio tönke lisztünk elérhető, amely tulajdonképpen egy kutatási együttműködés eredménye. Alakor lisztet azt gondolom, hogy sokkal több helyen be lehet már szerezni. Azt, hogy pontosan hol érdemes ilyen termékeket keresni, abban segítséget jelenthet, hogy a honlapunkon van egy úgynevezett ősgabona termék térkép, ilyen interaktív térkép, ahol rá lehet keresni.
1: És akkor a recepteket hol találjuk?
0: A recepteket is a honlapunkon, a biokutatás.hu oldalon, a kiadványok között, és le is tölthető, igen, szabadon letölthető.
2: A mai asztali áldásban dr. Szira Fruzsinával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatójával beszélgettünk. Azoknak, akik szívesen kísérleteznének az ősgabonák felhasználásával, útmutatóul szolgálhat az intézet honlapjáról ingyenesen letölthető receptgyűjtemény. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a technikus Csák Éva, a szerkesztő riporter Zsoldos Szilvia volt. Gasztronómiai műsorunkkal legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, Alleluja!
1: Mert valóban feltámadott az Úr, Alleluja!
0: Könyörögjünk! Istenünk, aki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Ne arra várjatok, hogy felkeressenek benneteket, hanem legyetek elérhetők, hogy rátok találjanak. Ezeket a szavakat intézte 14. Leó pápa az újonnan felszentelt püspökökhöz szombat este a lateráni Szent János Bazilikában. A Magyar Kurír is beszámolt róla, hogy május 2-án a Szent Atya püspökké szentelte a római egyházmegye 4 új segédpüspökét, Alessandro Zenobbit, Stefanos Sparapanit, Andrea Caravallét és Marco Valentit. A feltámadt és élő Krisztussal való különleges kapcsolata révén ennek az egyháznak sajátos hivatása van az egyetemességre és a szeretetre, hangsúlyozta homíliájában a pápa. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az orgonák éjszakáján, május 23-án pünkösd vigíliáján, tájékoztatta a szervező Filharmónia Magyarországa Magyar Kurírt. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzásvilágát. Az idei programsorozat egyik újdonságát a gyertyafényes hangversenyek jelentik. 13 premierrel várja közönségét a következő évadban a Pécsi Nemzeti Színház, közölte a teátrum az MTI-vel. Az évad egyik kiemelt vállalkozásaként márciusban ősbemutatóként kerül színpadra a Mester és Margarita adaptációja, valamint a Kaposváron élő szerző Szűcs Zoltán Randi Bár Minden este lehet az első című művének színpadi változata is. Emellett Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című drámáját, Puccini Pillangó kisasszony című operáját és a Pécsi Balett Dracula című produkcióját is láthatják a nézők a Baranyai Vármegye székhelyen. Tüzet okozott Primorszk balti tengeri kikötővárosában az éjszakai ukrán dróntámadás, a lángokat eloltották, olajtermékek nem ömlöttek ki, közölte Alekszandr Drozdjenko, Leningrád megye kormányzója vasárnap a Max Messengeren. A kormányzó szerint az általa irányított régiót több mint 60 pilóta nélküli repülő szerkezet támadta, a csapás fő célpontja Primorszk kereskedelmi kikötője volt. A támadás miatt 40 járat indítását tartóztatták fel Szentpétervár pulkovói repülőterén. Kitört egy vulkán a Fülöp-szigeteken, írta az MTI. Több mint 1500 családot telepítettek ki vasárnap a Fülöp-szigetek középső részén lévő Albay tartományban található Mayon tűzhányó környékéről, a hatóságok pedig hármas szintre emelték a készültséget és repülési figyelmeztetést adtak ki. A tűzhányó körül több kilométeres láva folyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek. Rendkívül száraz volt az idei április Magyarországon, közölte a Hungaromet szombaton a Facebook oldalán. Azt írták, áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede. A várható időjárásról. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

0: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek, és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt. Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az Atyát, nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Ezek az evangélium igéi.
1: Szent János evangéliumának 14. fejezetéből az 1-től a 12. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa találkozott az olasz püspöki konferencia alkalmazottaival. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. A Szent Atya beszéde az amerikai pápai alapítványhoz. Köszönet, amiért segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Fogadjuk el magunkat, főként nehéz helyzetekben, és ajánljuk életünket a Jóisten kegyelmébe. Kapaszkodjunk az ő megtartó kezébe. Stúdióbeszélgetés Makkai László, görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával. Leó pápa az olasz püspöki konferencia alkalmazottainak. Juttassátok el minden emberhez az evangéliumot. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa az olasz püspöki konferencia dolgozóit és családtagjait, mintegy 200 főt. Szolgálat, hovatartozás és küldetés. Ez a három alapszempont kell, hogy meghatározza mindennapi munkájukat, amelyen részt vesznek az egyház életében.
3: Vi saluto cordialmente e vi ringrazio per il prezioso servizio che svolgete presso la Conferenza Episcopale Italiana.
2: A Szent Atya örömmel és hálával köszöntötte az olasz püspöki konferenciánál és az ahhoz kapcsolódó hivataloknál dolgozó alkalmazottakat, akik Matteo Zuppi bíboros elnök és Giuseppe Baturi főtitkár vezetésével érkeztek az audienciára. Kényes és fontos feladatot látnak el, mivel az olasz püspöki konferencia az Olaszországban működő részegyházak hiteles szeretet közösségének a jele. Isten népének jogos képviselete az országban, mely a püspök karon belül segíti az egységes működést, összhangban Péter utódával, Róma püspökével, Olaszország prímásával. Köszönet tehát mindazért, amit a különböző szinteken tesznek, a legrejtettebb és leghétköznapibb feladatoktól a legismertebbekig. Minden intézménynél fontos a hűség, amellyel munkájukat végzik, legyen az egy odafigyeléssel végzett ügy, egy jól előkészített értekezlet, türelemmel meghallgatott személy, odaadóan kivizsgált kérdés, vagy a környezet rendben tartása. Egyszerű, de hasznos, és Isten előtt nagy dolgok, melyek mindenki a vált szolgálják. Az egyház életében semmi nem kicsi dolog, ha hittel, szeretettel és közösségi szellemben végzik. Leó pápa három szempontot ajánlott megfontolásra a püspökkari hivatali dolgozóknak. Az első, munkájuk szolgálati természete.
3: I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
2: A hivatalok nem önmagukban működő rendszerek, hanem olyan eszközök, amelyek segítik az olaszországi püspököket és egyházakat a szeretett közösség szálainak megtartásában, az egység megőrzésében, mely evangéliumban gazdag és bővelkedik a felebaráti gesztusokban. Nagy felelősséget igénylő munka ez, ami a szolgálatot szolgálja, mások munkáját segíti, lehetővé téve sokak hozzájárulását, a helyi egyházak támogatását a jó hír terjesztésében. Részt vesznek Isten nagy családjának küldetésében. Az egyházban szolgálni ugyanis nem egyszerűen azt jelenti, hogy betöltünk egy funkciót, hanem tevékeny tagokként részt veszünk annak a testnek az életében, amelynek feje az Úr. Sosem mi, vagy hivatalaink, programjaink állnak a középpontban, hanem ő, és minden tevékenység akkor leli meg értelmét, ha valamilyen módon segíti a vele való találkozást és egységet. A másik szempont a hovatartozás.
3: La sposa di Cristo, infatti, non si può servire da spettatori.
2: Krisztus jegyesét ugyanis nem lehet nézőként szolgálni, csak annak a szeretetével, aki tudja, hogy oda tartozik, a hit és a szeretet közösség kötelékében, ami elsősorban kegyelmi ajándék, Isten ajándéka. Végezzék ezért mindennapi munkájukat egy misztérium, egy történet, egy terv részeként, ami megelőzi őket és túlmutat rajtuk. Az a hivatásuk, hogy környezetükben formába öntsék az evangéliumot, elősegítsék az egységet és a békét, türelmesen és alázattal, kölcsönös gondoskodással. Ennek tudata határozza meg azt, ahogyan önmagukra tekintenek, ahogyan beszélnek, másokat hallgatnak, kijavítanak és támogatnak, valódi evangéliumi stílusban élve életüket. Isten népe életének harmadik alapvető dimenziója a küldetés.
3: A Chiesa esiste per annunciare Cristo.
2: Az egyház azért létezik, hogy Krisztust hirdesse, hidakat építsen, kötelékeket hozzon létre, befogadást és segítséget nyújtson mindenkinek, aki támaszra, meghallgatásra, szeretetre szorul, és az olasz püspöki konferencia dolgozói részt vesznek ebben a küldetésben. Olyan korban élünk, ahol mély átalakulások jellemzik a családot, az iskolát, a munkát, a kommunikációt, a társadalmi részvételt, a hitátadást Olaszországban is. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy ne zárkozzunk be, ne féljünk, hanem nagy lelkűen munkálkodjunk azon, hogy az evangélium elérjen és megvilágosítson minden embert. Szűz Mária, Assisi Szent Ferenc és Szénai Szent Katalin Olaszország védőszentjei oltalmába ajánlva az olasz püspöki konferenciát, az olaszországi egyházakat és Isten egész népét, Leó pápa Isten áldását kérte rájuk. Leó pápa az amerikai pápai alapítványhoz. segítik az átfogó emberi fejlődést és a békét. Zarándoklatuk alkalmából fogadta a Szent Atya a Papal Foundation 1988-ban alapított amerikai jótékonysági szervezet tagjait, mintegy 800 főt a Vatikánban. Köszönetet mondott azért a támogatásért, amelynek révén papok, szerzetesek folytathatják tanulmányaikat, a helyi egyházak működését lehetővé teszik, részt vesznek a pápa karitatív szolgálatában.
3: Well, this is our first opportunity to meet since I was called to take on the role of Bishop of Rome and Pope.
2: Jól lehet ez az első alkalom, hogy pápaként találkozik a szervezet tagjaival, már korábban megtapasztalta működésük áldásos eredményeit. Perui püspökként személyesen látta, hogy a Csiklájói Egyházmegyében számos projektet segítettek nagylelkűen. Pápasága első éve alatt pedig építő volt szembesülni az alapítvány segítő tevékenységének volumenével. Leó pápa mély háláját fejezte ki, amiért állandóan segítik Péter utódát abban a küldetésében, hogy gondját viselje az egyetemes egyháznak. Örömteli az a hír is, hogy évről évre nő az alapítvány tagjainak száma, valamint hogy növelni akarják a támogatást és új módokat találni a segítésre.
3: Your visit occurs during the Easter season, a time focusing on mission as well as peace.
2: Látogatásuk a húsvéti időszakra esik, amikor a küldetésre és a békére összpontosítunk. Feltámadása után Jézus azt a feladatot bízta az apostolokra, hogy legyenek hírnökei, és megígérte nekik, hogy mindig velük lesz ebben a küldetésben. A pápa és a püspökök az apostolok utódaiként ezt a feladatot folytatják az igehirdetésen és az evangelizáló munkán át. De a keresztség erejében az egyház minden tagja osztozik az evangélium hirdetésének felelősségében, a szavak és a szeretet szolgálat révén. Azáltal, hogy projekteket, humanitárius segélyeket és ösztöndíjakat finanszíroznak szerte a világon, a pápai alapítvány tagjai részt vesznek az egyház állandó evangéliumi küldetésében. Nagy lelkűségük végtelen sok embernek lehetővé tette azt, hogy közösségében konkrétan megtapasztalja Isten jóságát és kedvességét. Papok és szerzetesek részesülhettek felsőfokú képzésben segítségükkel, ami nélkül nem tanulhattak volna Rómában a pápai egyetemeken, és így az egyház jövőbeli vezetőjévé nevelték őket. Leó pápa mindannyiuk nevében mély elismerését fejezte ki az amerikai jótékonysági szervezetnek. Kedves hallgatóink, a következő percekben stúdióbeszélgetést hallhatnak Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával.
4: Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Makkai László atyát, pasztorálpszichológust, aki egy könyvvel érkezett a kezében. Olvasom a címét: Mélységek mentén, a papi hivatás krízisei és kísérése pasztorálpszichológiai nézőpontból. Utolsó beszélgetésünk alkalmával éppen a papi életről szóltunk, a papi élet örömeiről, szemben a nehézségekkel. Folytassuk ezt a beszélgetést itt. Először is arra kérlek, kedves László atya, hogy mutasd be ezt a könyvedet.
5: Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a rádióhallgatókat. A Mélységek mentén című könyvnek a bemutatója az nagy héten volt. Fábri Kornél püspök atya írta az előszót a könyvhöz, és mit is jelent az, hogy mélységek mentén? Én azt gondolom, hogy a papságunk többféle mélységeken megy keresztül. Az egyik ilyen mélység talán az, amikor az imádságnak a mélységében tudunk létezni, amikor valóban akkor megszólítjuk az Istent, vagy akár a szentmisét bemutatjuk, annak a mélységét át tudja élni egy pap. Ez egyfajta lelki öröm, és nyilván egy lelki töltekezés is a pap számára, és egy másik mélység, amikor viszont krízisbe kerül, nehézség éri, kudarcok érik, esetleg nem találja a saját küldetését, hogy mit is kellene csinálni, hogyan is kellene végezni a dolgát a mindennapokban, ez szintén egy másik mélység, ami az ellentéte annak a ima mélységnek, amit a papság esetleg a krízisekben meg tud élni, és ez a mélység talán drámaibb, nagyon nehezen tud olykor-olykor egy-egy pap segítséget kérni, kérni, segítségül hívni azt a szemét, aki éppen akkor az ő mélységéből ki tudja hozni. Önmagában a könyv nagyon egyszerű, Kornél püspök úr is fogalmazza, nem ad mindenre választ, de kísérni tud azokon az utakon, ahová a papa a kríziseit éli meg. Három olyan területet emelnék ki, ami nagyon fontos a könyv tekintetében. Talán az első az, hogy fókuszál a könyvre, a prevencióra, a preventív oldalára. Ez nyilván a kispapságot, papnövendékeket érinti.
4: A megelőzésre.
5: Hogyan tudjuk esetleg segíteni már, hogy felkészültebben érjen krízis kispapokat, papokat, hogyan tud erre felkészülni, hogyan tudja felismerni ennek a jeleit, a krízisnek a jeleit, hogyan tud ez ellen küzdeni, honnan kitől kérhet segítséget. Értelemszerűen érdemes az egyházmegyét bevonni ebbe a folyamatba, hiszen fontos, hogy az egyházmegyék számára is legyenek olyan lehetőségek, hol a pap tud és mer segítséget kérni, akár egyházmegyei spirituálistól, akár keresztény pszichológustól, pasztorálpszichológustól, vagy akár paptestvértől, de sok esetben tapasztalom azt, hogy a püspököket is fel lehet hívni, hogy valaki elmondja maga krízisét, bánatát, szomorúságát. Egyfajta kooperáció is benne van a könyvben, amikor a papság és a püspök együtt tud kooperálni azon a krízisen, azon az ügyön, amiben éppen benne van, akár egy alkoholizmusnak a nehézségéből hogyan lehet kijönni, akár egy olyan mélységből, mély krízisből, amikor a küldetés, mint olyasmi, torpan meg a pap életében, hogyan lehet ezen túllendülni, hogyan lehet akár egy helyezéssel is új kívások elé állítani az adott atyát, vagy hogyan lehet esetleg új feladattal megbízni, ami szintén egyfajta inspirációt tud adni az újrakezdésre, hiszen minden egyes változtatás, változás az ember életében egy újrakezdésnek is a lehetősége. Éppen ezért írtam a könyvben is, hogy a krízis az nem a vég, hanem sokszor az átalakulásnak a kapuja.
4: A krízis maga elkerülhetetlen?
5: Mivel olyan segítő hivatásban vannak az atyák, szeretesek, szeretesnővérek, hogy napi szinten találkozunk emberekkel, emberi sorsokkal, nehézségekkel, megpróbáltatásokkal, ezért a krízis azt gondolom, hogy nem elkerülhető. Tehát valamilyen szinten bele tudunk jutni a krízisbe, legfőképpen azért, mert amikor az ember már csak ürességet érez a munkájában, nem lát benne kihívást, vagy éppen azt tapasztalja, hogy amit én végzek, azt senki nem köszöni, nem hálálja, meg nem mond egy jó szót azért, amit én tettem, hiszen sokszor mi ezt is várjuk, emberek vagyunk, jó esik egy válveregetés, egy készfogás, egy beszélgetés, egy kávézás valakivel, tehát fontosak, hogy a kiutat is meg tudjuk találni, és valóban, akik emberekkel foglalkoznak, segítőhivatásban dolgoznak, előbb-utóbb ez a mélység, ez eléri a papot, a szeltesnővért, de a lényeg mindig az, hogy tudjunk és merjünk segítséget kérni, akkor, amikor ennek a jeleit felismerjük, küldetésünkben felismerjük az életünkbe. A kríziseknek legtöbb része, én azt gondolom, és itt az atyák figyelmét is szeretném felhívni, a krízisek legnagyobb része az én tapasztalataim alapján az ima élet elmaradása. 90%-ban visszavezethető az egy egyházi személynél, hogy amikor az imádság alul marad, nem lesz központi hely, de a munka, a feladat az viszont túlnyomó többségben, mondhatnám azt, egy munka alkoholizmussá válik, és az imádság nem támogatja ezt a feladatot meg, akkor azt gondolom a krízis nem elkerülhető.
4: Kicsikét széjjel húzom az értelmezési mezőt, orvosok, tanárok, tehát hasonló kvalitású emberek életében a krízis hasonlóképpen elkerülhetetlen?
5: Hasonlóképpen elkerülhetetlen. Nyilván vannak megtartó erők, amik segítenek átlendítni a krízisen, tehát én például javaslom mindig azt, hogy legyen valami hobbing, legyen valami olyan kikapcsolódásunk, ami nem a munkánkhoz köt, tudjon egy egyházi személy sportolni is, ha arról van szó, tehát fontosak azok, hogy az ember megtalálja a rekreációnak is azt az oldalát, ami segíti azt, hogy ő ember tudjon maradni. Ugyanakkor a papságban van még egy örömteli helyzet, megküzdési mód, ezt így is szokták hívni, mégpedig az ima élet, a szentmise, vagy a Krisztussal való találkozás, vagy éppenséggel a gyónás, amikor valaki egy életgyónást le tud tenni, vagy éppen a problémáit tudja feldolgozni lelki beszélgetésben, gyónásban. A megküzdési palettáink sokkal tágabbak, mint akár a más hivatásban élők, akár szociális szférában dolgozók, orvosok, ügyvédek, bárki, akinek esetleg szintén emberekkel tartja a kapcsolatot. Nekünk papoknak, ha az ima életünk rendben van, és már pedig miért ne legyen rendben, akkor mindig ott van az, hogy van valaki felettünk, a gondviselő Isten, aki ki tud bennünket hozni ebből, akarok is kijönni belőle, és csak az Istenért szeretnék megváltozni azért, hogy jobb ember legyek, jobb pap legyek, és az Isten az a legfőbb erőm, aki ebben ki tud hozni, és mozgatni tud azért, hogy én valóban újból a hivatásomnak tudjak a mélységében élni.
4: Azért a pap az evangélium, az örömhír embere. Így indultam el 82-ben, amikor engem pappán szentéltek, és ma is örömhír hirdetek. És összegségét tekintve az én napjaimnak a közepe, itt Rómában most már 12 esztendeje egyfolytában, azért öröm, ezt én merem mondani. És hogyha valaki megkérdez, hogy havárjú, kameva László, hogy hogy érzed magad, akkor sokszor visszakérdezek, hogy hát nem látod? Nézem az arcomra. Én azt érzem, hogy van bennem valami, és nincsen bennem semmi rendkívüliség. Csak egyszerűen azt tapasztalom, amit a Jóisten ad mindannyiunknak, hogy az ő kezében vagyok, és ez egy nagyon jó dolog.
5: Én azt gondolom, hogy igen, rajtunk embereken kell, hogy látszódjon, és rajtunk papokon is, hogy mi az örömhírt visszük, és az örömhírt adjuk, és nem csak adjuk, szeretnénk tartóssá tenni ezt az örömhírt az emberek életében. Olyan ez, mint amikor az ember belép egy templomba, és vagy azt mondjuk, hogy egy díszletet látunk a templomban, vagy azt látjuk, hogy ez a templom nagyon át van imádkozva az emberek imádsága által, és hogy van olyan kisugárzása a templomnak, hogy meghív az Istennel való találkozásra. Ilyenek vagyunk mi emberek is, papok is. Nagyon érdekes az első helyem, mert amikor kerültem, és a templomban mosolyogva mondtam el a prédikációmat, mert örültem, hogy ott vagyok, és a végén megvártak fiatalok, és velük is beszélgettem, és mosolyogtam rájuk. És később mondta el az egyik hittanosom, hogy az anyukájának az első kérdése az volt, hogy mosolygott-e rátok a pap, rátok fiatalokra. Mert ha nem mosolygott, akkor egy szomorú pap, és nem fog benneteket szeretni. Tehát, hogy apró dolgokból tudják a hívek leszűrni azt, hogy az az ember, akivel ott találkozol, az valóban az örömhírnek a hirdetője, látszik rajta, éli azt, amit ő megimádkozott, és amit ő tovább akar adni, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen fiatal papnak kellene lenni, de még az idősebb papokban is látom azt a kegyelmi állapotot, ahogy az ő az egész életét az Istennek szentelve megimádkozta, a nehézségből kijött, ki tudott jönni, segítettek neki. Volt, amikor tényleg azt tapasztalom idősebb paptestvérek, amikor megkeresnek, hogy én nem vagyok boldogtalan pap, így nyugdíj előtt, azt mondja, mindig boldog pap voltam, és ezt adtam át a híveknek is. És hogy én ezt kérem a fiatal papoktól, hogy ne csontosodjunk be a struktúrába, hanem merjük megélni szabadon az örömünket, ezt adjuk tovább, és tegyük tartósra az emberek életében.
4: Nagyon köszönöm, így legyen, kísérje áldás a bűségért mentén könyvedet. Köszönöm a beszélgetést.
5: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
2: Makkai László görögkatolikus pasztorálpszichológus atyával Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
6: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
1: 12:30. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban a Vujicsics együttes, Korpás Éva, a Csíkzenekar és a Tükrös együttes muzsikál.

0: A Vujicsics együttes, Korpás Éva, a Csíkzenekar és a Tükrös együttes felvételeit hallották mai Guzsajasunkban.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Hatalmas pusztítást végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben a május 1-én jött váratlan fagy Bács-Kiskun vármegyében, írta összefoglalójában a Világgazdaság. A térség egyik képviselője szerint akár több 100 milliárd forintos kár is keletkezhetett, ráadásul nem zárható ki, hogy még a jövő évi termést is elpusztította a májusi fagy. Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője a Facebookra feltöltött videójában szombaton elfagyott szőlőtőkéket mutatott. A politikus azt kérte a gazdáktól, hogy sürgősen jelentsék a fagykárokat május 31-éig, mert csak akkor jár a kárenyhítés. A baon.hu azt írta, hogy május 1-én pénteken hajnalban 82 éves hidegrekord dőlt meg. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A dokumentum szerint az ösztönző rendszerek elsősorban a járműbeszerzést támogatják, miközben a jövőben a tényleges használat és a mérhető környezeti hatás kerülhet a középpontba. A Mérnöki Kamara javaslata egy olyan integrált ösztönző modell kialakítása, amely egyszerre szolgálja a környezeti célokat, a gazdasági fenntarthatóságot és a társadalmi igazságosságot. Ne arra várjatok, hogy felkeressenek benneteket, hanem legyetek elérhetők, hogy rátok találjanak. Ezeket a szavakat intézte 14. Leó pápa az újonnan felszentelt püspökökhöz, szombaton este a lateráni Szent János Bazilikában. A Magyar Kurír is beszámolt róla, hogy május 2-án a Szent Atya püspökké szentelte a Római Egyházmegye 4 új segédpüspökét, Alessandro Zenobbit, Stefano Sparapanit, Andrea Carlevalit és Marco Valentit. A feltámadt és élő Krisztussal való különleges kapcsolata révén ennek az egyháznak sajátos hivatása van az egyetemességre és a szeretetre, hangsúlyozta homíliájában a pápa. Mesterséges intelligenciával készült Al Molière darabot mutatnak be a Versailles Kastély Színházában, írta a híradó.hu. A Csillagjós, avagy a Hamis jövendőlések címmel Molière stílusában mesterséges intelligencia segítségével írt három felvonásos bohózat a Sorbonne Egyetem és a technológiai újdonságok iránt fogékony színészek alapította Obvious társulat találkozásának a gyümölcse, mondta el az AFP-nek Pierre-Marie Chauvin, a Párizsi Egyetem docense. Az elgondolásuk az volt, hogy létrehoznak egy olyan színdarabot, amelyet akár az 1673-ban tüdőbajban meghalt drámaíró is írhatott volna. Kitört egy vulkán a Fülöp-szigeteken, írta az MTI. Több mint 1500 családot telepítettek ki vasárnap a Fülöp-szigetek középső részén lévő Albay tartományban található Mayon tűzhányó környékéről, a hatóságok pedig hármas szintre emelték a készültséget és repülési figyelmeztetést adtak ki. A tűzhányó körül több kilométeres lávafolyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek. Végül az időjárásról. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. A mai adásban először az Évezredek asztalánál című műsorunkat hallgathatják meg, melyben Tokajba, a Hímes udvar pincészetbe látogatunk a műsor szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen Várhelyi Gyula helytörténet kutatóval, a pincészetet működtető családi vállalkozás egyik tagjával beszélget. Ezután a Remény hírnökei című műsorunkat hallgathatják meg, melyben szó lesz arról, hogy a miskolci Fényi Gyula gimnáziumban és a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc gimnáziumban tartottak kispapi és nővéri rócsót az egrieseki papnevelő intézet szervezésében. Ezután a nap imáját hallgathatják meg. Összeállításunkhoz kellemes időtöltést kívánunk.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Várhelyi Gyulával Tokajban találkoztam, a Hímes udvar pincészetében, és azt említette a riportra készülve, hogy pincelátogatás nélkül nem ússzuk meg, akkor szeretettel hallgatjuk a pince bemutatását öntől.
7: Hát itt a úgynevezett régebbi présházban vagyunk. Magáról az épületről annyit, hogy a hagyományunk úgy tartja, hogy Szapolyai János királyunknak volt a vadászháza, Szapolyai Jánosról pedig annyit ugye, hogy János király néven uralkodott ő, és a Mohási csatát követően itt Tokajban, a várban javasolták, hogy királlyá válasszák majd később. Természetesen itt a jelölőgyűrés megtörtént, de magyar király csak az lehetett, akit a rendek javasolnak, Székesfehérváron koronáznak és a Szent Koronával, tehát a koronázása ott történt, a jelölés pedig itt Tokajban.
6: Honnan tud ennek az épületnek a történetéről? Utána olvasott? Utána kutatott?
7: Hát igen, kutattam, de hát azért 16. századra visszamenőleg dokumentumok nem állnak rendelkezésünkre. Ezt úgy lehet idézőben mondom áthidalni, hogy a későbbi okiratokból lehet következtetni a korábbi évszázadokra, és hát innen történik az, hogy egyrészt nem szabad figyelmen kívül hagyni a hagyományainkat sem, na meg hát ha létező dokumentumokat. Tehát a hagyományok, a dokumentumok hiány legalább annyira értékes, mint maga az írott forrás sok esetben. Tehát ez a 16. században, ez az alsó rész ugye akkor épült, lehet látni azért alól beépített kandallók, innen fűtötték az épületet, maga a boltív, meg ahol a borozó rész van, ott is láthattuk, hogy nagyon régi az épület, tehát maga az épület együttese, a falak, a kiképzések mutatják azt, hogy a 16. századi dolgok itt megtalálhatók, és amit majdnem elfelejtettem, hogyha megfigyeljük, lőrések is találhatók. Tehát ott velünk szemben 2-3 lőrés is található. És a borászatunknak az a neve, hogy Hímes udvar.
6: Miért ez lett a neve?
7: Nagyon sokan megkérdezik, hogy a Hímes udvar miért Hímes udvar. Sokan, akik kérdeznek, elsősorban arra gondolnak, hogy hímes tojás, a húsvéttel van összefüggésben. Sokat nem tévednek, hiszen maga a hímes kifejezés, a régmúlt idők kifejezését használva, tényleg azt jelentette, hogy pingált, szép, festett. És a Hímes udvar név onnan eredés, a hagyományainkat tisztelve és ápolva vettük fel ezt. Anonymus a Gesta Hungarorumában, ugye a 13. század elején 1210-es években íródott, ő ezt a helyet, ahol most Tokaj fekszik, Hímes udvarnak nevezi. Tehát mondhatjuk azt szabadon fogalmazva, hogy Tokajnak az első ismertebb neve Hímes udvar. Ez a gesztájában úgy jelenik meg Anonymusnak, hogy Árpád vezér Tarcal vezérnek adta ezt a területet, a Tarcal hegyet, és a Tarcal hegy tövében épített egy földvárat a Bodrog-Tisza összefolyásánál, amelynek a neve Anonymus szerint Hímes udvar. Tehát innen a név eredete, és úgy gondoltuk, hogy feltétlenül meg kell őrizni, és továbbadni utódainknak, hogy Tokaj első neve, először is, hogy Hímes udvar.
6: De jó, hogy elmondta ezt, és a név mellett azért még egy madárszimbólummal is találkozhatunk. Ennek mi a története?
7: A madár pedig az a cégünknek azért a motívuma, mert egy nagyon szép többek között ugye több madárfaj létezik itt a környezetünkben, többek között az úgynevezett gyurgyalag. Ez a környezetünk egyik legszebb, legszínesebb madara, és hát itt röpködnek fölöttünk, amikor, mert ők máshol telelnek, úgy nyarat itt töltik, és hát itt a löszfalakban költenek, itt érzik jól magukat, és így a hímes udvar madara, hát ez a gyurgyalag. Nagyon aranyos, kedves madár. Bár mondjuk a méhészek nem nagyon szeretik, hogy hozzáteszem, mert nagyon szeretik a méheskéket.
6: Tokaj település életében 950 éves a település, és különleges az önök életében is, hiszen ahogy említette, a hímes udvar pedig igen, 40 éves.
7: Igen, 40 éves a hímes udvar. Foglalkozunk szőlészettel, borászattal, szőlő van és bortermeléssel és kereskedelemmel is foglalkozunk. Tehát ez 40 esztendős, és hát büszkén mondjuk azt, hogy a 950 év mellett, amikor Tokaj 950 évét ünnepeljük szerényen, ugye mi itt vagyunk 40 év óta a kereskedelemben, a borkereskedelemben, a vendéglátásban.
6: 100%-osan családi vállalkozásról beszélünk?
7: 100%-os családi vállalkozás, saját szőlőnk van, a szőlőt dolgozzuk fel, és a bort is mi állítjuk elő, és úgy értékesítjük. Még a hímes udvarra, hadd térjek már vissza, nagyon érdekes, és itt a bevezetésben feltétlenül úgy gondolom, hogy jó lenne elmondani, hogy maga a hímes szó, hogy mit jelent, honnan ered. Van Magyarországon Pécs és a Duna között egy hímes háza nevezetű településünk. Na most a hímes háza, ők úgy tartják, ez a Pécs melletti hímes háza, ez a két név van, a Tokajban a korábbi anonimus szerinti hímes udvar, és ott a Pécs mellett és a Duna között a hímes háza. A hímes háza a 11. században, tehát már István korabeli temploma van, és a hímes háza azt jelenti tulajdonképpen, hogy Isten háza. A hímes udvar pedig az a királyi udvar jelenti. Tehát a kettő között óriási különbség van, és ez olyan aranyos dolog számomra, azért is említettem, hogy a hímes háza, ami van, ugye a Dunántúlon, meg a hímes udvar, hogy hogyan kapcsolódik.
6: Dobozaikon azt olvasom, hogy with love from Tokaj, vagyis szeretettel Tokajból, hát akkor most induljunk el ezen a képzeletbeli tokaji kirándulásunkon, már ami a hímes udvar pincészetét jelenti.
7: Menjünk le a pincébe?
6: Menjünk akkor le a pincébe, és meghallgatjuk a történetet, mit lehet tudnunk a pincéről. Varázsolunk egy kis fényt, kinyílik a varázslatos ajtó, és be is lépünk a pince ajtaján. Már egy különleges illat csapja meg az orrunkat, igen, az a jellegzetes pince illat.
7: Igen, itt egy háromágú pincébe jutottunk, van egy óága, illetve két óága, amely még akkor keletkezett, amikor maga az épület, tehát a 16. század elején, 1520-as, 30-as években. Ez a szárny, amit itt látunk, ezt a mostani főutcával, vagy főútvonallal kötöttük össze, hogyha vendégek érkeznek, akkor itt tudunk fogadni vendégeket, leülhetnek. Ez elsősorban az érlelő pince, ez a jobb oldali ág és az érlelő pince, itt lépcső következik. Ez pedig inkább a munkaág, tehát itt is azért tovább érlelésre vannak elhelyezve a boraink, elsősorban palackos termékek. Megnézem, hogy minden borunk paraszba kerül. Tehát nincs ilyen lédigárusítás, hogy műanyag parasz, meg egyéb más. Tehát ezt már 30 év óta így csináljuk. Itt vannak a tartályaink.
6: És ha már Tokajról beszélünk, akkor nem is kérdéses, milyen borok? Csak is tokai a szó?
7: Nem, hát azért kiváló száraz borok is vannak, nem csak édes borok, de ismertebb azért a tokai a szó, mint inkább a száraz borok, de hát kiváló száraz borok is vannak, és amellett természetesen a hagyományos, inkább a nagyobb érdeklődés mutatkozik néha-néha az a szó és az édes borok iránt is.
6: Körülbelül 8 tartályt látok itt magam előtt.
7: Ezek olyan furának tűnnek, ugye, hogy sokszor azt gondolják, hogy ezekben az acéltartályokban érleljük és tovább tartjuk a borokat. Nem, ez mind segédeszköz, mind munkaeszköz. Ezek akkor kerülnek használatba, amikor a must ebbe for ki, ebbe lesz derítve, és miután már a derítés megtörtént, utána minden esetben fahordókban érlelük tovább a borainkat.
6: Tehát, na de milyen hordók?
8: hordóban. Ez is különleges hordó, ahogy olvastam.
7: Hát,
8: tölgyfa hordó?
7: Tölgyfa, minden esetben tölgyfa hordóban érleljük tovább, és hát 2-3-4 év múlva cserélni szoktuk a hordókat.
8: Ha már Tokajban beszélgetünk, legyen olyan kedves, avasson be bennünket a kulisszatitkokban. Mindig azt mondjuk, hogy egy puttonyos, két puttonyos, három puttonyos, négy puttonyos, a szó mit is jelent ez a puttonyos kifejezés?
7: Hát most már nem nagyon használjuk a puttony kifejezést. Tehát
8: csak régen olyan,
7: régen így volt,
8: és hát, az adta meg ugye a bornak volt, a nagyságát.
7: Talán 3-4-5 puttonyos asszonyok voltak, ettől már az eszencia volt a jobb, ami ugye nem a szó eszencia, de az már nem a puttony számtól függött. A puttony szám az mindig azt jelenti, hogy amikor megvannak az asszú szemek, és az asszú szemeket összezúzzuk, de úgy, hogy a benne lévő magot ne sértsük meg, mert ha a mag megsérül, akkor abban olyan oda nem illő vegyület keletkezik, tehát ezt úgy kell megoldani, hogy ne sérüljenek a magok, és ahány puttonyos, 2-3-4-5 puttonyos az asszú, az azt jelenti, hogy annyi 33 kg asszú tészta kerül egy gönci hordó borhoz, ami 136 litert jelent. Tehát egy három puttonyos asszóhoz azt jelenti, hogy egy 136 literes óborhoz, avagy esetleg még musthoz, tehát nem feltétlenül fontos óbort használni, 136 liter mennyiségű óborhoz, vagy musthoz öntünk három puttony, azaz azt jelenti, hogy 60-70-80 kg asszú szemet, és ezt dolgozzuk tovább. Én amikor ide kerültem a családunk Tokajba, akkor úgy történt, hogy elkezdtünk borászkodni, hogy találkoztam egy nagyon régi, általam igen nagyra becsült bácsival, aki itt helytörténeti kutatásokkal foglalkozott, és ő mondta nekem, hogy hát milyen dolog az, hogyha valaki Tokajban él, itt cselekszik, itt tölti az idejét, és jön hozzá egy vendég, és a saját borával nem tudja megkínálni. Hú, ez nekem annyira tetszett, és annyira szíven ütött, hogy azt mondtam, ez tényleg milyen igaz. Hát ha valaki Tokajban van, jön egy vendége, és a saját borával nem tudja, hát az nem tokai. Tehát az a tokai ember az, aki eljön a vendége, és a saját borával meg tudja kínálni.

0: Mivel folytassuk még a pince látogatásunkat, milyen információt tart még fontosnak elmondani? Vannak itt régi tárgyak is, ezek egészen pontosan mik?
1: Ez például szénkénegező, ez azt jelenti, amikor a 18. század végén, 19. század elején óriási pusztítást végzett a filoxéra nevezetű szőlőgyökér betegség, a szőlőgyökerhelyet támadta meg ez a betegség, és onnan eredt és pusztította el az egész tőkét. Ez tulajdonképpen egy szénkénegezőnek nevezett szerkezet, amiben felszivattyúzták a szénkéneget, és akkor ezt betaposták a gyökérhez. Az alsó része, azon van egy luk, ezzel pedig pumpálták, és próbálták injektálni a szőlő gyökerét, hogy elpusztuljon az úgynevezett szőlőtetű, ez magyarul a filoxéra szőlőtetű, de hát több-kevesebb sikerrel, de inkább kevesebb sikerrel, de a szerkezet gyártói nagyon jól jártak.
0: És ebből van itt jó néhány, egészen pontosan 4 darab, különböző méretű, ezt már csak mutogatják a látogatóknak, gondolom én.
1: Igen, ez egy kedves dolog.
0: Itt egy nagyon érdekes tárgyat láthatunk, ez Nagy Ignác Budapest, ez igen. Van ráírva. Mi ez a szerkezet?
1: Ez egy kézi palackozó szerkezet, ami hát ugye több mint 100 éves, az azt jelenti, hogy a palackot, amikor megtöltöttük borral, ide elhelyeztük, akkor felőre, ahol van ez a tüske, ide betettük a dugót, és akkor meghúztuk ezt a kart, és pont akkor érkezett ugye a dugó, amikor a nyakat eltalálta. Tehát tulajdonképpen egy nagyon régi kézi palackozásra szolgáló eszköz.
0: És itt vannak mellettünk a tokai aszók is, hát gyönyörű bronz, sárga színűek, olyan színűek, amilyennek lennie kell egy tokai bornak, ugye ezt kijelenthetjük minden túlzás nélkül.
1: Igen, hát itt a úgynevezett készáru raktárban vagyunk, a pince egyik részében van ugye 3 ága a pincének, 2 ilyen érlelő ág, a tartályokból, a fémtartályokból minden borunk hagyományos módon fahordóba kerül, tehát fahordóban érleljük tovább. Ez segédeszköz, munkaeszköz, ez a fémtartály, tehát ez egyáltalán nem használjuk érlelésre, és minden borunk bekerül a másik 2 ágban a tovább érlelésre.
0: És mennyi ideig érlelik a tölgyfahordókban? Ez változó?
1: Hát változó, igen. Az azt jelenti, hogy 1-3-4 évig érleljük a borainkat.
0: Itt a harmadik ág.
1: Itt ez egy harmadik ág. Érdemes esetleg.
0: Ide is be tudunk egy picit kukucskálni, a harmadik ágba is bemegyünk. Fejünkre vigyázzunk.
1: Igen.
0: Itt körbe lehet menni, tulajdonképpen körbeérnénk?
1: Na most ez érdekes dolog, itt a légmozgás miatt alakították ki az elődeink ezt a pincét, ugye beljebb kerülünk, itt már egyenesre is felállhatunk.
0: Tényleg az elején még meg kellett hajolnunk, itt pedig már kiegyenesedhetünk.
1: Igen, hát a minőség előtt is meg kell hajolni, ugye? És hát amiatt a légmozgás miatt, hogy bent több levegő van, és a külső hideg, hűvösebb levegővel kevésbé érintkezik. Tehát a pincének a titka az, hogy itt télen-nyáron 11 fok körüli hőmérséklet a jó, plusz-minusz 1-2 ingadozás lehetséges.
0: Nagyon szépek ezek a hordók, hogyha sikerül leírnom szavakkal, valóban tölgyfahordók, egyforma nagyságúak, látszik rajtuk a mestermunka, és a nemespenészt azt itt érzékelhetjük? Láthatjuk, ugye?
1: Igen.
0: Előfordul.
1: Igen, nagyon-nagyon kellemes, hogyha az ember így a kezével megérinti. Na és akkor itt még palackok vannak, ugye? Itt még palackban is tovább érlelődnek a borok. Itt nagyon kevés a már, Istenek. Na és akkor, hogy milyen mélyen vagyunk tulajdonképpen?
0: Milyen mélyen vagyunk?
1: Feltekinteni. Ez egy olyan 15-20 méter mélyen vagyunk.
0: Tényleg, van itt egy kis nyílás, hogyha felnézek, akkor látom a fényt az alagút végén.
1: Ez tényleg az alagút végén, és ott van itt van a fény.
0: Akkor körülbelül 15-20 méter mélyen vagyunk most a földfenszín alatt.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen, hogy megmutatta ezt, és remélhetőleg a szavakkal sikerült érzékeltetnünk a kedves hallgatókkal. És valóban itt vannak már üvegben az asszók, és az üvegben tovább érlelődnek a bepalackozott borok.
1: Igen, így igaz.
0: Körülbelül milyen mennyiségű bor kerül innen ki a hímes udvarból? Megrendelésekre kerülnek már a borok, vannak gondolom olyan helyek, ahova állandóan önök szállítják, és vannak alkalmi vevők is.
1: Igen, vannak állandó partnereink, akik vendéglátóipari tevékenységgel foglalkoznak. Kereskedelmi forgalomban mi nem adunk át bort. Mi itt a saját pincészetünkben és a borkóstolónkban, a borászatunkban tudjuk értékesíteni. Mivel, hogy említettem, hogy minden borunk palacba kerül, tehát nincs lédig értékesítés, nincs műanyagban történő értékesítés. Ha valaki egy deci bort kért, akkor üveget bontunk, de hát ezt már 10-20-30 évvel ezért is így csináltuk, tehát nem egy új keletű dolog, mert inkább most kezdenek jobban odafigyelni erre a dologra, hogy lehetőleg kerüljük a kannás és a műanyagban történő értékesítést, és úgy tudom, hogy évente 20 000 palack bort tudunk árusítani, illetve forgalmazni, és ennyit palackozunk évente 20 000 palackot.
0: És van egy kellemes illat, olyan semmivel nem leírható, de mégis az a kellemes pince illat.
1: Ha az ember nem kóstol bort, vagy valami, akkor is olyan kellemes lejön egy ilyen jó szokai pincében, nem? Olyan kellemes illatok vannak. És hát, hogy nagyon fontos a tisztaság, nem tudom arra felfigyelni.
0: Valóban a higiénia, meg kell, hogy említsük, valóban a higiénia.
1: Nem én vagyok a borász, hanem a Péter film a borász, ő foglalkozik a borral, katalányommal találkozott, katalányom inkább, hogy ilyen divatos szóval érjek, hogy a marketing, ugye a kereskedelemmel foglalkozik, de én mindig büszke voltam arra, hogy olyan rend, tisztaság és úgymond bor szempontjából fegyelem uralkodik a pincénkben, mert hát élelmiszerről van szó, és hát ez nagyon fontos, hogy tiszta körülmények között megbízható borok kerüljenek a pohárba.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Várhelyi Gyulának, akivel a Tokaji Hímes udvarban tettünk látogatást. Köszönöm önnek a pincelátogatást, és remélhetőleg kedves hallgatóinkban sikerült felkeltenünk az érdeklődést. Jöjjenek el és látogassanak el Tokajban.
1: Köszönöm szépen, és én abban reménykedem, hogy legközelebb önvezérlési autóval fog érkezni, hogy a tokaji bort is megkóstolja, ne csak a pincét lássa, hanem élvezze a nedűnek illatát, ízét.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
4: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A Miskolci Fényi Gyula gimnáziumban és a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc gimnáziumban tartottak kispapi és nővéri rócsót az Egri Érseki Papnevelő Intézet szervezésében. Műsorunkban erről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
4: A Miskolci Fényi Gyula gimnáziumban a kispapi és nővéri rócsó után Rivasztót Kinga igazgató helyettessel, a lelkészségi csapat egyik tagjával, Török Gellért képződő jezsuitával, az iskolai lelkész asszisztensével, valamint Bruncal Anna Mária és Endrész Levente diákokkal beszélgetünk. Az interjúban kiemelték az iskolában működő parás csoportot, melynek 80 diáka tagja. A riporter Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa.
5: Milyen lelki életet él általában jezsuita gimnázium? Mi az, amit kínál ez a gimnázium az ide jelentkező itt tanuló diákoknak oktatás és nevelés mellett a lelki élet területén?
6: Én személyesen fontosnak tartom a magas szintű oktatást, de mégis a legfontosabb, ami az iskolának a küldetése az, hogy hogyan vezetjük a fiatalokat az Isten felé. És ehhez egy jól struktúrált programot kínálunk, aminek vannak éves visszatérő elemei, vannak különböző évfolyamokhoz kapcsolódó programjai, és vannak napi rutinjaink egyaránt. És valahogy ezt fontosnak tartjuk, hogy ezt a fajta rendszerességet, amit itt kialakítottunk, meg tudjuk tartani, hogy így a diákoknak világosan legyen lehetőség arra, hogy találkozzanak hétköznapokban is, de ünnepi alkalmakkor is a Jóistennel. Ebben nagy szerepet játszik az ifjúsági kortárscsoport vezető csapatunk, és erről Gellért mesél egy pár szót, hogy kik is ők, és miért olyan fontos az ő szerepük.
7: Van az iskolában egy csoport, parás csoportnak hívjuk, akik olyan fiatalok, akik ebben a rendszeres vagy folyamatos kínálaton túl szeretnének valamit még mélyebben vagy személyesebben megtapasztalni, így hitből vagy lelkiségből. Velük rendszeresen találkozunk, 9-től 12-ig tartoznak ebbe a csoportba. Most, ha így összeszámolnánk, pont a nemrég számoltuk össze, ez több mint 80 diákot érint. Velük két heti rendszerességben találkozunk, és szeretnénk közösségként növekedni, és szeretnénk hát a szolgálatban is növekedni. Az egyik küldetés ennek a csoportnak, hogy az iskolai lelki napokon, meg egyébként a lelki gyakorlatokon, amik szét vannak szórva egy különböző évfolyamokon, különböző időpontokban, a kisebb diáktársakat, a fiatalabb diáktársakat, ezek a idősebbek kísérik, vezetik a lelki napon keresztül, a programot ők tartják gyakorlatilag. Szóval ez a küldetésnek talán így a magja, hogy amit itt is szoktunk mondani, hogy valahogy másokért élni, ez egy ilyen jezsuita ideál lenne, ezt már itt valahogy a gimnáziumban elkezdeni megtapasztalni, és ezt így ennek az örömét, meg szépségét valahogy átélni.
5: Ti, akik benne éltek ebben a lelkiletben, és hogy szervezitek a diákok számára, hogy érzitek, hogy ez a mai program, egy külsős program, hogyan illeszkedett bele ebbe a lelkiletbe? Találtok-e találkozási pontokat, illetve bármilyen utóéletet el tudtok-e képzelni ennek a programnak a nyomán?
6: Úgy láttam ezt a mai alkalmat, mint egy különleges ajándék. Itt nagyon hálás vagyok, amikor egy lehetősége nyílik a diákoknak, és nekünk is, hogy valahogy így tágítsuk a látókörünket, hogy tényleg azt, amivel kezdtétek, hogy bemutatkoztatok, hogy megmutattátok azt a sokszínűséget, ami jelen van ma a szemináriumokban, hogy azt volt a diákoknak is módjuk megtapasztalni, hogy vannak fiatalok, akik így Istennek szánják az életüket. Én azt gondolom, hogy ezt mind hittanórán, mind pedig osztályfőnöki órán tovább fogjuk vinni, és a növekedés lesz a témája a lelkinapnak, ott is vissza fog köszönni, hogy van ebben jövő, hogy az Istenben növekedjünk.
7: Azt hiszem, hogyha lehetek egy picit provokatív, az volt a kérdés, hogy illeszkedik-e. Nekem először az jutott, hogy nem illeszkedik, és hogy ez milyen jó. Mert kaput nyit valamire, ami nem olyan, nem szokványos, kicsit máshogy működik, mint amit itt mi szoktunk tenni, és ennek az újdonsága az így kinyitja, tágítja a látóhatárt, és belép valami olyasmi, azért pont az, hogy itt sok minden van, erről így kicsit beszéltünk, annak a veszélye az is, hogy akkor így magunkra záródunk, és akkor hát ez van, ezt mi így csináljuk, oké. De egy ilyen program így megnyitja a kapukat, és ez nagyon, nagyon hálás vagyok ezért, hogy ez így lehetséges, és szélesíti tényleg a látókört, a világra nyit ki minket, meg arra egyház megyére, amiben élünk, de amiben talán óhatatlanul megint itt maradunk a Jezsúba, és nem lépünk ki annyira. Szóval, hogy ezek nekem nagyon, nagyon szuper dolgok, és hogy lesz-e utóélete, hát még nem jöttünk ki a kápolnából, amikor valaki már megszólított, egy tanítványom, hogy de Gellért bácsi, ugye jönnek vissza, vagy meg lehet őket még hívni, és akkor hát ezt még nem tudjuk, de hogy valami folytatódik bennük, és mondtam is neki, hogy itt tanulán, akkor majd így ránézünk, hogy mi az, ami érintett ennyire, hogy így, na, szóval lesz, persze, folytatódik ez.
5: Nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy diákokat is köszönhetünk itt a közvetlenül a program után. Még nagyon friss az élmény, a napnak a felépítése. Mi az, ami legjobban megérintett titeket, akár programelemben, akár személyes kapcsolatban, amit magatokkal tudtok vinni ebből a napból?
8: Hát ami számomra a legfontosabb volt, hogy közvetlenül beszélgethettünk a nővérekkel, akik ezt tartották nekünk, és hogy már az elején ilyen énekléssel, meg játékokkal, kis táncolással így feloldódott a hangulat, és hogy utána így ők is arról beszéltek nekünk főként, hogy hogyan találták meg a hivatásukat, vagy ez hogyan rajzolódott ki bennük, és hogy szerintem ez nekünk is nagyon sokunknak segített, és ami ezután a legjobb volt, hogy miután beszéltek erről kicsit, még mi is tudtunk kérdezni, és hát erről tényleg arról szólt kicsit ez a nap, ami minket érdekelt ebből az egészből.
9: A kispapokkal való elmélyülés során nagyon jó volt meghallgatni azt, hogy hogyan is élik ők a mindennapjaikat, hogy vannak hobbiaik, és ugyanolyan emberek, mint mi, csak emellett az egyházat és a Jóisten szolgálják közelebbről. Számomra nagyon jó volt azt is megtapasztalni, hogy hogyan tudok én majd a jövőben a Jóistenhez kapcsolódni, hogyan tudom a hétköznapjaimat vele élni, folytatva, amit most is élek, és a hitem szempontjából is megerősítő volt az, hogy ez a hivatás, amit majd én a jövőben választok, abban a Jóisten fog segíteni. Ővele fogom megtalálni mindazt, ami úgy elvezet az örömhöz. Mert ahogy kezdődött a napunk, az örömről volt szó. Az, hogy hogyan tudjuk megtalálni az örömet, a kezdő és a záróének is nagyon erre utalt, hogy a Jóistenben találjuk meg azt a boldogságot, ami a kiteljesedéshez segít.
5: Sikerült-e közelebbről megismerkedni az előadókkal, esetleg valami kezdetleges barátságot kötni, illetve láttok-e valami fajta folytatását eznek a kontaktoknak?
8: Hát beszéltek ők is annak a lehetőségéről, hogy bátran keressük majd őket később is, vagy hogy hol tudjuk őket megtalálni, de szerintem már az elejétől nagyon jó hangulatba telt az egész, és szóval nem volt semmi gátlás bennünk, hogy bátran bármit merjünk kérdezni, vagy beszélgetni velük bármiről.
9: A lelki gyakorlat és a lelki nap során nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy milyen közvetlenek is a kispakvok, és hogy milyen jó barátságot lehet majd velük a jövőben is ápolni, hogy számíthatunk az ő segítségükre, bármikor megkereshetjük őket, és az is nagyon jó volt, hogy bátran merhettünk kérdezni. Felajánlották ennek a lehetőségét, hogy valamilyen szinten megismerjük azt, hogy ők mielőtt csatlakoztak a kispapsági tanulmányaikhoz, fogadalomhoz, milyen életet is éltek, hogy honnan származnak, honnan jöttek, és erről hallhattunk pár szót. Szóval ez nagyon kellemes volt.
10: Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok,

0: Kazincbarcikán a Szalézi Szent Ferenc gimnáziumban is megtartották a kispapi és nővéri rócsót. Fedor Péterné hitoktatóval és Tóth Péter iskola lelkésszel, szalézi szerzetessel beszélgetünk.
1: Iskolánkban heti 2 hittanóra van, de úgy valósítottuk meg, hogy hittanprojekteket tartunk, ami azt jelenti, hogy heti 1 hittanóránk van, és tömbösítve van egy projekt, amelynek keretében egy egész osztály van jelen, felekezettől függetlenül, és neki különböző témában próbáljuk az Isten felé, a hit felé kicsit nyitogatni a gondolatvilágukat, amit persze színesítünk játékkal, szentmisével, és különböző egyéni vagy csoportos feladatokkal. A témáink között szerepel az istenképek, a barátság, a család, illetve az elmúlt időszakban pont ennek az évfolyamnak a hivatás témáját is bekapcsoltuk, és nagyon jól jött ki nekünk most, hogy itt volt nálunk ez a roadshow, hiszen találkozhattak közelről olyanokkal, akik az Isten felé elkötelezetten választják maguknak a szerzetesé vagy a nővéri hivatást. Azt gondolom, hogy fontos, hogy velük is találkozzanak. Kevesen találkoztak már velük közvetlenül, akár a szalésziakon kívül más szerzetesi közösség, úgyhogy nagyon jó volt, hogy találkozhattak velük, kérdezhettek tőlük.
2: Akkor szinte a gondviselés is aládolgozott ennek a programnak.
3: Az első, ami rögtön eszembe jutott, az Don Boscónak a módszere vagy a lelkisége, tehát az, hogy jelen vagyunk a gyerekek között, a fiatalok között. Én azt gondolom, talán nem túlzás azt mondani, hogy ez már a hit életnek az első lépése, és amikor a fiatalokkal, a gyerekekkel beszélgetünk egy-egy szünetben, egy-egy program alkalmával, vagy bármikor, amikor összefutunk a folyosón, vagy bárhol, akkor ez egy mindig alkalom arra, hogy Isten szeretetét közvetítsük felük, akár egy mosolyjal, egy hogy vagy kérdéssel, egy rövid beszélgetéssel, és én most itt újra második éve vagyok itt, és nagyon erősen tapasztalom azt, hogy a Isten mennyire simán működik a fiatalok életében, és hogy elég egy apró dolog ahhoz, hogy ez felszínre kerüljön, és elkezdjünk beszélgetni, és látszódjon az, hogy igazából ők mennyire nyitottak a hitre. És nagyon jó, hogy ez megvalósul ilyen konkrét és explicit programokban is, mint például ez a roadshow.
2: Ti, akik ismeritek a gyerekeket, naponta találkoztok velük, tudjátok az iskola szellemiségét, vagy mondjam, az alapanyagot, akikkel mi találkozunk, és visszatekintve a mai napra, láttok-e, milyen hozadékát látjátok ennek a napnak? Lehet-e ebből valami folytatás, születhet-e valami?
1: Én a lányokkal voltam egész nap a nővérek között. Nagyon kedvesek voltak, ahogy megtörték a csendet, bekapcsolták a fiatalokat az énekbe, és egy kicsit személyre szóló üzenetekkel is megszólították őket. Többeket kérdeztem, azt mondták, hogy nagyon személyre szabott volt az üzenet a Szentírásból, amit kaptak, amit a neveikkel kiegészíthettek. Ugyanakkor a szünetben volt lehetőségük kérdéseket írni, és ezt megválaszolták a nővérek. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy feltehették ezeket a kérdéseket, és azoktól kaptak rá választ, akik személyesen megélik ezeket, illetve meghívásokat kaptunk, látogassuk meg őket, többen voltak nyitottak ezekre a meghívásokra, elérhetőségeket cseréltek, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek a folytatásra is esetleg.
3: Én egy kicsit messzebbről indulnék. Nálunk a szalézi tartományon belül az utóbbi években talán mondhatom ezt, hogy nagyobb hangsúlyt kapott a hivatáspasztoráció, és ezen belül is főleg az, hogy minden fiatalt, aki ránk van bízva, azt segítsük abban, hogy megtalálja azt az utat, amire őt az Isten hívta. És nálunk ugye az iskolában ez különös szerepet kap, hogy nyilván a látványos része a tanulás, a tanítás, a jegyszerzés, az érettségi, de hogy ennek a célja is az, hogy segítsük őket megtalálni a saját élethivatásukat és életútjukat. És amikor pár héttel ezelőtt olvastam a hírekben, hogy a püspöki kar a jövő évre meghirdette a hivatásnak az évét, akkor meg pláne megörültem, hogy mennyire jó, hogy ez így szervezeti szinten is meg van támogatva, és hogy ugye most itt megvalósult ez a roadshow, ez így nagyon szépen összeáll nekem, és hát hozadékként én azt látom, hogy magamban, vagy ilyen álomként, hogy folytatni kell az ilyen jellegű kezdeményezéseket, ha nem is feltétlenül ilyen volumenűen, de hogy egy-egy osztályban, vagy tényleg a jövő évben akár megvalósítani egy-egy olyan programot, ami tényleg a fiataloknak a gondolatvilágát egy kicsit arra kinyitja, hogy mi is az Isten terve velem, mit is jelent az, hogy hivatás, mit jelent az, hogy az életemet odaadom másokért, másoknak, és hogy erre nevelni őket, remélem, hogy a közeljövőben és a távoljövőben erre sok plusz kezdeményezést tudunk majd itt az iskolában is megvalósítani.
2: Nagyon köszönöm ezeket a meglátásokat, és nagyon jó áldott szolgálatot kívánok számotokra ebben az iskolában, hogy ez a küldetés, ami miatt a gondviselés ide helyezett titeket, az tényleg rajtatok keresztül megvalósuljon.
0: Műsorunk folytatásában Féderer Leventét és Bárdos Maját, a Kazincbarcikai Szalézi Szent

0: Számunkra jó, hiszen a mi generációnk az kevésbé van tisztába azzal, hogy ez a vallási szintér ez milyen is, és szerintem ez sok embernek letisztázta ezeket a kérdéseket, amiket eddig nem merhetett megkérdezni.
1: Már találkoztam ilyennel, mert én alapból is benne vagyok így a szalézi egyházba, mint animátor, és járunk ilyen lelki hétvégékre, és szerintem nagyon jó volt, mert egyre jobban azt érzem az iskolában, hogy a közösség egésze egyre hívőbb, és egyre jobban nyit a hit felé, és szerintem ez is egy jó dolog, hogy látták, hogy mennyire közvetlenek a kispapok, a nővérek, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog volt, és én is végül is az első ilyen, hogy így úgymond sokkal közelebb kerültem így a kispapokhoz, vagy a nővérekhez. Nagyon jó dolog volt, és én úgy gondolom, hogy ezt mindenképp folytatnunk kell.
0: Ami mindenképp nekem tetszett, meg kiemelkedett, azok a zenei elemek voltak, amikor a kispapok bemutatták a tehetségüket hangszereken, meg énekelve, mert én, mint zenész, meg mint aki zenekarban játszik, én mindenképpen szeretek másokat megnézni, ahogy megmutatják a tehetségüket, meg a zenei tudásukat, de ez inkább ilyen személyes dolog. Viszont ami még nagyobb segítséget nyújtott számomra, az, amit előbb említettem, hogy a kispapokkal való beszélgetés, meg játékok, amiken kiderültek ezek a vallási elemek, meg hogy ők hogy élik az életüket, és milyen programok vannak a mindennapjukban. Meg könnyebb is volt úgy kötődni velük, hiszen ha nem is egy korosztály, de nem sokkal idősebbek nálunk, tehát majdnem egy generáció vagyunk, és így könnyebb volt ezekről a témákról beszélgetni, és sokkal együttérzőbb, átérzőbbek voltunk. Tehát ez nekem az, ami legjobban kiemelkedett a mai nap folyamán.
1: Nekem az volt, hogy megismerhettük egy kicsit jobban a nővéreket. Elmondták, hogy ők hogyan kerültek közel Istenhez, és hogy az ő útjuk milyen volt, és szerintem ez nagyon jó volt, mert láttuk, hogy ők is egy átlagos emberként nőttek fel, és aztán így jött egy jel, vagy egy hívás, és ők is a hit útjára tértek, és nekem is nagyon jó voltak ezek a zenei részek, mert szerintem az egyik legjobb imádság az az éneklés és a zenélés, és hogy bármerre is megyünk, ez tényleg mindenhol egy, hogy valamit biztos, hogy mindenki ismer, valahogy biztos, hogy össze tudunk kapcsolódni, úgyhogy nekem ez volt az.

0: a Remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható, címünk www.szentistvánradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
0: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Ó Istenem, a jövőbe pillantás félelemmel tölt el, de miért is kellene elmélyednem a jövőben? Csak a jelen pillanat drága nekem, hisz lehet a jövő nem is látogatja meg lelkem. Az elmúlt időn nincs hatalmam, hogy megváltoztassam, javítsam, vagy bármit hozzáadjak. Ezt sem a bölcsek, sem a proféták nem tudták megtenni. Istenre bízom hát mindazt, amit a múlt magával vitt. Ó jelen pillanat, csak te vagy egészen az enyém, minden erőmmel óhajtok veled élni. Bár kicsi és gyenge vagyok én, minden hatóságot kérdezik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. A mai adásban először az Évezredek asztalánál című műsorunkat hallgathatják meg, melyben Tokajba, a Hímes udvar pincészetbe látogatunk a műsor szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen Várhelyi Gyula helytörténet kutatóval, a pincészetet működtető családi vállalkozás egyik tagjával beszélget. Ezután a Remény hírnökei című műsorunkat hallgathatják meg, melyben szó lesz arról, hogy a miskolci Fényi Gyula gimnáziumban és a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc gimnáziumban tartottak kispapi és nővéri rócsót az Egrieseki Papnevelő Intézet szervezésében. Ezután a nap imáját hallgathatják meg. Összeállításunkhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Ne arra várjatok, hogy felkeressenek benneteket, hanem legyetek elérhetők, hogy rátok találjanak. Ezeket a szavakat intézte 14. Leó pápa az újonnan felszentelt püspökökhöz, szombat este a Lateráni Szent János Bazilikában. A Magyar Kurír beszámolt róla, hogy május 2-án a Szent Atya püspökké szentelte a Római Egyházmegye 4 új segédpüspökét, Alessandro Zenobit, Stefanos Parapanit, Andrea Callevallét és Marco Valentit. A feltámadt és élő Krisztussal való különleges kapcsolata révén ennek az egyháznak sajátos hivatása van az egyetemességre és a szeretetre, hangsúlyozta homíliájában a pápa. Tüzet okozott Primorszk-balti tengeri kikötővárosban az éjszakai ukrán dróntámadás, a lángokat eloltották, olajtermékek nem ömlöttek ki, közölte Alekszandr Rozgyenko, Leningrád megye kormányzója vasárnap. A régiót több mint 60 pilóta nélküli repülőszerkezet támadta. A támadás miatt 40 járat indítását tartóztatták fel Szentpétervár pulkovói repülőterén. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka a légvédelem 15 régió felett 334 ukrán drónt lőtt le. Korlátozták az utasszállító repülőgépek indítását és fogadását a moszkvai repülőtereken is. A Tuapszei Fekete-tengeri olajterminálon szombatra sikerült elfojtani a pénteki ukrán dróntámadás által okozott újabb tüzet. A kereszténydemokrata néppárt az újonnan alakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatás megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért dolgozik majd, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat, közölték a párt képviselői a közösségi oldalukon vasárnap. A KDNP politikusai anyák napi üzeneteikben kiemelték, számos olyan megkeresést kaptak a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák az élet hosszig tartó esziamentesség kapcsán fogalmazták meg aggodalmukat. Hatalmas pusztítás végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben a május 1-én érkezett váratlan fagy Bács-Kiskunvár megyében, írta meg a Világgazdaság. Bányai Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint akár több 100 milliárd forintos kár is keletkezhetett, ráadásul nem zárható ki, hogy még a jövő évi termést is elpusztította a májusi fagy. Bányai Gábor a közösségi oldalára feltöltött videójában szombaton elfagyott szőlőtőkéket mutatott. A politikus azt kérte a gazdáktól, hogy sürgősen jelentsék a fagykárokat május 31-éig, mert csak akkor jár kárenyhítés. A baon.hu azt írta, május 1-én, péntek hajnalban 82 éves hidegrekord dőlt meg. Nemzetközi hadgyakorlatot rendeznek az erdélyi Nagysinken május 7-e és 23-a között, amelyre vasárnaptól kezdődően több szövetséges országból érkezik haditechnika, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A NATO Romániában működő dél-kelet-európai több nemzeti hadosztály parancsnoksága által szervezett műveletekben 7 szövetséges ország, Olaszország, Észak-Macedónia, Lengyelország, Portugália, Franciaország, Bulgária és Románia katonái vesznek részt. Végül a várható időjárásról. Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
4: Óra 4 perc. Inspirációk. Versek dallamölelésben. Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

Mécs László, májusi legenda. Zöld vetések ringó tengerében, gyalogösvény ment, oly keskeny épen, mintha Mózes vágta volna széjjel, világhírű varázs veszélyével. Léha tücskök dáridója zengett, s csiklandozta a mosolygó csendet. Bár szívemben régi tüske égett, megáldottam a nagy mindenséget. Az utacskán lábom hegykén ment át, orrom mesét szimatolt legendát. S íme jött is szemben az ösvényen egy szakállas koldus lassan, vénen. Úgy mutatta félkarját a csonkát, pőrén, mint pénzkölykező vagyonkát. Másik karja felém nyúlva pénzt kért. Belenyúltam a zsebembe pénzért. Számolgattam, apró pénzt kerestem bosszankodva és fukarkaresten. S míg pirulva pénzt böngészve álltam, hirtelen lúdbőrös lett a hátam. Különleges túlvilági csend lett, harangvirág hallhatóan csengett, s bár lehunytam mindkét szempillámat, mintha Jézus nézett volna rám ott. Borzongások lettek el, mint hangyák, s meghallottam Jézus titkos hangját. Mit számolgatsz olyan kínos bölcsen? Mikor kértél, hogy szívedet megtöltsem boldogsággal, s balzsam kellett kegyszer, anyád csókját számoltam csak egyszer. Megszámoltam álmaid vetését, gyermekek, fák, fecskék nevetését, holdas esték néma titkú báját, lepkék, rétek tarka karneváját. Megszámoltam a sok szívet, ember, mely feléd nyílt, mint tulipán tenger. Számoltam az égből rád szalasztott napsugarat, jóságot, malasztot. Megszámoltam csöppenként a vérem, mely kifolyt, hogy élhess hófehéren, s boldogsággal szívedet megtöltse. Te meg számolsz, mint garaskák bölcse. E szavakra pillám fölnyitottam, de nem láttam csak a koldust ottan. Pénzt várt. Én meg zavaromban nyomban pénztárcámat a markába nyomtam. Ő rám nézett félve, megindultan, s azt gondolva, hogy megbolondultam, futni kezdett. Nagy jó kedvem támadt. Zöld kalászok csókolták ruhámat, tust vonózott a föld minden tücske, s a szívemből önmagától kihullott egy régi rozsdás tüske.

harangszó májusi estén. Jézus édesanyját magasztalt csak te ezüst nyugalom. Magasztaltassál, ó, legvigasztalóbb csengés. Mária asszony áradó tiszta hangja. Szállj le halkan, szomjú lelkem mélyére szállj le most. Csittítsd már el zajongó vérem csúnya szavát. Te szeress csak engem, te nézz rám egyetlen Mária. Legszebb anyám vagy te kívül és belül, szép szerelmem makulátlan álma. Te korholj, te dicsérj csak eztán, kire is bízhatnám magamat. Jó édesanya voltál te apámnak s anyámnak e bajós világban. Zeng a harang, cseng, bong, esti békét küld mindenüvé, s te itt szállsz felettem. Megrezdíted a fák suttogó esti lombját, s hallgatod, mind zengi visszanéked dicséretét a békés világ. Ó, anyák anyja, ki illata lettél e tájnak, s most leszállsz közibénk elaltatni a fákat és madarak seregét, csókold meg vágyam újjongó zsibongását. Úgy repül hozzád lelkem e földi mélyből, mint hajnalban kigyulladt virágok illatát, ha fölfelé repíti megfoghatatlan éneked a langyos esti szél.

Elhangzott az inspirációk. Az összeállítást Mári Szabó Eszter szerkesztette. Részletek hangzottak el Weiner Leó Csongor és Tünde Szvittyéből, a MÁV Szimfonikus Zenekar és a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában. Mécs László és Berda József egy-egy versét Lázár Csaba mondta el. Végül Weiner Leó románcát hallották. A Weiner Leó Kamarazenekar játszott. Vezényelt Weninger Richard.

0: az elhangzott Debussy feldolgozást Joshua Bell és a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszotta.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
0: 14:30, a rádiós regénytár következik.

Móri Zsigmond, Hét krajcár. Jó rendelték az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a generációja, amelyből az apám való, megpróbálta az inségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségem e pár esztendejében. Hogyan is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy a könny csorgott a végén a szeméből, s köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint amikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét krajcárt kerestünk ketten. Kerestünk, és találtunk is. Hármat a gépfiókban, egyet az almáriumban. A többi nehezebben került elő. Az első három krajcárt még maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varni, s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni, s mindjárt van terülyasztalkám. El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám kutat benne. Tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat, zsinort, gombot, mindent szétkotor, s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva: elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva az anyám. Kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat. Huncut, huncut, krajcárkák. Legugolt a földre, és olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek. Úgy is borította le, egyszerre, mint mikor kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Legugoltam a földre, úgy lestem, nem búviké ki valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképpen nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordított fiókhoz. Pszt! Ijesztett rám az anyám. Csendesen! Mi kiszökik? Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Nagyon sebesen szalad az. Csak úgy gurul. De még hogy gurul? Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsúttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókot. Jaj! Kiáltott rám újra az anyám, és én megijedtem. Úgy visszakaptam az ujjam, mintha a sparhelthez ért volna. Vigyázz, te kis tékozló! Hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk, míg itt van alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis ideig. Mert látod, mosni akarok, ahhoz szappan kell. Szappanra legkevesebb hét krajcár kell. Kevesebbért nem adnak. Nekem már van három, még kell négy. Az itt van, ebbe a kis házikóba. Itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják. Mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz! Mert a pénz nagyon kényes, csínyán kell vele bánni. Tisztességgel, könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te nem tudsz valami csalogató verset? Azzal tán ki lehetne csalni a csigabiga héjából. Hányat kacagtunk egy csacsogás közben, tudom is én. De a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt. Pénz bácsi, gyere ki, ég a házad,
Ide ki. Azzal felfordítottam a házat. Volt alatta 100 féle szemét. Csak pénz, az nem volt. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorázott. Hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha erre borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség. Akkor lett volna alatta. Én összekapargáltam a sok lomot, s beleraktam a fiókba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, nem tetté valahova valaha valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az oldalamat. Édesanyám, tudok én egy helyet, ahol van krajcár. Hol, fiam, keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumba, a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek, bejó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Felállottunk, s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókjába ott volt a krajcár, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sosem mertem, pedig cukrot vettem volna, ha azt is mertem volna. No, van már 4 krajcár. Sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele, már csak 3 kell. Aztán, ha ezt az egyet megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is megleljük uzsonnáig, még akkor is moshatok egy rendet estig. Gyere csak szaporán, hát ha többi fiókba is lesz 1-1. Hiszen ha minden fiókban lett volna, akkor sok lett volna, mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának, nem hiába volt olyan göthös, szúvette, foghíjas. Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók. Volt. Ennek sose volt semmije. Ez meg mindig hitelből élt. Na, te rossz nyavajás kódus, hát neked sincs 1 krajcárod? Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. No, neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most se adsz. Ennek van a legtöbbni, kiáltotta kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekese volt. A nyakamba akasztotta, aztán leültünk, nevettünk benne a földre. Megállj csak, szólt hirtelen, mindjárt lesz nekünk pénzünk. Az apád ruhájába lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csodák csodája, ahogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt 1 krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta. Itt van. Mennyi is van már? Meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5. Már csak 2 kell. Mi az? 2 krajcár, semmi. Ahon 5 van, ott akad még 2. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lelt egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcárt. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól s a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka. A pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonna idő is. El is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle az olajos szennyet. És akkor a homlokára csap az anyám. Ó, én szamár! Hát a magam zsebét nem néztem meg. De bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte. És tessék, ott is lelt 1 krajcárt. A 6-at. Lázasak lettünk. Most már csak 1 kell még. Mutasd csak a te zsebedet is, hát ha abba is van. Az én zsebem? Nois, azokat megmutathattam. Azokban nem volt semmi. Bealkonyodott, és mi ott voltunk a hiányos 6 krajcárunkkal, mintha 1 se lett volna. A zsidónál nem volt hitel, a szomszédok épp olyan szegények, mint mi. Csak nem kérünk 1 krajcárt?
Nem volt más tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És akkor beállított egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett. Hagyja el, jó ember, mondta. Ma egész délután itt heverek, mert nincs egy krajcárom a fél font szappanhoz. Hibázik az árából. A koldus, jámborarcú öregember rábámult. Egy krajcár? Kérdezte. Hát, adok én? No, még a kéne. Kódustól alamizsnát. Hadd el, jányom, nekem nem hibádzik. Nekem már csak egy hibádzik, a kapafőd. Avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. Na, hála légyen, szólt az anyám, szaladj hát! Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok. Sötét van. Azt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól. Keserves öldöklő fuldoklás. És ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami meleg ömlött a kezemre. Vér volt. Az ő drága vére. Az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is csak kevés tud.

Van nekem egy kis keresztiam, aki rám maradt örökségben, mert apja anyja meghalt. Boldogtalan életek gyümölcse. Ó, azok a házassági balesetek. Nagyon édes kiskölyök, túl kicsi még ahhoz, hogy fel tudja fogni, milyen csapás az árvaság. S a vére pezseg, az eszecskéje nagyszerűen működik, az élet tombol benne. Beadtam egy nevelőintézetbe Pest környékén, s mindjárt az első fél évben tiszta egyes bizonyítványt kapott. Ott lakik az internátusban, és nagyon meg voltam nyugodva a sorsa felől. De mi történik? Egyszer csak húsvétra intőt kapok. Nagyon meghökkentem, s mindjárt kiutaztam hozzá. Először is az internátusba mentem. Kérdeztem a felügyelőnőt, milyen a gyerek, nem tanul? De tanul az. És mégse tudja a leckét. De tudja. Akkor erkölcsi tekintetben van ellene kifogás? Nincs. Nagyon kedves gyerek, mindenki szereti. Nem értettem. Ha az internátusban jól viseli magát, mit csinál az iskolában? Megyek oda, keresem a tanárát. Kérem, tanár úr, miért kapott intőt az én kis keresztfiam? A tanár rám néz, s azt mondja felindulva. Ja, a füttyös? Nekem nincs más fegyelmi eszközöm, azért küldtem intőt a szülőknek. Miért mondja füttyös?

zenében, hogy megszabadult. És a tanár rossz néven vette. De az Istenért, az internátusban, ahol az egész éjszakát, s a nap túlnyomó részét tölti, meg vannak vele elégedve. Hát egy füttyért így meg kell fegyelmezni az iskolában egy 6 éves gyereket. Kérem, én nem vagyok könnyelmű ember, mondta a tanár magából kikelve, s a hangja harsogott, mint egy bakakápláré. Reméltem, hogy korát tekintve még nem lehet nagyon elromolva az erkölcsisége, és 2 hétig rajta tartottam a szemem. Elhatároztam, hogy rendes embert faragok belőle, s 2 hét múlva ott tartottam, hogy makacsabb volt, mint az első percben. Sírt, ömlött a szeméből a könny, s mikor azt mondtam neki, hogy ezért ne síri, hanem köszönd meg, akkor dacosan azt felelte, nem sírok. Akkor küldtem csak ezek után az intőt. Néztem a tanárt, s visszaemlékeztem saját gyermekkoromra. Rettenetes az, hogy egy tanár egész energiával ráveti magát a diákra, s hogy nincs olyan jeles diák, akit ő abban a percben beneszekundáztasson, amikor akar. Velem is állott szemben a latin tanárom, s az orra 1 centiméterre volt az enyémtől, és nagy barna szemét belemeresztette a szemembe, és dohányfüstös leheletétől majdnem elszédültem. Miért tette ezt? Nem készültem, és ő be akarta bizonyítani, hogy nem készültem. És ahelyett, hogy egy pillanat alatt konstatálta volna, és férfiúi fölénnyel tovább ereszt, oly sokáig kínozott, míg az egész osztály előtt nem igazolta, hogy nem érdemlem a jelest, még a jót sem, még az elégségest sem. Semmit sem érdemlek. Mivel azonban az iskolában hírnevem és tekintélyem van, s ő kénytelen megadni a jót, sőt a jelest is, mert a napi feladattól eltekintve általános latin tudásom messze fölötte volt az osztályén. Legalább ezt a bosszút vette rajtam, hogy megtépázza a becsületem. Párbaj volt, és én ezt a kemény kis tanárt nézve megrémültem a kis keresztfiam sorsáért. Meddig fogja bírni egy 6 éves gyermek azt a harcot a felnőttel? Köszönöm, tanár úr, a felvilágosítást, de kijelentem önnek, hogyha egy 6 éves gyermekben van annyi lelkierő, annyi férfiasság, hogy egy tanárnak 2 heti ellenőrzése után is még ki tudja jelenteni, mikor sír, hogy nem sírok, akkor ebben a gyerekben valami nemes anyag van. Jó, hogy figyelmeztetett rá, mindent el fogok követni, hogy el ne tűnjön belőle ez az érc és acélosság. A tanár kemény komolysággal nézett rám, és én azt gondoltam, nem volna szabad olyan embernek tanári pályára menni, aki nem tud mosolyogni. A gyereket kivettem az intézetből, és egy másik városban, egy más internátusban helyeztem el. Az elrontott becsületet az életben is nehéz kireparálni, de az iskolában lehetetlen. A gyerek, mint tapasztalatlan, gyakorlatlan vívó áll szemben a tanárral, s minden egyes feleletnél asszókra megy a verseny. 2 hét múlva már elmentem kérdezősködni, hogy viseli magát. Az igazgató kedves nyájas úr. Mikor megtudta, ki után érdeklődöm, felcsillogott az arca. A kisfiú? Az egy nagyon eredeti, kedves gyerek. Mikor legelőször bementem az osztályba, felugrott a helyéről, hozzám szaladt, és megölelt, megcsókolt. Kérdeztem, ki ez a közvetlen gyermek? A tanítónéni elmesélte, hogy őt is meglepte azzal, hogy a nyakába ugrott, és megcsókolta. Persze a kisfiúk inkább morcosak, s félénkek, és örülnek, ha mozdulatlan ülnek a padban. Nekünk kell őket magunkhoz szoktatni. Szeretettel néztem az igazgatót. Igen, ezt a hangot vágytam hallani egy pedagógustól. Bebehívattam az irodába egyért másért, apróságokért, krétát, spongyát küldtem levele, s mindig nagyokat köszön. Alá szolgálja. Egyszer csak azt mondja, igazgató bácsi, de maga jó magyar ember, látom. Miből látod, kisfiam? Hát, olyan magyar virágos bútorok vannak a szobájában. Nevettünk. Az igazgatóból valami kellemes jó akarat áradt. Én sajnos

egész iskolai pályámon nem találkoztam ezzel a meleg, jó vonzással. Ha végig gondolok a sok iskolán, ahol jártam, mindenütt csak kemény, leckésztető s megleckésztető szemeket látok. Összehúzott szemöldökök, zsebből elővett félelmetes noteszek, felelés közben rossz akarattal hallgató tanári szájak, mindig a fáradt, kedvetlen, szórakozott ellenfél, a tanár úr, aki tiszteletet kíván, és elvárja, hogy messziről levett kalappal köszönjön az ember. Azt mondja az igazgató. Mindig úgy köszön a gyerek, hogy alászolgálja. Azt mondom neki, nézd csak, kisfiam, nem hallottad te azt, hogy itt mindenki úgy köszön nekem, hogy kezit csókolom? De igen. Hát akkor te miért nem köszöntél úgy? Azt mondja komolyan, bátran. Igazgató bácsi, én tudom, hogy így köszönnek, de én ezután se fogok így köszönni. Miért? Azért, mert a nőknek úgy köszönünk, ugye, hogy kezét csókolom. De mi férfiak csak nem fogunk egymásnak így köszönni. Nagyot nevetett az igazgató is, én is. De az én szememben egy kis könnycsepp melegsége volt. Talán más ember lett volna belőlem, ha én is találkoztam volna valaha a gyermeki szív fogékonysága idején egy ilyen meleg, megértő lélekkel. De én szörnyűségesen nehéz harcon mentem át az életben. Iszonyodva gondolok rá, ha csak egy napra is vissza kellene menni a diákkorba. Hát persze. Csak hogy én nem voltam ilyen szeretetre méltó kisgyerek. Bár valamilyen én is voltam. Milyen is voltam? Nem voltam füttyös kisfiú. Én egy megijesztett kisgyerek voltam. A régi pedagógia áldozata, aki dacosan és csökönyösen lépett ki az életbe, és vad ellenszegüléssel fogadta a sors szigorúságát, mint egy tanári igazságtalan kalkulust. És valóban ma sem tudok megharcolni a célért, csak szenvedni és kivárni az igazságot.

Elhangzott Hétkrajcár és a füttyös kisfiú. Móri Zsigmond novelláiból Gáspár Sándor és Lukács Sándor olvasott fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Ne arra várjatok, hogy felkeressenek benneteket, hanem legyetek elérhetők, hogy rátok találjanak. Ezeket a szavakat intézte 14. Leó pápa az újonnan felszentelt püspökökhöz, szombat este a lateráni Szent János bazilikában. A Magyar Kurír beszámolt róla, hogy május 2-án a Szentatya püspökké szentelte a Római Egyházmegye 4 új segédpüspökét, Alessandro Zenobbit, Stefanos Parapánit, Andrea Carlevalét és Marco Valentit. A feltámadt és élő Krisztussal való különleges kapcsolata révén ennek az egyháznak sajátos hivatása van az egyetemességre és a szeretetre, hangsúlyozta homíliájában a pápa. Mindszenti József bíborosra, esztergomi érsekre emlékezett közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő szerint Mindszenti a hitéhez és hazájához a végsőkig hűséges ember volt, akinek életútját püspöki elmondata, a De Victus Vincit, azaz legyőzetve győz is kifejezi. Súlyog Tamás köztársasági elnök Mindszenti József bíborost, esztergomi érseket a rendületlen hit és álhatatosság példaképének nevezte. Az államfő felidézte, hogy Mindszenti a Rákosi rendszerben folyamatos politikai támadásoknak volt kitéve, majd a kommunista diktatúra törvénytelen jogi eljárással próbálta ellehetetleníteni hivatala gyakorlását. Súlyog Tamás szerint a víboros, a megkurcoltatás, megkínzás, igaztalan elítélés és számüzetés után sem volt hajlandó engedni az egypárti hatalom politikai nyomásának. Az országos Mindszenti engesztelő zarándoklat Szent Miséjén május 2-án szombaton Mindszenti boldoggá avatásáért imádkoztak az esztergomi bazilikában, majd az altemplomban mécsest gyújtottak a víboros sírjánál. A kereszténydemokrata néppárt az újonnan alakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást, megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért dolgozik majd, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat, közölték a párt képviselői a közösségi oldalukon vasárnap. A KDNP politikusai anyáknapi üzeneteikben kiemelték, számos olyan megkeresést kaptak a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák az élet hosszig tartó esziamentesség kapcsán fogalmazták meg aggodalmukat. Nemzetközi hadgyakorlatot rendeznek az erdélyi Nagysinken május 7-e és 23-a között, amelyre vasárnaptól kezdődően több szövetséges országból érkezik haditechnika, közölte a Román Védelmi Minisztérium. A NATO Romániában működő dél-kelet-európai több nemzeti hadosztály parancsnoksága által szervezett Scorpions Legacy 2026 műveletekben 7 szövetséges ország, Olaszország, Észak-Macedónia, Lengyelország, Portugália, Franciaország, Bulgária és Románia katonái vesznek részt. A főváros közlekedési hírei következnek.
3: Jó napot kívánok! A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál ma napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Kovács Botond, PKK Info.
2: Végül a várható időjárásról. Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a páhoi és pódium, valamint a liturgikus énekek után 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Következik a páhoi és pódium.
4: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Páhói és Pódiumban, Marton Árpád vagyok, és ma a 20. század egyik kiváló zongoraművészének, Walter Gieseckingnek zenekari koncertfelvételeiből válogatunk három versenyművet. Gieseckingnek bár német, de Franciaországban született Lyonban 1895-ben, és 1956-ban 60. életévében érte a halál. 4 éves korában ült először a zongorához, és 20 éves korában már koncertet adott. A tanára bizonyos Karl Leimer volt, akitől egy speciális technikát tanult meg, többek között ő zongorától távol memorizált, tehát először megtanulta a darabokat, és csak utána helyezkedett el a zongora mellett. Talán ennek a tanulási metódusnak köszönhető az, hogy rendkívül széles volt a repertoárja, Bachtól Beethovenen keresztül Rachmaninovon, Busonuig és Hindemithig is elért, de a francia mesterek Debussy vagy Ravel műveiből is maradandó értéket alkotott, nem beszélve Wolfgang Amadeus Mozartról, tőle hallunk majd mindjárt egy koncertet. Gieseckingnek egy időre magára vonta a pályatársak, többek között Horowitz és Rubinstein haragját, mert a náci időszakban sem hagyta el Németországot, sőt, időnként a Führer által látogatott koncerteken is föllépett. Az amerikai megszállás idején azonban az amerikai katonai kormány tisztázta őt a náci vádak alól, így aztán ismét beindulhatott a nemzetközi karrierje. Hallgassuk most meg Walter Gieseckingnek fölvételei közül Mozart 24. 488-as jegyzékszámú A-dur koncertjét. Ez az a koncert, amelyet Mozart az édesapja halálának idején komponált, és az az érzésem, hogy minden idők egyik legmélabúsabb lassú tételében. Valószínűleg édesapjának, Leopold Mozartnak állít emléket, persze ez csak feltételezés. A fölvétel 1951-ben készült Londonban a Philharmonia Orchestra élén Herbert von Karajan.

Beethoven 5. Esz-dur, 73-as opusz számú Kaiser vagy Császár koncertjéből Gieseking több felvételt készítette le kiváló karmesterekkel most, az ugyancsak 1951-ben szintén a Philharmonia zenekarral és Karajannal készült felvétel következik. A tételek Allegro, Adagio un poco mosso és Rondo Allegro, a zongoránál Walter Gieseking.

Walter Gieseking és a Herbert von Karajan által vezényelt Philharmonia Orchestra 1951-ben Londonban készült fölvételeitől César Franck szimfonikus variációival búcsúzunk. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Kedves hallgatóink, élő Gregorián című rovatunk következik. A műsorvezető Bökös Henrietta.
3: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Stankó Attila atyát, a Gregorián Társaság elnökét.
4: Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
3: Szent Ágoston gyakorta szónokolt az éneklés jelentőségéről, mint az új ember a megváltott keresztény jellemvonásáról és kifejezőjéről. A régi ember régi ének, új ember új ének témája, vagy aki a földieket szereti, a régi éneket énekli. Aki az új éneket akarja énekelni, az az örökkévalót szereti. Az örök élet maga Krisztus. Ezért mindazok, akik Krisztusban megújulnak, és elkezdenek az örök élethez tartozni, az új éneket éneklik.
4: Hasonló gondolatokat fejt ki Szent Ágoston a 98. Zsoltárhoz írt beszédében is, amely húsvét 5. vasárnapján a bevonulási antifona alapja. A húsvéti időszak 5. vasárnapja a Cantate Domino kezdetű introitusról kapta a nevét, és megjegyezzük, hogy sok evangélikus gyülekezetben, legfőképpen Németországban, ez az egyházi zene vasárnapja hasonlóan a katolikusok Szent Cecília vasárnapjához. Az új ének éneklése annak a tapasztalatnak a kifejezése, hogy Isten csodákat, mirabilia, cselekedett veled és velem, és ez egyben bekapcsolódása mennyei énekbe, amely az örök alleluja előíze. Így olvasom erről a jelenése könyvében. Ezért a bevonulási ének alapját képező Zsoltár szövegének szinte állandó helye kell, hogy legyen az 50 nap ünneplésében, amely a mennyei beteljesedésre fordítja a figyelmünket. A 98. Zsoltár ugyanakkor központi szerepet játszik nem csak húsvét ünnepén, hanem a karácsony ünnepének 3. miséjében is. Ott is a bevonulási ének, az olvasmány közé ének, illetve az áldozási antifóna tételéről van szó és alapjáról van szó. A megváltás csodája a megváltó születésével kezdődik. A feltámadásában, mennybe menetelében és a lélek elküldésében pedig elnyeri beteljesedését. Énekeljetek az Úrnak új éneket, alleluja, mivel csodálatos, amit cselekedett az Úr, alleluja. A népek színe előtt kinyilatkoztatta igazságosságát, alleluja, alleluja.

0: Az első Alleluja vers Dextera Dei kezdettel a 118. Zsoltárból származik. Itt is Isten hatalmas beavatkozásáról van szó, aki felemelt, vagyis életem mélységeiből kiemelte a lelkemet.
1: Ismét egy boldogító tapasztalat kerül megéneklésre, nem pedig egy száraz tanítás.
0: Így van, viszont megjegyezzük, hogy ez az Alleluja eredetileg az évközi időszak rendjében szerepelt, de már a Missale Romanum, vagyis a római misekönyv 1570-es kiadásában is megtalálható ezen a vasárnapon. Az Úr jobbja nagyszerű cselekedett, az Úr jobbja felmagasztalt engem.

0: A gregorián ének történetében különleges tétel a második alleluja a Christus Resurgens verssel. Bár jelenléte a liturgiában a 9. században részben már kimutatható, ma olyan éneknek számít, amely az új stílus minden jellegzetességét hordozza. Például a motivumok ismétlődésével és a formulák szekvenciázása révén. A Krisztus többé nem hal meg szavakat egy meglepő modális fordulat emeli ki. A moritur szóra a komponista a protus dór hangnemből deuterusba, vagyis frig hangnemben modulál, amit a Guido által tiltott hang, az S hang is kifejez, amely egyetlen alkalommal hangzik fel, de annál nagyobb hatással. Kivételes módon a Graduale Novum első kötetében, ez a Graduale Romanum első újkori kiadása, megújított kiadása, ezt az alleluját már bevezető trópusával, a Psallite moduláminával együtt kommentálják. Ez a trópus ugyanis az első fennmaradt dokumentum, amely az úgynevezett német neumákat tartalmazza, amelyeket valamikor 830 körül jegyzett le a Sangaleni Cantatorium szerzője. A Cantatorium ez egy könyvecske volt, amelyben összegyűjtötték a válaszos énekeket és az allelujákat, de ott találjuk például a traktusokat is. Az alleluja kezdő motivuma egyben a húsvéti szekvencia a Victime Pascali Laudes kezdetét is ihlette, és így szemléletesen mutatja az alleluja és a szekvencia eredeti kapcsolódását. A szekvenciából pedig a húsvéti énekünk a Németországban úgyis ment, hogy Christus der Standen kezdete is származik.
1: Mi is énekeljük ezt eképpen. Krisztus feltámad a mindő nagy kínjából.
0: Krisztus feltámadta halottak közül, már nem hal meg, a halál többé már nem uralkodik rajta.

A Jubilate Deo Universa Terra kezdetű felajánlás ének a Gregorián repertoár egyik nagy, virtuóz tétele. Szinte végtelen módon bontakozik ki egy melizma a jubilate szó ismétlése fölött, amely a hangterjedelem mélységeit és magasságait, az úgynevezett undecima 11 hangnyi terjedelemben járja át. Az egész világ meghívást kap a megváltottak dicséretére és dicsőítésére. Az éneklők nem akarnak magukra maradni az örömükben, hanem másokat is hívnak, szólítanak, jöjjetek, halljátok! Ezek a zenei csúcspontok az ének második részében, amely a végén még egyszer nyomatékosan hangsúlyozza a kvanta szót mennyire, hallják, milyen nagy dolgokat tett az Úr a lelkemért. Újjongjatok az Istennek minden földek! Újjongjatok az Istennek minden földek, zsoltárt mondjatok az ő nevének. Jöjjetek és halljátok, és elbeszélem nektek mind, akik félitek Istent, hogy mennyit cselekedett az Úr az én lelkemnek.

A tanto tempore kezdetű áldozási antifóna, amely az A olvasmányos évben hangzik el, az adott nap evangéliumához kapcsolódik, és feltárja előttünk a Fülöp apostollal folytatott párbeszédet János evangéliumának búcsú beszédében. Ez az áldozási ének ma is szerepel Szent Fülöp apostol és Szent Jakab apostolok ünnepén, amelyet korábban május 1-én, ma május 3-án tartunk. A négyes módusban komponált inkább bensőséges hangvételű ének arra a misztériumra utal, hogy Krisztus teljesen az Atyában van, és az Atya ő benne. Annyi ideje veled vagyok, és nem ismertetek meg engem. Fülöp, aki lát engem, látja az Atyát is. Alleluja! Nem hiszed, hogy én az Atyában, és az Atya bennem van? Alleluja! Alleluja!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A háború és erőszak áldozataivá vált újságírókra emlékezett 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter téren vasárnap elmondott beszédében. Május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a Sajtószabadság világnapjának nyilvánította. A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran sérül, néha tetten érhetően, néha titokban, hangoztatta a 14. Leó pápa. Robert Francis Prévost bíborost tavaly május 8-án választották pápává, az első évfordulóra készülve az olasz sajtó vasárnap idézeteket közölt abból a kötetből, amely hétfőn jelenik meg a vatikáni könyvkiadónál, Szent Ágoston iskolájában a történelem kihívásaival szemben címmel. A könyv Robert Francis Prévost beszédeinek gyűjteménye, amelyeket a Szent Ágoston rend generális perjeleként írt és mondott el 2001 és 2013 között. Mindszenti József bíborosra, esztergomi érsekre emlékezett közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő szerint Mindszenti a hitéhez és hazájához a végsőkig hűséges ember volt, akinek életútját püspöki elmondata a De Victus Vincit, azaz legyőzetve győz is kifejezi. Súlyog Tamás köztársasági elnök Mindszenti József bíborost, esztergomi érseket a rendületlen hit és álhatatosság példaképének nevezte. Az államfő felidézte, hogy Mindszenti a rákosi rendszerben folyamatos politikai támadásoknak volt kitéve, majd a kommunista diktatúra törvénytelen jogi eljárással próbálta ellehetetleníteni hivatala gyakorlását. Súlyog Tamás szerint a bíboros a megkurcoltatás, megkínzás, igaztalan elítélés és számüzetés után sem volt hajlandó engedni az egypárti hatalom politikai nyomásának. Az országos Mindszenti engesztelő zarándoklat szentmiséjén május 2-án szombaton Mindszenti boldoggá avatásáért imádkoztak az esztergomi bazilikában, majd az altemplomban mécsest gyújtottak a bíboros sírjánál. Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tisza párt elnöke is beszédet mond a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén hétfőn, közölte az MTA titkársága vasárnap. A bicentenáriumi közgyűlés ünnepi nyitányán köszöntőt mond Freung Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a díszünnepségen részt vesz Tanács Zoltán, leendő tudományos technológiai miniszter is. Az esemény díszelőadását Monok István, az MTA doktora, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója tartja. Az ünnepi ülés keretében átadják az akadémiai aranyérmet, az akadémiai díjakat, az akadémiai újságírói díjat, a Varman Mór érmet és az Arany János életműdíjat. A díszünnepséget nyilvánosan közvetítik az MTA YouTube csatornáján. Az akadémia új tisztségviselőit kedden választják meg. Az ukrán közlekedési infrastruktúra katonai célokra használt objektumaira, továbbá lőszerraktárakra, valamint drónok összeszerelésének és indításának helyszíneire mért légi drón, rakéta és tüzérségi csapást az orosz hadsereg, közölte vasárnap a Moszkvai Védelmi Minisztérium. Dróntámadás érte a zaporizsiai atomerőmű külső sugárzás ellenőrző laboratóriumát. Személyi sérülés nem történt, az erőmű és valamennyi rendszer a rendes üzemmódban működik. Az útinform hírei következnek. A 32-es főúton Pusztamonostor határában három személygépjármű összeütközött. A 17-es kilométernél a mentés idejére teljes útzárat vezettek be. Kerülni Jászárok szállás felé lehet. A Superbike világbajnokságot ezen a hétvégén tartják. Balaton Főkajár térségében nagyon erős autós és gyalogos forgalomra kell számítani vasárnap estig. A hétvégi kamionstopp ma 22 óráig érvényes. Végül a várható időjárásról. A délkeleti szelet este felé elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik, élénk Sopron környékén erős lökések. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn nagyrészt derült napos idő várható, délutánra 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhét óra öt perc. Következik a zene közelben.

Anyák napja van. Munkatársaim, Fülöp Csaba, Peresztegi Attila is a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Arra gondoltunk, hogy anyák napi műsort állítunk össze, és az anyai szenvedés egyik legszebb zenei megfogalmazását hallottuk, Pergolesi Stabat Materének részletét. De nem mindig ilyen szomorú és lemondó és szenvedő zene kötődik az anyákhoz, sokkal szenvedélyesebb például Rossini Stabat Materének részlete, ahol szinte a végítélet közelettét halljuk.

0: Rossini Stabat Materinek részletét hallottuk. Ha nem tudnánk, hogy Stabat Materről van szó, szinte opera részletnek is elfogadnánk, ahol a dráma és a könyörgés találkozik zenei nyelvezettel. Arra gondoltunk kollégáimmal, hogy a Katolikus Rádióhoz kötjük az anyák napi összeállítást, és ezért két verset választottunk, melyeknek az előadója Lázár Csaba főbemondó, aki kiváló színész és kiváló versmondó. Kalász László versét halljuk.
1: Kalász László. Anyámnak kontya van, kerek, sötét, és dús, mint egy meleg eső utáni éjszakán, sötét és dús a lomb a fán. Anyámnak szíve van, meleg, piros, és fáj, ha nem merek időnként szemébe nézni. Ő minden gondomat érti. Csak akkor leszek kedvesed, ha kerek kontyod lesz neked, ha mint anyám, első jajomra gyógyírt találsz minden bajomra.
0: Az előbb operát emlegettünk, és egy anyához köthető opera részlet, azt hiszem mindannyian kitalálták, Mascagni Paraszbecsület Turiddu áriája búcsú az anyától. Az előadó Ilosvalvi Róbert.

Ilosfalvi Róbertet hallottuk. A folytatás egy dvorzsáktal, de nem az általunk jól ismert dvorzsáktól, hanem Camille Thomas dvorzsáktól. Megható dal az anyai visszaemlékezés a gyermekkori emlékekről.

0: ismét egy vers Lázár Csaba előadásában.
1: Ima erős anyámnak. A civilizáció sorában is 8 gyermeked anyja voltál. Ó, csillagszemű Tóth leány! De vágyaim ködén keresztül még élsz. Egyre terebélyesed el fiadnak. 14 éve halott, mert lásd, kiszakadtam belőled örök rohanásra, anyás lelkűen elinduló, fényben és sötétben megölelni téged. Ó, szomorú sors! Veronika arcod nem őrzi, beszélő fénykép, hogy légyen talizmán megoltalmazni csavargó bolond jóskádat kőszívű gyerekek kőzáporától. Légyen hát Isten szerint. Harcra és halálra szültél adósságait törleszteni. Mi a jóság bárány véréből ittunk szelíd cselédek, szeretetet, tiszta fényt, fűszerek gyógyító illatát. Ó, csillagszemű Tóth leány! Ó, elfáradt asszony! Neves és dalolj! Néked már béke a föld, nékem még halott az élet. Pihenj csak, aludj csak. Tegnap anyám voltál, holnap apád leszek. Ámen.
0: Lázár Csaba Berda József versét szólaltatta meg. Folytatás egy igazi ima, az édesanyja imája Céline Dion előadásában.

Nyilván, hölgyeim és uraim, azt hiszik, hogy ezt az édesanyákhoz kötődő zenei szépséget nem lehet fokozni, de lehet. Maradjunk Céline Dionnál, aki most Andrea Bocellivel The Prayer, az imádkozót énekli.

Ugye milyen szép? Hölgyeim és uraim, aztán megértik, hogy mi a mai nap, anyák napjára ilyen gyönyörű mama dalokból kötöttünk csokrot. Folytatás John Lennon, azt is mondhatnám, hogy a legszomorúbb mama dalok egyike.

Az egyik legszebb, az édesanyákhoz kötődő dal szerzője, Bródy János, zenei szöveg, ismerik a dalt, én is nagyon szeretem, Koncz Zsuzsát halljuk.

Konzsuzsa előadásában Bródy János dala hangzott el. Folytatás a magyar népzene is rendkívül gazdag az édesanyákról szóló dalokra. Édesanyám rózsafája, egy kalotaszegi dal szólal meg a Muzsikás előadásában, közreműködik Sebestyén Márton.

A Muzsikás Együttest és Sebestyén Mártát hallottuk. Gyönyörű kalotaszegi zene. Egyébként ilyen zenék szólalnak meg K.L. Csaba Magyar Menyegző filmjében. Nagyon ajánlom, ezt a hangulatot lehet érezni csodaszép felvételekkel. Nem maradhat ki a mai mamáknak, édesanyáknak szóló összeállításból a talán legismertebb és egyik legszebb magyar dal. Ősi eredete van, állítólag már a 17.-18. Században énekelték, kitalálták, amikor tudjuk a magyar történelemből, hogy István király, Szent István halála előtt Szűz Máriának ajánlotta fel az országot, ugye Regnum Marianum, akkor a dal már élt, és a boldogasszony kifejezés is élt. A dallam és a szöveg a középkor végére vezethető vissza, és feljegyzések szerint énekelték a különböző felkelések, szabadságharcok idején is. Így a Rákóczi szabadságharc idején, a török időkben, a 48-as forradalomban, és ez a Magyarország, a magyarok összetartozását és együvé tartozását jelképezi énekben, szövegben a mai napig. Ezzel zárjuk a mai anyáknapi összeállítást. Munkatársaim Fülöp Csaba, Peresztegi Attila nevében és a magam nevében természetesen köszönöm a figyelmüket. Boldogasszony anyánk a csíksomjói kegytemplom kórusa előadásában.

0: a zene közelbent hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A háború és erőszak áldozataivá vált újságírókra emlékezett 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter téren vasárnap elmondott beszédében. Május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a sajtószabadság világnapjának nyilvánította. A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran sérül, néha tetten érhetően, néha titokban, hangoztatta a 14. Leó pápa. Robert Francis Prévost bíborost tavaly május 8-án választották pápává, az első évfordulóra készülve az olasz sajtó vasárnap idézeteket közölt abból a kötetből, amely hétfőn jelenik meg a vatikáni könyv kiadónál, Szent Ágoston iskolájában a történelem kihívásaival szemben címmel. A könyv Robert Francis Prévost beszédeinek gyűjteménye, amelyeket a Szent Ágoston rend generális perjeleként írt és mondott el 2001 és 2013 között. A 2001 júniusa és 2005 szeptembere között regnáló Silvio Berlusconi kormány után a második leghosszabb ideje hivatalban lévő kormány az olasz köztársaság történetében, Giorgio Meloni kormánya. Az olasz miniszterelnök közösségi oldalán szombaton hangsúlyozta, hogy kormánya egyetlen iránytűje a nemzeti érdek képviselete. Giorgio Meloni és kormánya 2022. október 22-én tette le esküjét. A Meloni vezette olasz testvérek, az Antonio Tajani vezette hajrá Olaszország, a Matteo Salvini vezette Liga és a Mi Mérsékeltek párt jobb-közép koalíciója, a 68. kormány az 1946-ban megszületett olasz köztársaság történetében. Ez az első kormány, amelynek élére nő került, és az első, amelyet az olasz testvérek vezet. Medve észlelés miatt figyelmeztetést adtak ki a hatóságok, az elmúlt napokban több helyszínen is láttak barna medvét, legutóbb a Veszprém vármegyei Varbó határában, egy forrás közelében rögzített avatkamera egy példányt. A helyi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, a túrázókat és horgászokat arra kérik, hogy a térségben különösen körültekintően mozogjanak. A VEO szerint korábban a Heves vármegyei Bogácsi tópartján is felbukkant egy barna medve. Tavasszal gyakrabban jelenhetnek meg kóborló egyedek, részben a környező országok medve állományának mozgása miatt. Zátonyra futott vasárnap Franciaország északi partjainál egy kisebb hajó, amely az Egyesült Királyságba tartott. A balesetben két fiatal nő meghalt, közölték a francia hatóságok. A bárkában lévő mintegy 82 ember a Le Mans csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok, a balesetet motorhiba okozhatta. A balesetben 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Tájékoztatott, hozzátéve, hogy az ügyben vizsgálat indult. Végül a várható időjárásról. A délkeleti szelet este felé elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, Sopron környékén erős lökések, késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn nagyrészt derült, napos idő várható, csapadék nem valószínű, délutánra 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 18 óra 4 perc. Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Gájer László a beszélgető társam, teológia professzor. A Kuríron megjelent egy írásod, kedves László atya, egy olyan összegzését ad az érzéseknek, amik a keresztény értelmiségiek közül sokakban megfogalmazódik, ezután a 16 év után, amelyre pontot tettek a választások bizonyos értelemben, hogy tovább gondolásra, közösségi megbeszélésekre alkalmas. Tudnélik, olyan ellentétek feszülnek keresztény közösségekben, családokban is, meg plébániai közösségekben is olykor egy-egy ilyen választásra, és most különösen, hogy új és tiszta lappal kell indulni egymás elfogadásában, és hogyha a szinodális folyamat időszerű, akkor most saját magyarországi köreinkben azt hiszem, hogy hát itt az alkalom, hogy beszéljünk, beszélgessünk, és elsősorban meghallgassuk a másikat. Ugyanazon a napon, amikor te megszólaltál a kuríról, Leó pápa fogadta az Európai Néppárt 140-valahány fős zarándok csoportját, és egy mondatot idéznék. A politikában kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy valamelyik egyház nevében beszélünk, és annak tanítását akarjuk politikai programmá tenni, hanem annak engedését, hogy az evangélium világosítsa meg a meghozandó döntéseket, és még azokat is, amelyek nem könnyen kapnak támogatottságot. És hát itt kezdődik a keresztény küldetés, hogy olyanokat is, olyan ügyeket is képviselni kell, ami nem igazán népszerű. Szóval a pápa feladja a leckét nekünk is, a nyertes Tisza pártnak is, amely a néppártnak a tagja. Hogy élted meg a választásokat?
5: Hát igen, egy nagyon nagy témához nyúlunk, és egy darásfészekbe nyúlunk, amikor erről a témáról beszélgetünk. Én először nem is akartam ennek kapcsán így beszélni, vagy megszólalni ezeket magánbeszélgetésekre. Korlátoztam ezeket a gondolatmeneteket. De aztán úgy éreztem, hogy annyira szomjúság van a társadalomban, az emberek között, hogy valamit mondjunk, egy megbénultság volt tapasztalható két hétig, amíg én is ezt a cikket kiadtam, hogy egyszerűen nem tudunk erre reagálni, nem tudjuk hova tenni, nem tudjuk a saját helyünket pozícionálni ebben az új kialakult politikai helyzetben, hogy úgy éreztem, hogy valamit hozzáteszek. Tudom, mindig ilyen önjelölt vagyok ebben, én ehhez nem értek, nem vagyok vezető, a saját kényelmes pozíciómból beszélek, egy szubjektív véleményem van. De azért próbálom megosztani, mert megtették előttem mások is. Például Török Csaba, vagy egyenesen Székely János püspök. És nem akarom velük egy szintre sem emelni magam, de hogy valamilyen szintű reflexiót tennünk kell, hogy egyáltalán tudjuk elhelyezni magunkat, hogy ezután hogy menjünk tovább. Mert ez a valóságnak a fenomenológiája, hogyha nem tudom, hogy hol vagyok, és abban nem tudom elhelyezni magamat, és a valósághoz, ami körülöttem van, nincsenek arányos kapcsolódásaim, akkor nem fogok tudni előre menni. Akkor kóvályogni fogok. És ahhoz, hogy valamilyen irányba menjünk és stratégiát tudjunk kidolgozni, ahhoz az első lépés, vagy a nulladik lépés az, hogy helyezzük el magunkat és határozzuk meg, hogy hol tartunk. És erre reflektálni kell, hogy szerintem mindannyiunkat meglepett, bár benne volt a levegőben, de mindannyiunkat meglepett az, hogy a Tisza ilyen fényesen győzött. Azt már biztosan látjuk, hogy a következő éveket ez a politika meghatározza majd. Hogy ez milyen ez a politika, arról sok mindent tudunk, volt programjuk, és sok mindent el is mondtak, sok minden pedig a szemünk előtt bontakozik ki, abban is például, hogy hogyan áll össze a kormányzati struktúra. Kik lesznek a miniszterek, milyen személyek, milyen témákhoz kötődnek majd, ehhez milyen értékrendnek kötődnek. De azt gondolom, hogy ennek ismeretében nem helyezkedés ebben a pillanatban azt mondani, hogy valamilyen szinten meg kell próbálni kapcsolódni ez a rendszerhez. Valaki azt mondta nekem, hogy ez egy helyezkedés, hogy most már hogy tudom, hogy ki a győztes, megpróbálok a győztes mögé állni. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy mi élünk és létezünk. Ebben a társadalomban keresztény közösségként élünk és létezünk. És kellett léteznünk mindenféle politikai helyzetben, és jobb, hogyha tudunk kapcsolódni, és jobb, hogyha megtaláljuk az arányos párbeszédnek a lehetőségeit. Azt érzékelem, hogy amikor erről beszélek, akkor biztos én magam is, de mindenki a saját buborékjából szól hozzám. A saját buborékod az a politikai összefüggés, amit te magadban helyesnek tartasz, és amikor reflektálsz arra, amit mondok, vagy amit leírtam, nagyon sokszor úgy reflektálsz, hogy vannak előítéleteid. És nem is látod meg már, hogy mit írtam, hanem csak annak bizonyos elemeit. Nagyon jó lenne kilépni buborékokból azért, hogy esetleg másokkal beszélgetve, másokkal, akik esetleg nem is mi vagyunk, de sokrétű kapcsolatokat kialakítva a párbeszédnek egy olyan összefüggését tudjuk létrehozni, amiből mi is profitálni tudunk. És hát, hogy konkrétumokat mondjak, én úgy érzékeltem, hogy az elmúlt 16 évben nagyon sok ember szeretettel viszonyult hozzánk. a keresztényekhez és az egyházhoz. És egyébként a kormányzatban, az Orbán kormányzatokban nagyon sok ember nagyon sokat és nagyon jól dolgozott. Ezt csak újra és újra meg tudom ismételni. Számtalan jó szándékkal, emberi barátsággal, kapcsolódással találkoztam. Ugyanakkor kialakult egy olyan helyzet, hogy a kormány magát keresztényként pozícionálta, a keresztényeket ehhez egy kicsit felhasználta, akkor is, ha ez win-win szituáció, tehát mindenkinek jó szituáció volt, a egyház önállóság vagy autonómiája bizonyos helyzetekben én azt gondolom, hogy sérült. Nem feltétlenül olyan módon, amit ki lehet mutatni jogszabályokkal vagy törvényekkel, hanem elvi alapon, hogy hogy élünk, milyenek a döntéseink, kit kell megkérdezünk, vagy milyen gondolatok futnak le az agyunkban, hogy ki mit fog ehhez szólni.
4: Egy nagyon szemléletes képet használsz, a Mama Hotelt ott kell hagynia az egyháznak.
5: Ezt én így láttam, és erről szívesen nyílt vitára bocsánatot, csak egy vélemény, de hogy ezt Székely püspök is elmondja, hogy volt egy védőháló az elmúlt 16 évben, ami nekünk nagyon jó volt, mert nagy az intézményrendszerünk, és egyébként pedig törékenyek vagyunk. És egy nagy felelősséget és terhet kell hordoznunk úgy, hogy törékenyek vagyunk. És ha van egy védőháló, ami körbevesz, egy adott esetben most egy ilyen politikai természetű védőháló, az biztonságot ad. Viszont az is igaz, hogy ez az ölelés talán néha túlszoros. És akkor amíg egy védőhálóban élünk, addig biztosan élünk, és nem kell feltétlenül felmutatnunk teljesítményt. Nem kell felmutatnunk azt, hogy mi a jövőképünk, nem kell felmutatnunk az, hogy van a stratégiánk, vagy van a missziós víziónk, hanem el tudunk lenni ebben a védőhálóban. Most ennek vége van. Én úgy érzékelem, hogy a Tisza kormány azt ígéri, hogy egy arányos és méltányos támogatási rendszert fog fenntartani. Ez derül ki a programjából, ez derül ki az elmondottakból. Az arányos és méltányos azt jelenti, hogy az elvégzett feladatokért ezután is megkapjuk. Volt itt olyan politikai kurzus, ahol nem kaptuk meg azt, ami jogosan jár. Vagy az, hogy egy templom, vagy a mi épített örökségünk az hozzátartozik a nemzeti vagyonhoz. És azt az államnak őrködnie kell, és meg kell őrizni ezeket a nemzeti kincseket, az egyértelmű lesz ezután is. Nem fognak ránk omlani a templomok, ki fogják fizetni a hitoktatóinkat. Szóval talán valami arányosabb és kevésbé privilegizált működés az, amit én várnék, vagy amiben most van egy nagyon optimista várakozásom, hogy ebben a pillanatban erre rá tudnánk csatlakozni.
4: Eszembe jut egy olyan része az egyház történelmnek, aminek a tanulságai máig szólnak, hogy részt venni, vagy begubózni. A 890-es években elindult az egyház szociális tanítása is, rengeteg baj volt az egyház és a nagyvárosi emberek elérhetetlenek voltak az egyház számára. Ebben együtt hát jött egy olyan laikus kormányzat Olaszországban, meg Franciaországban is, amire úgy reagált az akkori pápa, azt hiszem 10. Pius volt az, hogy nem szabad részt venni a politikai életben, nem szabad szavazni ezekre, majd megbuknak. Hát aztán előbb-utóbb létrejött a Centrumpárt és a keresztény demokrácia Olaszországban, és változott a helyzet. Tehát az egy csapda lenne a magyar keresztény közösségnek, hogyha nem a konstruktív odafigyelés meg párbeszéd politikáját, hanem a sérelem politikát folytatná, vagy kezdené el ezek után, hogy vége lett a 16 évnek.
5: Tudom, sokan nem fognak velünk egyetérteni, és azt is megértem, mert ez is egy pozíció, és ezzel is diskurzusba kell lenni, de én is így gondolom, hogy ebben a pillanatban két dolgot tehetnek a keresztények. Két dolgot tehet az egyház. Az egyik az, hogy bezárkózik, és azt mondja, hogy kivárom, még ez a rezsim véget ér, vagy ez a rendszer véget ér. Vagy véget ér, vagy nem tudom. Kivárhatjuk, hogy ez a politikai felállás ez véget ér. Vagy azt mondjuk, hogy rákapcsolódunk, és megpróbálunk valamit tenni vele. Az előzőre rá tudtunk kapcsolódni. Erre lehet, hogy másként kell. De azért tartom jobbnak a rákapcsolódást, azért tartom jobbnak a konstruktív, ám kritikus párbeszéd kialakítását, mert hogy ez nekünk is lehet egy úgymond kegyelmi pillanat. Egy kicsit egyébként sajnáltam, hogy a Magyar Kurír cikknek ezt a címet adta maga a szerkesztő, a Kurír, hogy a Magyar Egyház kegyelmi pillanata, mert ez nagyon optimista várakozásokat sugall, nehogy eszünkbe jusson róla a kegyelmi botrány, de zárva. De hogy azért olyan értem, hogy mégis kegyelmi pillanat, hogy van az újrakezdésnek egy lehetőség, és amit említettünk a Mama Hotellel, az azért tényleg rengeteg előnye volt, nagyon szép dolgok születnek, folyamatosan épülnek dolgok, de van annak nagyon sok kockázata, és egy fiatalabb generáció, és a Tiszának is a fiatalabb generációk a szavazói, egy fiatalabb generáció az egyházban ezzel nem feltétlenül volt elégedett. És az újrakezdésnek van egy lehetősége, vagy van egy pillanata most, ami lehet kegyelmi pillanat. Tehát érdemesebb, pusztán racionális kalkuláció alapján érdemesebb nekünk a rákapcsolódást választani, és nem a bezárkózást és az elhatárolódást. És valóban 9. Piusznak ugye voltak ilyen, vagy a 9. Piusznak ez volt a politikája, 13. Leó, aki elkezdett ezen változtatni, például Franciaországban, hogy érdemes rákapcsolódni más kormányzatokra is, mert lehet és kell, és esetleg az üzenet továbbadása érdekében ezt meg kell tenni. Most volt egy konferencia Szegeden 2003-ban, az Evangelii Gaudium 10. évfordulóján. Ez volt Ferenc pápának a apostoli buzdítás, ami egy kicsit ilyen programadó apostoli buzdítás volt, és nagyjából a misszióról, az evangelizációról szólt. És akkor ott engem utolsó előadóként egy nagy nemzetközi grémiumban előadva arra kértek, hogy beszéljek arról, hogy az Evangelii Gaudiumnak mi az üzenete ma a magyar egyház számára. És akkor mondtam a szervezőknek, hogy gyerekek, a jégre akartok vinni, de fölmegyek. És akkor ott megfogalmaztam 4 pontot, amivel azóta is egyetértek, hogy mit kellene tenni. Az egyik az az, amit kiszedhetünk a dokumentumból, hogy testvériség, párbeszéd. Magyar egyháznak nagyon fontos szerepe van a közép-európai népek közötti megbékélés kimunkálása során, és ezért nagyon sokat tettünk.
6: Igen. Szlovákokkal volt ilyen, román püspöki konferenciával is van egy párbeszéd, talán a horvátokkal is.
5: Igen, folyamatosan, és ezek jó párbeszédek, és ahogy a népek között feszültségek vannak, ugye a keresztény közösség ezt tudják gyógyítani. Okay. Másik meglátás, mutatkozunk akkorának, amekkorák vagyunk. És azt lehet magyarázni a statisztikákat, és lehet, hogy most nem tudom én mennyi, 60-40 hány százalék, lehet, hogy lesz az még 20 is. Nem biztos, hogy ez az érdekes, hogy magyarázzuk, hogy ez miért több, hanem az, hogy bátran mutatkozunk akkorának, amekkorák.
6: Tehát ne nagyobbnak, mint amelyek, de ne is kisebbnek.
5: Ne is kisebbnek. Nem feltétlenül szégyenletes az, hogyha ma Magyarországon egy olyan üzenet, ami ennyire non-profit, és ennyire tényleg érdekmentes, az 20%-ot meg tud szólítani a társadalomba. Ez óriási dolog ma. Mindenki utilitarista, mindenki rövid távon gondolkodik. Tehát ez a fajta önzetlen, evangéliumi történet, hogy még mindig ennyi embert meg tud szólítani hetente egy szentmisére, az óriási dolog.
6: Igen.
5: Tehát nyugodtan mutatkozunk akkor ennek, amekkorák vagyunk. A harmadik, hogy politikai szekértáborok fölé emelkedjünk, hogy az evangéliumi üzenet az sokkal többet jelent, mint ezek a kérdések, amikről itt eddig beszéltünk. És itt lép be az a felvetés, hogy van-e missziós stratégiánk. Az üzenet, az evangéliumért való eszületlen lelkesedés, a tüzes szív, a megtérésnek a vágya, az olyan áthatja az egész magyar egyház életét. És ez a jövőkép, az teljesen járulékos ehhez képest, nem mindegy, de teljesen járulékos, hogy tudunk-e a Tiszával konstruktív, ám kritikus párbeszédet kialakítani. Hogy milyen volt ez a konstruktív, néha nem teljesen kritikus párbeszéd a Fidesz kormányzatokkal. Ez ehhez képest teljesen járulékos. Tehát, hogy fölé emelkedni a politikai szekértáboroknak, nem elitizmusból, hanem egyszerűen egész másról beszélünk. Az evangéliumról beszélünk, és az valami egész más horizont. Tehát, hogy meg kéne térni. És az valami egész más horizont, és mindjárt kialakulnak itt a más mintázatok ebben a kapcsolódásban is. Tehát ez nem egy pragmatizmus, vagy nem egy a hasznos pillanat elkapása, hogy most akkor van egy új kormányzat, és akkor ebből mit tudunk profitálni. Ez teljesen fölösleges, aki ezt akarja. Ez egyáltalán nem erről van szó.
6: Más felületen kell, hogy teljesítse a feladatát az egyház és az állami intézményrendszer, meg a politikai szereplők, de és nem szabad szereptévesztésbe esni, ahogy a pápa is mondja, nem az a feladata egy politikai pártnak, hogy igét hirdessen, hanem hogy a közjót szolgálja, annyi területen lehet ezt tenni. Tehát ilyen szempontból egy visszafogottabb kereszténység kép a politikában az egyház számára hitelességi lehetőséget ad.
5: És itt jön be, a 4. pont nekem akkor az volt, hogy tanítsuk meg újra az imát. Mert hogy ez a Richard Rohrnál volt egy mondat, akit mindig elolvasok, és mindig egyébként vitatkozom vele, mert a könyvei vitathatók, meg a gondolatai. De hogyha az egyház nem tanítja, meg írja a 21. században az imát az embereknek, akkor lehet, hogy fölösleges a léte. Na és itt jön be a politikai program, itt jön be ez az egész, hogy teljesül-e az, amiért bennünket ide küldtek. Teljesül-e az evangéliumi misszió. És ez alapján tegyük mérlegre azt, hogy kapcsolódunk-e vagy nem. Nem egy pragmatizmus, hogy miből jövünk ki jobban, vagy miből tudunk több pénzt leszedni. Nem. Hogy érvényesül az evangélium? És Leó pápának az igehirdetés az azért egyre jobban bontakozik ki, és egyre gazdagabb, és úgy látom, hogy ő a szavak embere. Ferenc pápa a gesztusok embere volt, Leó pápa a kristálytiszta gondolatmenetek embere, mert hogy Leó pápa újra és újra megmutatja az evangélium egész palettáját, ami a közéletre vonatkozik. Vagyis azt mondja, hogy nekünk ki kell állnunk akár erkölcsi, szexuáletikai kérdések, családetikai kérdések mellett, de ugyanúgy ki kell állnunk a szegények mellett, tehát szociális kérdések mellett, az elnyomottak, a kitaszítottak mellett, ugyanúgy ki kell állnunk a teremtés védelme mellett. Hát, hogy nagyon sok, vagy éppen a béke mellett kifejtett erkölcsi érveléseket föl kell mutatnunk, hogy nagyon sok területe van a keresztény morálnak, aminek hatása van a társadalomra.
6: És amelyeket együtt kell képviselnie az a hiteles, az egyház nevébe föllépőknek, és nem ezt kiemelni, azt kiemelni, másról nem szólni, tehát az amerikai vallási hangadók mindig csak az abortusz ellen tiltakoznak, de a halálbüntetés ellen nem tiltakoznak, tehát vagy a menekültügyet is le akarják söpörni, tehát az embert a maga teljességében kell szemlélni, és ez Leó pápának nagyon fontos.
5: Ugyanakkor, hogyha szóba kerülne esetleg Magyarországon a melegházasság kérdés, és én tudom, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, és senkit nem akarok ezzel megbántani, ez egy nagyon átfogó erkölcsi kérdés, de ha szóba kerül ennek a komoly bevezetésnek a komoly lehetősége, leszek az első, aki az utcára kimegyek ez ellen.
6: Leó pápa ebbe a beszédébe, amit a néppárti zarándok csoportnak mondott, hát kezdi abban, mint kezdetben volt az ige, hogy a második világháború után Adenauer, Schumann és de Gasperi fémjelezte, és tette le az alapjait annak a politikai közösségnek, amelyet ő most fogadott, és ez az a közösség, amely Európa keresztény gyökereit kell, hogy magáinak vallja, és a cselekedeteiket áthassa. Tehát egy lelki gyakorlatot is tartott ennek a politikai közösségnek, és hát keresztény értelmiségieknek Magyarországon is nagyon oda kell figyelni erre.
5: Én ehhez kapcsolódva én azt jegyezném meg, hogy én a úgymond keresztény államban sosem tudtam hinni, mint elfben. És ez is persze vita tárgya lehet, de egy semleges államban, vagy egy, ha tetszik, egy szabad államban működő szabad egyház számomra egy vonzóbb idea volt. Tudom, hogy idealista vagyok. Keresztény államban azt éreztem mindig nehézségnek, hogy még nem az Isten országában vagyunk. Amíg a Civitas Terrenában, a földi államban vagyunk, a földi állam az mindig bugdácsol. Az mindig korrumpálódik. Mindig. Mert ez nem az ideális, ez nem az Isten országa. Megvannak benne az Isten országnak a jegyei, de még az ideális középkori szakrális legitimációval rendelkező királyságokban is bugdácsolt az állam. Szent Lászlónak a Monte Cassino apáthoz írt levele erről tanúskodik, nem tudok király lenni, úgyhogy ne kövessek el bűnt, pedig egy szent királyról van szó. Ezért, amikor keresztény államról beszélünk, akkor bevonjuk ugye, az evangélium eszmét a kormányzásba, és abból az evangélium eszme mindig megsérül. Ezzel együtt persze, és itt Biborra támaszkodom, talán nagyobb az erkölcsi hozadéka ennek minden bugdácsolásával együtt, mint hogyha nem tettük volna. Mégis azt vélem, vagy úgy vélem, hogy egy ilyen keresztény állam koncepciót én ebben nem feltétlenül hiszek, hanem azt mondom, hogy legyünk egy semleges államban, ahol működhet az evangélium. Imádkozzunk az előjáróinkért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, írja Pál apostol Timóteusnak. Tehát, hogy nekünk jó ez a római birodalom. Csak hirdethessük az evangéliumot. Amíg nekünket engednek szabadon dolgozni, amíg engedik hirdetni az evangéliumot, amíg engednek missziózni, nekünk jó ez az állam. Teremtse meg azokat a kereteket, amiket egy államnak meg kell, és ez nekünk jó lesz. Ugyanakkor, nagyon érdekes kérdés, és nehéz meg is találni azt, hogy hogy vág össze a kettő, de az objektív igazság elfogadásához való visszatérés, az úgy hiányzik ma az egész társadalomban, mint egy falat kenyér. Mert mindenki relativista, mindenki szubjektivista, és senki nem találja a helyét. És egy értékrendi válság van, és akárhogy is vesszük, hogy ezzel talán társadalmi csoportokat, gondolkodói köröket bosszantok, de én úgy gondolom, hogy mindenki vágyik az objektív igazságra. Mert ha nincs objektív igazság, akkor az én létem válik kérdésessé, hogy én miért vagyok itt, és hogy egyáltalán van-e értelme az életemnek. Hogy tart-e valamilyen irányba az életem, vagy pedig valamilyen vak véletlennek a kiszolgáltatottja vagyok, amiben nincs értelme élni. És ettől kezdve két lehetőségünk van, vagy van Isten, aki megváltott Jézusban, vagy értelmetlen az egész. Tehát, hogy...
6: Én az előbbire voksolok.
5: Az előbbi, én is ebben nyilván azért vagyunk itt, igen. Mert ha következetesen végig gondoljuk, akkor vagy az abszurditás fölvállalása marad, vagy a kilépés az egészből. Az biztos, hogy itt, ebben a politikai térben, amiben ma élünk, és lehet álmodozni másik politikai tér után, nem tudom én, középkori ideális szakrális királyság után, ami talán sose létezett, de abban a reális politikai térben, amiben ma élünk, egy diskurzus van. És ebben a diskurzusban, ebben a párbeszédben sokan vannak, sokféle gondolkodású ember. Az biztos, hogy ebben a diskurzusban és párbeszédben helye van a keresztényeknek, és aki ezt nem így gondolja, azt tiszteltetem, mert mindenki egy értékrendi háttérrel lép be ebbe a diskurzusba, az is, aki magát semlegesnek tartja, az is egy értékrendi háttérrel lép be a párbeszédbe, és nincs értékrendmentes ember, nincs teljesen tárgyilagos ember. Akkor az, aki magát semlegesnek tartja, annak a buboréknak az értékrendjével jön be ebbe a diskurzusba, ami úgymond magát semlegesnek tartja, de az se semleges. Tehát mindenki értékrendi háttérrel lép be, valamilyen érték összefüggéssel lép be ebbe a párbeszédbe, és ebben a párbeszédben, Jürgen Habermas-szal együtt mondom, a keresztényeknek helye van. Sőt, lényeges helye van, mert olyan hozzáadott értéket tesznek, ami a természet fölöttiből merít, amit nem sokan tesznek meg. Ugyanakkor nyitva kell maradni arra, hogy vannak, akik másként gondolkodnak. Ezt úgy hívják, hogy párbeszéd. És a párbeszéd az azt jelenti, hogy sokrétű kapcsolatokat alakítok ki azzal, aki nem olyan, mint én vagyok.
6: Azt hiszem, 16. Benedek pápának volt egy párbeszéd kötete Habermas-szal.
5: Tehát igen.
6: Példát még mutattak.
5: Pápaságának előestéjén, tehát éppen a megválasztás előtt nem sokkal. Abszolút, és ott, hogy amikor sokrétű kapcsolatot kezdek kialakítani egy másként gondolkodva, másként élve, más civilizációhoz tartozóval, ott vannak problémás lehetősége, vagy ott megvan a kockázat.
6: Hogyne.
5: Megvan a kockázat. Azt tehetett, hogy nem néz bele. Tehát, hogy mit tegyünk? Tehát ez az iszlámmal kapcsolatban felmerült, nem olyan rég olvastam erről, hogy mi marad? Vagy megpróbálunk mi keresztények velük vallásközi párbeszédben egy széleskörű kapcsolatot kialakítani, vagy marad a teljes elszigeteltség és adott esetben a konfliktus. Szerintem jobb bevállalni a párbeszédnek a kockázatát.
6: Szent Ferenc nyomdokaim, illetve Leó pápa most Algériában nagyon szép példát mutatott erre, meg az algériai nép is. Tegnap beszélgettem Hardi Titusszal, beszámolt az élményeiről, hát el van ragadtatva, hogy milyen kedvesen és milyen nagy szívvel fogadták a pápát, és tényleg a világ első erkölcsi tekintélyének tartják. Sokáig tudnánk még beszélgetni, de nagyon izgalmas az egész, és egy nagyon pozitív dologgal szeretném befejezni. Én úgy éltem meg ezt az választást, hogy méltóság teljesen fogadta el az eredményt mindenki, a vesztes is, meg a győztes is. Riogatták az ország egy részét azzal, hogy majd nem adják át a hatalmat, meg ezzel. Tehát a magyar társadalom azt hiszem jól vizsgázott.
5: Egyetértek.
6: És ez egy pozitívum, ez egy keresztény erény.
5: Egyetértek, teljesen egyetértek, hogy itt ez higgadtan zajlott le, és ezért is tartom még mindig reális reménynek, így bő két héttel a választások után, hogy egy kritikus, ám együttműködő párbeszéd az létrejött, és létre is kell jöjjön, és az a magyar egyháznak hasznára lesz, mert felnőtt korba lép.
6: És ami a magyar egyháznak hasznára van, az a Magyarországnak is hasznára van.
5: Andrea Riccardi fogalmazott úgy egyszer, és ez egy kicsit így rávetül számomra a magyar társadalomra is, hogy azt mondja, hogy Európa beteg, és benne a katolikus egyház is beteg, Európában. És feltehetjük a kérdést, hogy vajon Európa ebbe a katolikus egyházba betegedett bele? És lehet, hogy ez a magyar társadalom is igaz, hogy itt is van rengeteg betegségünk, benne az egyháznak is rengeteg betegsége. És olyan felelősek vagyunk azért, hogy nem vállaltuk a küldetésünket, az evangélium erejét, és ezért betegedett meg a társadalom. És én azt gondolom, hogy itt egy jó pillanat van arra, hogy fölvállaljuk ezt a mélyen evangelizációs, evangéliumi küldetést, a missziós küldetést, újra Jézus arcát mutatni, mert akkor lesz egészséges a társadalom.
6: Gájer László professzor úrral beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

0: a Tritónusz gitár trió zenélt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. május 3-a, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük hallgatóinkat! Főpíreink először röviden. Május 1-től hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás. Nincs vége, bár Donald Trump amerikai elnök lezártnak minősítette a közel-keleti fegyveres konfliktust, a hormuci szoros blokkádja továbbra is fennáll. 14. Leó pápa megemlékezett a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról. Mindszenti zarándoklatot tartottak a hercegprímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából. Az Európai Bizottság és az Európa Tanács elnöke üdvözölte pénteken, hogy május 1-től ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
4: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán azt írta, a dél-amerikai közös piac országaival kötött megállapodással a résztvevő országok erőteljes üzenetet küldenek a világnak, előnyei pedig már most láthatók. A nyitottság és a partnerség mindenki számára jó létet teremt. António Costa, az Európai Tanács elnöke üzenetében azt írta, május 1-én a munkavilágnapján Európa és Latin-Amerika a közös jólétbe való befektetéssel ünnepel. Április közepéig több mint 260 ezeren támogatták aláírásukkal a magyar gazdakörök és gazdaszövetkezetek, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös kezdeményezését a Megvédjük a Magyar Földet, Megvédjük a Magyar Gazdákat címmel januárban meghirdetett petíciót. Ez részben éppen a Mercosur ellen szól. A magyar gazdák szerint a megállapodás súlyosbítja az amúgy is nehéz helyzetet, mivel a beáramló tömegtermékekről a fogyasztók nem kapnak megfelelő tájékoztatást, az európai gazdák pedig kiszorulnak a piacaikról. Az Európai Bizottság vezetése figyelmen kívül hagyja, hogy a mezőgazdaság nem pusztán egy gazdasági ágazat, hanem az élelmiszerellátás, a vidéki társadalom és a környezeti fenntarthatóság alapja. Az agrárium nem lehet kereskedelmi alkuk és hibás döntések áldozata. A magyar földet és a magyar gazdákat meg kell védeni. A Tisza párt elnöke nem számíthat olyan gyors brüsszeli gesztusokra, mint Donald Tusk lengyel kormánya. Donfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője úgy látja, az uniós források megszerzése szoros határidők és politikai feltételek mellett válik az új kormány egyik legnehezebb feladatává. Magyar Péternek nem lesz diadalmenet az uniós pénzek hazahozatala. A demokrata hasábjain a szerző úgy fogalmazott, hogy Donald Tusk lengyel kormánya gyors brüsszeli jóváhagyást kapott a korábban visszatartó források ügyében. Az írás szerint az uniós források jelentős részénél sürget az idő, különösen a helyreállítási alappénzeinél, amelyek lehívására szoros határidők vonatkoznak. A szerző emellett az Európai Unió bírósága előtt zajló eljárásokra is figyelmeztetett, amelyek további nyomást helyeznek az új magyar kormányra, hiszen az uniós intézmények a források kifizetésén keresztül továbbra is elvárásokat támasztanak Magyarországgal szemben, többek között a migráció, a gender kérdés és a vétópolitika területén.
0: Az orosz határtól 1000 kilométerre lévő ukrán megye központot is célba vettek éjszaka a Moszkva drónjai, Nyíri Kata jelenti.
5: Két helyi lakos meghalt a dél-ukrajnai Herszon városában, miután orosz drónok csapódtak egy menetrend szerint közlekedő autóbuszjáratba. 7 utas megsebesült. A háborús övezettől 1000 kilométerre lévő nyugat-ukrajnai megyeközpont Ternopil is az oroszok célpontja volt. A negyedmilliós városban szünetel a lakossági áramszolgáltatás, és akadozik a tömegközlekedés is. A dél-ukrajnai Izmail városában jelentős kár keletkezett a Fekete-tengeri kikötői hálózatban. A légvédelem jelentése szerint több mint 160 harci drónnal támadtak az oroszok, 20 becsapódást nem tudtak elhárítani. A kijevi sajtó arról ír, hogy a szárazföldi frontszakasz két részén, Harkiv és Donyeck megyében is sikerült előre törnie az orosz katonáknak. Az Unión hírügynökség jelentése szerint áprilisban a kelet-ukrajnai megyékben 100 négyzetkilométernyi területet szereztek meg Moszkva csapatai. Az elemzés szerint ez kevesebb, mint a márciusi mennyiség, azonban az előrenyomulás folyamatos.
0: Bár Donald Trump amerikai elnök pénteken lezártnak minősítette a közel-keleti fegyveres konfliktust, patthelyzet alakult ki a béketárgyalásokon. A hormuci szoros blokkádja továbbra is fennáll, az amerikai haditengerészet nem vonult ki a régióból. Udvarai Erzsébet összefoglalója.
4: Washington pénteken arra figyelmeztette a hajózókat, hogy amerikai szankcióval szembesülhet az, aki fizet Iránnak a hormuzi szoroson való átkelésért. Az amerikai hadsereg középső parancsnoksága szombaton azt közölte, hogy 48-ra emelkedett azon hajók száma, amelyeket a blokád fenntartásában közreműködő amerikai haditengerészeti egységek nem engedtek átkelni a hormuzi szoroson és visszafordulásra késztettek az iráni partok felé. Iránnak naponta 135 millió dolláros közvetlen bevételkiesést és 400 millió dollár gazdasági terhet jelent Washington szerint az, hogy a blokkád miatt nem tudja a felszínre hozott kőolajat exportálni. Ugyancsak az amerikai adminisztráció azzal számol, hogy Irán közel van kőolajtárolási kapacitásainak végéhez, ami azt jelenti, hogy a kitermelt kőolajat nem tudják hol tárolni, miközben kutakat a technológia miatt csak komoly károk árán lehet lezárni. Bár Donald Trump elnök pénteken lezártnak minősítette a közel-keleti fegyveres konfliktust, patthelyzet alakult ki a béketárgyalások során. A hormuzi szoros blokkádja továbbra is fennáll, az amerikai haditengerészet nem vonult ki a régióból. A további háborús eszkaláció esélye sem elhanyagolható. Donald Trump azzal indokolta döntését, hogy a katonai művelet elérte célját. Ugyanakkor az Egyesült Államok hadereje nem vonul ki a térségből, mivel Teherán továbbra is jelentős fenyegetést jelent. Irán a tárgyalások második szakaszára hagyná a nukleáris kérdések megvitatását, és a javaslatból teljesen kihagyta az iráni ballisztikus rakéta program kérdését. Az iráni állami televízió április végén megnevezte azokat a szomszédos országokban található célpontokat, amelyeket támadás alá fog venni, ha a harcok újraindulnak. A felsorolt listában a közel-kelet legfontosabb olaj- és gázmezői, illetve feldolgozó központjai szerepelnek, vagyis Irán az egész világgazdaságra hajlandó lenne csapást mérni.
0: A 2001. júniusa és 2005. szeptembere között regnáló Silvio Berlusconi kormány után a második leghosszabb ideje hivatalban lévő kormány az olasz köztársaság történetében Giorgia Meloni kormánya. Giorgia Meloni és kormánya 2022. október 22-én tette le esküjét. A Meloni vezette olasz testvérek, az Antonio Tajani vezette hajrá Olaszország, a Matteo Salvini vezette Liga és a Mi mérsékeltek párt jobb-közép koalíciója, a 68. kormány az 1946-ban megszületett olasz köztársaság történetében. Ez az első kormány, amelynek élére nő került, és az első, amelyet az olasz testvérek vezet. Kitört egy vulkán a Fülöp-szigeteken, több mint 1500 családot telepítettek ki vasárnap a Fülöp-szigetek középső részén lévő Álbei tartományban található mélyen tűzhányó környékéről. A hatóságok hármas szintre emelték a készültséget, és repülési figyelmeztetést adtak ki. A tűzhányó körül több kilométeres láva folyamat, illetve több kisebb földmozgást is észleltek. A A háború és erőszak áldozataivá vált újságírókra emlékezett 14. Leó pápa a vatikáni Szentpétertéren vasárnap elmondott beszédében. Május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a Sajtószabadság világnapjának nyilvánította. A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran sérül, néha tetten érhetően, néha titokban, hangoztatta a 14. Leó pápa. Robert Francis Prévost bíborost tavaly május 8-án választották pápává. Az első évfordulóra készülve az olasz sajtó vasárnap idézeteket közölt abból a kötetből, amely hétfőn jelenik meg a vatikáni könyvkiadónál, Szent Ágoston iskolájában a történelem kihívásaival szemben címmel. A könyv Robert Francis Prévost beszédeinek gyűjteménye, amelyeket a Szent Ágoston rendgenerális perjeleként írt és mondott el 2001 és 2013 között. Ne arra várjatok, hogy felkeressenek benneteket, hanem legyetek elérhetők, hogy rátok találjanak. Ezeket a szavakat intézte 14. Leó pápa az újonnan felszentelt püspökökhöz, szombat este a Lateráni Szent János Bazilikában. Május 2-án a Szent Atya püspökké szentelte a Római Egyházmegye 4 új segédpüspökét, Alessandro Zanobbit, Stefano Sparapanit, Andrea Kallevalát és Marco Valentit. Mincenti József bíborosra, esztergomi érsekre emlékezett közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő szerint Mincenti hitéhez és hazájához a végsőkig hűséges ember volt, akinek életútját püspöki elmondata a De victus vincit, azaz legyőzett vagy győz is kifejezi. Az államfő felidézte, hogy Mincenti a rákosi rendszerben folyamatos politikai támadásnak volt kitéve, majd a kommunista diktatúra törvénytelen jogi eljárással próbálta ellehetetleníteni hivatala gyakorlását. Súlyog Tamás szerint a bíboros a megkurcoltatás, megkínzás, igaztalan elítélés és számüzetés után sem volt hajlandó engedni az egypárti hatalom politikai nyomásának. Az országos Mindszenti engesztelő zarándoklat szentmiséjén május 2-án szombaton Mindszenti boldoggá avatásáért imádkoztak az esztergomi bazilikában, majd az altemplomban mécsest gyújtottak a bíboros sírjánál. 66 éves korában vasárnap meghalt Pálfalvi Lajos, József Attila díjas műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. Pálfalvi Lajos az ELTE bölcsészettudományi karán tanult magyar-lengyel-orosz szakon, később óraadóként lengyel irodalomtörténetet tanított az ELTE BTK lengyel tanszékén, magyar irodalomtörténetet a krakkói Jagelló Egyetemen. 1999-től Pilis Csabán a Pázmány Péter Tudomány Egyetem bölcsészettudományi karán dolgozott, 2000-től több mint 20 éven át a lengyel tanszék vezetője volt, 2014-ben habilitált. A legnevesebb lengyel szerzők, köztük Szavomír Mlozsek, Andrzej Stasuk, Viktor Voloszilszky, Andrzej Stasuk műveit fordította magyarra. Nagyváradon Szent László ereklyéjét a hagyománynak megfelelően zarándokok imával és énekekkel kísérték a hagyományos hermás körmeneten. Gáspár Sándor tudósít.
6: Egy, kettő... A nagyváradi római katolikus püspökség megtartotta hagyományos zarándoklatot húsvét 5. vasárnapján az egyházmegye alapítója, Szent László király tiszteletére. Az ünnepség a Székesegyházban kezdődött délelőtt 10 órakor, a határon túlról is érkezett zarándokok fogadásával, illetve a ráhangolódással. A 34. Festum Varadinum részét képező program keretében 11 órakor főpapi szentmise kezdődött. Főcelebránsa és szónoka a venezuelai származású Edgar Peña Parra érsek, a Vatikán olaszországi és San Marinói nunciusa volt. Böcskei László, nagyváradi római katolikus megyés püspök köszöntötte a magasrangú vendéget, felidézte Szent László király történelmi és lelki örökségét, megjegyezve, hogy az egyházmegyét alapító Szent László tanítómester volt Szent Péter utódja iránti hűség kimutatásában is. Homíliájában Edgar Peña Parra érsek Szent László király példamutató életét állította a középpontba, mint a jelenkor számára is érvényes, spirituális iránytűt. Olyan élő példa, amely ma is tettekre hív, és reményt ad a nehézségek közepette, amelyek a családi értékek és a keresztény gyökerek elsorvasztásával fenyegetik a 21. századi társadalmakat, jelentette ki a főpap. Szokás szerint a zenei liturgikus szolgálatot a Szent László ének és zenekar végezte. Szent László koponya erekjéje és az 1420-as években készült herma a Győri Bazilikában található. Nagyváradon, ahol Szent László sírja is van, a nyakszirt csontját őrzik az 1775-ben készült erekjetartóban. A szentmisét követően a szép napsütésben a Schlauch kert, vagyis a Petőfi Park felé indult zarándokok imával és énekekkel kísérték Szent László erekjéjét a hagyományos körmeneten vasárnap délelőtt.
0: Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tisza párt elnöke is beszédet mond a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén hétfőn, közölte az MTA titkársága vasárnap. A bicentenáriumi közgyűlés ünnepi nyitányán köszöntőt mond Freun Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az esemény díszelőadását Monok István, az MTA doktora, az MTA könyvtár és információs központ főigazgatója tartja. Az ünnepi ülés keretében átadják az akadémiai aranyérmet, az akadémiai díjakat, az akadémiai újságíró díjat, a Varman Mór érmet és az Arany János életmű díjat. Az akadémia új tisztségviselőit kedden választják meg. Az átláthatóság és a nyilvánosság alapelveinek sérülésére hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Rétvári Bence, a KDNP leendő frakció vezetője, miután az új parlament megalakulását előkészítő tárgyalásokon a Mi Hazánk sokat szóra felvetette, hogy legyen nyilvános a parlamenti képviselők magyar állampolgárságon túli más állampolgárságának ténye, ám a Tisza párt ezt elutasította. Rámutatott, a Tisza párt okkal számolhat azzal, hogy a külföldi érdekeket Magyarországon érvényesítő pártnak tartják majd sokan, egy olyan kormánynak, amelyik újra a külföldi cégek zsákmányszerző területévé teszi Magyarországot.
7: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Gyarapodott és erősödött az idén 30 éves szatmárnémeti szigetlankai református egyházközség, olvasható a krónikában. Lépésről lépésre Isten igéjének a fényében próbál előre haladni a megalakulásának 30. évfordulóját idén ünneplő szigetlankai református egyházközség, amelyben Rácz Ervin Lajos szerint megpróbálják összehangolni a generációkat. A református lelkipásztor, a Királyhágó melléki református egyházkerület generális direktora az egyházközség létrejöttéről, az évek során adódó kihívásokról, az ifjúság és az idősebb generáció megszólításáról, küldetésükről beszélt az Erdélyi Naplónak. A nagy csend volt a legnehezebb, ezzel a címmel közöl interjút dr. Szőlősi Tibor egykori csernobili orvossal a Kárpáti Igazszó. 1986. április 26-án a világ eddigi legnagyobb ipari katasztrófája rázta meg az emberiséget. Felrobbant a csernobili atomerőmű 4-es blokkja, és vele együtt egy birodalom hazugságokra épített mítosza is repedezni kezdett. A világot megrázó katasztrófa nem csak rádióaktív felhőt szabadított Európára, hanem százezrek életét pecsételte meg, kitelepített családokét, halálba küldött

0: közelébe. A napjainkban 85 éves, Magyarországon élő nyugalmazott orvos, aki nem mellesleg a 12 fős kárpátaljai vezetőtestület egyetlen ma is élő tagja, nem tudta pontosan hová megy, mi lesz a feladata és milyen veszély veszi körül. Az egy hétre tervezett kiküldetésből végül egy hónap lett. 40 év távlatából most megrázó őszinteséggel idézte fel az emlékeket a Kárpáti Igazszóban. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
1: A várható időjárásról. Igazi kora nyárias hangulat várható a következő napokban, sok napsütés, alig néhány felhő és 25 fok körüli hőmérséklet. A hét közepén azonban erős szél, helyenként zápor és zivatar is előfordulhat. Hétfőn nagyrészt derült, napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nem valószínű. Hajnalra 3 és 10 fok közé hűl le a levegő, délutánra 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Május 1-től hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás. Nincs vége, bár Donald Trump amerikai elnök lezártnak minősítette a közel-keleti fegyveres konfliktust, a hormuci szoros blokkádja továbbra is fennáll. 14. Leó pápa megemlékezett a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról. Mindcenti zarándoklatot tartottak a herceg prímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, technikai munkatársam Biksa Levente, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
1: Múlt idéző. Zsoldos Szilviát hallják.
6: Ma 2026. május 3-a, húsvét 5. vasárnapja, és anyák napja van. Isten éltesse Tímea és Irma nevű kedves hallgatóinkat. A Tímea Jókai Mornév alkotása az Aranyember című regényében, feltehetőleg a görög Eutümia névből. Ennek jelentése jó és tisztelet. Az Irma germán eredetű női név, Irmin germán isten nevéből származik. Ma Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe van. Jakab Jézus 12 tanítványának egyike. A hagyomány szerint ő volt Jeruzsálem első püspöke, akit kortársai az igaz, igazságos melléknévvel illettek. Alatta a kereszténység nagyban hódított a zsidók között, emiatt 62-ben a jeruzsálemi templom tetejéről letaszították, de még élt, amikor megbocsátott gyilkosainak. E megbocsátó magatartása miatt lett a haldoklók védőszentje. Vértanúságának helyén Jeruzsálemben felépítették a Szent Jakab templomot. A 6. században csontjait igazolhatóan Rómában Szent Fülöp csontjaival együtt helyezték el. Szent Fülöp az első században élt apostol, a kalaposok, a kiskereskedők, cukrászok és tímárok védőszentje. Szent Péterrel, Szent Andrással egy napon lett Jézus tanítványa. Jézus keresztre feszítése után a hagyomány szerint a kis-ázsiai Hierapolisban élt, és itt is szenvedett vértanú halált. Relikviáit állítólag Rómába vitték, és a 12 apostolnak szentelt bazilikában helyezték el. Szent Fülöp, Uruguay védőszentje és Luxemburg patrónusa is. 160 éve, 1866-ban ezen a napon született Malonyai Dezső író, művészettörténész, néprajzkutató. Volt Munkácsi Mihály titkára, valamint a Pesti Napló, később a Budapesti Hírlap tudósítója. 1897-ben hazatért. Szépirodalmi munkáiban többnyire modern nagyvárosi, főként budapesti történeteket dolgozott fel. Színpadra írta Rákosi Viktor

0: Az erdélyi nemzetiségi kérdés problémáit tárgyaló regényét, az elnémult harangokat, ezzel nagy közönség sikert aratott. 1904-től népművészeti gyűjtésbe kezdett, s 5 kötetben kiadta a Magyar Népművészete című munkáját, a Magyar Népművészet forrásértékű adattárát. Malonyai Dezső 1916-ban hunyt el Budapesten. 135 éve 1891. május 3-án alakult meg a Magyar Balneológiai Egyesület, melynek célja a gyógyfürdők, gyógyvizek hasznosítása volt. Az ülést korelnökként Korányi Frigyes vezette le, a Magyar Balneológiai Egyesület orvostudományi osztályának 141 tagja volt. 125 éve 1901. május 3-án hunyt el Ejzele József kazángyáros, a magyar gyáripar egyik fejlesztője. Először silózógépeket készített, majd 1867-ben fémöntödével bővítette gyárát, 4 évvel később pedig kazánkovács műhelyt rendezett be. Az 1860-as évek elején még 25-30 munkással dolgozó gyár a századforduló előtt már igazi nagyüzemmé bővült, és az akkor már a mai Váci úton működő Ejzele vasgyárban készült vízcsöves gőzkazánok viharos sebességgel hódították meg az egész országot. Ejzele József gyára már jóval a halála után a közeli szomszéddal a lánggépgyárral egyesült, s attól kezdve kazángyárként működött. 145 éve 1881. május 3-án született Mauritz Béla mineralógus Kassán. 2 cikluson át elnöke volt a Magyar Honi Földrajzi Társulatnak. Számos, addig nem ismert hazai kőzettípust írt le. Feldolgozta és vizsgálta többek között a mecsek vulkanitjait és a dunántúli bazaltokat. A II. Világháború után idő előtt nyugdíjazták, az akadémikusok közül is kizárták, de tovább dolgozott a Földtani Intézetben és a Magyar Nemzeti Múzeum ásvány- és kőzettárában. Mauritz Béla 1971-ben halt meg Budapesten, az MTA 1990-ben rehabilitálta. 35 éve született Szent Carlo Acutis, olasz honlaptervező Londonban. Számítógépes ismereteiről és az eukarisztia iránti mélységes odaadásáról volt ismert, ami életének központi témájává vált. Már 14-15 évesen hittant oktatott, emellett önkéntesként segített a hajléktalanoknak és a szegényeknek. Számítás technikai tudását a katolikus közösségek honlapjainak gondozására fordította. Létrehozott egy virtuális múzeumot is az eukarisztikus csodákról. 2006-ban 15 évesen hunyt el. 2025. szeptember 7-én 14. Leó pápa szentté avatta. Május első vasárnapja az anyák napja is Magyarországon. Először az ókorban rendeztek tavaszi ünnepet az anyák tiszteletére a görögök. A legújabb kori hagyomány az Egyesült Államokból terjedt el, de Ausztriában 1924-ben a katolikus egyház kezdte azzal a hangsúllyal terjeszteni, hogy az iparosodással és gazdasági törekvésekkel együtt járó elvilágiasodás ellenében a természetes és egészséges élet és az anyaság mellett emeljen szót. Magyarországon is az 1920-as években kezdődött megünneplése a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg.
1: A mai múltidézőt Zsoldos Szilvia készítette.

Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és völgynek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Anyák napján a dicsőséges szentolvasó első tizedét hálából égi édesanyánknak, a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve tiszteletére és az ő szándékára ajánljuk.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Imádkozzunk a családokért, édesanyákért, nagymamákért, Isten áldását kérve munkájukra, hivatásukra.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ajánljuk imánkat a magyar ifjúságért, az érettségiző fiatalokért, vizsgázókért és felvételizőkért. Kérjük a Szentlélek segítségét munkájukhoz, készületükhöz.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Hálát adunk a tanárokért és nevelőkért, akik életvitelükkel, iránymutatásukkal és jó példával támogatják a fejlődő ifjúság életét. Imádkozzunk értük.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ajánljuk imánkat elhunyt szeretteinkért, anyáinkért, nagyszüleinkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
5: Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarai Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Egész napos rendszerváltó népünnepély tartanak szombaton az új országgyűlés megalakulásának és a miniszterelnök megválasztásának, valamint eskütételének napján Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. Jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő a Tisza párt elnöke vasárnapi közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Az országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végigkövethető kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással folytatódik a rendezvény. Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán kifogásolta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a május 8-ára meghirdetett örömkoncerttel, mint fogalmazott, rászervez egy bulit a másnapi országos rendszerváltó ünnepre. Karácsony Gergely vasárnap délelőtt jelentette be, hogy rendszerzáró örömkoncertet tartanak május 8-án pénteken a pesti rakparton a Lánchíd lábánál. A kereszténydemokrata néppárt az újonnan alakuló országgyűlésben mindig azért dolgozik majd, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért dolgozik majd, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat, közölték a párt képviselői a közösségi oldalukon vasárnap. A Tisza kormányban egészségügyi kérdésekben nem az egészségügyi miniszter dönt majd, hanem a gazdasági miniszter, írta Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke szombaton közösségi oldalán. Hozzátette, az, hogy a gazdasági miniszter megteheti, hogy egészségügyi kérdésben felülírja az egészségügyi minisztert, azt jelenti, hogy a Tisza kormány számára az egészség nem érték, hanem üzlet. Olvasható Latorcai Csaba bejegyzésében. Az átláthatóság és a nyilvánosság alapelveinek sérülésére hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Rétvári Bence, a KDNP leendő frakció vezetője, miután az új parlament megalakulását előkészítő tárgyalásokon a Mi Hazánk sokat szorra felvetette, hogy legyen nyilvános a parlamenti képviselők magyar állampolgárságon túli más állampolgárságának ténye, ám a Tisza párt ezt elutasította. Rámutatott, a Tisza párt okkal számolhat azzal, hogy sokan a külföldi érdekeket Magyarországon érvényesítő pártnak tartják majd, egy olyan kormánynak, amelyik újra a külföldi cégek zsákmányszerző területévé teszi Magyarországot. Újabb dél-libanoni települések kiürítésére szólított fel vasárnap az izraeli hadsereg a sárga vonaltól 10 kilométerre lévő Nabatíje település név szerinti említésével. Az Izrael és Libanon között létrejött, majd meghosszabbított tűzszünet ellenére a zsidó állam és az elsősorban Libanon déli részén aktív Hezbollah síta mozgalom rendszeresen intéz támadást egymás ellen. A sárga vonal az a mintegy 10 kilométeres Libanonban található terület, amelyet az izraeli hadsereg a saját fennhatósága alá vont. Végül a várható időjárásról. A délkeleti szelet este felé elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk erős lökések, késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn nagy részt derült napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nem valószínű. Délutánra 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Várnai Zseni. Az örömök kertje.

Talán nem is olyan messze, nem is olyan régen. Élt egy szép, sápadtarcú ifjú asszony. Ennek az asszonynak volt egy gyönyörűséges kisfia, aki olyan jó és olyan szelíd volt, mint a kezes bárány. A fiatal anya nagyon szerette kicsiny fiát, és mindig könnybe lábadt a szeme, amikor rátekintett. Nevetni nem látta még soha senki őt, mert nagyon nehéz volt az élete. Csak akkor mosolygott, mikor a kisfiának mesélt. Így nőtt, növekedett Péterke, így lett 7 esztendős. Ekkor már okos és komoly gyerek volt, gyakran elbeszélgetett édesanyjával, és megosztotta vele gondjait. Egy napon, mikor a gondfelhők sötét árnyékot borítottak anyja arcára, a kis Péterke ölébe simult, és meleg karjával szelíden átfont a nyakát. Mondd, anyám, miért vagy mindig szomorú? Miért nem nevetsz te is olyan vidáman, mint más édesanya? Úgy fáj a szívem, hogy mindig csak szomorúnak látlak. Az anya felsóhajtott. Ha csupán egy szál virágom volna az örömök kertjéből, mindjárt megtanulnék én is mosolyogni. Bizony, kisfiam. Péterke nem felelt, de magában elhatározta, hogy elmegy, megkeresi az örömök kertjét, és elhozza onnan az örömvirágát szomorú édesanyjának. Egy éjszakán, mikor édesanyja mélyen aludt, csendesen kibújt ágyacskájából. Odaosont anyja nyoszójájához, és megcsókolta őt. Azután elindult, hogy megkeresse az örömök kertjét. Ment mendegélt úttalan utakon, vad erdőkön keresztül. Kis cipője már foszlányokká szakadt, és az erdei bozót megvérezte gyenge lábát. Bogyókkal, gyökerekkel csillapította éhségét, és a kis hegyi patakokból szomjúságát. Ment, mendegélt. Útközben vadállatokkal is találkozott, de nem félt tőlük. Tudta jól, hogy nem bántják, mert neki el kell jutnia az örömök kertjébe, hogy elhozhassa az örömök virágát édesanyjának. Egyszer egy medve barlangjában keresett éjjeli pihenőt. Jól elhelyezkedett a puha moha ágyon, mikor nagy dörmögve megérkezett az öreg mackó. Már-már haragosan kitessékelte volna barlangjából a kis betolakodót, de az bátran ránézett, és megszólalt. Medve bácsi, ugye tudod, hogy te nem bánthatsz engem? Ugye tudod, hogy nem szabad bántanod? Mert nekem meg kell találnom az örömök kertjét, hogy elvihessem az örömvirágot az én szomorú édesanyámnak. A medve, mintha megértette volna a gyermek szavát, melléje feküdt, és bozontos bundájával melengette őt. Néha vad ordasok barlangjában érte az éjszaka, de az ordasok se bántották. Így lassan-lassan átvergődött a rengeteg erdőn. Az erdő szélén egy öreg anyukával találkozott, aki krumplit sütögetett. Nagyon öreg lehetett már az anyóka, mert a haja egészen fehér volt. A háta annyira meggörnyedt, hogy az orra majdnem a földet söpörte. Péterke nem ijedt meg tőle, hanem bátran megszólította. Anyóka, meg tudod-e mondani, merre van az örömök kertje? Ugye megmutatod nekem az utat, mert el kell hoznom onnan az örömök virágát, hogy megtanuljon örülni az én szomorú édesanyám. Az anyóka ránézett vizes, öreg szemével, és mikor megszólalt, mintha a föld mélyéből kongott volna a beszéd. Bizony, bizony, fiacskám, én 100 esztendőt megértem,
de az örömök kertjének még a színét se láttam. De nem messze innen van a bánatok erdeje. Arrafelé tudom az utat. Ha akarod, fiacskám, elvezetlek oda. Péterke megköszönte az anyóka szíves jóságát, és tovább sietett. Ment, mendegélt. 7 nap, 7 éjjel vándorolt egyfolytában, míg végre elérkezett egy nagy vízpartjára. Olyan nagy volt ez a víz, hogy a túlsó partját még csak sejteni se lehetett. De Péterke nem ijedt meg, mert tudta a meséskönyvből, hogy ez csak az Óperenciás tenger lehet. Az Óperenciás tenger partján, csónakja szélénél üldögélt, egy nagyon-nagyon öreg halász, és hálót kötögetett. Péterke bátran megszólította őt. Apóka, te bizonyára tudod, merre van az örömök kertje. Ugye elvezetsz oda, hogy elhozhassam az örömök virágát az én szomorú édesanyámnak. 100 esztendőt megértem, felelt az öreg halász. De az örömök kertjének hírét se hallottam. Ám itt van nem messze a könnyek szigete. Ha akarod, oda szívesen elviszlek a csónakomon. Péterke megköszönte szépen az apóka jó indulatát, de nem ült bele a csónakba, hanem folytatta útját a tengerparton. 7 nap, 7 éjjel ment szakadatlan, de bizony az út nem akart véget érni. S a tenger most is csak olyan végtelennek látszott, mint amikor a partjához ért. A fáradtság annyira elgyötörte Péterkét, hogy leheveredett a csillogó fövényre, és elaludt. Nem tudom, meddig tarthatott mélységes álma. Egyszerre csak csodálatos énekszó ütötte meg a fülét. A gyermek fölnézett a magasba, a feje fölött egy csillogó, aranytollú, óriás madár énekelt. Ilyen szép, ilyen kacagó, trillázó víg éneket Péterke még sohasem hallott. Az aranytollú madár, mikor megunta a repdesést, leszállt, és megpihent egy parti sziklán. Szeme úgy ragyogott, mint a piros rubin, és aranytollai a napfényével vetekedtek. Péterke megszólította a madarat. Aranymadár, te bizonyára tudod, merre van az örömök kertje. Azt is tudod, hogy nekem el kell mennem oda, hogy örömvirágot vihessek szomorú édesanyámnak. Hogy ne tudnám, felelt az aranymadár. Onnan jövök éppen, oda is röpülök vissza. Ha akarod, kicsi emberke, fölülhetsz a hátamra, és elviszlek az örömök kertjének kapujáig. Péterke megköszönte az aranymadár jóságát, és gyorsan felült a hátára. Csak jól kapaszkodj meg, emberke, szólt a madár. Nehogy belepottyanj a tengerbe, mert az örömök kertje az Óperenciás tenger túlsó partján virul. Péterke úgy is cselekedett. Jól átölelte az aranymadár nyakát, és 2 szemét behunyta erősen, nehogy elszédüljön. A madár hatalmas szárnyai villámgyorsan hasították a levegőt, és Péterke egyszerre csak érezte, hogy már lefelé ereszkednek. Most kinyithatod a szemed, szólt a madár. És Péterke majdhogy meg nem vakult a nagy fényességtől, mert az örömök kertjének kapujában voltak.

Az aranymadár letette Péterkét, és trillázva röppent be a kertbe. A bámuló gyerek pedig káprázva állt a kapu előtt. Bizony, mert a kapu és kerítés színaranyból volt, és a szivárvány minden színében pompázó virágok virítottak mögötte. Péterke felújjongott. Hát itt van. Itt van az örömök kertje. Itt virulnak a csodálatos örömvirágok. Nem is egy szálat, de egy egész csokorra valót viszek majd az én szomorú édesanyámnak. Nem sokáig tétovázott, hanem megrántotta a fénylő harangocskát a kert kapuján. Hangos csilingelés verte föl a kertet, és csak hamar egy aranyruhás ember kukucskált ki a kapun. Mi a kívánságot, kisfiú? Kérdezte barátságosan. Egy csokorra valót szeretnék vinni az örömök virágából az én szomorú édesanyámnak, hogy megtanuljon nevetni. Kérlek, engedj szakítanom, mert nagyon sietős az utam visszafelé. De az aranyruhás ember fölkacagott. Nem úgy van az, kisfiú. Vajon voltál-e már előbb a fáradtság kertjében? Hoztál-e onnan egy fénylő aranyalmát? Ha örömvirágot akarsz vinni édesanyádnak, menj el előbb a fáradtság kertjébe, s ha elhozod az aranyalmát, kapsz érte cserébe egy szál virágot. Az aranyruhás ember ezzel otthagyta Péterkét a kapu előtt. Meg kell szereznem az örömvirágot,

0: arcát barnára égette a nap. És amint a végtelen országutakat járta, olyan volt, mint egy kis csavargó. Az éhségtől és szomjúságtól már alig volt jártányi ereje. A kapu előtt egy kicsit kipihente magát, és amikor erőre kapott, megrántotta az ezüst csöngettyűt. A csöngettyű végig csilingelt a kerten, és nem sokára egy ezüstruhás ember rést nyitott a kapun. Éppen csak, hogy kidugta rajta a fejét. Péterke pedig bekukucskált a kis résen, és látta végtelen nagy kertet, amely tele volt aranyalmákkal. Mi áradban vagy, kicsi fiúcska? Kérdezte az ezüstruhás ember. Egy aranyalmát kell vinnem a fáradtság kertjéből az örömök kertjébe, hogy kaphassak érte örömvirágot, szomorú édesanyám számára.
1: Az nem megy olyan könnyen, felelte az ezüstruhás. Vajon voltál-e már a szenvedések kertjében, és elhoztad-e onnan az aranyalma magját? Ha meg akarod szerezni a fáradtság kertjének aranyalmáját, menj el, fiacskám, előbb a szenvedések kertjébe, és hozd el onnan az aranyalma magját. Ezzel becsukta az ezüst kaput Péterke orra előtt. Péterke egy kis ideig állt, áldogált a kapu előtt, de aztán ökölbe szorította kezét, és megindult a szenvedések kertje felé. Meg kell szereznem az aranyalma magját. Így beszélt magában. Meg kell szereznem, hogy megkaphassam érte az aranyalmát, és érte cserébe az örömvirágot, szomorú édesanyám számára. És ment, mendegélt, pihenés nélkül megint, hét nap és hét éjjel, míg végre elérkezett a szenvedések kertjének kapujához. Fekete vasból volt ez a kapu, és Péterke szívét valami nehéz sejtelem járta át, mikor megrántotta a fekete vasharangot. A vasharang komoran megkondult, és csak hamar kinyílt Péterke előtt a szenvedések kertjének kapuja. Egy sötét arcú ember nyitotta ki, és megkérdezte Péterkét, hogy mi járatban van. A fáradtság kertjéből küldtek ide, válaszolt Péterke, hogy elvigyem innen az aranyalma magját. Ezért cserébe kapok aranyalmát a fáradtság kertjéből, az aranyalmáért pedig örömvirágot adnak majd az örömök kertjében, hogy megtanuljon örülni tőle az én szomorú édesanyám.
2: Az nem megy olyan könnyen, fiacskám, mondta a fekete ember. Ha egy aranyalma magot akarsz a szenvedések kertjéből, hét álló esztendeig kell szenvedned érte. Gondold meg jól, mielőtt belépsz ide. Péterke szíve megremegett, de így szólt. Meg kell szereznem az aranyalma magját, hogy cserébe aranyalmát kapjak érte, az almáért pedig örömvirágot az örömök kertjéből szomorú édesanyám számára. Aztán erős elhatározással és megkeményített szívvel belépett a szenvedések kertjébe.

Hét álló esztendőt töltött Péterke a szenvedések kertjében, míg végre mégiscsak megkapta az aranyalma magját. Felújongott, és röpülni szeretett volna, mint a madár, hogy minél

elhamarabb elvihesse az örömvirágot szomorú édesanyjának. De tudta jól, hogy előbb még el kell mennie a fáradtság kertjébe, az aranyalmáért. Gyorsan útnak indult tehát, és 7 nap 7 éjjel ment egyfolytában, míg végre újra ott állott a fáradtság kertjének ezüst kapujánál. Türelmetlenül rántotta meg az ezüst harangot, és alig tudta bevárni, míg kaput nyitottak neki. Elhoztam az aranyalma magját, lihegte az ezüst ruhásnak. Kérlek, add ide gyorsan az aranyalmát, hogy megkaphassam érte az örömök kertjének virágát az én szomorú édesanyám számára. Csak ne olyan hevesen, fiacskám, felelt az ezüst ruhás ember. Aki aranyalmát akar a fáradtság kertjéből, annak el kell ültetnie benne az aranyalma magját, és 7 álló esztendeig öntözni, gondozni a kikelő palántát, míg a sudárfává nő, és megterem rajta az aranyalma. Gondold meg, fiacskám, mielőtt belépsz, mert kemény munka vár reád. Péterke szemét elhomályosították a könnyek, de belépett a fáradtság kertjébe. Elültette a kis aranyalma magot, és öntözte, őrizte, vigyázta, becézte 7 álló esztendeig, míg végre egy reggelen megpillantotta rajta a várva várt aranyalmát. Vad örömmel szakította le, és rohant vele az örömök kertje felé. 7 nap 7 éjjel szaladt egyfolytában, míg végre becsöngethetett az aranykapun. Az aranyruhás ember nyitott neki kaput, és megkérdezte tőle, mi járatban van. Íme, elhoztam a fáradtság kertjének aranyalmáját. Kérlek, adjál nekem rögtön legalább 1 szál örömvirágot, hogy elvihessem az én szomorú édesanyámnak. Csak ne siess olyan nagyon, fiacskám, válaszolt az aranyruhás. Ha te egy virágot akarsz az örömök kertjéből, 7 esztendeig kell öntöznöd itt a mások örömvirágait, s a 7 esztendő elteltével azután szakíthatsz egyet magadnak is. Péterke összeharapta az ajkát, és belépett a kapun. 7 álló esztendőt töltött az örömök kertjében. Egy távoli zugból nézte a mások örömét, hallgatta mások kacagását, és öntözte mások örömvirágait. Keserű lelkű, szomorú legény lett belőle, és bizony nem hasonlított már a hajdani kis vidám Péterkére. Péterkéből nagy, szomorú Péter lett, akiben csak azt tartotta még a hitet, hogy mégis elviheti egyszer az örömvirágot az ő szomorú édesanyjának. Végre a 7 hosszú esztendő is letelt, és Péter áhítatos szívvel szakíthatott az örömök virágából. Rohanni kezdett, futott-futott erdőkön, hegyeken át, míg végre nagy messziről megpillantotta édesanyja hajlékát. Akkor lelassította lépteit, mert eszébe jutott, milyen hosszú idő telt el azóta, hogy itt hagyta őt. Mi minden történhetett azóta? Végre mégis bekopogtatott. Egy őszhajú asszony nyitott neki ajtót. Egymásra néztek, és nem is szemükkel, de a szívükkel ismerték föl egymást egyazon pillanatban. Kisfiam, édesanyám. Azután egymás nyakába borultak, és sírtak. De ezek a könnyek már az öröm könnyei voltak, és utána, mint eső után a szivárvány, oly ragyogó mosoly sugárzott az édesanya szeméből. A fiú ekkor átnyújtotta anyjának az örömök kertjének virágát, ő a szívéhez szorította, de szemét le nem vett.

Rachmaninov imént elhangzott első zongoraversenyének felvétele szinte hihetetlen egy napon készült a második C-moll koncerttel. Ugyancsak 1975. szeptember 24-én. Ennek most első és második moderato és adagio sostenuto tétele fér el mai adásunkban, a folytatás ígéretével jövő vasárnap a Páholy és Pódium adásában 15 óra 4 perces kezdettel.

0: A zenei barangolás Rachmaninov második zongora versenyének Adagio tételével véget ért. A Vásári Tamás legszebb felvételeiből készülő 26 részes sorozat 13. fejezete Magyar Kornél szerkesztésében jövő vasárnap 15 óra 4 perctől a Páho és Pódium adásában hallható Rachmaninov további zongora versenyeivel.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A háború és erőszak áldozataivá vált újságírókra emlékezett 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter téren vasárnap elmondott beszédében. Május 3-át az ENSZ a sajtószabadság világnapjának nyilvánította. A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran sérül, néha tetten érhetően, néha titokban, hangoztatta a 14. Leó pápa. Robert Francis Prévost bíborost tavaly május 8-án választották pápává. Az olasz sajtó vasárnap idézeteket közölt abból a kötetből, amely hétfőn jelenik meg a vatikáni könyvkiadónál, Szent Ágoston iskolájában a történelem kihívásaival szemben címmel. A könyv Robert Francis Prévost beszédeinek gyűjteménye, amelyeket a Szent Ágoston rend generális perjeleként írt és mondott el 2001 és 2013 között. Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tisza párt elnöke is beszédet mond a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén hétfőn, közölte az MTA titkársága vasárnap. A bicentenáriumi közgyűlés ünnepi nyitányán köszöntőt mond Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Az esemény díszelőadását Monok István, az MTA doktora, az MTA könyvtár és információs központ főigazgatója tartja. Az ünnepi ülés keretében átadják az akadémiai aranyérmet, az akadémiai díjakat, az akadémiai újságírói díjat, a Varman Mór érmet és az Arany János életmű díjat. Az akadémia új tisztségviselőit kedden választják meg. A kereszténydemokrata néppárt az újonnan alakuló országgyűlésben mindig azért dolgozik majd, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért dolgozik majd, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat, közölték a párt képviselői a közösségi oldalukon vasárnap. Az átláthatóság és a nyilvánosság alapelveinek sérülésére hívta fel a figyelmet közösségi oldalán vasárnap Rétvári Bence, a KDNP leendő frakcióvezetője, miután az új parlament megalakulását előkészítő tárgyalásokon a Mi Hazánk sokat szóra felvetette, hogy legyen nyilvános a parlamenti képviselők magyar állampolgárságon túli más állampolgárságának ténye, ám a Tisza párt ezt elutasította. Rámutatott, a Tisza párt okkal számolhat azzal, hogy sokan a külföldi érdekeket Magyarországon érvényesítő pártnak tartják majd, egy olyan kormánynak, amelyik újra a külföldi cégek zsákmányszerző területévé teszi Magyarországot. Újabb dél-libanoni települések kiürítésére szólított fel vasárnap az izraeli hadsereg a sárga vonaltól 10 kilométerre lévő Nabatíje település név szerinti említésével. Az Izrael és Libanon között létrejött, majd meghosszabbított tűzszünet ellenére a zsidó állam és az elsősorban Libanon déli részén aktív Hezbollah síta mozgalom rendszeresen intéz támadást egymás ellen. A sárga vonal az a mintegy 10 kilométeres Libanonban található terület, amelyet az izraeli hadsereg saját fennhatósága alá vont. Végül a várható időjárásról. Hétfőn nagyrészt derült, napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyolfelhők lehetnek az égen, csapadék nem valószínű. Délutánra 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e, elmegyek, és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt. Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy. Hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát, nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi.

0: Stúdióban Vétesajai László. Anyáknapi ünnepi műsorunk témája. Negyedszázada a Szent II. János Pál pápa áldásából indultam, most Leó pápa áldását kaptam az előttem álló útra. Anyáknapi stúdió beszélgetés az ezüstmisés Perger Gyula atyával, aki áldáskért 85 éves édesanyjára is. Április 8-án Húsvét szerdáján vett részt Perger Gyula atya az általános kialogatáson, amelynek végén személyesen is találkozott Leó pápával. Mindezt és a megelőző 25 éves papi szolgálat örömeit és kihívásait elmondja abban a riportban, amelyet másnap rögzítettünk a Vatikáni Rádióban. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Perger Gyula atyát, aki ez év június 14-én tölti be negyedszázados papi szolgálatát 25 évvel ezelőtt szentette pappá kedves Gyula, és elzarándokolta Rómába. Ez a mostani utad egyúttal egy ilyen tisztelgő hálaadó jubileumi zarándoklat?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, belső vágyam volt, hogy papászentelésem 25. évfordulója alkalmából találkozhassam a Szentatyával. Eztán arra is visszavezethető, hogy 25 évvel ezelőtt, a papszentelésem előtt, nem sokkal, 2001. április 30-án találkozhattam ugyanígy személyesen II. János Pál pápával, és egy reggeli szentmisén a magánkápolnájában minisztrálhattam neki, és nagy ajándékként éltem meg akkor ezt a találkozást. A szentmisén minisztráltam Szentatya mellett, és a szentmise után találkozhattunk vele. Akkor ezen a találkozón, amikor letérdeltem a Szentatya elé, és átadtam neki az ajándékkönyvünket, ami nem volt más, mint Török József professzor úrnak a könyve, Magyar Egyház évezrede. Akkor a Szentatya a könyvborítóra irányította a figyelmét, és egyből mondta, hogy Esztergom. Ezt követően a Szentatya rám nézett, és mint egy papszentelés előtt állónak azt mondta, hogy hűség, bátorság és kitartás. Ezzel az útravalóval indultam el 25 évvel ezelőtt a papság útján, és ezért is volt újra szívemnek a szándéka, hogy eljöjjek Rómába, és találkozzam Szent Péter mostani utódjával, illetve másnap csütörtök reggel II. János Pál pápa sírjánál is miséztem.
0: Itt akkor megállok, ha már egyszer a 25 év ezelőtti szentmiséről szépen szóltál volt II. János Pál pápával, akkor most arra kérlek, kedves Gyula, hogy meséld nekünk a szerdai találkozót, az általános kialogatás után találkoztál Leó pápával, kezedben egy könyvet tartva, és most tiéd a szó.
1: Igen, három dolgot fogalmaztam meg, amit szerettem volna elmondani a Szentatyának, és ez sikerült is. Az első az volt, hogy elmondtam, hogy 25 évvel ezelőtt szenteltek pappá, és ebből az alkalomból szeretném az ő áldását kérni az előttem álló papságomra, a mögöttem álló papságomra, illetve az előttem álló papságra. Aztán elmondtam a Szentatyának, hogy édesanyámra is szeretném az áldását kérni, hiszen édesanyám márciusban ünnepelte a 85. születésnapját. Egy képet is hoztam az édesanyámról, ezt megmutattam a Szentatyának, és nagyon kedvesen mosolygott, és a fényképet megérintve édesanyámra is úgymond az áldását küldte, illetve én is kaptam egy külön áldást, és a végén pedig elmondtam, hogy egy könyvet rendeztem sajtó alá, ennek a könyvnek a címe Lurdi 9-ed, és ebben a könyvben található 14. Leó pápának is egy nagyon-nagyon szép imádsága a szűzanyához, amelyet idén a Betegek Világnapjára írt körlevelének a végén olvashattunk.
0: És ennek a könyvnek, friss a kiadvány.
1: Igen, néhány héttel ezelőtt jött ki a nyomdából, és a kiadványnak a hátulján 14. Leó pápa imádsága található, ezt is mutattam neki, örült neki, úgy tűnt, és megkértem őt, hogy dedikálja ezt a könyvet.
0: Hogyan fogadta ezt a kérést?
1: Nagyon kedvesen azt kezdte tőlem, hogy hol a toll, és nyilván készültem, ott volt a zsebembe a toll, és elővettem, és ekkor aláírta a könyvet.
0: És hogyan írta alá, mondja el nekünk, mert ugye nem tudjuk láttatni.
1: Igen, Leó 14.
0: Igen. Hát ez gondolom, hogy örök életre szóló emlék lesz számodra, neked, édesanyádnak, családodnak, illetve hát mindazoknak, akikhez a Jóisten küld majd. Köszönöm szépen ezt a tanúságtételt, és

0: Örülök, hogy a te papi életed egy pápai áldással indult. Most, ha remélhetőleg a derekán jársz a papi életednek, akkor egy pápai áldást kaptál. Ez is misés papként. És akkor most beszéljünk a közben eltelt időszakról, erről a 25 évről. Szóba került az édesanyád. Mennyiben fészke a te hivatásodnak a családod?
1: A családunkban volt két szerzetes hivatás is. Két apáca nagynéném az Isten megváltóról nevezett nővéreknek a kongregációjának a tagja volt. Innen is van kapcsolatom a római tamányos nővérekkel.
0: Ők is isteni megváltósok.
1: Isteni megváltósok, igen, és a két apáca nagynéném is ennek a rendnek a tagja volt. Két apáca nagynéni közül az egyiket még, hála Isten, személyesen ismerhettem. 1999. március 20-án halt meg. Az is kicsit gondviselésszerű volt, hogy nagyon mélyszeret kapcsolat volt közöttünk, és gondviselésszerű volt, hogy odaérhettem a halálos ágya mellé, és úgymond a kezeim között halt meg, és ekkor tapasztaltam meg először Gárdonyi Géza mondatának igazságtartalmát, hogy a halál, amikor egy kapu bezárul ide lenne a földön, és egy másik kinyílik oda fenn az égen.
0: Tehát akkor a családi háttér segített neked abban, többek között a kedves nővérek révén is, hogy Jézus hívó szava felé fordulj.
1: Így van, családom támogatott mindig a papság felé vezető úton, illetve 25 esztendőbe mindig mellettem álltak. Édesapám, ő 2 évvel papás szentelésem után elhunyt, de az Isten gondviselés különös ajándékának tartom, hogy édesanyám megérhette a ezüstmisémet, és most töltötte be a 85. életévét. Ugyanígy ajándékként élem meg a 3 testvéremet is. Édesanyám körül nekik köszönhetően láthatom a 6 felnőtt unokát, illetve a 11 dédunokát, és nagy ajándék számomra családunknak az épségét, egységét és szeretett közösségét megtapasztalni papként is.
0: Mit jelentett neked ez a családi háttér immáron 25 éves munka során? Egy szilárd bázis volt?
1: Igen, számomra ez úgymond mindig nagy ajándék, hogyha hazamehetek. Én most is ott vagyok otthon, Gyöngyösfaluba. Ott lakik édesanyám, úgyhogy a szabadnapomon mindig otthon vagyok, otthon töltöm. És ezért döntöttem úgy, hogy az ezüstmisémet is szülőfalumba szeretném elmondani, ahol 25 évvel ezelőtt is tettem.
0: Ez majd a napján vagy a körül lesz?
1: Igen, június 21-én.
0: Igen. Igen. Miután felismerted és elfogadtad az Úristennek a hívását, jöttek a tanulmányok, aztán utána a tanulmányok után elkezdődött a te hosszú vándorlásod. Sokfelé hívott a Jóisten szolgálni. Hogyan fogadtad ezeket a dispozíciókat?
1: Hát ez nem volt mindig könnyű számomra, hiszen sokszor éreztem úgy, hogy mire gyökeret eresztettem, illetve a közösségbe is jól éreztem magam, akkor mint egy kiszakítottak ebből a közösségből, átültettek, újra gyökeret kellett ereszteni, és úgymond mindig újra kellett kezdeni.
0: A római tanulmányi éveid mit jelentettek számodra találkozni a világegyház központjával, akkor második János Pál pápa alatt?
1: Akkor már 16. Benedek pápa volt.
0: Akkor már 16. Benedek pápa alatt.
1: Ővel is volt egyébként egy személyes találkozásom, az is nagyon mély nyomot hagyott bennem. Számomra nagyon nagy ajándék volt, amikor itt tanultam Rómába, hogy éppen akkor volt II. János Pál pápának a boldoggáavatása, úgyhogy ezen a boldoggáavatási szentmisén ott lehettem, részt vehettem. Aztán egyháztörténetet, illetve művészettörténetet tanultam a Gregoriana Egyetemen. Nem volt könnyű, nyilván idegen nyelven, egyrészt olaszul, és az egyháztörténetből, művészettörténetből adódóan voltak néhány tárgyunk, amit latinul tanultunk, és ez kétszeresen idegen nyelv, hiszen latinul olvastunk, és ezt olaszul kellett nyilván visszaadni. A 3 év alatt 48 vizsgám, 2 nyelvvizsgám és 2 diplomamunkám volt, ez egy kicsit embert próbáló feladat volt, de hát végül, hála Isten, jó Isten segítségével sikerült ezt is megoldani. Úgyhogy végül is ezeket a tanulmányokat tudom kamatoztatni a mindennapi munkám során, hiszen Szombathelyen 2017 óta János Egyházmény gyűjtemény és látogatóközpontnak a vezetője vagyok, illetve Budapesten 2022 óta pedig az Eklézia Szövetkezetnek a vezetője, úgyhogy így mind az egyház történeti, mind a művészet történeti tanulmányaimat tudom kamatoztatni e két területen.
0: Több mint 25 éve élek Itáliában, Rómában, egy hatalmas nagy művészettörténeti múzeum az egész ország. Soha nem lehet a végére járni. Neked sikerült jó részt becserkészni a Szentvárosnak a legfontosabb egyházi látnivalóit?
1: Szerintem teljességgel lehetetlen. Azt szoktam mondani, aki először jön Rómába, az úgymond kultúrsokkot kap. Aki másodszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni a dolgokra, és le is tud ülni, és egy kicsit elmékedni, csendbe maradni. Ha harmadszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni, el tud csendesedni, és tud imádkozni.
0: A művészeti gazdagságából mi az, ami úgy különösebben megérintett és megérint téged? Akár név, akár valamilyen stílus?
1: A barokkornak a művészete az nagyon-nagyon közel áll hozzám, úgyhogy így és ezért nagyon gyakran megfordultam az Il Gesù templomba, ahol Andrea Pozzónak a festményei nagyon nagy hatással vannak rám, de örömmel jártam annak idején a múzeumokat, és az egyik kedvenc képe Muriónak a szeplőtelen fogantatás képe, és éppen amikor itt tanultam Rómába, akkor volt egy nagy kiállítás, és itt láthattam ezt a képet is ezen a kiállításon élőbe.
0: Ha már egyszer a Szizanya neve szóba kerül, akkor induljunk ezen a vonalon tovább. Tudom, hogy egészen mély gyermeki szeretet fűz téged is a Szizanyához. Hogyan született meg ez benned? Ami a természetes számunkra, katolikus papok számára.
1: Azt gondolom, hogy ezt is otthonról, a családból hozom. Édesapám volt különösen nagy Mária tisztelő, és azt gondolom, hogy egy férfi embernek a vallásossága, Mária tisztelete, az különösen is magával ragadó. Úgyhogy ezt a Mária tiszteletet, mint egy örökségként otthon a családi környezetből, családi házból hozom. Szülő otthonomnak, szülőházunknak az udvarán is áll egy Lurdi barlang a Szüzanyának és Bernadettnek a szobrával.
0: Apukád készítette?
1: Ezt igazából én készítettem fogadalomból, és úgymond az első misémet, azt a papszentelést követően a szülői ház udvarán, itt ennél a barlangnál mondtam. Az egy zárt körű szentmise volt, mindössze a családtagjén vettek ezen részt 25 évvel ezelőtt.
0: Ha lehetne személyes vallomást kérni, hogy ki neked a Szüzanya?
1: Szüzanya, azt gondolom, hogy a legfőbb közbenjáró, nyilván, hogy ezt megtanultuk teológiából, de ezt saját életemben is megtapasztaltam, hogy ahogy Jézus a kereszten édesanyját, a szeretett tanítványra bízza, így mi is bátran bízhatjuk mindig bármilyen ügyünket a Szüzanyára, mert azt gondolom, hogy az ég az mindig nyitva áll, és amelynek szíve van.
0: Jártál Fatimában?
1: Igen, igen, többször voltam. És éppen 20 évvel ezelőtt kaptam meg az első állomáshelyemet, ez Szombathely Szent Királyon volt, ez a nemzeti ima év alkalmával kerültem oda, és akkor elhatároztam, hogy minden hónap 13-án fatimai engesztelést tartunk ott, magyar hazánkért és annak lelki megújulásáért, és boldog vagyok, hogy ez a 20 évvel ezelőtt induló fatimai engeszteléseket mind a mai napig tartják. Aztán következő állomáshelyemen is bevezettem ezeket a fatimai engeszteléseket, úgyhogy 10 esztendőt töltöttem Toronyba és a hozzátartozó községekben.
0: Ez egy falu.
1: Igen, Sébe, Dozmaton, illetve Bucsuba, és itt is megtapasztaltam a Szüzanyának anyai szeretetét, jóságát azáltal, hogy a falvak népét úgy tudtam összekovácsolni, hogy Toronyba voltak kezdetben ezek a fatimai engesztelések, és akkor jött az ötlet, hogy nem mindig Toronyba kelljen jönni a híveknek, hanem a Szüzanyát elvittük a környező településekre is, Sébe, Dozmatra, illetve Bucsuba, és a hívek így elkezdték a Szüzanyát kísérni, és faluról falura jártak. Minden hónap 13-án más faluba volt az engesztelés, és úgymond a Szüzanya a négy falunak a népét összekovácsolta.
0: Ennek a 25 éves papi szolgálat, a közepe lelkipásztori szolgálat. Mesélj nekünk a papi életed örömeiről.
1: Hát igazából mindig jó volt együtt örülni a házasságra készülő jegyes párokkal, és jó volt látni a fiatal szülők arcán a boldogságot és a jó értelembe vett büszkeséget, amikor akár gyermeküket megkereszteltem, vagy a gyermekeket első áldozásra, illetve az első szentgyónásra készítettem fel. Aztán boldogságot jelentett az a tudat is, amikor a gyóntatás után sok Istennel kiengesztelődött lélek kapta meg a tiszta szív és léleknek az ajándékát. Aztán sokszor láttam a kórházi vagy otthoni betegágyon szenvedő, néha reményvesztett arcokat, akikhez a betegeket gyógyító Krisztus adta. Reményt vittem el a betegek szentségében, és számos gyászoló és bánattól megtört embernek megadhattam a hit vigaszát, amikor utolsó útjukra kísértem el a szeretteiket. Aztán a 25 év alatt a lelkipásztori munkában nagyon sok zarándokutat szerveztem, 26 külföldi zarándokutat a belföldiek mellett. Aztán 21 könyvet sikerült ez alatt a 25 év alatt sajtó alá rendeznem. 3 plébániaházat újítottunk föl, amelyek közül különösen is kiemelkedik a kőszegi plébániaház, amely olyan ősi, hogy annak idején Mátyás királynak is ez a ház adott otthont, kőszegi tartózkodása idején, illetve 8 templom teljes külső és belső felújítását is sikerült Isten segítségével, a hívek összefogásával, valamint pályázatok segítségével megújítani.
0: Az örömök és boldogságok mellett bizonyára voltak nehézségek. Egyre már utaltál, hogy nehéz volt odébb állni, mert gyökeret vertél, és akkor tovább menni bizonyos szempontból a gyökerek kitépését is jelentette. Ezen túl mi volt nehézség még az életedben?
1: Igen, hát erre most konkrétumot nehéz lenne mondani, de amikor ezekről gondolkodtam, akkor egyrészt Teréz anyának a gondolatsora jutott eszembe, aki nekem gimnazista korom óta II. János Pál és Mindszenti József mellett példaképem. Teréz anya mondta egy alkalommal, ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli a cselekedeteidet, mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igaz ellenségeket nyersz, mégis ér célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. A legjobbat add a világnak abból, amit csak van, s ha verés kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit van. Erre törekszem.
0: Köszönöm, maradjon akkor ez az árszó, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hadd idézzem fel búcsúzásként, visszhangként Szent II. János Pál pápa szavait. Ugye azt mondotta volt neked annak idején, hűség, bátorság, kitartás. Tőled hallottam az előbb, és megmaradt bennem ennek a drága szent pápának a bölcsessége. Ezeket kívánom én neked a hallgatóinkkal együtt. És hát adjon jó Isten, hogy 25 év múlva aranymisésen örömmel emlékezél vissza arra, hogy 2026-ban Leó pápa a könyvembe beleírt az ő nevét, és azóta annyi minden sok történt. Áldjon az Úr, és adjon további örömteli boldog papi szolgálatot.
1: Hálásan köszönöm, és még egyetlen egy gondolatot, hogyha szabad.
0: Igen.
1: Hogy a liturgiában, hogy sokszor kimondjuk, hogy az Úr legyen veletek, és hogy olyan természetes, hogy a hívő közösség ráfeleli, és a te lelkeddel. És azt gondolom, hogy papnak lenni jelenti, hogy az ember újra és újra tanúságtevően kimondja az ott lévő közösség felé, hogy veletek az Úr, és a hívő közösség pedig visszafeleli, hogy veled is az Úr van. És ebből a kölcsönösségből, ebből a tanúságtételből élünk. És hiszem, hogy ameddig tudom mondani, az Úr legyen veletek, mindig lesznek emberek, akik ráfelelik, és a te lelkeddel. Ez a hitem, és ez a reményem, és 25 esztendő elteltével ezt köszönöm meg mindenkinek.
0: Köszönöm a beszélgetést, Isten áldjon, kedves Gyula atya!
1: Köszönöm szépen!
0: A Perge Gyula atyával készített interjúnkat hallották. Kedves hallgatóink, anyák napján a Vatikáni Rádió magyar tagozatának felelő szerkesztője szívének szeretetével köszönti az édesanyákat. Megváltunk édesanyjának hathatós közbenjárására, áldja meg a legszentebb hivatás hordozó édesanyákat a mindenható Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudator Jézus Krisztus!
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Tommaso Albinoni G-dur hegedű versenyének második andante tételét Piero Toso és a velencei szólisták szólaltatták meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30. A rádiós regénytár következik.

Bóri Zsigmond, Hét krajcár. Jó rendelték az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a generációja, amelyből az apám való, megpróbálta az inségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségem e pár esztendejében. Hogyan is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy a könny csorgott a végén a szeméből, s köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint amikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét krajcát kerestünk ketten. Kerestünk, és találtunk is. Hármat a gépfiókban, egyet az almáriumban. A többi nehezebben került elő. Az első három krajcárt még maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varni, s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni, s mindjárt van terülyasztalkám. El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám kutat benne. Tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat, zsinort, gombot, mindent szétkotor, s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva: elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva az anyám. Kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat. Huncut, huncut, krajcárkák. Legugolt a földre, és olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek. Úgy is borította le, egyszerre, mint mikor kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Legugoltam a földre, úgy lestem, nem búviké ki valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképpen nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordított fiókhoz. Pszt! Ijesztett rám az anyám. Csendesen, mi kiszökik? Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Nagyon sebesen szalad az, csak úgy gurul, de még hogy gurul? Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsúttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókot. Jaj! Kiáltott rám újra az anyám, és én megijedtem. Úgy visszakaptam az ujjam, mintha a sparhelthez ért volna. Vigyázz, te kis tékozló! Hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk, míg itt van alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis ideig. Mert látod, mosni akarok, ahhoz szappan kell. Szappanra legkevesebb hét krajcár kell. Kevesebbért nem adnak. Nekem már van három, még kell négy. Az itt van, ebbe a kis házikóba. Itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják. Mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes, csinyán kell vele bánni. Tisztességgel, könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te nem tudsz valami csalogató verset? Azzal tán ki lehetne csalni a csigabiga héjából. Hányat kacagtunk-e csacsogás közben, tudom is én. De a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt. Pénz bácsi, gyere ki, ég a házad,
Ide ki. Azzal felfordítottam a házat. Volt alatt a százféle szemét. Csak pénz, az nem volt. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorázott. Hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha erre borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség. Akkor lett volna alatta. Én összekapargáltam a sok lomot, s beleraktam a fiókba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, nem tettél valahova valaha valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az oldalamat. Édesanyám, tudok én egy helyet, ahol van krajcár. Hol, fiam, keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumba, a fiókba volt. Ó, boldogtalan gyermek, bejó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Felállottunk, s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókjába ott volt a krajcár, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sosem mertem, pedig cukrot vettem volna, ha azt is mertem volna. No, van már 4 krajcár. Sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele, már csak 3 kell. Aztán, ha ezt az egyet megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is megleljük uzsonnáig, még akkor is moshatok egy rendet estig. Gyere csak szaporán, hát ha többi fiókba is lesz 1-1. Hiszen ha minden fiókban lett volna, akkor sok lett volna, mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának, nem hiába volt olyan göthös, szúvette, foghíjas. Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók. Volt. Ennek sose volt semmije. Ez meg mindig hitelből élt. Na, te rossz nyavajás kódus, hát neked sincs egy krajcárod? Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. No, neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most se adsz. Ennek van a legtöbb, mi? Kiáltotta kacagva, amikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekese volt. A nyakamba akasztotta, aztán leültünk, nevettünk benne a földre. Megállj csak, szólt hirtelen. Mindjárt lesz nekünk pénzünk. Az apád ruhájába lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csodák csodája, ahogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta. Itt van. Mennyi is van már? Meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5. Már csak 2 kell. Mi az? 2 krajcár, semmi. Ahon 5 van, ott akad még 2. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lelt egyet sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcárt. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól s a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka. A pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonna idő is. El is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle az olajos szennyet. És akkor a homlokára csap az anyám. Ó, én szamár! Hát a magam zsebét nem néztem meg. De bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte. És tessék, ott is lelt egy krajcárt. A 6. Lázasak lettünk. Most már csak 1 kell még. Mutasd csak a te zsebedet is. Hát, ha abba is van. Az én zsebem? Noisz, azokat megmutathattam. Azokban nem volt semmi. Bealkonyodott, és mi ott voltunk a hiányos 6 krajcárunkkal, mintha 1 se lett volna. A zsidónál nem volt hitel, a szomszédok épp olyan szegények, mint mi. Csak nem kérünk 1 krajcárt.
Nem volt más tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És akkor beállított egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett. Hagyja el, jó ember, mondta. Ma egész délután itt heverek, mert nincs egy krajcárom a fél font szappanhoz. Hibázik az árából. A koldus, jámborarcú öregember rábámult. Egy krajcár? Kérdezte. Hát, adok én? Na, még a kéne. Kódustól alamizsnát. Hadd el, jányom, nekem nem hibádzik. Nekem már csak egy hibádzik, a kapafőd. Avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. Na, hála légyen, szólt az anyám, szaladj hát! Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok. Sötét van. Azt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól. Keserves öldöklő fuldoklás. És ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami meleg ömlött a kezemre. Vér volt. Az ő drága vére. Az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is csak kevés tud.

Van nekem egy kis keresztiam, aki rám maradt örökségben, mert apja, anyja meghalt. Boldogtalan életek gyümölcse. Ó, azok a házassági balesetek. Nagyon édes kiskölyök, túl kicsi még ahhoz, hogy fel tudja fogni, milyen csapás az árvaság. S a vére pezseg, az eszecskéje nagyszerűen működik, az élet tombol benne. Beadtam egy nevelőintézetbe Pest környékén, s mindjárt az első fél évben tiszta egyes bizonyítványt kapott. Ott lakik az internátusban, és nagyon meg voltam nyugodva a sorsa felől. De mi történik? Egyszer csak húsvétra intőt kapok. Nagyon meghökkentem, s mindjárt kiutaztam hozzá. Először is az internátusba mentem. Kérdeztem a felügyelőnőt, milyen a gyerek, nem tanul? De tanul az. És mégse tudja a leckét. De tudja. Akkor erkölcsi tekintetben van ellene kifogás? Nincs. Nagyon kedves gyerek, mindenki szereti. Nem értettem. Ha az internátusban jól viseli magát, mit csinál az iskolában? Megyek oda, keresem a tanárát. Kérem, tanár úr, miért kapott intőt az én kis keresztfiam? A tanár rám néz, s azt mondja felindulva. Ja, a füttyös? Nekem nincs más fegyelmi eszközöm, azért küldtem intőt a szülőknek. Miért mondja füttyösnek, tanár úr? Kérdem kissé ingerülten, mert rögtön ráragad az emberre az indulat, mert az indulat valami olyan lélekhullám, halálsugár, ami kilövel az emberi szívből, és fölgyújtja mindenkinek az érzéseit, akit csak elér. Nem szeretem, hogy az én kis gyerekemet, a kis árvát gúnynévvel említi a tanárja. Kiderült, hogy egy iskolai óra végén, mikor csengettek, az én kisfiam nagyot füttyentett. Örömében, hogy megszabadult. És a tanár rossz néven vette. De az Istenért, az internátusban, ahol az egész éjszakát, s a nap túlnyomó részét tölti, meg vannak vele elégedve. Hát egy füttyért így meg kell fegyelmezni az iskolában egy 6 éves gyereket. Kérem, én nem vagyok könnyelmű ember, mondta a tanár magából kikelve, s a hangja harsogott, mint egy bakakápláré. Reméltem, hogy korát tekintve még nem lehet nagyon elromolva az erkölcsisége, és 2 hétig rajta tartottam a szemem. Elhatároztam, hogy rendes embert faragok belőle. S 2 hét múlva ott tartottam, hogy makacsabb volt, mint az első percben. Sírt! Ömlött a szeméből a könny. S mikor azt mondtam neki, hogy ezért ne síri, hanem köszönd meg, akkor dacosan azt felelte, nem sírok. Akkor küldtem csak ezek után az intőt. Néztem a tanárt, s visszaemlékeztem saját gyermekkoromra. Rettenetes az, ha egy tanár egész energiával ráveti magát a diákra, s hogy nincs olyan jeles diák, akit ő abban a percben beneszekundáztasson, amikor akar. Velem is állott szemben a latin tanárom, s az orra 1 centiméterre volt az enyémtől, és nagy barna szemét belemeresztette a szemembe, és dohányfüstös leheletétől majdnem elszédültem. Miért tette ezt? Nem készültem, és ő be akarta bizonyítani, hogy nem készültem. És ahelyett, hogy egy pillanat alatt konstatálta volna, és férfiúi fölénnyel tovább ereszt, oly sokáig kínozott, míg az egész osztály előtt nem igazolta, hogy nem érdemlem a jelest, még a jót sem, még az elégségest sem. Semmit sem érdemlek. Mivel azonban az iskolában hírnevem és tekintélyem van, s ő kénytelen megadni a jót, sőt a jelest is, mert a napi feladattól eltekintve általános latin tudásom messze fölötte volt az osztályén. Legalább ezt a bosszút vette rajtam, hogy megtépázza a becsületem. Párbaj volt, és én ezt a kemény kis tanárt nézve megrémültem a kis keresztfiam sorsáért. Meddig fogja bírni egy 6 éves gyermek azt a harcot a felnőttel? Köszönöm, tanár úr, a felvilágosítást, de kijelentem önnek, hogyha egy 6 éves gyermekben van annyi lelkierő, annyi férfiasság, hogy egy tanárnak 2 heti ellenőrzése után is még ki tudja jelenteni, mikor sír, hogy nem sírok, akkor ebben a gyerekben valami nemes anyag van.
Jó, hogy figyelmeztetett rá. Mindent el fogok követni, hogy el ne tűnjön belőle ez az érc és acélosság. A tanár kemény komolysággal nézett rám, és én azt gondoltam, nem volna szabad olyan embernek tanári pályára menni, aki nem tud mosolyogni. A gyereket kivettem az intézetből, és egy másik városban, egy más internátusban helyeztem el. Az elrontott becsületet az életben is nehéz kireparálni, de az iskolában lehetetlen. A gyerek, mint tapasztalatlan, gyakorlatlan vívó áll szemben a tanárral, s minden egyes feleletnél asszókra megy a verseny. 2 hét múlva már elmentem kérdezősködni, hogy viseli magát. Az igazgató kedves nyájas úr. Mikor megtudta, ki után érdeklődöm, felcsillogott az arca. A kisfiú? Az egy nagyon eredeti, kedves gyerek. Mikor legelőször bementem az osztályba, felugrott a helyéről, hozzám szaladt, és megölelt, megcsókolt. Kérdeztem, ki ez a közvetlen gyermek? A tanítónéni elmesélte, hogy őt is meglepte azzal, hogy a nyakába ugrott, és megcsókolta. Persze a kisfiúk inkább morcosak, s félénkek, és örülnek, ha mozdulatlan ülnek a padban. Nekünk kell őket magunkhoz szoktatni. Szeretettel néztem az igazgatót. Igen, ezt a hangot vágytam hallani egy pedagógustól. Bebehívattam az irodába egyért másért, apróságokért, krétát, spongyát küldtem levele, s mindig nagyokat köszön. Alá szolgálja. Egyszer csak azt mondja, igazgató bácsi, de maga jó magyar ember, látom. Miből látod, kisfiam? Hát, olyan magyar virágos bútorok vannak a szobájában. Nevettünk. Az igazgatóból valami kellemes jó akarat áradt. Én sajnos egész iskolai pályámon nem találkoztam ezzel a meleg, jó vonzással. Ha végig gondolok a sok iskolán, ahol jártam, mindenütt csak kemény, leckésztető s megleckésztető szemeket látok. Összehúzott szemöldökök, zsebből elővett félelmetes noteszek, felelés közben rossz akarattal hallgató tanári szájak, mindig a fáradt, kedvetlen, szórakozott ellenfél, a tanár úr, aki tiszteletet kíván, és elvárja, hogy messziről levett kalappal köszönjön az ember. Azt mondja az igazgató. Mindig úgy köszön a gyerek, hogy alászolgálja. Azt mondom neki, nézd csak, kisfiam, nem hallottad te azt, hogy itt mindenki úgy köszön nekem, hogy kezit csókolom? De igen. Hát akkor te miért nem köszöntél úgy? Azt mondja komolyan, bátran. Igazgató bácsi, én tudom, hogy így köszönnek, de én ezután se fogok így köszönni. Miért? Azért, mert a nőknek úgy köszönünk, ugye, hogy kezét csókolom. De mi férfiak csak nem fogunk egymásnak így köszönni. Nagyot nevetett az igazgató is, én is. De az én szememben egy kis könnycsepp melegsége volt. Talán más ember lett volna belőlem, ha én is találkoztam volna valaha a gyermeki szív fogékonysága idején egy ilyen meleg, megértő lélekkel. De én szörnyűségesen nehéz harcon mentem át az életben. Iszonyodva gondolok rá, ha csak egy napra is vissza kellene menni a diákkorba. Hát persze. Csak hogy én nem voltam ilyen szeretetre méltó kisgyerek. Bár valamilyen én is voltam. Milyen is voltam? Nem voltam füttyös kisfiú. Én egy megijesztett kisgyerek voltam. A régi pedagógia áldozata, aki dacosan és csökönyösen lépett ki az életbe, és vad ellenszegüléssel fogadta a sors szigorúságát, mint egy tanári igazságtalan kalkulust. És valóban, ma sem tudok megharcolni a célért. Csak szenvedni és kivárni az igazságot.

Elhangzott Hét krajcár és a füttyös kisfiú. Móricz Zsigmond novelláiból Gáspár Sándor és Lukács Sándor olvasott fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című művét Fülei Balázs adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Mindenki jó helyen szeretné tudni adója 1%-át. Ott, ahol a segítség valóban számít. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A háború és erőszak áldozataivá vált újságírókra emlékezett 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter téren vasárnap elmondott beszédében. Május 3-át az ENSZ a sajtószabadság világnapjának nyilvánította. A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran sérül, néha tetten érhetően, néha titokban, hangoztatta a 14. Leó pápa. Robert Francis Prévost bíborost tavaly május 8-án választották pápává. Az olasz sajtó vasárnap idézeteket közölt abból a kötetből, amely hétfőn jelenik meg a vatikáni könyvkiadónál, Szent Ágoston iskolájában a történelem kihívásaival szemben címmel. A könyv Robert Francis Prévost beszédeinek gyűjteménye, amelyeket a Szent Ágoston rend generális perjeleként írt és mondott el 2001 és 2013 között. Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tisza párt elnöke is beszédet mond a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén hétfőn, közölte az MTA titkársága vasárnap. A bicentenáriumi közgyűlés ünnepi nyitányán köszöntőt mond Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Az esemény díszelőadását Monok István, az MTA doktora, az MTA könyvtár és információs központ főigazgatója tartja. Az ünnepi ülés keretében átadják az akadémiai aranyérmet, az akadémiai díjakat, az akadémiai újságírói díjat, a Varman Mór érmet és az Arany János életmű díjat. Az akadémia új tisztségviselőit kedden választják meg. A kereszténydemokrata néppárt az újonnan alakuló országgyűlésben mindig azért dolgozik majd, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért dolgozik majd, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat, közölték a párt képviselői a közösségi oldalukon vasárnap. Az átláthatóság és a nyilvánosság alapelveinek sérülésére hívta fel a figyelmet közösségi oldalán vasárnap Rétvári Bence, a KDNP leendő frakcióvezetője, miután az új parlament megalakulását előkészítő tárgyalásokon a Mi Hazánk sokat szóra felvetette, hogy legyen nyilvános a parlamenti képviselők, magyar állampolgárságon túli más állampolgárságának ténye, ám a Tisza párt ezt elutasította. Rámutatott, a Tisza párt okkal számolhat azzal, hogy sokan a külföldi érdekeket Magyarországon érvényesítő pártnak tartják majd, egy olyan kormánynak, amelyik újra a külföldi cégek zsákmány szerző területévé teszi Magyarországot. Újabb dél-libanoni települések kiürítésére szólított fel vasárnap az izraeli hadsereg a sárga vonaltól 10 kilométerre lévő Nabatije település név szerinti említésével. Az Izrael és Libanon között létrejött, majd meghosszabbított tűzszünet ellenére a zsidó állam és az elsősorban Libanon déli részén aktív Hezbollah síta mozgalom rendszeresen intéz támadást egymás ellen. A sárga vonal az a mintegy 10 kilométeres Libanonban található terület, amelyet az izraeli hadsereg saját fennhatósága alá vont. Végül a várható időjárásról. Hétfőn nagyrészt derült, napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyolfelhők lehetnek az égen, csapadék nem valószínű. Délutánra 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: Huszonkét óra négy perc. Következik a zene közelben.

Anyák napja van. Munkatársaim, Fülöp Csaba, Peresztegi Attila is a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Juhász Előd. Arra gondoltunk, hogy anyák napi műsort állítunk össze, és az anyai szenvedés egyik legszebb zenei megfogalmazását hallottuk, Pergolesi Stabat Materének részletét. De nem mindig ilyen szomorú és lemondó és szenvedő zene kötődik az anyákhoz, sokkal szenvedélyesebb például Rossini Stabat Materének részlete, ahol szinte a végítélet közelettét halljuk.

0: Rossini Stabat Materinek részletét hallottuk. Ha nem tudnánk, hogy Stabat Materről van szó, szinte opera részletnek is elfogadnánk, ahol a dráma és a könyörgés találkozik zenei nyelvezettel. Arra gondoltunk kollégáimmal, hogy a Katolikus Rádióhoz kötjük az anyák napi összeállítást, és ezért két verset választottunk, melyeknek az előadója Lázár Csaba főbemondó, aki kiváló színész és kiváló versmondó. Kalász László versét halljuk.
1: Kalász László. Anyámnak kontya van, kerek, sötét, és dús, mint egy meleg eső utáni éjszakán, sötét és dús a lomb a fán. Anyámnak szíve van, meleg, piros, és fáj, ha nem merek időnként szemébe nézni. Ő minden gondomat érti. Csak akkor leszek kedvesed, ha kerek kontyod lesz neked, ha mint anyám első jajomra gyógyírt találsz minden bajomra.
0: Az előbb operát emlegettünk, és egy anyához köthető opera részlet, azt hiszem mindannyian kitalálták, Maszkányi Paraszbecsület Turiddu áriája búcsú az anyától. Az előadó Ilosvalvi Róbert.

Ilosfalvi Róbertet hallottuk. A folytatás egy Dvorsáktól, de nem az általunk jól ismert Dvorsáktól, hanem Camille Thomas Dvorsáktól. Megható dal az anyai visszaemlékezés a gyermekkori emlékekről.

0: Ismét egy vers Lázár Csaba előadásában.
1: Ima erős anyámnak. A civilizáció sorában is 8 gyermeked anyja voltál. Ó, csillagszemű Tóth leány! De vágyaim ködén keresztül még élsz. Egyre terebélyesed el fiadnak. 14 éve halott, mert lásd, kiszakadtam belőled örök rohanásra, anyás lelkűen elinduló, fényben és sötétben megölelni téged. Ó, szomorú sors! Veronika arcod nem őrzi, beszélő fénykép. Hogy légyen talizmán megoltalmazni csavargó bolond jóskádat kőszívű gyerekek kőzáporától. Légyen hát Isten szerint. Harcra és halálra szültél adósságait törleszteni. Mi a jóság bárány véréből ittunk szelíd cselédek, szeretetet, tiszta fényt, fűszerek gyógyító illatát. Ó, csillagszemű Tóth leány! Ó, elfáradt asszony! Neves! És dalolj! Néked már béke a föld, nékem még halott az élet. Pihenj csak! Aludj csak! Tegnap anyám voltál, holnap apád leszek. Ámen.
0: Lázár Csaba Berda József versét szólaltatta meg. Folytatás egy igazi ima, az édesanyja imája Céline Dion előadásában.

Nyilván, hölgyeim és uraim azt hiszik, hogy ezt az édesanyákhoz kötődő zenei szépséget nem lehet fokozni, de lehet. Maradjunk Céline Dionnál, aki most Andrea Bocellivel The Prayer, az imádkozót énekli.

Ugye milyen szép? Hölgyeim és uraim, aztán megértik, hogy mi a mai nap anyák napjára ilyen gyönyörű mama dalokból kötöttünk csokrot. Folytatás John Lennon, azt is mondhatnám, hogy a legszomorúbb mama dalok egyike.

Az egyik legszebb, az édesanyákhoz kötődő dal szerzője, Bródi János, zenei szöveg, ismerik a dalt, én is nagyon szeretem, Koncz Zsuzsát halljuk.

Konzsuzsa előadásában Bródy János dala hangzott el. Folytatás a magyar népzene is rendkívül gazdag az édesanyákról szóló dalokra. Édesanyám rózsafája, egy kalotaszegi dal szólal meg a muzsikás előadásában, közreműködik Sebestyén Márton.

A muzsikás együttest és Sebestyén Mártát hallottuk. Gyönyörű kalotaszegi zene. Egyébként ilyen zenék szólalnak meg K.L. Csaba Magyar menyegző filmjében. Nagyon ajánlom, ezt a hangulatot lehet érezni csodaszép felvételekkel. Nem maradhat ki a mai mamáknak, édesanyáknak szóló összeállításból a talán legismertebb és egyik legszebb magyar dal. Ősi eredete van, állítólag már a 17.-18. Században énekelték, kitalálták, amikor tudjuk a magyar történelemből, hogy István király, Szent István halála előtt Szűz Máriának ajánlotta fel az országot, ugye Regnum Marianum, akkor a dal már élt, és a boldogasszony kifejezés is élt. A dallam és a szöveg a középkor végére vezethető vissza, és feljegyzések szerint énekelték a különböző felkelések szabadságharcok idején is. Így a Rákóczi szabadságharc idején, a török időkben, a 48-as forradalomban, és ez a Magyarország, a magyarok összetartozását és együvé tartozását jelképezi énekben, szövegben a mai napig. Ezzel zárjuk a mai anyáknapi összeállítást. Munkatársaim Fülöp Csaba, Peresztegi Attila nevében és a magam nevében természetesen köszönöm a figyelmüket. Boldogasszony anyánk a csíksomlyói kegytemplom kórusa előadásában.

0: A zene közelbent hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Köszönjük, ha nem csak hallgat, hanem személyi jövedelem adója 1%-ának felajánlásával támogat is bennünket. Alapítványunk az Országos Katolikus Rádió Alapítvány adószáma 18 18 36 74, kötőjel 1, kötőjel 42. Ha kérdése van, kérjük hívja a 061-255-33-33-as számot, vagy írjon az infokukac@katradio.hu címre. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
5: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
7: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
1: Magyar Katolikus Rádió.
8: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Belgrádban vagyunk, a belgrádi érseki rezidencián. Németh László bíboros vendége vagyok. Most jöttél vissza Rómából. Első konzusztériuma volt ez, ami ott
10: volt? Első rendkívüli. Rendesen akkor kreált bíborossá.
9: Igen.
10: Ferenc pápa.
9: Tehát konzisztériuma voltál, és ez egy munka értekezlet volt. Az első konzisztérium az más jellegű volt. Igen. Milyen élmény volt részt venni egy olyan tanácskozáson, ahol, ami, mint a szinódusi ülések a szinodalitásról, kerekasztalok mellett nem egy óriási nézőtér volt, és mindenki figyelte a pápát meg az előadót, hanem egy együtt gondolkodás.
10: Vegyes elvárásokkal indultam Rómába, ugyanis már amikor Leó pápa értesített minket az irodáján keresztül, hogy egy rendkívüli konzisztóriumot szeretne tartani január elején, rögtön a Szent Év lezárása után. Érdekes volt a várakozás, hogy mit akar, hogy akar, tehát több mint egy hónapig utána semmilyen hír nem jött Rómából, és december 15-én voltam a Szentatyánál, egy ilyen privát fogadáson részt vettem, és beszélgettünk, és a végén akkor erre a konzisztóriumra terelődött a szó, és kérdeztem, hogy milyen témák lesznek, mert jó lenne azért mégiscsak tudni. Azt mondta, hogy hát ő már aláírta régen a levelet, csak még nem jött ki, úgyhogy utána néztem, mikor hazajöttem. December 12-én volt a dátum, az aláírási dátum, és én 24-én kaptam meg, tehát karácsony előtt. Minden esetre, de azért mondom, várakozás volt, hogy milyen témák lesznek. Tehát először is nem tudtam, hogy lesz megszervezve. Még abban a levélben se volt egyetlen egy szó arról, hogy milyen lesz a munkabeosztás, vagy hogy lesz felosztva az egész másfél napos konzisztórium. Úgyhogy amikor láttuk a kerekasztalokat, akkor kezdtünk rájönni, hogy valójában hogy is képzelték el a munkát. A négy téma, amelyet a pápa javasolt, az se volt mind a négy, hogy úgy mondanám, a tárgyalásra szabonon adva, hanem a négyből kettőt kellett választani. Tehát már kezdetből két témát le kellett adnunk, és a választás úgy volt, hogy mindenki szavazhatott. És a szavazatok alapján született meg a döntés, hogy ezt a két témát fogjuk megtárgyalni, az Evangelii Gaudium és a szinodalitás, a szinódus a szinodalitásról, tehát a szinódusi folyamatot fogjuk tovább tárgyalni.
9: Nem azért maradt el az egyik a négy közül a liturgia, mert az a legingerlőbb problémája ma az egyháznak?
10: Nem hiszem, ugyanis tehát ha szabad demokráciáról beszélni, akkor ennek a témáknak a kiválasztása demokratikus módon született. Tehát az első találkozunk, az első ülésen, az elsőn, az egyetlen feladatunk az volt, hogy a négy témából szavazzunk azt, hogy melyiket akarjuk. Tehát 20 csoport volt, amikor befejeződött az első kör, a tárgyalások első köre, minden csoport felolvasta, hogy sorrendben 1-től 4-ig, hogy szeretné a témákat megbeszélni. És a 20 csoportból 16 első helyre a szinodalitás témáját választotta. A második volt az Evangelium Gaudium,
9: vagyis Gaudium,
10: Gaudium 11 szavazattal, 5 szavazat volt a liturgia témájára, és 2 szavazat a kúria reformjára. Ebből világosan látszik, hogy bíborosoknak ilyen értelemben mi érdekelte őket legjobban. A liturgia, most, hogyha csak említeni, az bizonyos értelemben feszültséget hoz, vagy teremtett már az egyházban, de nagyon kevés helyi egyházban. Tehát függetlenül attól, hogy ezek a helyi egyházok, ahol probléma van a liturgiával, ez legyen az Egyesült Államok, vagy Franciaország, Németország, ezek mind gazdag és erős egyházak. De az igazán számottevő egyházok, ahol az egyház nő és virágzik,
9: és fiatal,
10: ott a liturgia kérdése nem játszik szerepet. Ugyanis a liturgiát másképp ünneplik az emberek Európán és Észak-Amerikán kívül, mint ezekben az országokban. Tehát ezt nem veszik senki se annyira késhegyre az egészet, vagy annyira időzőjelben komolyan, hogy nagyon fontos lenne, mert én nem tudom elképzelni, hogy Afrikában egy ruandai vagy kongói plébánián az emberek visszamennének most a
9: latinhoz, latiniseihez. Hát nem is hallottam róla.
10: Tehát abszolút egy olyan dolog, amit távolról se tudok elképzelni, és ne beszéljek ugyancsak Ázsiáról, amelyet ismerek, vagy Dél-Amerikáról, tehát ez egy kimondottan első világ probléma, tehát a fejlett világnak a problémájuk, és a régi keresztény nemzetek közül se nem mindegyik nemzeti. És ez volt a gondolat utána, amelyen kérdeztem privátul is egy-két bíborost, hogy miért van ez így. Hát azért, mert ez egy nagyon szűk számú katolikus helyi egyháznak a problémája. Leó pápa rögtön a beiktatás után alapított még egy 11. munkacsoportot, ami a szinodalitással foglalkozik, ez pedig a liturgia és az eukarisztia szerepe a mai egyházban. Tehát a Leó pápa nagyon is tudja, hogy miről van szó. Elég csak arra gondolni, hogy a Sziromalabár egyház, amely Keralában, Dél-Indiában van, 20 éve azon veszekszik, hogy mikor fordul el a pap a közösségtől, és mikor fordul a tabernákulum felé.
9: Tehát majdnem 20, ketté osztott az egyház.
10: Igen, 20 év kellett, hogy az ide, tavaly, tehát 25-ben, végre meg tudjanak egyezni, hogy mikor és hogyan kell, hogy a pap a szent misét, ugyanazt a misét, így állva vagy úgy állva. Tehát ezek olyan dolgok, amik racionálisan nem megmagyarázhatók szerintem, mert érzelmi alapon érinti a híveket, és nem szabad mindent racionálisan megoldani. Tehát van egy bizonyos misztikája az egész dolognak, vagy ha nem is mondanám misztikája, de mindenképpen van egy olyan, amit az emberek jónak találnak, és végső soron, tehát ez nem csak a pap műve az a Szent Mise, hanem a többiek is, akik oda jönnek az eukarisztiára, érezzék magukat otthon.
9: Igen, beszéltünk arról a témáról, amely végül is nem került a konzisztórium részvevői elé. Milyen újdonság kerekedett ki egy-egy témánál, ami előre vitte a gondolkodást? Misszionárius, vagy kezdjük a misszióval?
10: Mondani valójában nem azon volt a hangsúly mondani, mert hát Evangelii Gaudium azt ismerjük nagy részben már 12 éve ezelőtt jelent meg. Aki foglalkozott vele, az tudja pontosan, milyenek a fő pontja és mondani valói. Az igazi kérdés szerintem a másik dokumentumnál, szinodalitásnál is nehéz újat mondani. Ez inkább arról volt szó, hogy emlékeztetni önmagunkat arra, hogy mi a fő célja az egyházunknak. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy most egy új struktúra születik, mert előtte a pápák kevesebbet használták a konzisztóriumot, most majd akkor a bíborosok megmondják a tutit. Nem erről volt szó, hanem pont arról, hogy nekünk is tudatunkba kell lenni attól, és el kell fogadnunk, hogy a feladatunk az evangelizáció. Tehát valójában nincsenek új lépések. Lehet, hogy annyi volt az új, hogy a mi nyelvcsoportunkban a keleti országok képviselői, tehát a volt kommunista országok képviselői, mondjuk ezt így, világosabban mondták, hogy az ő országok,

0: foglalkozni, tehát hogy evangelizálni kell, és természetesen kijött a másik dolog, amit ugyancsak tudunk, hogy azért nem úgy van, hogy kidolgozunk egy evangelizációs tervet egész Európa számára, mert különbségek nagyok. Tehát, hogy hol, milyen munkát kell végezni, missziós munkát, és hogy milyen eszközökkel. Tehát ez egy abszolút szabad, ezt már minden helyi egyháznak magának kell eldöntenie. De fontos volt ez. A másik dolog, a szinodalitása ugyancsak nem volt sok új, ha szabad ezt így mondanom, de volt egy nagy várakozás. Tehát nagy várakozás, hogy a csoportok, amelyeket Ferenc pápa alapított, a 10 tanulmányi csoport, azok még nem fejezték be a munkájukat.
1: Szinódus a szinodalitásról, püspöki szinódus a szinodalitásról, azt hiszem, hogy hivatalosan. Ferenc pápa agyából kipattant ez a kezdeményezés, és nagyon sok helyen, nagyon lassan, és ilyen elvégzendő, kötelező feladatként élték meg, és nem ment át a lényege, a küldetése ennek a gondolatnak. A bíborosok körében, hogy tapasztaltad, most már ez egy a mindennapjainkat átható együttkeresés gondolkodás, tehát megtalálta a helyét, mert azt is sokan megkérdőjelezték, hogy püspöki szinodusok ott a hölgyek, meg civilek is ott vannak, és most akkor ez mitől püspöki. Tehát az elfogadottsága és a hasznosnak tudása ennek a kezdeményezésnek most már átlépte azt a küszöböt, amit remélünk tőle?
0: Szerintem ez egy nyitott kérdés. Tehát magában Ferenc sem mondta soha, hogy tudjuk, hogy hova megyünk, hanem pont fordítva mondta, nem tudjuk, hova visz minket ez a szinodális folyamat, és nincsenek konkrét célok, és pont ezért is van, hogy majdnem még a szinodális gondolatnak a körbeírása is nagyon részleges. Tehát nagyon sok elem van, de nem egy olyan rövid, frappáns gondolat, ami mindenkit megragadna. Tehát mindenki beletett, amit akar, bizonyos értelemben, még a legfragmánsabb lehet az, amikor azt mondjuk, hogy a szinodalitás az a keresztény élet kultúrájának az átalakítása. Egy olyan kultúra, amely missziós lelkületű, a közösséget építi, és döntésre is hív mindenkit. Tehát a participáció, részvétel, az aktív részvétel, ez az egyik. A másik pedig, hogy a szinodalitás a keresztség szentségéből ered. Tehát mindenki megkeresztelt, minden megkeresztelt, megkapta ugyanazokat az ajándékokat, legyen az a Szentlélek, legyen az karizma, legyen az más hivatás, az már mind a keresztségben jelen volt. Most, hogy fejlődött ki, az egy más dolog, és itt már lehet utána akkor teológiailag kidolgozni különböző modelleket és válaszokat, de mindenki hivatott a katolikus egyházban, hogy részt vegyen az egyház életében, a saját adottságai szerint. Ez oda kellene, hogy vezessen, hogy tényleg egy új kultúra teremjen meg. Egy kultúrának a megváltozása, meg vagy változtatása az egy nagyon hosszú folyamat. Minimum 20 év kell, hogy valamit lásson az ember. El lehet kezdeni. Tehát ilyen értelemben túl korai még, hogy konkrét eredményekre várjunk, vagy tudjunk felmutatni. Egy konkrét eredmény, ami azonban nem befolyásolja a tartalmat annyira, ez a beszélgetés a lélekben. Tehát amikor az emberek csoportokban beszélgetnek, és megvan egy stílus, és a beszélgetésnek a szabálya, hogy mindenki beszél egymás után.
1: Hazugos terjedelemben maximum.
0: Igen, ez az, és mindenki beszél, és a többiek hallgatnak, és utána van ima, tehát csend is beépítve az egész beszélgetésbe. És a beszélgetés feladata nem az, hogy konfrontálódjunk, hanem egy közös döntéshez jussunk, vagy véleményhez a végén. Ami nem zárja ki a más véleményeket, mert az is egy közös, hogyha más is van, akkor az is benne van, tehát azt is lehet mondani. Tehát ez bizonyos értelemben funkcionál már az egyházban, és nagyon sok helyen tudjuk, hogy ez tényleg gyakorolják is a helyi egyházak, de a többi kérdést illetően nagyon sok bizonytalanság van. Tehát amit említettem az előbb, ez a 10 tanulmánycsoport, amely tavaly már át kellett volna, hogy adja a munkáját, befejezte júniusban. A Ferenc pápa halála miatt ez kitolódott, természetes volt, utána Leó pápa kitolta októberig, utána akkor január 1-ig, 26 január 1-ig, tudjuk, hogy egy csoport se fejezte be a munkáját, mi több, Ferenc pápa még hozzáadott még egyet, plusz utána még egy hozzáadott, 12

0: Az egyetlen csoport, ami befejezte, az a 12. a poligámiáról. Azt az afrikai püspökök tavaly július végén, augusztus elején, amikor a rendes teljes gyűlésük volt Kigaliban, Ruandában, akkor kidolgoztak egy választ erre, egy teológiai választ, amely bizonyos értelemben nem megy tovább a katolikus katekizmus könyvében adott választól, tehát hogy nincs olyasmi, hogy poligámia a katolikus egyházban, de legalább ad bizonyos irányelveket, hogy hogy kellene az egészet fiatal kortól a családokban, az evangelizációban ezt jobban beszőni, bedolgozni, és felhívni a figyelmet a fiataloknak is erre, hogy hogyan éljenek. Tehát, hogy úgy éljenek, hogy maradjanak monogám családokban. Tehát egy ideális kép, hogy úgy mondanám.
1: De egy folyamat.
0: Ez egy folyamat, ami ugyancsak kultúrválással, tehát a kultúrát kell megváltoztatni, ami szerintem nagyon nehéz, ha tudjuk, hogy a poligámia valójában két dologgal van összekötve. Az egyik a vagyonnal, hogy valaki ezt megteheti, mert van neki elég pénze, a másik pedig a szociális biztonság a nők számára. Tehát ez a másik, ez katolikus szemmel nézve is nagyon fontos, mert egy özvegy, egyedülálló nő a mai afrikai társadalomban még mindig képtelen majdnem, hogy egyedül megélni. Tehát ez egy nagyon fontos gondolat, és az egyház se tudja ezt a hatalmas vákumot, ami keletkezik, hogyha valaki özvegyként marad, vagy valaki egyedül élt áll egész életében, hogy fog ez a személy akkor boldogulni. Tehát valójában jó az a dokumentum, ott voltam Kigaliban, amikor ezen dolgoztak, tehát követtem.
1: Az hol van? Ruanda?
0: Ruanda fővárosa. Jó a dokumentum, megmondom őszintén, te nagyon szépen leírja a dolgokat, de praktikus eredményt a konkrét életben nem fog hozni.
1: Van, ami még a konzisztóriumról még számodra olyan, ami...
0: Hát valójában az együttlét volt fontos, tehát, hogy összehívott minket a pápa, hogy teljesítette azt a bíborosi követelést, amely elhangzott a konklávi előtt, hogy a bíborosok szeretnének többet tudni arról, hogy mi történik a Vatikánban. Tehát, ha tényleg azok a legközvetlenebb munkatársai vagyunk a pápának, akkor ez miben mutatkozik meg, nem csak abban, hogy megválasztunk egy pápát, hanem tudni kell, hogy akkor milyen irányba megy ez az egész politika. Tehát függetlenül attól, hogy ő az első a püspökök között, azért a hatalma már nem olyan, mint volt az első vatikáni zsinat idejében, és ahogy elképzelték ott a jelenlévő püspökök. Tehát mindenképpen kell egy közösségi vezetési stílus. Tehát erről van szó, és hála Istennek most egy olyan bíborosi kollégium van, amely lefedi az egész világot. Tehát ez először van az egyház történelmében, hogy egy ilyen nagy számú bíborosi közösség van, kollégium, 245, ha nem tévedek. Ebből 122 választó és 123 nem választó. Először van több nem választó bíboros a katolikus egyháznak. Hosszabb az életkor, jobbak az életkörülmények.
1: Ferenc pápának volt egy kezdeményezése, ami úgy működött is, és ez egy újdonság volt, hogy kiválasztott minden kontinensről egy-egy bíborost, meg plusz még legyen 8 vagy 9 tagú ilyen tanácsadói testületet. Igen, és ők időről időre üléseztek, és segítették a pápát.
0: Négyszer évente.
1: Ez Ferenc pápával elhalt, vagy van róla szó, hogy ez megmarad, ez a forma?
0: Erről nem volt szó. Tehát, ha erre gondolunk, két dolog fontos. Az első dolog, hogy Ferenc pápa azért alapította meg ezt a tanácsadói testületét, hogy kidolgozzák a kúriának a reformját.
1: Igen.
0: Ez a munka befejeződött. Tehát neki utána egy szóval nem mondta, hogy ennek a testületnek legyen C6 vagy C9, akárhogy hívták, attól, hogy hány tagja volt pont akkoriban. Nem volt, hogy más feladata is van.
1: Értem.
0: Tehát szerintem ez természetes módon befejezte a feladatát. A papír kint van, tehát a dokumentum, Predicate Evangelium, ez az a kuriális reformról életbe lépett, mert hivatalosan az egyháznak a dokumentuma.
1: Ja, úgy értem.
0: Tehát a recepció, a megvalósítás az mindig időbe telik. Úgyhogy nézzük, hát a tridenti zsinat után kellett 300 év, mire a katolikus egyház Európában többé-kevésbé úgy nézett ki, mint ahogy elképzelték a bíborosok ott a tridenti zsinat alatt. Tehát 300 év, akkor mi ezzel 2 év? 60 éve vagyunk a II. Vatikáni zsinat után, és még hány gondolata abszolút még fel se lett véve, hogy úgy mondanám komolyan a gyakorlatunkba. Tehát még nagyon sok minden hiányzik, mi több vannak tendenciók, ahogy az előbb a liturgiáról is beszéltünk, hogy térjünk vissza ahhoz, ami volt előtte. Tehát az emberi természet az, hogy mondják, egy érdekes dolog, tehát nem minden megy úgy, ahogy az emberek elképzeli, még a legjobb akarattal sem. De nézzük meg, ahogy mondják, a niceai zsinatot. A niceai zsinat 325-326-ban már Szófiában, a mai Szófiában, ami Szerdikának hívtak akkoriban, amely egy hatalmas város volt a római főúton, ami ment Konstantinápolyból nyugatra. Ott már tartottak egy újabb szinódust, amelyen visszatértek az ariánizmuson. Tehát majd 80 évig, 381-ben kellett a konstantinápolyi zsinat, az első, hogy újból valahogy visszategyék az egyházat az útra, de az ember olvassa a középkori egyháznak a történetét Franciaországban, az 5. évszázadban Franciaországban több ariánus helyi egyház volt, mint igazítő niceai konstantinápolyi. Tehát nem történnek változások.
1: És nem egyenes irányú a fejlődés.
0: És nem ez az. Tehát vissza lehet érni. Én bízom benne, hogy a Szentlélek úgy se engedi meg, hogy letérjünk az igaz útról. Tehát miközben csak a saját 10-20-30-50 évünket látjuk. Ha valaki majd visszanéz utána, 100 év után, hogy mit vergődtünk itt, akármilyen kis tömjénézése, vagy tömjénézés csengetéssel a misén, vagy nem, vagy akkor lehet, hogy nevetséges lesz az egész probléma, vagy a kúriának a reformja, tehát mindez változik. Csak az a probléma, hogy mi be vagyunk határolva a saját élet tapasztalatunkba, a saját világunkba, saját elképzeléseinkbe, és abba a tudatba, hogy nem sokára befejezzük. Tehát, hogy most kellene még valamit csinálni, mert hogy néz ez ki, hogy nélkülem úgyis tönkre megy az egész.
1: Igen, tehát sokkal
0: mondjuk ezt így finoman, úgyhogy most kell verni a vasat, addig még forró. De hogy a visszatérve a szinodalitás megvalósítása, nem kell téves biztonságban élnünk, hogy a szinodalitás mindenhol elfogadott. Tehát ez a folyamat, amelyet Ferenc pápa indított el, ez biztos, hogy nem. Sose volt úgy, hogy egyszerre mindenki mindent elfogadott volna. Tudjuk, hogy megjelent időközben Zen bíborosnak a felszólalása. Nem szabad...
1: Hongkongi nyugalmazott érsek, bíboros, igen.
0: Ő a legnagyobb kritikusa, ellenfele kritikusa a szinodális folyamatnak.
1: De nem csak annak, hanem a Vatikán kínapolitikájának is.
0: Arról már nem beszél többet, úgy látszik az, hogy is mondanám. Még a szinodalitásról beszél, addig az egyház berkeibe úgyse történik vele semmi. Ha kritizálna a kínai szentszéki szerződést, hazamegy és bezárják a kínaiak.
2: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották.

0: Joseph Haydn F-moll vonós négyesének első tételét az Akkord Kvartett szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink! Éjszakai hangolónkban Natalie Cole, Andrea Bocelli, Bobby Darin, Shirley Bassey, Bobby Solo, Joan Baez és Bobby Vinton felvétele szól.

kiss me through.

Natalie Cole, Andrea Bocelli, Bobby Darin, Shirley Bassey, Bobby Solo, Joan Baez és Bobby Vinton felvételeiből válogatott a hangoló szerkesztője Mári Szabó Eszter. Kedves hallgatóink! Mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Ungvári Judit bemondó, Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő, valamint Csák Éva és Bixa Levente hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Éjfél van.

0 óra 5 perc. John Powell egészen ember, egészen élő című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A legtöbb neurózisból adódó szenvedés hibás szemléletmód eredménye. A neurotikus ember, így vagy úgy, hamis képet alakított ki az életben elfoglalt helyéről. Mivel szerencsétlennek érzi magát az egymással ellentétes elvárások között, megengedi, hogy életét a körülmények alakítsák, és ez egészen odáig megy, hogy végül csupán a sors áldozatának érzi magát. Betöltheti-e célját bármilyen terápia addig, amíg a hamis életfelfogások érintetlenek maradnak? Frankl felismerte, hogy az egyén saját élettapasztalata mennyire korlátozza a világképét, ezért a terápiában nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a destruktív világképet megkérdőjelezze. A logoterápia feladata az, hogy felfedje a világnézet nem megfelelő logikai alapjainak hibáit, és hogy elősegítse a világkép helyesbítését. A látásmód terápiának az a célja, hogy segítsen megtalálni azokat a téves képzeteket és látásmód torzulásokat, amelyek boldogtalanságunk és neurotikus szenvedéseink gyökerében rejlenek. Ahhoz, hogy sikeresen elvégezzük a látásmód terápiát, először fel kell tennünk a kérdést, mit érzek? Csak ezután léphetünk tovább az érzéseinket kiváltó okok felé, és tehetjük fel a kérdést, hogy milyen észlelések és elképzelések váltották ki ezeket az érzéseket. Hogy látom ezt a helyzetet? Mi rejlik az én általános szemléletmódomban, hogy ez a helyzet ilyen érzelmeket válthat ki belőlem? Ahhoz, hogy közelébe férkőzzünk érzelmeink, torzulásaink, amelyek hasonlítanak a már betokosodott szálkához, általában tisztáznunk kell az érzelmeinket. Miután szavakkal vagy szavak nélkül felszínre hozzuk a fájdalmas érzelmeket, általában tisztában tudunk gondolkodni. Az érzelmi túlterheltség könnyen eltorzítja az értelmet. Az érzelmek tisztázása olyan, mint a levegő megtisztítása, vagy egy fülsüketítő zaj megszüntetése. Az érzelmi túltelítettség majdnem minden esetben a felismerhetetlenségig elhomályosítja az ember látásmódját. Ez a probléma tovább bonyolódik azáltal, amit leginkább az érzelmek élethosszig tartó felhalmozásának neveznénk. A fel nem szabadított érzések felgyülemlenek és felhalmozódnak. Például tételezzük fel, hogy nálam magasabb rangú emberek, szülők, tanárok és ehhez hasonlók ismételten hülyének neveznek. Ilyenkor sohasem tudtam szabadon engedni a sértettségemet és a haragomat, mert akik becsméreltek, azok a szüleim vagy más, fölöttem álló emberek voltak, akiknek hatalmuk volt fölöttem és megbüntethettek. Ha az ilyen érzelmek éveken át felgyülemlenek, hajlamossá válhatok arra, hogy túlzott mértékben válaszoljak erre. Valószínűleg mély sértettséggel, vagy erős

fogok reagálni, aki a lakótelepen nekem támadt. Az alakterápia kétségtelenül sok embernek segített. Ennek egyik oka az volt, hogy elfogadható eszközöket kínált a sok éve felhalmozódott érzelmek fellazításához, felszabadításához és végül eloszlatásához. Egy jó sikoly, egy jó zokogás, egy jó rúgás a szimbolikus párnába, gondosan elrendezett körülmények között, hogy senki se sérülhessen meg, és senkit sem manipuláljunk, valószínűleg jó ötlet. A látásmód terápiához és a személyes növekedéshez felbecsülhetetlen nagy segítség, ha van az embernek egy barátja, aki megteremti a szükséges légkört az érzelmek szabad kifejezéséhez. Csak akkor tudjuk megtalálni érzéseinket és az azokat okozó, mögöttük rejlő látásmódot, ha gyakoroljuk azt a jogunkat, hogy birtokba vegyük és kifejezésre juttassuk igazi érzéseinket. Az érzelmek mindig az észlelésből nőnek ki. Köztudott, hogy Sigmund Freud szerint a legmélyebb és legkárosabb torzulások a szexuális tapasztalatok és az agresszió, mások, tárgyak és akár az én ellen irányuló destruktív, erőszakos viselkedés területén találhatóak. Freud egykori tanítványa Alfred Adler felvetése szerint az emberi neurózist az a tévhit vezérli, hogy az egyénnek saját személyes felsőbbrendűségét kell igazolnia, anélkül, hogy a közjót figyelembe venné. Az emberi növekedés és a teljes élet kognitív megközelítését a tévképzett hipotézis és a racionális érzelemterápia kidolgozását ma Albert Ellis nevéhez kötik. Ellis elmélete szerint az ember páratlan racionális és irracionális lény. Minden érzelmi és pszichológiai probléma irracionális és logikátlan gondolkodásra vezethető vissza. Ez az irracionális gondolkodás és nyomán a gondolatok eltorzulása többnyire az élet korai szakaszának tanulási tapasztalataira vezethető vissza, bár ezeket a tapasztalatokat nem lehet kizárólag a gyermekkorhoz kötni. Az ókori római filozófust Epiktétoszt idézve, Ellis fenntartja, hogy az emberek érzelmi és pszichés zavarait nem az események vagy a dolgok idézik elő, hanem az azokról alkotott látásmódjuk. Például önmagában az a tény, hogy valaki kicsi vagy beteg vagy kopasz, nem eredményez szükségképp érzelmi vagy pszichés zavart. Ha azonban eltorzítom a jelentőségét ezeknek a tényeknek, vagy túl fontosnak tartom őket, akkor fájdalmas gondjaim lesznek. Ellis szerint ezért a boldogságot és a teljes életet egyedül a gondolkodás újrarendezésével lehet elérni. Ellisnek nem az volt az elsődleges célja, hogy kidolgozza a személyiség fejlődésének az elméletét, mégis azt állítja, hogy a korai gyermekkor tanulási tapasztalatai mélységesen hatnak az ember racionális, irracionális gondolkodására és viselkedésére. A későbbi élet boldogtalansága a gyermekkorban elsajátított torz gondolatok fennmaradásának köszönhető. Mivel érzéseinket, gondolataink vagy elképzeléseink váltják ki, az érzelmi egyensúly csak az ember gondolkodásának kiigazításával lehetséges. A helyzet hibás értelmezéssel vezet érzelmi és pszichológiai zavarhoz. Csak úgy juthat el valaki az érzelmi harmóniához és a helyes viselkedéshez, ha ellenáll az irracionális és a valóságtól elrugaszkodott gondolatoknak.

0: miért szeretem. Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Tamási Áronhoz engem nem is annyira az Ábel közelített először, hanem egy nagyon szép novellája. A közös kincs. Ez a cím ennek a novellának. Megjelent Erdélyi Társaság cím alatt is. Ebben az elbeszélésben egy kocsmai társaságról esik szó, egy kocsmáról, melybe betéved egy székely, egy román és egy szászlegény. Lőrinc a novella hőse, szolgalegény, másoknál dolgozik, és egy nap elhatározza, hogy egy teljes napon át magát fogja szolgálni. Egy vasárnap útra kell, és meglátogatja a közeli falut. Na, innen kapcsolódunk bele ebbe a nagyon szép írásba. El is indult tehát, és 10 perc múlva bent volt a falu szívében. Itt megállott, és azon gondolkodott, hogy a paphoz menjene előbb, vagy valaki világi emberhez. De egyikhez sem ment, mert döntés előtt meglátott egy kirajzolt kezet, amely nagy és egyenes mutató ujjal valami sárgára festett ajtóra mutatott. Na, ez sem mutasson hiába, mondotta Lőrinc, és belépett az ajtón. Van olyan kocsma is, amely csak akkor nyilvánvaló, ha már bent van az ember. Na, ez éppen olyan volt. 2 asztal kínálkozott az egész szobában, de az a 2 legalább jó nagy volt. Az egyiknél már üldögélt is egy legény. Szép fehér ing volt rajta, a derekán széles szíj, s nagy fekete kalapja előtte az asztalon. Odaült Lőrinc, és azt mondta, szabad lesz megháborítanom? A román legény egyet sem szólt, hanem bizalmatlanul tekintett rá, majd azt a nagy fekete kalapját közelebb tolta magához. Mivel szolgálhatok? Jött oda a kocsmáros. Ha már éppen szolgálni akar, mondta Lőrinc, akkor szolgáljon 1 fél liter borral, de hozzon 3 poharat hozzá. Lőrinc töltött az egyikbe, majd felemelte, és a román legény felé sandítva így szólt. Ha volna 1 társam, azzal innám, de hely mindig egyedül van a magyar. A román most sem méltatta figyelemre, de érthetett magyarul, mert elévette a tarisznyáját, és abból egy furúját bújtatott ki, mintha meg akarta volna mutatni, hogy a román is mindig egyedül van. Szép karikás furúja volt, 3 részkarikával, s a színe barna fényes, mint a pásztorok haja. Olyan szívfájdító és messze szóló dallamot fújt, hogy Lőrinc ismét töltött a pohárba, és azt mondta, haj azok a csalfa lányok. Na és kedves hallgatóink, itt indul meg a kezdetben bizalmatlan román legény és a nyílt szívű Lőrinc között a társalgás, aki mindenféleképpen párbeszédet szeretne folytatni ezzel a román legényvel. És itt valami megtörik. Tehát amikor Lőrinc azt mondja, hogy hallja azok a csalfa lányok, a legény szemét elfutja a könny. Erre Lőrinc tölt a másik pohárba is, majd közelebb húzódott a románhoz, írja Tamási Áron, és így szólt hozzá. Megkínálnám ezzel a kicsiséggel, ha meg nem sérteném. A legény elfogadta a bort, és mindet cseppig kiitta. Na ugye ez is muzsikál, mondta Lőrinc. Még erre sem szólott a legény, hanem maga elé tette a furúját, és messze nézett, mint az elébb a nóta. Lőrinc nem azt mondta neki, hogy nézzen még messzebbre, hanem felvette a furúját, és egy szöktető nótát kezdett fújni rajta. A román legénynek odafordult lassan a feje, mint a napraforgó, majd felemelte a karját, és a Lőrinc vállára tette. Muzsika szóval szép megértés van. Lőrinc abba hagyta a nótát, és azt mondta, mert a muzsika szó a szívet tekinti. Csak ugyan a szíved tekintette, mert jól megindult közöttük a beszélgetés. A román legény elpanaszolta szerelmi bánatát, s ellőrinc is az ő árvaságát. Amikor ismét ittak egy pohárral, a román olyan barátságba szökkent, hogy mindenképpen szeretett volna Lőrincnek adni valamit. Keresgélt is sokáig valami mozdítható dolog után, de szegény volt, s nem talált. Ne erőltesd magad, Demeter, csillapította Lőrinc, de én akarom, hogy örökké megemlékezzél rólam. Így szól a román. Ha annyira akarod, akkor add nekem a furujád harmad részét, vagyis az első karikáig. Nagyon megijed Demeter, de amikor Lőrinc jól megmagyarázta neki, hogy ő csak jelképileg akarja az első karikáig, akkor boldogan ajándékozta oda neki. És megy, folyik tovább a társalgás, kedves hallgatóink, és akkor a harmadik legény is belép a kocsmába, a harmadik legény pedig egy száz fiú. S mintha csak Isten kormányozta volna el találkozást, nem sokára egy száz legény is belépett a kocsmába. Ezt is híjuk ide, mondta Lőrinc, s mivel Demeter nem ellenezte, odaszólt a száznak. Szívesen látjuk a kamerádot, ha meg nem sértenők. A száz odaült, és azt mondta. Szívesen fogadom, de pénzzel nem rendelkezem. Nem is pénzzel kell itt rendelkezni, hanem szívvel, mondta Lőrinc, és töltött a száznak is, de a száz csak kocintott, s nem akart inni. És akkor megkérdezi Lőrinc a száztól, hogy tud-e maga furujázni? A száz nem tud. Na hát nagy baj volt ez, hogy a száz nem tudott megfelelő dallamot fújni a furuján, de valahogy mégis segítettek rajta, mert Lőrinc addig unszolta, amíg énekelt nekik egy száz éneket. Ötször, hatszor elénekeltették vele a dalt, és akkor Lőrinc szájához emelte a furuját. Nagyon jól előre megy, örvendezett a száz, és úgy kinyílott a szíve, hogy Lőrinc indítványára Demeter neki ajándékozta a furuja közepét. A száz sehogyan sem értette, hogy valami az övé legyen, s mégis más vegye hasznát, de Lőrinc megmagyarázta neki. Ez a furuja, ami közös kincsünk, csak hogy hárman egyszerre nem használhatjuk. Éppen jókor fejtegette a közös furuját, mert egy őrmester lépett a szobába. Nem ült az ő asztalukhoz, de a másiknál az öklére könyökölt, és hatalmasan nézte őket. Lőrincék csak annyira nézték, amennyire rangja után megérdemelte, és tovább játszottak a furuját. Amíg a Demeter búbánatát és a száz harsogását beszélte a furuja, addig ment is a dolog. De midőn Lőrinc egy székely kesergés kezdett szikráztatni. Akkor odaugrott az őrmester, és a furuját kitépte a Lőrinc kezéből, aztán a földhöz vágta, és nagy csizmájával rátaposott. A szegény furuja recsent egyet, és ebben a recsenésben benne volt mind a hármuk dallama. Demeter felugrott, és egy széket vett maga elé a szász is. Lőrinc azonban odaállott a középre, ahol minden ütés csak őt érhette volna, és könnyes szemmel csak ennyit szólott. A közös kincset rontottad össze, te balga! Hát, nagyon nehéz ezek után megszólalni. Nagyon sokszor eszembe jut, ha ezt a novellát olvasom, Ápi Lajosnak a Tetőn című verse. Nem lenne gond, de ott is a költőt fent, a magasban, a hegyen egy román pásztor kínálja meg az esztenája eresze alatt sajtból. Miközben lent-lent fortyog a történelem, és a nagyhatalmak beleszólnak az emberek életébe, abba az életbe, mely mehetne szépen, oldottan, mesésen, egyszerűen is, ahogy itt, ebben a kocsmában, ahol jelen van a székely, a román és a száz legény. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kedves hallgatóink. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Camille Saint-Saëns első A-moll cselló versenyének második tételét Starker János és a Filharmónia zenekar játékában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Inspirációk. Versek dallam ölelésben. Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

Mécs László, májusi legenda. Zöld vetések ringó tengerében, gyalogösvény ment, oly keskeny épen, mintha Mózes vágta volna széjjel, világhírű varázs veszélyével. Léha tücskök dáridója zengett, s csiklandozta a mosolygó csendet. Bár szívemben régi tüske égett, megáldottam a nagy mindenséget. Az utacskán lábom hegykén ment át, orrom mesét szimatolt legendát. S íme jött is szemben az ösvényen egy szakállas koldus lassan, vénen. Úgy mutatta fél karját a csonkát, pőrén, mint pénzkölykező vagyonkát. Másik karja felém nyúlva pénzt kért. Belenyúltam a zsebembe pénzért. Számolgattam, apró pénzt kerestem bosszankodva és fukarkaresten. S míg pirulva pénzt böngészve álltam, hirtelen lúdbőrös lett a hátam. Különleges túlvilági csend lett, harangvirág hallhatóan csengett. S bár lehunytam mindkét szempillámat, mintha Jézus nézett volna rám ott. Borzongások lettek el, mint hangyák, s meghallottam Jézus titkos hangját. Mit számolgatsz olyan kínos bölcsen? Mikor kértél, hogy szívedet megtöltsem boldogsággal, s balzsam kellett kegyszer, anyád csókját számoltam csak egyszer. Megszámoltam álmaid vetését, gyermekek, fák, fecskék nevetését, holdas esték néma titkú báját, lepkék, rétek tarka karneváját. Megszámoltam a sok szívet, ember, mely feléd nyílt, mint tulipán tenger. Számoltam az égből rád szalasztott napsugarat, jóságot, malasztot. Megszámoltam csöppenként a vérem, mely kifolyt, hogy élhess hófehéren, s boldogsággal szívedet megtöltse. Te megszámolsz, mint garaskák bölcse. E szavakra pillám fölnyitottam, de nem láttam csak a koldust ottan. Pénzt várt. Én meg zavaromban, nyomban pénztárcámat a markába nyomtam. Ő rám nézett félve, megindultan, s azt gondolva, hogy megbolondultam, futni kezdett. Nagy jó kedvem támadt. Zöld kalászok csókolták ruhámat, tust vonózott a föld minden tücske, s a szívemből önmagától kihullott egy régi rozsdás tüske.

harangszó májusi estén. Jézus édesanyját magasztalt csak te ezüst nyugalom. Magasztaltassál, ó, legvigasztalóbb csengés. Mária asszony áradó tiszta hangja. Szállj le halkan, szomjú lelkem mélyre szállj le most. Csittítsd már el zajongó vérem csúnya szavát. Te szeress csak engem, te néz rám egyetlen Mária. Legszebb anyám vagy te kívül és belül, szép szerelmem makulátlan álma. Te korholj, te dicsérj csak eztán, kire is bízhatnám magamat. Jó édesanya voltál te apámnak, s anyámnak e bajós világban. Zeng a harang, cseng, bong, esti békét küld mindenüvé, s te itt szállsz felettem, megrezdíted a fák suttogó esti lombját, s hallgatod, mind zeng vissza néked dicséretét a békés világ. Ó, anyák anyja, ki illata lettél e tájnak, s most leszállsz közibénk elaltatni a fákat és madarak seregét, csókold meg vágyam újjongó zsibongását. Úgy repül hozzád lelkem e földi mélyből, mint hajnalban kigyulladt virágok illatát, ha fölfelé repíti megfoghatatlan éneked a langyos esti szél.

Elhangzott az Inspirációk. Az összeállítást Mári Szabó Eszter szerkesztette. Részletek hangzottak el Weiner Leó Csongor és Tünde Szvittyéből a MÁV Szimfonikus Zenekar és a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában. Mécs László és Berda József egy-egy versét Lázár Csaba mondta el. Végül Weiner Leó románcát hallották. A Weiner Leó kamarazenekar játszott. Vezényelt Weninger Richard.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Egy óra. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. Műsorunkkal a 406 esztendeje ezen a napon született Zrínyi Miklósra emlékezünk.
3: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin, köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégeimet, Szörényi László Széchenyi díjas irodalomtörténészt, kritikust és Hóvári János történészt, turkológust. Hozzáteszem, hogy nem mellesleg az urak mindketten ex-diplomaták, vagyis szellemben és lélekben ebben a tekintetben is közel állnak ahhoz a személyhez, akiről ma beszélgetni fogunk. Zrínyi Miklós horvát származású, magyarrá lett családból származó főnemes, költő, politikus, hadvezér és haditudós volt. Mai műsorunkban ráemlékezünk. Sors bona nihil aliud, azaz jó szerencse, semmi más. Ez volt Zrínyi Miklós jelmondata. Szerénységre val ez a választott vezér gondolat, hiszen a nevezett személyt nem csupán fortuna, hanem a hazaszeretet, vitézség, hősiesség és erkölcsösség vezette egész rövidre szabott életútján.
4: Zrínyi Miklóssal egyébként a szerencse nem volt kegyes, hiszen a halála egy borzalmas baleset, ami egyébként tragédia, mert a korabeli Magyarországnak az egyik legkiválóbb elméje, politikusa, gondolkozója lett egy szerencsétlen vadász balesetnek a halottja. Előtte azonban azt kell, hogy mondjam, a szerencse vele volt sokszor. A harctereken igen, fiatalon, a Muravidéken nagyon sok csatát megnyert, és az a téli hadjárata 1664 januárjában és február legelején, az egy szerencsésen alakuló hadjárat volt. A magánéletébe ezt azonban már nem mondhatnánk el, hiszen felesége korán hirtelen meghalt, ha jól emlékszem, három gyermeke is halt meg, akik megszülettek. A Nomen est omen, a szerencse a fiával, Zrínyi Ádámmal, aki egy nagyon kiváló képességű ember volt. Ő rá az a sors vált, mint a költő dédapjára, Zrínyi Miklósra, ő Szalánkeménnél egy nagyon kemény csatába, egy nagyon kemény lovas rohamba 1691-ben elesett, ezzel haltak ki nagyjából a Zrínyék.
5: Ez a jelszó, ez igen gazdag és sokféleképpen értelmezhető, ez a sors bona nihil aliud, ugyanis egyrészt a kiválasztottság tudatot tükrözi, úgy érzi a tulajdonos, aki ezt jeligeként használja, hogy ő benne minden adottság megvan ahhoz, hogy sikeres legyen. Viszont tisztában van azzal, hogy van valami ellenséges hatalom, amelyen nem úr, az őt legyőzheti. Tulajdonképpen ez az ellentét erre épít az ő egész jelképvilága. Az, hogy a hajó, amin ül, ugye ha Sziréna kötet címlapjára gondolunk, amely faksimilében is megjelent, és ez a címlap egyébként is igen híres, és sokszor reprodukálják, akkor láthatjuk azt, hogy a hajó az egy dióhé alakú valami. Hátul van egy kormánylapát, vagy fardísz, amely egy öreg embert ábrázol, és előbb pedig egy angyalszerű, puttószerű gyermekfej. És középen a férfi, tehát a három kor, ugye, mint a három szent királya, magyar királya között, ahol Imre ugyan nem lett megkoronázva, de ő az ifjú, László a férfi, és István a vén, az ikonográfia szabályai szerint. Tehát a magyarságnak a egymás után következő, egy családban megismétlődő, és egymásnak a jogart átadó, mert valami olyasmit tart a kezében, nem a kormány tartja, hanem egy ilyen buzogányt, amely vezérre utal. A dolognak van politikai magyarázata, ez világos, amikor az öccse megcsinálja a horvát fordítást, és ott rögtön két hajó van, és lehet már látni, hogy hova visz, tehát királyság várja. Hát Szinyi Péter az tehetségtelenebb, kisebb stílusú és sajnálatra méltó, a bátya nagyságát meg nem értő egyéniség volt. Noha szegény Zrínyi maga Miklós az nagyon szerette, és beépítette az eposzba is, mint valódi testvér, de az egész a, hogy úgy mondjam, az etikáját vagy a szimbolikáját nem értette. Ő a földi boldogulásra gondolt, de nem gondolt az üdvösségre. És arra, hogy hát ez a szigeti veszedelem, ez arról szól, hogy az Isten oda jut, mintha már olvasta volna Vörös Martit, mármint az Atya Úristen, hogy megbánja azt, és ősz lesz és öreg, hogy a földet teremtette, illetve hogy a magyarokat mindenféle jókban részesítette, megajándékozta, elhozta az ígéret földjére. hogyha a könyveit is olvasott az Úristen, mindent olvas előre, és miért megírnák, tehát ez teljesen nyilvánvaló. A Tokaj szülőveszélye és a Kunság bezeje azok mind. Mit csinálnak a magyarok? Rosszalkodnak. Egyfolytában rosszalkodnak, és ráadásul megtagadják az Urat.
3: Ezért aztán jár nekik az Isten büntetése.
5: Ő ezt előadja az angyalnak első énekbe, aki megrémül, mikor megtudja, hogy ő rá micsoda rettenetes leckét rótt az Úr, hogy most menjen le a pokolba, és ott az Alektót biztassa föl, hogy Szulejmán lázítsa föl, és pusztítsák el Magyarországot. És hát azért mégis vannak ott jó emberek, is próbálja az angyal protezsálni a magyarokat, és erre az Úr leinti gúnyosan, hogy hát te akarsz engem kioktatni? Menjések szépen, fiacskám. Na hát ez az. Első és nagyon sokáig az egyetlen költő, aki képes felfogni azt, hogy a magyarság az úgy választott nép, mint a zsidók. Vagyis, hogy abszolút nem érdemlik meg, de az Úr valamilyen ismeretlen oknál fogva mégiscsak ragaszkodik hozzá.
3: Bünteti őket, de azért segít is rajtuk.
5: Most természetesen hát nem csak a Bibliát olvasta az Ezsébi Miklós, hanem latinul teológiát is, és Szent Ágostont főleg nagyon sokat, és Pázmány nem hiába volt a gyámja, valamint a pápa is megajándékozta a 8. Orbán a verses kötetével, amelynek a legkiemelkedőbb darabja talán a Mózes éneke, Mózes 5. könyvének 32. fejezete. Mózes megtudja azt, hogy ott fog meghalni, mielőtt az ígéret földjére tenni a lábát, különböző disznóságok miatt, amelyeket ugye elkövetett ő és a népe, de az Úr megengedi, hogy elbúcsúzzon és fölvázolja a jövőt.
3: Szerettem volna egy másik jelmondatot is felidézni, ami a Ne bántsd a magyart, az török áfium ellen való orvosság című hadtudományi műből való. Volenti nihil difficile, vagyis aki akar, annak semmi sem nehéz. Egy rendkívül sokoldalú, nagy jellemű politikus, hadvezér, költő, prózaíró az, akit a személyében tisztelhetünk. Ő akart is, tudott is, hadvezérként és költőként egyaránt nagyot alkotott, és sajnálatos, hogy 44 esztendősen egy tragikus vadász baleset ennek véget vetett. A korabeli közvélemény annyira gyászolta, hogy nem is akarták elhinni, hogy valóban vadász baleset történt, és a bécsi udvar felbérelte gyilkos fővadász hírlelték bűnösnek a halálában. Kíváncsi volnék, hogy mennyi lehetett a politikai merénylet valószínűsége, mit mondanak erre a történészek?
4: Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen legenda. Az a koronatanú, aki ott van, akinek a karjai között meghalt Zili Miklós, az a Betlen Miklós, akinek minden oka megletett volna rá, hogy a Habsburgról csak rosszat írjon. Az emlékiratait egyébként nagyon érdekes, ehhez a helyhez közel 1708 körül az eszéki várbörtönbe, ahova hozzák, és a Habsburgok fogja kezdél írni. Nem is véletlen, hogy ezzel kezdődik az emlékirat, hiszen közeledik Csáktornya fele, Erdélyből hozták át az eszéki várbörtönbe, tehát ő koronatanú, és hát nálánál jobban a Habsburgokat, azt hiszem, hogy senki nem gyűlölte.
3: Tehát az ő vallomása perdöntő ebben
4: van,
3: a kérdésben.
4: Így van, minden más az úgy gondolom, hogy belemagyarázás a dolgokban.
3: Beszéljünk először röviden a prózai műveiről. Az imént említettem már a török áfium ellen való orvosságot. Talán ez a legismertebb műve a Szigeti veszedelem mellett. Machiavelli haditanai szolgáltak mintául a műben, de nagyon-nagyon állósággal kezelte, teljes mértékben a hazai viszonyokra alkalmazta Zrínyi ezeket. Mi ennek a műnek a fő mondani valója?
4: A fő mondani valója, hogy a magyarságnak föl kell ébrednie abból az álomból, amiben él, a magyarságnak erőt kell mutatnia. Zrínyi Miklós, mint egy művelt ember, aki korabeli európai viszonyokat átlátta, tisztában volt azzal, hogy az a nyugat-európai erő, amely eddig nem tudott mit kezdjen az oszmánokkal. Ez úgy meg fog indulni, és egyébként része volt 1663-64-ben mindennek a megindulásnak, és hogy a magyarság a saját érdekeit védeni tudja, ahhoz más típusú katonákra van szükség. Nem azokra, akik elveszik a jobbágyoktól a dézsba bort, meg a dézsba buzát.

0: szeretnek kiűzni a törököt, és nem. Így megerősödve talán még a Habsburg elnyomás ellen is fellázadhatnak?
1: Ő sosem mondott ilyet, ő egy realista volt. De Magyarország ki tud állítani 20-30 ezer olyan katonát, aki kiváló katona, ezt szerette volna, hogy Magyarország egy odüsszeuszi ereje legyen a török kiverésének. A magyar történelem problémái pont abból következnek, hogy akkor, amikor megkezdődik a török kiűzése Magyarországon, mondjuk az első 10 évben több magyar harcol a török oldalon, mint a felszabadító hadsereg körejébe, és még azért 1697-ben az Entai csatában, és azért a tököli 6-7-8 ezer magyart még össze tudott szedni maga mellett, akik a török hadseregnek a vitézei. Ő látta azt, hogy persze a Habsburg abszolutizmusnak vannak olyan lépései, amelyek a magyar rendi világgal szembe vannak, de a magyar rendi világ fölött is elment az idő. Tehát Magyarországnak mindazokat az új változásokat, amelyeket a Bécsi udvar nem azért próbál bevezetni, hogy a magyarokat bántsa, hanem egy működőképes birodalmat akar, hogy ebbe a magyaroknak kreatívan kellett volna megtalálni azokat az eszközöket, amivel Magyarországot abban a helyzetébe, abban a fantasztikus helyzetébe, ami 1608-tól volt, második Mátyás, olyan rendi jogosultságokat ad Magyarországnak, amelyek hihetetlenek, hogy ezeket megőrizze, megújítsa, és tulajdonképpen a halála előtt készült a nagy bécsi tárgyalásaira, hogy a magyarság sorskérdéseire tárgyaljon, hát erre nem volt lehetősége, és a politika más jellegű embereknek a veselényi. Rendsz, aki egy jóképű ember volt, akit mindenki szeretett, úgy beszélt, hogy az emberek akartak hallani, és az Zrínyi Péter, akinek egy ilyen sajátos elképzelése volt arról, hogy az Zrínyiekre milyen szerep várhat, és hát ebből lettek a magyar tragédiák.
0: Az előbb második Mátyást említette, van Zrínyinek egy olyan című műve, hogy a Mátyás király életéről való elmélkedések. Ez azt bizonyítja, hogy az önálló magyar államiság eszménye és eszméje elevenen élt benne, és valószínűleg a többi prózai műve is ennek a gondolatrendszernek a jegyében született.
1: Ez egy önellentmondás, az egyik oldalon szeretnénk egy erős államot, mint amit Hunyadi Mátyás, egy jól működő, központosított államot működtetett, a rendi jogokat eltaposta, ahogyan csak tudta. Na most benne élünk egy olyan magyar világba, ahol mindig a magyar rendi jogokat őrizzük, azok meghatározóak, és amikor Bécsből valami olyan központosítást akarnak indítani, amit Hunyadi Mátyás is nagy szeretettel csinált, akkor azok rosszak. Tehát vannak fajta ellentmondások, de én úgy gondolom, hogy a Klanicai Tibor által kibontott gondolatsor, hogy megértette a Franciaországból jövő abszolutizmusnak a lényegét. Zrínyi Miklós mindazokból a könyvekből, amiket olvasott, és látta azt, hogy a hatalom gyakorlásban egy új korszak jön el, professzionálisabb államirányítás, professzionális hadsereg volt szükség, és ebbe a magyar rendiségnek, Pozsonynak és Bécsnek valahogyan meg kell egyeznie, csak ellenállás az egy rossz út, hát sajnos ez lett az egyik út, amit követtek. A másik megoldás az az Eszterházy Miklós világából jövő együttműködés és a pozícióknak egy sajátos védelme, egy kompromisszuma, egy alkodozás politikája, amit hát ő ügyesen tudott volna továbbvinni.
2: A legnagyobb csalódás, ami őt éri életében a politikai elképzelése során, az a második Rákóczi György, aki Zrínyi eredeti meggyőzése szerint alkalmas lett volna egy nemzeti abszolutizmusnak a megteremtésére, ha nem úgy akart volna a török áfiútól, tehát a rémálomtól, tehetetlenségtől szabadulni, hogy a lengyel trónra tör, ami aztán Erdély pusztulását és a magyarság esélyeinek a végzetes hanyatlását hozta el. Tovább mennek bizonyos gondolatok, hogy hogyan lehet nemzeti abszolutizmus teremteni. Zrínyinek a zsenie megérzi ezt, hogy itt a pillanat, amikor még számítanak ránk, még gondolnak ránk, és talán lehetünk valakik.
0: Mint ahogy Hunyadi személye ilyen kitüntetett szerepet kapott, úgy választotta dédapját, a szigetvári hőst, a szigeti veszedelem hőséül dédunokája. 15 énekből áll ez a hősi eposz. Mi volt ennek a megírásával a szerző elsődleges célja?
1: Hát, hogy emléket állítson a dédapjának, a másik dolog pedig, hogy megmutassa mindaz, ami benne van a török áfiumban is, hogy a magyarság, hogyha összefog, akkor rendkívül dolgokra képes. Tehát arról szól, hogy a dédapja egy rendkívüli képességekre rendelkező ember, aki egyébként azért bukik, mert a jó Isten, mint ahogy a Szörényi tanár úr elmondta, hát elege volt a magyarok rosszankodásaiból, de valóban az a történet Szigetvár

0: áll, hogy az utolsógig ott vannak Zrínyi Miklós mellett a Ciszi és az emberei. Ez összefogásról szól, arról a magyar katona összefogásról, ami biztos, hogy megvolt előtte is, megvan utána is, megvan a Donkanyarban, megvan mindenütt, egy ilyen általános magyar érzés gondolatvilágról, ami a legnagyszerűbben, vagy a leginkább dokumentáltabb, költészetileg leginkább megragadottan a szigeti történetben van benne, amihez megvoltak a különféle előtanulmányok, hát ő minden ismert, hiszen leírja, hogyha valaki egyébként részleteket akar tudni, az olvassa Istvánfit, de tőlem ne várja, hogy olyan részletekbe megyek, mint Istvánfi,
1: és mert hát én lényeget akarom. Mindent ismert. Tasszó, Marino, és hát Vergilius, óriási műveltsége volt, ez már a professzor úr szavaiból is kiderült. Hát hogy von Hausaus beszélt három nyelvet, magyart, horvátot és olaszt, hozzátanulta a latint, és értett törökül és németül is.
0: Németül jól.
1: Ugye hát Bécsben, Grazban, Nagyszombatban folytatott egyetemi tanulmányokat, és óriási hatással volt rá egy hosszú itáliai tanulmányút, amit az egyetemi évek után.
2: Csodálatos szerencse folytán a könyvtára katalógusa megmaradt, és annak nagy része, ami nem kalódott el, vagy nem loptak el, az meg is van most hála Isten Zágrában.
1: Ez volt a Biblioteca Zrínyi.
2: Biblioteca Zrínyiana. De mivel ő volt a kegyúra a családi kripta szerepét is betöltő Szent Ilonai Pálos kolostornak, aminek szintén hatalmas könyvtára volt, tehát teológiát nem gyűjtött, mert egyszerűen átballagott oda. Kiderül egy leveléből például, hogy aztán mi volt az első magyar ember, aki olvasta a Don Quixote-t. Olaszul meg volt neki.
0: És rendkívül fegyelmezetten olvasott. Tehát emlékszem rá, egyszer olvastam a Tacitus jegyzeteit. Tehát megvolt az a penzóm, hogy minden este, borozás után vagy borozás előtt, ő azért pár oldalt olvasott, nagyon figyelmesen Tacituszt, értelmezett, és arról jegyzeteket készített.
1: Európai mintákat használ föl, ugyanakkor magyar hagyományt követ a verselésben. Tehát ismerősen cseng számunkra, még akkor is, hogyha nehéz olvasmány. Az volt már saját korában is, és Arany János úgy tudom tervbe vette, hogy korabeli nyelvre átigazítja ezt a művet.
2: Aztán többen olvasás.
1: Szerencsére ez nem következett be.
2: Rádai próbálta először, utoljára Kanyaró Ferenc, Arany középen, Arany Jánosnak van egy mondata az Ünnyi és Tasszóban. Ott tudnék a ritmusról, tehát a metrumról beszél, nem pedig a szórendről, és azt mondja, hogy hát, ha úgy olvassuk, ahogyan őt erre az antik mintaképei fölvátorították, akkor bizony nem öcög az a vers. Tehát magyarul, akkor úgy lehet olvasni a hangsúlyos verset, mint ha időmértékes volna azokkal a veszők után következő szünetekkel, amelyek az időmértékes versben megfelelnek a hosszúság rövidség követelményeinek. Ez abszolút zseniális dolog, most kapaszkodjunk meg. Akadt egy kortárs költő, akit ő föltehetőleg talán személyesen is ismer, de mindesetre olvasott, Cabrera, aki 8. Orbán pápának, akivel Zrínyi találkozik tanulmány útján, és aki megajándékozza őt saját verseivel, megvan a dedikált példány, aki megpróbálta a különben hangsúlyos természetű olasz nyelvbe visszacsempészni az időmértéket. Itt valami hasonló kísérletről van szó. Van még valami. Nekem ugye nagyon megköszöntem az elején, hogy ezt az idézetet adtad, hogy olvasom akkor föl. Nem az eposzból való, hanem az Idő és a hírnév, a Vitéz Hadnagyból való.
1: Igen.
2: Kifejti azt, hogy mi a különbség és mi a közös, abban, amiről eddig beszéltünk, hogy politikus hadvezér lángelme, közéleti lángelme, állami lángelme, nemzeti lángelme, valamint költői lángelme. Némely szót egy kicsit meg kell magyarázni, mert mindegyik ma is érthető szó, csak nem mindig ugyanazt jelenti. Az idő szárnyon jár, soha semmit nem vár, és foly, mint erős folyás. A folyás itt nem azt jelenti, hogy elromlott a vízcsap, hanem folyamot jelent. Föltartóztatatlan, mint a Duna. Vissza soha nem tér, mindent a földre vér, vagyis lever, mindeneken hatalmas, vagyis győzedelmeskedik, ő gazdagot, szegényt, összveront egyszerint, nincs néki ellenállás, tehát az idő, az ugye mindenható, ez három verszak. Most következik három másik verszak, ami az ellenkezőjét mondja. Csak egy van, időtül s az ő erejétül, aki békével marad, vagyis amelyen nem tud hatalmat venni az idő. Nem fél kaszájától, nem sebes szárnyától, üdő rajta elolvad, vagyis mint a viasz a napfényen. Az tündöklő hírnév, mely dicsőségre rév, az mindenkor megmarad. Ha valaki azt hiszi, hogy a hírnév és a dicsőség azonos, akkor nagyon téved és nem érti a verset. A dicsőség itt üdvösséget jelent. A hírnév pedig az azt jelenti, amit ma jelent a dicsőség, tehát magyarul. A világ két részből áll. Az Isten teremtette a világban az örökké valóság. Oda kell jutnunk, mert onnan jövünk. De nem biztos, hogy oda jutunk, mert az idővel kell küzdenünk, és az idő pedig lehet, hogy elpusztít bennünket, és elolvadunk, és semmivé válunk. Viszont, hogyha hírnevet szerzünk, vagyis a lehető legnagyobb, legtökéletesebb módon kötelességeinket teljesítjük, az lesz a dicsőségre rév, az a híd, amelyen átjuthatunk az örökké valóságba.
1: Búcsúzzunk Zrínyi Miklóstól még két idézettel. Kóvári tanár úr szorgosan jegyzetelt, mi alatt Szörényi professzor úr felolvasott és lábjegyzetelt élő szóban.
0: Hát én egyetemista koromtól hallgatom, és mindig újat tanulok tőle.
1: Én is így vagyok vele, köszönjük szépen.
0: Az a vers, amit én kaptam, az a következőképpen hangzik, vers részlet pontosabban. Nem írom pennával, fekete tentával, de Szabján Érivel, ellenségvérével az én örök híremet. Ez a hitelességről szól, hogy én nem beszélek. Én, hogyha harcolni kell, harcolok, és bátran harcolt 1644-ben első Rákóczi-Győr csapataival, hát ő szerzi meg az erdélyeknek az zászlait, nem a testőreit küldi előre, több alkalommal a muraközi török betöréseknél olyan veszélyhelyzeteket vállal, amit őneki Gróf Zrínyi Miklósnak nem kellett volna.
1: Mindig az élen lovagolt.
0: Tehát az élen lovagolt, egy hiteles ember volt, aki egyébként tudta, hogy mindabból a grófságból, mindabból a hagyományból őneki úgy kell viselkednie, hogy a nagyság az nem egy olyan, hogy ez megöröklöm, hanem
1: és
0: a nagysághoz fel kell nőni.
1: Jár az embernek,
0: és ezért tenni
1: szolgálni
0: kell. És ez a becsület volt benne, és ez a becsület az egyik legnagyobb Zrínyi üzenet, és hogyha a 21. században valamit, tehát sok mindent meg kell őrizni Zrínyiből, ez az egyik dolog, hogy teszünk a dolgokért, és becsülettel teszünk.
1: Következzék záradékul a magyar barokk líra egy parányi gyöngyszeme Zrínyi Miklóstól. Befedez a kék ég, ha nem fed koporsó. Órám tisztességes csak légyen, utolsó. Akár farkas, akár emészem meg holló, mindenütt fejül ég, a föld lészen alsó.

Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. A 406 esztendeje ezen a napon született Zrínyi Miklós költőre, hadvezérre emlékeztünk. Szörényi László irodalomtörténésszel és a 2023-ban elhunyt Hóvári János történésszel Liptai Katalin beszélgetett. A műsor 2020-ban készült.

0: Antonio Vivaldi E-moll koncertójának első tételét a The English Concert játszotta, vezényelt Andrew Mans.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc. Gasztronómiai magazinunk az asztali áldás következik. Ha étrendünk többféle növényfajt és ezek változatos fajtáit tartalmazza, az nem csak táplálkozásunkat teszi változatosabbá, hanem az élelmiszerbiztonságot is erősíti. Innen nézve különösen fontos az ős gabonák szerepe. Ezek ugyanis kedvezőtlenebb feltételekkel is sikerrel termeszthetők, növényvédőszer használata nélkül. Dr. Szira Fruzsinát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, az ÖMKI vezető kutatóját, az intézet feladatairól, valamint a tönke és az alakor ősbúza tulajdonságairól és a mindennapi étkezésben várható szerepéről is kérdezte a szerkesztő Zsoldos Szilvia.
3: Az ÖMKI 2011 óta létezik. Mi egy dedikáltan ökológiai vagy biogazdálkodással foglalkozó kutatóintézet vagyunk. A fő célunk, hogy Magyarországon az ökológiai gazdálkodást, biogazdálkodást népszerűsítsük, illetve a kutatásban megjelenő eredményeket közvetlenül be tudjuk csatornázni a termelők felé. Talán a specialitásunk az az úgynevezett on-farm működési modell, ami azt jelenti, hogy a vizsgálatainkat vagy tudományos kutatásainkat leggyakrabban üzemi körülmények között végezzük, tehát működő gazdaságokban állítunk be viszonylag egyszerű kísérleteket, amelyek olyan kérdésekre keresik a választ, amely a gazdálkodónak is fontos és a gyakorlatban is hasznosítható választ ad.
4: És akkor ezek ismeretében lehet a következő gazdálkodónak ajánlani például, hogy ő mit vessen?
3: Igen, ez is egy fontos kimenete, ugyanakkor az is fontos, hogy ugye milyen területen, milyen körülmények között gazdálkodik az adott termelő, tehát ez sokszor regionális különbségeket is jelent, de néha táblaszintű különbségek is vannak, úgyhogy legtöbbször ez ilyen személyre szabott, egyedi válasz egy konkrét problémára. Ugye ez a mezőgazdaság szépsége is, hogy biológiai alapokon nyugszik, így nagyon sok a változó tényező.
4: Az időjárásra ugye mindenki tud, de még mik azok a meghatározó tényezők?
3: A talajadottságok, az, hogy milyen felszerelés, milyen gépesítés, milyen gépparkkal rendelkezik az adott gazdálkodó, illetve az is, hogy ő milyen célból szeretne milyen növényt termeszteni. Legnagyobb különbség például, hogy mondjuk takarmány célú vagy élelmiszer célú termeléssel foglalkozik, és akkor onnantól kezdve lehet a növényfajokon vagy fajtákon gondolkozni, vagy ugye ökológiai gazdálkodásban különösen fontos a fajta választás, vagy egy változatos vetésforgó, tehát melyik növényt melyik után érdemes vetni, milyen időben, mikor érdemes aratni, illetve vannak minőségvizsgálatok is, amiket közösen vagy külön-külön végzünk, amely ugye a termés minőségéről ad útmutatást.
4: Van egy mindennapi kenyerünk, mint a programjuk, ahol 50 génbanki fajtát tesztelnek. Ez mit akar?
3: A Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ mintaprogramjáról van itt szó. Ők is azt tapasztalták, hogy az elmúlt jó pár évben nagyon megnövekedett termelői oldalról is az az igény, hogy szeretnének tájfajtákkal, régi fajtákkal vagy különlegesebb gabonákkal foglalkozni. És ugye a génbanki tételek egyik jellemzője, hogy ezek viszonylag kis mennyiségben elérhetőek a gazdálkodók számára is. És ugye a szántóföldi növénytermesztésben 10 deka maggal mondjuk, ami egy viszonylag nagy mennyiségű génbanki tételnek számít, nehéz mit kezdeni. És a mintaprogram egyik célja, hogy ezeknek a gabona fajtáknak az elérhető vetőmag mennyiségét növelje vagy javítsa. Tehát ezt úgymond fel kell szaporítani ezeket a génbanki tételeket, hogy egy gazdálkodó számára is értelmezhető mondjuk zsáknyi mennyiségű vetőmag elérhető legyen belőle. Úgyhogy a mintaprogram egyik célja az elérhető vetőmag mennyiségének a növelése. A megváltozott klimatikus vagy időjárási körülmények miatt szükséges azt is vizsgálni, hogy jelenleg ezek a tájfajták hogyan teljesítenek, és a mintaprogram másik célja, hogy minél több adatot, akár sütőipari minőséggel kapcsolatban begyűjtsünk ezekről a fajtákról. Az első 50 tétel 2026 őszén kerül majd elvetésre, tehát ez egy most induló program.
4: Mi lesz ebben az 50 tételben?
3: Olyan ígéretes tájfajták, régi búzafajták vagy ősgabonafajok, amelyek az eddigi elérhető adatok alapján jelenleg is alkalmasak termesztésre.
4: leginkább szárazságtűrő növényekkel kísérleteznek? Vagy mi a legfőbb szempont?
3: Ez ugye nagyon komplex kérdés. Nyilván a vízhiány és a szárazság egy fontos szempont, de a ökológiai gazdálkodásban ugye a nyomelnyomó képesség, betegség ellenállóság, az, hogy mennyire magas szárú egy adott gabona, mennyire dől meg, ezek mind-mind olyan szempontok, amelyeket vizsgálni szükséges.
4: Magyarországon az ökológiai gazdálkodás, ha ki lehet fejezni százalékban, akkor ez mennyi?
3: Jelenleg 7% körül van az ökológiai művelés alatt álló területek nagysága. Ez valóban még egy számjegyű szám, azonban folyamatosan növekszik ez a terület, úgyhogy biztató a tendencia.
4: Miért fontos ez, hogy növekedjen? Mondjuk azt, hogy 1945 előtt talán mindenki szinte ökológiai gazdálkodást folytatott, és akkor most történt 80 év alatt egy hatalmas változás, talán rájöttünk valamire?
3: A zöld forradalomhoz kötődik, az 1960-as évekhez. Ugye az intenzív mezőgazdasági technológiák megjelenése, amely együtt járt ugye az intenzív műtrágya használattal, növényvédőszer használattal, modern fajták megjelenésével, amikor egyértelmű és legkifejezettebb célja a mezőgazdaságnak, hogy adott területről minél nagyobb termést takarítson be. És ugye a termés mennyiség az valóban lényegesen növekedett ez alatt az időszak alatt, azonban jelen évtizedek után jutottunk el arra a felismerésre, hogy a termés mennyiség eléréséhez a környezetet nagyon jelentős mértékben károsítottuk, és azok az erőforrások, amelyekről azt gondoltuk, hogy végtelenül elérhetőek, mégiscsak véges erőforrások, amelyek már a jelenlegi termelést is hátráltatják, és az intenzív mezőgazdasággal szemben jelent meg az ökológiai gazdálkodás, amely alapvetően nem a külső input anyagokra alapozza a termesztést, hanem a természetes folyamatokra, természetes szerves anyag utánpótlásra, növényi ellenálló képességre, fajta választásra, sokféleségre, és mindig is volt egy réteg, amely fontosnak tartotta ezt a típusú gazdálkodási módot, de az intenzív növénytermesztés vagy mezőgazdaság alapvetően egy profitorientált tevékenység, ahol a fenntarthatósági szempontok sosem első helyen érvényesültek.
4: Aki ökológiai gazdálkodást folytat, annak is meg kéne tudni élnie ebből, meg lehet-e?
3: Valós igény, hogy aki mezőgazdasággal foglalkozik, az szeretne ebből megélni. Nem könnyű a helyzet, ennek ellenére az ökológiai termékek iránti kereslet az a nagy statisztikák szerint nő, ez még továbbra is nagyon alacsony, és ugye mindig kritikaként fogalmazódik meg, hogy a biotermékek vagy ökológiai termékek azok drágábbak, mint a konvencionális termékek, és ez valóban így van, hiszen sokkal nagyobb emberi erőforrás igénye és tudás igénye van az ökológiai gazdálkodásnak, és ezzel szemben ugye, mivel nem használunk szintetikus növényvédőszereket, műtrágyát, ezért a termés mennyiség is valamivel alacsonyabb, úgyhogy emiatt az ár az nem lehet ugyanaz. Azonban, hogyha egy kicsit más, hogy tekintünk erre az egyenletre, és mondjuk beleszámolnánk azokat a környezeti károkat, amelyet az intenzív mezőgazdaság okoz, akkor a biotermékek ára már korán sem lenne ennyire magas. Csak ugye a jelenlegi rendszerben ez nem jelenik meg különbségként, a fogyasztó csak azt látja, hogy a biotermék drágább, de az, hogy pontosan mi miatt és mi van mögötte, ez sajnos nem egyértelmű egyelőre.
4: Hogyha két almát kiteszünk az asztalra, ugyan kívülről nem biztos, hogy látszik, hogy melyik a bioalma és melyik nem. De ugye nem csak az árában van különbség, hanem talán a beltartalmi értékében is.
3: Igen, ez abszolút így van, ugye a biotermékek kapcsán egyértelműen kijelenthető, számos tudományos eredmény is igazolja, hogy alacsonyabb szermaradvány értékekkel rendelkeznek. Ha ez kívülről nem is látszik, a beltartalomban jelentős különbségeket lehet mérni a biotermékek előnyére. A vitamin, illetve az egyéb beltartalmi értékek mennyisége az nagyban függ a termesztés körülményeitől, a talajadottságoktól, a fajta választástól, úgyhogy emiatt ez nem általános igazságként jelenthető tény, viszont a szermaradványokkal kapcsolatban vitán felüláll a biotermékek előnye.
4: Ugye környezeti szempontja is vannak az ökológiai termesztésnek. Milyen előnnyel jár a környezetre akkor az ökológiai termesztés?
3: Ugye azt gondolom, hogy átlagfogyasztó viszonylag kevésbé van tisztában azzal, hogy tulajdonképpen hogyan is történik akár egy szántóföldi növénytermesztés, milyen sok vegyszert használunk a termesztés során. Én továbbra is ezt emelném ki, hogy a biogazdálkodásban semmilyen műtrágyát, illetve szintetikus növényvédőszert nem használunk. És ugye ennek az a következménye, hogy teljesen más mezőgazdasági gyakorlatokat alkalmaznak az ökológiai gazdálkodásban, és tulajdonképpen az ökológiai gazdálkodás, mint egy egész rendszert fontos megérteni, ahol nem csak a fogyasztó, de a talaj, a környező állatvilág, és tulajdonképpen az ökoszisztéma egészének az egészsége van a fókuszban. Ebbe beletartozik a víz, a talaj és a teljes ökoszisztéma. Illetve van egy úgynevezett méltányosság elve, hogy az összes szereplő szempontja figyelembe van véve, és emiatt ez a mezőgazdasági gyakorlat egy rendszer szintű látásmódot is megkövetel attól, aki ezt alkalmazza, és ugye itt legtöbbször a termelésről beszélünk, de ez tulajdonképpen kiterjed az egész értékláncra, tehát ugye a vetőmagtól kezdve egészen a végtermékig nyomon követhető és szigorúan szabályzott az ökotermékek előállítása.
4: Ebbe azért az is beletartozik, nem, hogy mondjuk a méhek nem kapnak mérgezést a virágoktól, hogyha madarak megeszik a hernyókat, vagy egyéb kártevőket, tehát hogy ez egy ilyen rendszer, ami régen is jól működött, csak egy kicsit elfelejtettük, és akkor most ehhez próbálunk visszatérni.
3: Igen, ez valóban így van. Ugye ez nem csak amiatt van, hogy nem használunk rovarirtószereket, hanem amiatt is, hogy az ökológiai gazdálkodásban különösen fontos szempont a biológiai sokféleség megőrzése. Tehát akár ugye, ami a szemnek sokszor kicsit rendetlennek tűnik, de az, hogy egy tábla szélén virágzó növénysávok vannak, azok a méhek, peporzók hasznos egyéb szervezetek számára különösen fontosak, vagy akár említeném a kistáblás mezőgazdasági gyakorlatokat, ugye nem több száz hektáron keresztül ugyanazon növényt termesztjük, hanem sokkal változatosabb azoknak a növényfajoknak a száma, amelyet termesztenek ökológiai gazdálkodásban.

0: is még az ömkinek a feladata? Itt az ősgabonák és az ömki összefüggéseit próbáljuk meg egy kicsit megvilágítani.
1: 2015 óta foglalkozik az ömki ősgabonákkal. Ugye ősgabonáknak azokat a búzafajokat nevezzük, amelyek aratáskor nem csupasz szemmel kerülnek ki a kombányból, hanem egy pejvalevél is védi a szemeket. Emiatt egy plusz feldolgozási lépésre, a hántolásra van szükség. Tulajdonképpen ez volt az egyik oka annak, ami miatt ezek a búzafajok kiszorultak a termesztésből. Azonban ezeknek a gabonafajoknak számos olyan előnyös tulajdonsága van, ami miatt mégis érdemes foglalkozni velük. Az egyik legfontosabb szempont, hogy az élelmiszerbiztonságunk alapja az, hogy minél több növényfajt termesszünk, és ezekkel a fajokkal ez a termesztett sokféleség, ez növelhető. Másodszorban ezek a gabonafajok, ha bár nem teremnek annyit, mint mondjuk az őszi búza, vagy az egyéb intenzív fajták, extenzív körülmények között is jól teljesítenek, tehát olyan körülmények között, amelyet az ökológiai gazdálkodás jellemzi, itt is stabil kiszámítás, mítható termést képesek hozni, és viszonylag kevés agrotechnológiai beavatkozás nélkül is termeszthetőek.
0: Melyek ezek, és mi a különbség? Azon kívül, hogy hántolni kell.
1: Igen, ősbúzafajok közé a pejvásgabonákat soroljuk. Ide tartozik az alakor, a tönke és a tönköly. Ezek közül talán a tönköly, ami a legismertebb, de az utóbbi évtizedben azt hiszem az alakor is egyre nagyobb népszerűségnek és ismertségnek örvend. A tönke talán a legkevésbé ismert ebből a három gabonafajból, és ezen is dolgozunk, hogy a fogyasztók a tönkét is megismerjék.
0: Ha megörlik, milyen lisztet kapunk belőle?
1: A tönke búza a durumbúzának a legközelebbi rokona. Ez egy kemény szemű búza, leggyakrabban tésztafélék vagy kekszek készítésére ajánlják, de tulajdonképpen bármi elkészíthető belőle, mint az őszi búzából. Egy fontos különbség van, hogy a tönkéből készült kenyér, ez az alakorra is jellemző, nem lesz könnyű, lukacsos szerkezetű, ezek sokkal tömörebb kenyeret adnak, ez annak a következménye, hogy tulajdonképpen egyedül az őszi búza az a fajta, amelynek olyan glutén szerkezete van, amely lehetővé teszi ezt a sokak által kedvelt, rugalmas, laza szerkezetű kenyeret. Bevált praktika, hogy bizonyos százalékban, úgymond, mint ízesítő anyag keverjük a tönkelisztet, mondjuk búzalisztel, attól is egy nagyon karakteres és különleges kenyeret kaphatunk.
0: Milyen a színe? Mert ugye az alakor, ha jól tudom, sárga, vagy sárgás színű lisztje van, akkor a tönke milyen?
1: Ugye a tönke esetében, ha megnéznénk egy kalászt, vagy tönke szemet, akkor nagyon nagy változatosságot figyelhetnénk meg. Tehát különböző színűek, a sötét barnától egészen a fehérig terjed a tönkének a színe, és ez hatással van a lisztre is. De jellemzően elmondható, hogy valamivel sötétebb a tönke liszt, mint mondjuk egy azonos kiörlésű búzaliszt, és valóban az alakor színe sokkal inkább sárgás, ez a magas lutein tartalomnak köszönhető. A glutén sikér kapcsán pedig annyit érdemes tudni, hogy mindegyik gabonafaj tartalmaz glutént, tehát cöliákiások vagy allergiások ugyanúgy nem fogyaszthatják, mint ahogy a búza termékeket. Vannak sikérképző fehérjék, ha pontosan akarunk fogalmazni, ugye ez a glutenin meg a gliadin, és amikor ehhez vizet adunk, az a sikér. De köznyelvi értelemben a sikér és a glutén az nagyjából szinonim fogalom.
0: Azt mondta, hogy a tönke az inkább akkor ilyen keményebb kekszek, tehát olyan élelmiszerekhez való, amik nem a rugalmasságra építenek.
1: Igen, így is lehet fogalmazni. Talán az alakor esetében ezt könnyebb szavakkal leírni. Ugye az alakor kenyérre is jellemző, hogy tömörebb, és hogyha tésztát készítünk belőle, akkor ez egy ilyen folyós tészta lesz, amiatt az alakor kenyeret, hogyha 100% alakorból készül, akkor azt formában érdemes sütni. Ellenkező esetben egy ilyen szétterülő lepényt fogunk kapni.
0: Igazából a tönke is, meg az alakor is kiválthatja majd, hogy nem a hagyományos búzalisztet a háztartásban.
1: Vannak dolgok, amiket búzából sokkal egyszerűbb megsütni, pont amiatt, mert hogy a búza rendelkezik egyedül azokkal a szerkezeti tulajdonságokkal, ami miatt egy ilyen önmagát megtartó, könnyű szerkezetű kenyér süthető belőle. Ez részben ízlés kérdése is, azt gondolom, hogy egyre inkább megszoktuk ezeket a nagyon puha, nagyon foszlós, péksütemény jellegű kenyereket, amely egészségügyi szempontból nem igazán előnyös, ugye sokkal több élelmirostot kellene fogyasztanunk, és emiatt kiváltható ezekkel a lisztekkel az őszi búza, vagy a hagyományos búza termékek, de azért ezeket szokni kell. Tehát aki például a teljes kiörlésű kenyerektől is óckodik, azt gondolom, hogy nem biztos, hogy elsőre ízleni fog neki mondjuk egy 100% tönkéből, vagy 100% alakorból készült kenyér, de az is fontos előrelépés, ha mondjuk 10-20%-ban használunk keverve ilyen liszteket.
0: Hála Istennek visszajöttek a kovászolt kenyerek. Ezekből a lisztekből, a tönkéből és mondjuk az alakorból lehet-e kovászos kenyeret készíteni?
1: Abszolút, ugye tulajdonképpen mindent lehet kovászolni, és ugye ezek a lisztek legtöbbször nem csak amiatt, mert biotermékek, hanem amiatt is, mert viszonylag kis területen termesztik őket, és kisléptékű kistermelői feldolgozásból származnak, általában magasabb árat képviselnek, és a kovászolás, illetve a kézműves kenyér készítés technológiája az, ahol ezek a lisztek igazából érvényesülni tudnak. Nyilván nem a legolcsóbb kategóriájú kenyerek esetében tudnak ezek lenni, hanem abban a fogyasztói csoportban, ahol ez megjelenik szempontként, akár a fenntarthatóság, akár az íz, akár a kovászolás, mint feldolgozási technológia.
0: Sokszor orvosok is ajánlják, hogy váltsunk lisztet, és hát, hogyha otthon megsütjük, akkor azért nem annyival drágább talán.
1: Valóban nagy különbség van a között, hogy mondjuk pékségben vásárolunk-e kenyeret. A másik oldal pedig igen, otthon sütött kenyér esetében a liszt ára nem annyival magasabb, hogy ne lehessen esetenként kipróbálni.
0: Az ősgabonákkal 2015 óta foglalkoznak, és az is lényeges, hogy a teljes ökológiai termékpálya, tehát az őrlés, a csomagolás hazai vállalkozásoknál valósuljon meg. Ez miért fontos nekünk?
1: Ahhoz, hogy egy ökogazdának vagy biogazdának érdemes legyen termeszteni egy különleges növényt, ahhoz az is szükséges, hogy a belőle készült terméket el tudja adni, illetve a fogyasztó megvásárolja. És ugye nekünk a vizsgálataink során nem csak az fontos szempont, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen fajták vagy fajok alkalmasak a magyarországi ökotermesztésre, hanem az is, hogy azokat a szereplőket, akik az ökotermékpályán belül feldolgozásra, értékesítéssel foglalkoznak, azokat összekössük, és emellett egy tájékoztató információs kampányt is szoktunk tervezni, pont a fogyasztói ismeretterjesztés miatt, mert hiszük, hogyha a fogyasztó tudja, hogy egy adott termék mögött mi van, honnan származik, milyen lépéseken keresztül került az asztalára, akkor kialakul egy olyan bizalmi viszony, amely a fogyasztónak is megadja azt a plusz információt, hogy biztos lehet benne, hogy az egy egészséges termék, és emiatt a plusz információ és hozzáadott érték miatt hajlandóbb, magasabb árat fizetni ezekért a termékekért. Sajnos a Magyarországon megtermelt biotermékek legnagyobb része, közel 100%-a feldolgozatlan formában exportcikként kerül értékesítésre, és ugye nekünk is célunk, hogy egyrészt a hazai feldolgozást erősítsük, és támogassuk, hogy minél több itthon megtermelt alapanyag feldolgozott formában kerüljön a fogyasztók asztalára. Ugye a feldolgozás gabonák esetén az őrlést is jelent, tehát már egy liszt is ugye feldolgozott terméket jelent. Ez az a terület, ahol van mit tennünk, és van sok feladat.
0: Van egy receptgyűjteményük is. Miket tartalmaz ez a receptgyűjtemény, és mondjunk is egy-két ötletet.
1: A honlapunkon elérhető és ingyenesen letölthető egy szerkesztett PDF fájlban egy ősgabona receptfüzet, ahol alakorból és tönkéből készült ételek receptjei találhatóak meg. Ez nagyon változatos ételféleségeket foglal magában, a gabona kolbásztól a risotton át az egyszerű kevert süteményen keresztül tulajdonképpen sokféle étel elkészítésére ad konkrét receptet vagy ötletet, szép képekkel illusztrálva.
0: Valaki akkor már megfőzte mindezeket, tehát ez egy kipróbált recept.
1: Igen, abszolút saját kis receptekről van szó. Egy kolléganőnk, aki ugye a kiadvány szerkesztője, ő ezeket végig főzte, de volt egy Facebook kampányunk is, ahol be lehetett küldeni bevált recepteket, és ezek némelyike is szerepel ebben a receptes füzetben, illetve pékek receptje is szerepelnek.
0: Ön például mit próbált ki ebből a recept füzetből?
1: Nekem az egyik kedvenc kevert süteményem, amely ilyen gyors mentő ötlet, a banános tönke vagy alakor kenyér, igazából bármilyen ősgabona vagy teljes kiörlésű lisztből meg lehet sütni. Azért szeretem, mert nagyon gyorsan elkészül, és annak ellenére, hogy sok teljes kiörlésű lisztet tartalmaz, egy nagyon puha és szaftos sütemény. Banán is van benne, tehát a pulton megbarnult banán tökéletes erre a célra. Mindig nagy sikert aratott, úgyhogy nekem ez az egyik kedvenc recept. Szintén érdekes felhasználási lehetőség az ősgabonáknak az egész szemben való felhasználása, mint rizs helyettisítő vagy bulgur, tehát az alakort és a tönkét is egészben megfőzve kiváló köretet lehet készíteni.
0: Hát például a risottót is egy ilyen egész szemből képzeljük el, egész gabona szemből?
1: Igen, abszolút, tehát rizshez hasonlóan egy alakor risottó vagy tönke risottó is készülhet ezekből a gabonákból, de számos édes és sós keksz recept is megtalálható, ezek is viszonylag egyszerűen elkészíthető rágcsálnivalók. Ha süteményeknél maradunk, akkor van alakoros gyümölcskenyér recept, és egy ilyen tönketésztás, lazacos, penótos pitét is készíthetünk a receptes füzet alapján.
0: Hogy lehet egyrészt ezekhez a lisztekhez hozzájutni, illetve hol keressük a recepteket?
1: A tönke liszttel kapcsolatban azt kell mondjam, hogy ez nagyon kevés helyen érhető el, habár jelenleg most az első Pesti Malom webshopjában ugye a tájfajta bio tönke lisztünk elérhető, amely tulajdonképpen egy kutatási együttműködés eredménye. Alakor lisztet azt gondolom, hogy sokkal több helyen be lehet már szerezni. Azt, hogy pontosan hol érdemes ilyen termékeket keresni, abban segítséget jelenthet, hogy a honlapunkon van egy úgynevezett ősgabona termék térkép, ilyen interaktív térkép, ahol rá lehet keresni.
0: És akkor a recepteket hol találjuk?
1: A recepteket is a honlapunkon, a biokutatás.hu oldalon, a kiadványok között, és le is tölthető, igen, szabadon letölthető.
2: A mai asztali áldásban dr. Szira Fruzsinával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatójával beszélgettünk. Azoknak, akik szívesen kísérleteznének az ősgabonák felhasználásával, útmutatóul szolgálhat az intézet honlapjáról ingyenesen letölthető receptgyűjtemény. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a technikus Csák Éva, a szerkesztő riporter Zsoldos Szilvia volt. Gasztronómiai műsorunkkal legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: Két óra. Következik a héten történt.
1: Kedves hallgatóink, közéleti összeállításunk 23. évfolyamának 18. számát hallják. A mikrofonnál
3: Nagy György András
1: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Mai műsorunkban egy-egy áprilisi eseményre tekintünk vissza.
1: 29 millió forint értékben több mint 4000 család kap vetőmag csomagot a Zöldellő kertek programban. A részleteket Zagyva Rihárda, Katolikus Caritas országos igazgatója mondja el.
2: A Zöldellő kertek programmal nagyon sok éve zajlik a Magyar Katolikus Caritas országos hálózatában. Nagyon örülünk, hogy egy országos programmá tudott válni. Azzal a célon indult el annak idején, hogy az öngondoskodását segítse a családoknak, hogy vetőmaggal, tanácsokkal, folyamatos kíséréssel segítsük azokat a családokat, akik szeretnének változtatni az életüket, akik előkészítik a kertjüket, megkapálják, elvetik a vetőmagokat, gondozzák, hogy aztán végén, nyáron és ősszel betakarítsák azokat a zöldségeket, amelyek egész évre elegendő mennyiséget biztosítanak a számukra, és így egy szociális segítség válik belőle, de igazából az ő munkájuk eredményeképpen születik meg ez a segítség, egy közös összefogás eredményeképpen. Ezt nagyon fontosnak tartjuk ezt. Egyébként az egyház szociális tanításában a részvétel elvén alapuló támogatási formát, ami azt jelenti, hogy együtt közösen változtatunk valami nehéz élethelyzeten.
0: Tehát a lényege a közösségen van.
2: Lényege a közösségen azon, hogy bevonjuk a másik szemét, hogy nem egyoldalú passzív támogatásról van szó, nem egy egyszeri alkalmi adományozásról vagy osztásról van szó, hanem egy gondoskodó, folyamatos, végigkísérő szociális munkáról, a másik oldalról pedig egy aktív részvételről. És ennek keretében több mint 4000 családot tudunk országosan ilyen formán támogatni. Ez elindul, zajlik, az önkéntesek országszerte már felmérték a családokat, kiválasztották, hogy kikkel tudják megvalósítani ezt a programot, és átadták a vetőmagokat, úgyhogy útjára indult a program, és egészen őszig zajlik, amikor pedig majd betakarítják, és akár az asztalra kerülnek, vagy akár a befőttes üvegekbe, amit eltesznek majd télire is.
0: Több mint 130 millió forint gyűlt össze a háború kárpátaljai károsultjainak megsegítésére. Ez egy kiemelkedő összeg.
2: Igen, a Nagybőjt első vasárnapján meghirdetésre került a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelével az a gyűjtés, ami kifejezetten a háború sújtotta ukrajnai lakosság támogatását, azon belül is különösen a kárpátaljaiak támogatását tűzte ki célul, és nagyon nagy eredménynek tartjuk, hogy nagyon nagy, erős összefogást tudott generálni, és megértették a hívek azt, hogy ennek mi a valós üzenete. Hogy az a valós üzenete, hogy segítsünk még 4 év elteltével is azokon, akik bajban vannak, akik különös élethelyzetben vannak nap mint nap a háború miatt, és ezért nagyon sokan csatlakoztak magánszemélyek, nagyon sokan adományoztak a templomokban, a kihelyezett perselyekben, de vállalatok, vagy más egyházi közösségek is részt vettek ebben az országos gyűjtésben, és így jött ez a 133 millió forint, amelyet pedig a helyi Caritas szervezeteken keresztül közös munkával valósítunk meg, hogy eljusson a rászorulókhoz, de a helyi kárpátaljai Caritas közösségek bevonásával jut el ez a rászorulókhoz.
0: Ezekben a napokban véget ért a nagybőjti élelmiszergyűjtés is.